0: lehetett. Amen.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
0: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér.
0: Könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. A Szent Pál és a Pogány Irodalom című műsorunkban tovább megyünk, és egy újabb fejezetet nyitunk meg ebben a sorozatban, és pedig a rómaiakhoz írt levélből a 12. fejezet első, második vers sorát. Ebben a fejezetben, a 12. fejezetben az internetet egy talányos mondat indítja. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. A Vulgáta fordítása sokak számára ugye máig irányadó. Ezt így fordítja a Békés Dalos szövege, hogy ésszerű hódulat. A Szegedi Biblikus Kommentár sorozatban értelmes Isten tisztelet. A Károli fordításban pedig okos tisztelet. Ez most egy általános elfogadott értelmezés, ugyanis a görög kifejezésben mégiscsak észrevehető, hogy nem az észről van szó, magyarul nem a logikához vagy észhez van köze, hanem lélekben való Isten tiszteletként. Miről is van szó tulajdonképpen? Az Ószövetség korában és népe számára egészen az Úr Jézus földi napjaiig a kultusz, az Isten tisztelet kiváltképpen való formája a véres áldozat. Naponta, hetente, hála áldozatként vagy bűnért való engesztelésül sokféle formája létezett, egészen a Jom Kippur alkalmával bemutatott főpapi engesztelő áldozatig. Gyakorlatát, legitimitását soha semmi kétség nem illethette. Ugyanakkor már a proféták szájából hangzott el figyelmeztetés, önmagában és hívő engedelmesség nélkül nem leli benne kedvét Isten. Két proféta már a Krisztus előtti 8. században így szólt: gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattok be. Távozzatok tőlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom land pengetéseiteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Véres áldozatot és étel áldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában, 40 éven át Izrael háza, hogy közben hordoztátok királyotokat, szikkútot és kijunt, csillagistenetek képmását, amelyet ti készítettetek. Olvashatjuk Ámosz prófétából, Ámosz könyvéből, az 5. fejezet 21-26-os verseiben. Mikeás pedig így szól: mivel járuljak az Úr elé? Hanyongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Azt, hogy élj a törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Rövidség kedvéért lépjük most át a századokat, és figyeljünk a hellenista kor zsidóságra. Nem csupán a hellenizmus hatására, de annak jelentős katalizátor szerepet tulajdonítva jelentkezett egy olyan teológia és kegyesség, mely Isten személyét és tetteit igyekezett a földi materiális gondolatoktól és kifejezésektől megkímélni. Például Jákob nem Istent látja álmában, nem Isten birkózik vele, hanem angyal. A 8. Zsoltárban nem Istennél kisebbé van téve az ember, hanem az angyaloknál, stb.
Tehát Isten méltóságát és szentségét már a kifejezések is védik. Ennek következménye, hogy Isten elvárásait, de az ember válaszát, kegyességét is próbálják ebbe az irányba terelni. Jellemző és irányadó Filó mondata, amint sokkal értékesebb az arany, mint a legjobb kövek, úgy sokkal szentebb a belső templomtér, mint az előudvar, mint ahogy sokkal magasabban áll a füstölőszer által bemutatott hála a véres áldozatnál. Az a tény is, hogy az esszénusok az intertestamentális kor templomát és kultuszát nem tartották tisztának és jogosnak, legitimnek, azzal a következménnyel járt, hogy nem vettek részt a véres kultuszban. És ezek után vegyünk sorra néhány ilyen szöveget, kifejezést. Először Poimandrosz imájából egy hála ima után olvashatjuk: Szent az Isten, előtted kell bemutatni lelki áldozatot, szentet, lélekből és szívből valót, kibeszélhetetlent, csendesen hangzót. Vagy a következő: neked, az Istennek küldök lelki áldozatot, Istennek, te, ó értelem, mutasd be lelki áldozatot, amelyet kívánsz tőlem. Te pedig, ó gyermek, mutasd be áldozatot a mindenség Atya Istennek, hanem ha ezt teszed, ó gyermek, a logosz által végzed. Végül ugyanebből a szövegből még egy idézet: a bölcs logosz általam dicsért téged, általam mutat be a mindenség logoszának lelki áldozatot. Salamon ódáiban található a következő himnusz: én az Úr papja vagyok, és ezért szolgálom őt papi módon. Neki mutatom be az ő lelki áldozatát, mert nem olyan az ő lelke, mint a világ és a test, és nem azokhoz hasonlóan áldozok, mint akik testi módon szolgálnak. Az Úr áldozata az igazságosság, a szívnek és ajkaknak tisztasága. A Lévi könyvében, 3. fejezet 6. versében ezt olvashatjuk: jó illatú, szellemi áldozatot mutatok be az Úrnak, vér nélküli áldozatot. Ezt tulajdonképpen az angyalok végzik. Dániel könyvében, az 1. fejezet 3. versében azt olvashatjuk: az igazság a jó tettekkel együtt kedves és helyes az Isten előtt. Filó szerint, idézem Schlier kommentárjából szó szerint, az igazi áldozat nem a feláldozottak mennyiségétől és minőségétől függ, hanem az értelmes lélek az áldozat legtisztább módja. Idézem tovább: Isten azt akarja, hogy az áldozatnál először az ész szenteltessék meg a jó gondolatok által, azaz, majd az életmód által a jó cselekedetekből álljon elő. Tehát a méltó áldozat. Az az áldozat a valóságos és jó, amely feltételezi, amely az erényes értelem megfelel igen alapjában véve ez az ész, de talán Pál számára van még egy ellentétpár is, és itt hozza a Schlier a szövegét, amelyet már ugye idéztem az előbb. Kittel említi, hogy a logosz nem csak a filozófiai, hanem a misztikus nyelvben is jelen van. Filónál mindkét értelemben. Ugyanakkor a misztikus jelentést tartja megfelelőnek. Az Új Szövetségben említsük meg azért azt is, hogy találunk még hasonló szövegeket. Péter első levelében, 2. fejezet 2. versében

tartották. És náluk találunk ilyen ehhez fajta hasonló kifejezéseket. Marcus Aurelius szavai is ismerősen csengenek, lelki és értelmes téthajtás. Lépjünk tovább a logikus kifejezés boncolgatásában, néhány mai szerzőt is érdemes idézni. Wilkins kiemeli, hogy a kifejezés a filozófiai iskolai nyelv egyik alapszava. Főleg a sztoában volt központi jelentősége, a logosz a világ természete, ereje, mindent összetartó szerepe van. Így, amit a vallások az istenek keresése, imádása által megismerni és elérni szeretnének, igazából maga a logosz. Ezért kell az Isten tiszteletnek logikusnak lenni, és idézi Wilkins ehhez Poimandrész imáját, vedd, fogadd a lelki áldozatot. Otto Michel úgy értelmezi, hogy a kifejezés a hellenista irodalomban a hála ima megjelölése, ami a hála áldozat helyére lép. És ezt használják a hellenista zsinagóga szókincsében is, például a Lévi könyvében, amelyet, a Leviták könyvében, amelyet már idéztem. Tűzing így fogalmaz, mi úgy imádkozunk, hogy a bennünk működő Krisztus imádkozik. Bauer szótárában ilyen definíciót, megfogalmazást, meghatározást találunk. Az embernek, mint logikusz, azaz Istentől értelemmel megáldott lénynek az Isten tiszteleten elmondott himnusza. És végül idézem hosszabban Schlier összefoglalását. A logikai latreia itt azok az imádságok és himnuszok, amelyeket a beavatott, vagy tulajdonképpen a benne lakozó logosz Istenhez küld, és ezeket ő, mint ész elfogad. Röviden szólva, aki a misztész által önmagához imádkozik. Pál is ilyeneket tart szeme előtt, akkor a hellenisztika misztikával szemben úgy fordul a római keresztényekhez, hogy ne a ti belső logoszotok önmagához fordulása legyen, tehát mint egy a ti lelki önkeresésetek, önigazolásotok, önimádásotok, hanem paradox módon a ti testi önátadásotok, életetek testi, test szerinti odaadása. Ez szerint egy kettős, egymásnak látszólag ellentmondó jellemzését találjuk az Isten irgalma által az embertől elvárt testi áldozatnak. Egyik oldalról az ember egzisztenciájának egy kultikus értelmű, azaz a világtól elvonatkoztatott és Istennek szentelt áldozati ajándékát. Másik oldalról ez nem morális vagy misztikus Isten tisztelet. Akkor feltetjük a kérdést, hogy akkor mi? Testi odaadás, ami nem egy bensőségessé váló és morális önigazolást jelent, hanem a világban való konkrét végrehajtásában világon kívüli, eszkatológikus, és ezért kultikus fogalmakkal felfogható létet. Aki ezt az áldozatot mutatja be, benne van a világban. És mindezek után lássuk, hogyan használja Pál apostol ezt a kifejezést. Szánjátok oda testeteket. Ebben a sóma kifejezés, a sokat mondó, és sokféle értelmezéstől, szóhasználattól eltérő és szembenálló. Ugyanis a sóma az ember teljessége, személyisége, egyénisége. Sok mindent jelent és jelenthet. Itt szívesebben kell gondolni a teljes emberre, testi és lelki, anyagi és nem anyagi voltára együtt. Vagyis szőröstől bőröstől odaállítani Isten szolgálatára. Ez persze túl durva értelmezés is, így, de gondoljunk azonban arra, hogy a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, amikor az ember feltámadásáról olvasunk, végig ez a szó szerepel, hogy sóma, ráadásul
mint amely elmúlt,

0: múlik, és mint lélek támad fel. Tehát mint fizikai elmúlik, és mint lélek támad fel, és ebben érthető leginkább az ember teljességét kifejező jelentése. A testi és véres kultusszal szemben tehát Pál apostol nem egy vértelen lelki, a logosz által megfogalmazott hálaimát tart logiké látrejának, mint egy a kegyesség csúcsának, hanem az ember teljességének Isten szolgálatába, dicsőségére állítását. Gondoljunk itt például Albert Schweitzerre vagy Kalkutai Teréz anyára. Hitük, imájuk, kegyességük, emberségük, tudásuk, testük, létük teljes testi fizikai odaadása jelentette áldozatokat. Pál apostol ismerve és felhasználva a kortárs gondolkozás, filozófia, vallások szavait, azoknál is többet fejez ki. Nem az anyaggal szemben a lelkiség értékét és dominanciáját, ez sem volna azért akármi, hanem éppen a legmagasabb hőfokú hitnek és lelkiségnek az ember egészére visszaható dominanciáját, az anyagi részére is. Tehát az ember testi mi volta is benne van, alárendelve az ügynek, Isten szolgálatának, és ez az Istennek tetsző Isten tisztelet nem pedig egy ellen elszellemesített, misztifikált kegyesség. És röviden szólnék egy-két izgalmas kifejezésről, hogy ne igazodjatok-e világhoz például. Ugyanis a világ törekvése, ha kell, darabokra szed és újra összerak a saját elképzelésének megfelelőre, mint ahogy a gyermek teszi a Lego játékkal. Tehát szebb és tudományos kifejezéssel szólva, integrálni akar ebbe a teljes mi voltomba. És vele szemben pedig a megoldás, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál apostol, tehát aki ugyan elmondja, hogy a régiek elmúltak és újjá lett minden, aki elmondja, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem, akitől nem idegen a nyelveken szólás, vagy a hatalmas misztikus élmény, aki bár még azt is elmondja, hogy neki az élet Krisztus és a meghalás nyereség, de éppen ilyen alapon az életben maradás az eredményes munkát jelenti számára. És ha erre van szükség, inkább életben maradni kíván. Amíg él, addig szolgálni akar az előzőek értelmében testi-lelki teljes mi volt a odaadásával. És a római levél 12. fejezet, amiről mostanig beszéltünk, ennek a szavai mellett hadd hangozzék el ennek a gondolatnak egész világos szinte nyers párhuzama is az első korintusi levél 9. fejezetéből. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet. Két egészen durván hangzó szó. Az egyik az ökölvívással van kapcsolatban, a másik pedig szolgálva nyomorítás lehetne magyarul. Mindkét esetben újra ez a szó szerepel. Tehát ez Pál apostolnak az Ars apostolikája. Nekünk pedig azt üzeni mindezzel, hogy legyetek követőim, mint én is követője vagyok Krisztusnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba, következő műsorba tovább megyünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Santus lehet hallja. Szentségimádás közvetítünk a Csíksomjai Szent Péter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. Megkérjük hallgatóinkat, ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be.

Mennyei atyánk, te vagy minden megszentelődés eredete és forrása. A vigasztaló Szentlélek sugallatával hívtál bennünket, hogy kövessük fiadat. A szeretet édes bilincsével kapcsolódjunk hozzá, és testvéri lélekkel szolgáljuk egymást. Kérünk, Urunk, ma árazd ránk újra a szentség lelkét, hogy amit évekkel ezelőtt fogadalmainkban örömmel ígértünk, azt hűségben valóra váltsuk. Erősödjön szívünkben a tisztaság, az alázat, a derűs szegénység és az áldozatkész engedelmes lelkület. Erősödjön szívünkben a remény, hogy továbbra is van terved velünk szent hegyeden. Küldesz testvéreked neved dicséretére és szeretetből fakadó szolgálatra. Urunk, te vagy vezérünk és támaszunk, te légy pályabérünk is, örök szereteted országában. Amen.

Szentlélek, Úristen, újítsd meg a föld színét, jöjj hét ajándékoddal, élet lelke, jöjj egység és szeretet lelke, az egyháznak és a világnak szüksége van rád. Jöjj, Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál.

Urunk, köszönjük most, hogy kiárasztod szent lelked. Add megígért ajándékodat ezen az ünnepen. Adassék a lélek a nyugtalan és békétlen, összezavarodott világ számára. Mennyei atyánk, ma is sötét fellegek vonulnak át felettünk, és borulátóak vagyunk, ha magunkra, a családunkra, magyar nemzetünkre, hazánkra, egyházunkra gondolunk. Elborít a káosz, a nyugtalanság örvényként húz és sodor bennünket egyre mélyebbre. Vedd észre kiáltásunkat.

Ajándékozz meg rendel, nyugalommal, átgondoltsággal, megújult és neked szentelt élettel. Adassék a lélek, hogy megtaláljuk és áldjuk meg nem szűnő békességet. Atyánk, mutass az élő forrásra, hogy tiszta levegőt lélegezve gyönyörködhessünk a teremtettség szépségében. Adassék a lélek, hogy észrevegyük és csodáljuk teremtő lelked munkáját. Amen.

Könyörgünk egyházainkért, gyülekezeteinkért. Hadd hirdessük tisztán a feltámadott Krisztus szabadító erejét, bűnbocsátó szeretetét. Adassék a lélek, hogy növekedjen azok száma, akik magasztalják megváltó Krisztus Urunkat. Krisztus lelke adassék egyházaink fiataljainak. Könyörülj rajtunk, hogy hitvalló, elégedett életet élhessenek. Könyörgünk értük, hogy legyen mellettük hittestvér, akivel megélik az imádságos, hívő életet, amikor halványul hitük ereje. Amen.

Imádkozzunk azért, hogy az édesanyák és édesapák példamutató szelíd életet éljenek. Urunk, a felnőtt nemzedék tagjait tett készé arra, hogy nehéz harcaikban a tisztesség, a becsületesség, a tisztaság, a türelem javára döntsenek. Vedd pártfogásodba a közösségeinket, add, hogy megtalálják helyüket, feladataikat és

Pünkösd ünnepén szembesülünk azzal, hogy gyakorta magányos, magára hagyott, szomorú, megfáradt lelkű emberekként élünk a világban. A lélek tüzét add a szürkeségben, egyformaságban élőknek, a lelki betegségben szenvedőknek, a depresszióval küszködőknek, add a vigasztaló lélek gyógyító erejét. Amen.

Védd meg azokat, akik félnek. Töröld le azok könnyét, akik gyászukban az elmúlás, a veszteség nehéz terheit hordozzák, és az élet győzelmének hírével enyhítsd a lelki sebeket. Hallgass meg minket, Urunk, és küldd el szent lelkedet. Ajándékozz meg, hogy örvendező életünk lehessen benned egy házadban. Jézusért kérünk, akié a dicsőség és a hatalom örökké.

Hiszek szent lélekben. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől, megváltoztatja szokásaimat, legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet, megállít a rossz elkövetése előtt, felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat, szeretettel tölt be Isten igéje által. Hiszem, hogy elveszi kicsinyhütűségemet, megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja az egész lényemet.

bennem, Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam. Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Hódíts meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat. Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Amen.

Mennyei atyánk, kérünk téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő szűzanya közbenjárásával, áraszt kiránk és az egész teremtett világra szent lelkét, a békesség lelkét, a kiengesztelődés lelkét, a védő ügyvédet és szabadítót. Ments ki minket, egész hazánkat és nemzetünket, de az egész Kárpát-medencét és a világot is a gonoszság ereje, sújtása, ostorozása alól. Állítsd helyre a te országodat közöttünk és a teremtett világ minden részében. Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket, és velünk vagy mindenkor. Amen.

Örökkévaló Istenünk, magasztalunk téged, szereteted áradásáért, amit a teremtett világnak adtál. Magasztalunk téged, szereteted örömszerző erejéért, ami mindörökre a miénk. Kitöltött szent lelked által, létezésünk kiapadhatatlan forrásában, a megvilágosító fényben, és minden életben, ami csak él és mozog a földön. Dicsőítéseddel van tele a szánk, értelmünk tisztán lát, szívünkben fellángol a szeretet tüze, mivel újra ránk ragyogsz a lélek kegyelmével, s a jövő felé fordított tekintetünket, amit elhoz majd hozzánk szeretetet szentsége és győzelme, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

0: feléd is, alázatos szívű Jézus. Könyörögjünk minden a török Isten tekény szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, majd a bűnösök nevében irántad lerót, hagyj megengesztelődve bocsánatod mindazoknak, kik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, ki veled él és uralkodik, szent lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomjai plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnál Xantus Leát hallották.

Dzsida Jenő. Pünkösdi várakozás. Kész a világ. Feszült. Ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden lélek lámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. A zordon tömeg árnyék némánt zokogva kering útjain, csak egyet tud és egyet érez, most váratlanul vágyon megvonalik és felzúg Istenéhez. Betelt az idő. Sugarat, fényt, színt adj nekünk, mert tepedünk. Fényesség nélkül oly sívár az élet. Nagy alkotónk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben a felviharzott éteren keresztül, és felsarhan az egek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül, zsibongva, zsongva, és nagy szavát az Úr kimondja.

Ma is hirdetik az igét a pünkösdi tüzes nyelvek, hogy részesei lehessünk a mennyei szeretetnek. Lelkesedő, erős hittel ma is járják a világot, égi kincset hintve szerte a hűséges tanítványok. Ne csükkedj el, gyönge ember, ha sújt nyomorúság bánat, az erősítő szent lelket Krisztus adta a világnak. Azért küldötte az Atya, hogy vigaszul melléd álljon, s az ég felé vívő úton győzhess minden akadályon. A szent élek erejével új édenkert nyílik itten, de hit nélkül boldog élet sem itt, sem oda át nincsen. Az Atyánál úgy kaphatunk örök üdvöt égi helyet, ha szívünkbe zárjuk, amit hirdetnek a tüzes nyelvek.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmasságodra. Amen.

Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
1: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak, család és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szent Atya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is, a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szent Atya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket és mellettük áll, mondta a Szent Atya, majd Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
0: Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szentatya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívás, tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus, a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.

megengedte a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a Nápoly környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a tüzek földjének drámai jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápoly és Caserta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő Istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségi, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülni abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, Acerra főpásztora Antonio di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el. Nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédő orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetné az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább.
A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vár.

0: nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, fél 10-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd fél 11 órakor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szentatya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
1: A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsőség neked, mennyei tűz, a lélek piros rózsája, élő akarata vagy. Áldozó csütörtökünk éjszakáját, Jézus után tekintő szemünket, szomorú csügget életünket, csodás új fénybe hozó. Jöttödre kigyúlt bennünk a cél, a prófétaság továbbvitele, Jézus újbóli megtalálásának, velünk maradásának ereje. Szomorú szívű tanítványoknak, áldott pünkösdi lélek, tűz, erő, élet, hit, üdvösség, mind te lettél. Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél, kikegységben Jézusra várhatunk, csapjon újjongó zsoltárba szavunk, pünkösdi fény ragyogjon a szemünkbe, velünk van szent lelkében az Isten. Csak úgy lehet igazán pünkösd itten, ha mindenben mindenünk lett az Isten. Ha nem lehet, nem tudunk élni másképp, csak pünkösd szent hatalmas Krisztusáért. Ezért indít pünkösd ma engem térdre, hogy élhessek pünkösdben, de csak vele.

0: Köszöntöm a Felvidéki Mária Rádió hallgatóit, akik a Felvidéki Beszélgetések című műsorunkat hallgatják. A vendégem Molnár Imre, szociológus, történész. Azért invitáltam meg erre a beszélgetésre, mert felfigyeltem arra, hogy mint közéleti személyiség a munkájában elhivatott történész és szociológus, mégis fontos az, hogy egy vallási háttér és támogatás az, ami erőt ad neki mindebben. Az első személyes találkozásunk is egy ilyen alkalomhoz fűződik. Még egyetemistaként volt lehetőségem részt venni egy szentmisén a pozsonyi Ferences templomban, és ott egy ismerősöm bökötte az oldalamat, hogy ő az az ember, aki az a nagy Eszterházi kutató, a versenyeken mi is voltunk, és milyen nagyszerű dolgokat mesélt, és olyan áttéléssel. Ez felcsigázta az én érdeklődésemet is, és láttam a mély meggyőződést az arcán, és éreztem később a szavaiban is. Volt még néhány alkalom, amikor személyesen találkozhattam vele, viszont már ez a momentum megszólított. Talán ezzel is indítanám a beszélgetést, hogy egy elfoglalt közéleti személyiségként hogy fér ez össze azzal, hogy az ember, hívő ember a mindennapjaiban is megélje a hit életét. Mit jelent önnek az Istennel való találkozás?
1: Ha röviden mondanám, akkor azt jelenti, hogy mindent. Legalábbis azt szeretném, hogy mindent jelentsen, hiszen belőle élünk, és belőle indultunk, tőle indultunk el, és hozzá fogunk visszatérni. Úgy szoktam magamba ezt kifejezni, hogy mint az üstökösök, akik a naptól indulnak, a nap energiájával, melegével, sugárzásával utaznak az űrbe, és aztán visszatérnek a naphoz, hogy újra feltöltődjenek, és újra elinduljanak a nagy pályájukon. Persze ahhoz, hogy az ember tovább lépjen ettől a fölismeréstől, mert azt hiszem, hogy igazán a probléma az a mai világban, hogy sokan fölismerik, hogy igen, Isten létezik, de nem tudják valahogy az akkumulátoraikat rákapcsolni Istenre. Nehéz megtalálni ebben a mai borzasztó, pörgő és feszült világban megtalálni a kapcsolódási pontokat Istenhez, hiszen korábban azt mondták a teológusok, hogy Isten elrejtőzik az ember elől, most meg az ember rejtőzik el az Isten elől. A napi forgatagba, a pótcselekvéseibe, a pót megoldásaiba, és ez az elrejtőzés bizony kicsit hasonlatos ahhoz az első elrejtőzéshez, amit Ádám és Éva végzett, amikor az Isten megkérdezte tőlük, hogy hol vagytok, hol vagy Ádám, és az Ádám azt válaszolta, hogy szégyenlem magam, vagy szégyenkezem, ezért elrejtőztem előled. Tehát van egy ilyen elrejtőzés, ami tudatalattunkban az Istentől való félelem, vagy az Istennel szemben való szégyenérzetét takarja az embernek. Én azt gondolom, hogy különösen nehéz közéleti emberként hittel, vagy hitből élni, vagy nem elszakadni a hittől, azért, mert úgy voltunk szocializálódva, hogy az Isten az egy magánügy. Én még a szocializmusban nőttem fel, és ugye akkor szinte lopva lehetett elmenni templomba. Az akkori közéleti emberek számláján ez egy piros pont volt, vagy egy bűn volt, vagy egy negatívum volt, ha fölfedezték, hogy ők templomba járok, vagy a hitüket rejtegetni kellett, még akkor is a hívők voltak. És valahogy úgy alakult ki ez a közéletiségünk, hogy az Istennek ebben mintha nem lenne helye, vagy nem tudná az ember megtalálni az Isten helyét ebben a közéletiségben, amely most körülvesz bennünket, és ezért nekem is ez egy nagy kihívás, hogy a reggeli vagy az esti fohászok között, nem mindig mondhatom ezeket imádságoknak, de így Istenhez fordulás egy fohászok között lévő napot, a napi tevékenységet úgy végezni, hogy az ember ezt Istennel végzi együtt, vagy legalábbis, hogy szerényebben fejezzük ki magunkat, Isten eszközeként, vagy a gondviselés eszközeként végezzük a munkánkat. Azt hiszem, ez egy igazi nagy kihívás ebben a hivatásban.
0: Azt tetszett mondani, hogy önnek ez a találkozása mindent jelenti, és hogy ezzel kezdi, és ezzel fejezi is a napot. Vagyis valahol igyekszik a teljességet legalább ezeken a sarkpontokon megragadni, és a tevékenységeibe belevonni azt a szellemiséget, azt a szolgálatot, ami az embereken keresztül az Úr javára is válhat. az imaformánál a fohászt említette. Ezek a mindennapi tevékenységre utalnak? A munkájára, a szakmájára nézve is kér segítséget, vagy talál fogódzót az ima részletekben, vagy ha szentmise során, akár ha szentáldozáshoz járul. Mik azok a dolgok, amik a mindennapi rutinhoz, vagy a kihívásokhoz, szakmabeli helytálláshoz, akár szóbeli, akár írásos, publikációs tevékenységhez erőt adnak önnek?
1: Igyekszem a napomat szentmisével kezdeni, vagy befejezni, és az rögtön egy olyan föltöltődést ad az embernek, ami úgy elkíséri egy darabig annak a töltete, és nagyon nehéz. Most már szinte én sem tudom képzelni, hogy egy ilyen föltöltődés nélkül csináljam végig a napot. Persze nem mindig tudok. Vannak napok, amikor kimaradnak a szentmisék, akkor sokkal nehezebb, mert hamarabb kiürül, hamarabb lemerül az a bizonyos elem, amit itt az elején a felvevőgépbe maga is kicserélt, és azért cseréltek ki, mert ugye működött az elem, de ahogy mondta, nem biztos, hogy kitart a végéig. Hát ez nagyon jó példa az ember életében is. Működünk elem nélkül is egy darabig, vagy akár félig föltöltött elemekkel is, csak amikor odaérünk egy válságos pillanathoz, mert hiszen minden napunk teli van krízis helyzetekkel, kihívásokkal, váratlan helyzetekkel, akkor már nem tudja az ember, hogy hogyan reagáljon, és fantasztikus úgy reagálni egy ilyen pillanatra, hogyha egy belső nyugalommal, egy belső erővel, föltöltődéssel nézek szembe a kihívásokkal, vagy a válságos helyzetekkel, pillanatokkal, és ez megment attól, hogy ösztönösen csípőből reagáljon az ember. Sajnos én is inkább ilyen érzelmi módon szoktam reagálni, tehát ha valami földűít, akkor dühösen reagálok, és akkor, ha ezek a bizonyos elemek fel vannak töltve, az akkumulátor föl van töltve, a lelki akkumulátorok föl vannak töltve, akkor az ember egész másképp tud reagálni. És ez nagyon fontos, nem csak az magam számára, hanem a környezetem számára is, hiszen egy feszült helyzetben a feszült reakció az még nagyobb feszültséget szül. Tehát ez az egyik dolog, a másik dolog, tehát ez a reggeli föltöltődés, a másik dolog pedig azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy egy-egy komolyabb beszélgetésnél vagy feladatnál az ember egy fohásszal a szent lelket hívja segítségül, a teremtő lelket. Hiszen ezekben a feladatokban, a munkánkban, a napi tevékenységünkben az ember valahogy teremt. Valami újat hoz létre, valami kreáció jön ki abból, amit éppen végez. És hát a teremtésben a Szentlélek volt az, aki az újat alkotta, az ötleteket alkotta, úgy képzelem el, hogy ő hozta a terveket, és az Atya rából intott, hogy ez jó lesz. És a fiú meg megvalósítja valahol azokat, amelyek ebben az elhatározásban megnyilvánulnak. Tehát nem csak érdemes, hanem kell a szent lelket hívni, vagy fohászként segítségül hívni, hogy mi ne roncsuk, vagy ne romboljunk azon a teremtésen, amely már körülvesz bennünket, hanem lehetőleg hozzátegyünk valamit, akármennyit, keveset, egy kockát, egy centit, egy lépést, egy színt, egy hangsúlyt, egy hangulatot, hangulati elemet, mindegy, hogy mit, de épüljön, vagy szépüljön az a világ, ami körülvesz minket, mert olyan sok minden rombolja ezt a teremtett világot, és az emberiség azt hiszem a többet rombol összességében, mint épít. Kicsit, mint a déva vára, hogy vannak, akik pusztítják, rombolják, vannak, akik építik, de bizony minél többen lesznek a rombolók, annál rosszabbul fogjuk érezni magunkat a világba. Ez a napi munkában az, hogy a Szentléleket hívjuk, az nem csak bennünket kell, hogy erősítsen, hanem a minket körülvevő világot is.
0: A körülöttünk levő világot szemlélve bennem egy ilyen gondolat fogalmazódott meg, hogy az élettelenben szunnyadó múlt talán a történelem valahol ezt is jelentheti. Ugye a teremtés, a folytonos teremtés, az előttünk levők is hagytak nyomot a világban maguk után, és történészként gondolom, hogy önnek is vannak olyan helyszínek, amelyek fontosak az életében, akár a szülőföldje, vagy az a hely, ahol jelenleg él, egy adott régióhoz való kötődés, a hazaszeretet, ezek a fogalmak miként munkálkodnak önben?
1: Én azt hiszem, hogy mindannyiunkban, a génjeinkben hordozzuk a múltunkat, az őseinket, azok szenvedését, örömét, úgy, ahogy a gyermek az édesanyja szíve alatt tudatalanul is, ugyanúgy mi is részesülünk abból, amit átéltek az őseink, és ezért is tartom felelőtlennek és hálátlannak azt a generációt, amely egyszerűen azt mondja, hogy a múltat végképp el kell törölni, nem lehet eltörölni a múltat. El lehet persze feledni, de az egy olyan felelőtlenség, mint ahogy egy gyermek elfeledi az anyját vagy az apját, vagy tudatosan úgy él, hogy elfeledkezzen róluk. Még persze akkor is, hogyha rossz dolgokat tapasztalt tőlük, de mégis az életet tőlük kapta a legnagyobb ajándékot, amit az ember kaphat ezen a világon, az az élet, az az élete. Tehát így módon nekünk azt hiszem, hogy hálával kell gondolnunk az őseinkre, az elődeinkre, akik nem csak az életet adták nekünk, hanem a kultúrát, a hitet, az életföltételeket, hiszen ahhoz, hogy az életet tovább tudják adni, nekik élniük kellett, meg kellett művelniük a földet, dolgozniuk kellett, sokszor nagyon-nagyon nehéz körülmények között, sok szenvedés közepette, de valahogy ezt miattunk tették, értünk a jövőnkért. Ott van bennünk az ő általuk felhalmozott hatalmas örökség, csak az a kérdés, hogy ezzel mit csinálunk, mennyire értjük ezt, mennyire érezzük, mennyire szeretnénk.
0: És talán az is, hogy ugye mennyire becsüljük meg, vesszük észre magunk körül, ahogy tetszik mondani. Általánosságban mennyire mondható ezzel a szlovákiai magyarságról, hogy fontos számukra, vannak ilyen regionális kezdeményezések, vagy a hagyományőrzés, akár itt jelen esetben Pozsonyban vagyunk, a Magyar Intézet épületében. Az ön mindennapjaiban ez a tevékenység milyen formákat ölt?
1: Szociológiailag is nézve a kérdést, a szlovákiai magyar társadalom az utóbbi időben óriási változásokon megy keresztül. Ugye jó visszatekinteni az elmúlt évtizedekre, például az 50-es, 60-as évekre, amikor ugye egy uralmi, párturalmi rendszer volt, és a szlovákiai magyarságnak is meg volt kötve a keze, a cselekvési ereje le volt bilincselve, és akkor megszületett a fölismerés, hogy ahhoz, hogy megmaradjunk, a hagyományainkra kell építeni, és azokat kell fenntartani. És virágzott a néptánc, a népművészet iránti rajongás, a népművészethez való ragaszkodásnak a különböző formái, tájházak jöttek létre, néptánc csoportok működtek, egész magas szintű, magas kultúráig évelő folyamatok zajlottak le a szlovákiai magyar társadalom életében, és ezek tömeges, közösségi jellegű mozgalmak voltak, amelyek áthatották az egész fölvidéki magyarságot. Most már nem látok ilyen tömeges, közösségi igényt ebben a társadalomban, hanem sokkal inkább egy bezárkózás, egy önmagába fordulás, atomizáltság, ugye saját individuális életünknek a perifériáig jutunk el, nem lépjük át ezeket a határokat, nem akarunk tudomást venni a szomszédainkról. Hát itt Pozsonyban különösen látszik az, hogy az ember eljár, vagy próbálok eljárni a társadalmi rendezvényekre, kulturális rendezvényekre, jószerivel néhány tucat embert látunk ezeken jelen, holott Pozsonyban közel 20 ezer magyar él, de önmagába bezárkózva, saját problémáival elhalmozva is, nem tagadom, és elfoglalva, de az, hogy nem keresi másoknak, a sajátjainak a társaságát, ez két dolgot mutat. Az egyik, hogy nem értékeli már a másik magyar embert, a másik magyar embernek a közelségét vagy jelenlétét, a második pedig az, hogy nem értékeli, vagy kevésbé értékeli azt a kultúrát sem, ami a két embert összekötné, a közös nyelv, a közös történelmi tudat, a közös öntudat, a közös műveltségi kapaszkodók, fogódzók. Ez azt jelenti, hogy a malter, a tégla, a kultúra az mindig ilyen volt, a kultúra mindig közösségi. Inkább talán mondjuk azt, hogy a civilizáció az mindig egy közösségi fogalom volt, ami összekötötte az embereket, az azt hiszem, hogy itt jelenleg napjainkban egyre kevésbé tölt be fontos szerepet, és ennek az eredménye az, hogy magára marad az ember, egyedül marad, egy magára van utalva, kaparikurta, neked is jut, önző módon él, csak magának él, és azt hiszem, hogy önmagának is hal meg. Ebből a körből nem tud kiszabadulni.
0: Esetleg lát-e mankót vagy kapaszkodót abban, hogy az egyház közösségeken belül, ott nyilván, hiszen a hitélet azért összekapcsol bennünket, hogy ez tud egy olyan forrás lenni a jelenkor közösségeinek, amiből táplálkozhatnak, és ami kinyitja az embereket egymás közé, hiszen Isten szeretet kapcsolata az nem csak az egyén belső kötődése az Úrhoz, hanem ő azt szeretné, hogy közösségben minél többen felebaráti szeretetben legyünk egyek és kapcsolódjunk össze a mindennapok szervezésében is akár.
1: Igen, ez egy nagyon jó megállapítás, és azt hiszem már a 70-es, 80-as években is fiatal, gondolkodó értelmiségiek, akik többet szerettek volna elérni a pusztanapi létnél, vagy a betevő falatnál, vagy többre volt igényük, felfedezték azt, hogy a közösségiségnek az első létrafoka, amely hiányzik alólunk, a hit. Hiszen a hit, a vallás, az egyház, az egy alapvetően közösségi, mondhatnám azt, hogy intézmény, de ez egy kicsit leszegényített szó, azt mondanám, az közösségi formáció. Nehéz hitet, egyházat, vallást elképzelni individuális módon, nem is létezik. De még visszamehetnünk, még egy lépéssel korábban, az Isten közösségi embernek teremtette az embert, mint ahogy ő maga is a Szent Háromságban egy közösséget alkot. És ha a hit kiesik, mint közösségi formáció, akkor csak a kultúra marad, vagy a társadalmi szokásrend, a szokások, és ez egy kicsit egy olyan, mint amikor egy futballlabdába egy szög kerül, vagy egy autógumiba egy szög nyomódik bele, lassan-lassan a levegő elszivárog, és bár úgy látszik, hogy formája megvan, annak az autóguminak a belső tartása már nincs meg, és az első huppanónál, vagy göröngynél, vagy az első ilyen akadálynál kiderül, hogy baj van, az egész gépkocsi nem tud tovább menni. Tehát a hit elvesztése után természetes módon következik a kultúrának az elvesztése is. A hitet, az egyházi szokásrendet, vagy az egyházi hagyományokat jogosan nevezzük kulturális létformának is, hiszen tulajdonképpen mi a kultúra? Az egy interakciót jelent, és közösen létrehozott értéket jelent. Egy egyház közösség az mindig közösen tudott működni, közösen tudott létezni, reagálni dolgokra. Tehát szinte az egy dominó elv alapján jutunk el az egyiktől a másikig. Van, akik azt mondják, hogy ez egy természetes folyamat, laicizációnak mondják ezt, tehát hogy a népi egyház, a népi vallásosságnak az elvesztését még jónak is tartják sokan, de én azt gondolom, hogy ha a társadalom meg is éli ezt a folyamatot, vigyázni kell arra folyamatosan, hogy legyen mód vissza is térni ezekhez a régi jó bevált formákhoz. Hogy mikor térhet oda-vissza az ember a halálos ágyán, vagy korábban, vagy egy válságos pillanatban, vagy egy megrendítő esemény kapcsán az életében, az a gondviselésnek a dolga, de azt hiszem, hogy minden ember, aki átmegy ezeken a folyamatokon, mondjuk így az elidegenedési folyamatokon, minden embernek az életében vannak újabb és újabb pillanatok, amikor visszatérhet a régi kerékvágásba, visszatérhet az értékekhez, visszatérhet az ősöknek a hagyományaihoz, vagy visszapillantva folytatni tudja, vagy folytatnia kell azt az utat, amit az elődeink is jártak. Talán jobban, okosabban, bölcsen, kevésbé balgán, mint ahogy ők tették, hiszen ők sem. Én nem idealizálni akarom az elmúlt világot, azt már nem tudjuk visszahozni, de a mai kor körülményei közepette meg kell találnunk nekünk is a magunk feladatát. De most az, hogy minek teremtett bennünket az Isten, hogy férfiak vagyunk, vagy nőnek születtünk, az nem véletlen. Mint hogy az sem véletlen, hogy magyarnak születtünk, szlováknak, vagy románnak, vagy a másnak. azért születtünk annak, amik vagyunk, mert az Isten ebben a identitásban ad nekünk feladatot, ad nekünk hivatást, ad számunkra tennivalót, elgondolást. És az Isten, ha egyszer feladatot ad, vagy hivatást ad, akkor biztos, hogy megadja hozzá a boldogságot is, azt az örömet is, amit a jól elvégzett munkában érezhet az ember. Nagyon sokan panaszkodnak az miatt, hogy a munkahelyükön nem nézik őket, nem becsülik őket, meg hogy csak eszköznek, tárgynak tekintik, és nem érzik jól magukat a munkájukban. Hát igen, ez bizony egy nagyon nagy probléma, és pont ide vezethető vissza, hogy nem a helyükön vannak az emberek, nem azt a hivatást végzik, amit az Isten nekik szánt, hanem azt a hivatást esetleg háttérbe szorítva előnybe részesítik azokat a munkahelyeket, ahol jól lehet keresni. Mindegy, hogy minek a rovására, de sok pénzt lehet keresni. Azt hiszem, a mai kornak az egyik legnagyobb kihívása ez a mammon. Ahogy az Úr Jézus is mondta, hogy választanunk kell, az Istennek vagy a mammonnak szolgálunk. Az Isten ad nekünk egy hivatást, ha azt a hivatást akarjuk szolgálni, nem biztos, hogy akkor jól fogunk élni, hogy gazdagok leszünk, hogy sikerélmények sorozata, vagy úgymond társadalmi megbecsülés fog bennünket körülvenni, de mégis boldogok leszünk, mert az Istennek az útján járunk. Ez nagyon nehéz feladat, de ezt azt hiszem, hogy mindenkinek egyszer fel kell tenni magában ezt a kérdést, hogy én valakinek szolgálok, a mammonnak, vagy az Istennek, kinek az útját járom, kinek az életét élem én, a magamét, azt az életet, amit az Isten nekem szánt, vagy azt, amit rám oktrojált az engem körülvévő világ, amely, mint tudjuk, ma van, holnap nem lesz.

0: A hallgatók figyelmébe is ajánljuk Eszterházy János példáját, illetve a mindennapokban igyekezzünk mi is a nehézségeink során is arra gondolni, hogy ennek mind van értelme és célja, sőt, ebben valahol azt az isteni jót keresni és találni, ami majd egykor a mi érdekünket is szolgálja. Kívánom Imrének azt, hogy ő is találja meg azt a nehézségek árán is, hogy mi az, ami segíti őt a mindennapokban, a múltat jelenni, elevenni tenni, és legyen ő is Isten szolgái között egy olyan személy, aki az embereknek is fényt és utat tud mutatni a mindennapokban. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm ennek a beszélgetésnek a lehetőségét, és köszönöm a Mária Rádiónak mindazt, amit tőle kapok, a nagyszerű programokat és elsősorban a lelki töltekezést, amit biztosít. Isten áldja meg.
2: Mária Rádió

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Többen kérdezték, hogy mióta van Somlyón búcsú. Hát ugye a csíksomlyói templomot, az eredetit, a gótikus régi templomot, csak kolostort 1442 és 48 között építették. És 44-ben az akkori pápa, IV. Jenő pápa kiadott Rómába egy engedélyt, egy levelet, amiben megengedte, hogy Csíksomlyón búcsút hirdessenek mindazoknak, akik ide jönnek, zarándokolnak, itt imádkoznak, adományokat adnak, gyónnak és áldoznak, persze, és a pápa szándékára imádkoznak. Ez egy nagyon nagy dolog, mert én nem is tudom, hogy még hány templomnak van Erdélyben egyáltalán ilyen, hát ilyen engedélye. Tehát egészen biztos, hogy Mária tiszteletére búcsút engedélyezett a maga az akkori pápa. Tehát, hogyha mióta van búcsú Csíksomlyón? 1444 óta. Ezekben az években Hunyadi János volt Erdély főispánja, vagy mondanánk azt, hogy igen, előjárója, vajdája. És hát ugye az ő engedélyével hát telepedtek le a ferencesek. Tehát igazából azt kell mondanunk, hogy Hunyadi Jánosnak köszönhetjük, hogy hát mi itt vagyunk, és hogy ide állított, hogy álljunk a határon, őrizzük a népünket, és hát ezt komolyan vették az őseink, és mi is komolyan vesszük, és valóban ezt csináljuk itten Csíksomlyón, hogy őrizzük a lángot Mária lábánál, hogy lobogjon, hogy meleget adjon, hogy gyógyítson, hogy vigasztaljon, hogy bátorítson. És ezért, hát ugye Hunyadi év is van Romániában, Hunyadi János napokat hirdettünk. Tehát most ma is, hát ilyen Hunyadi események vannak, és nagyon tetszik nekem, mert ugye vannak ilyen hagyományőrző fiatalok. Van egy házaspár, és Kovács, a fiú, és a felesége meg kerámikus, és korabeli, hát dolgokat kovácsolnak, meg kiviteleznek, Székelyudvarhelyen laknak, és eljöttek, van sátruk, korabeli ruhájuk, minden, és van ott pénzverde is, egész csapat jött. Ajánlom másoknak is, aki korabeli hangulatot akarnak kreálni, az nyugodtan meghívhatja őket. Pénzt verik ugye itten, és az apukák meg elverik a pénzüket, mert a gyerekek igénylik, hogy ezt meg azt meg, hát kürtés kalácsot, meg finomságokat lehet itten vásárolni már most. Persze van egy férfi, az pajzsot lehet festeni a feleségével, együtt vannak, és tényleg hoznak modelleket is, minden, és gyerekek megtervezhetik az ő címerüket, a családjuk címerét is, segítenek, hogy meglegyen a pajzs, amivel aztán ők odahaza felrakhatják a falra. Igen. Szerintem ez kicsit visszautazunk az időbe, de lehet nyilazni is, meg lovagolni is. Meghívtuk Vera nővéréket. Azt gondolom, a Garaszégi Kodály Zoltán gyermekkar sokan ismerik, de nem tudom, élőben hányan hallogatták. Ma este itten fognak előadást tartani, és közvetlen előtte a mi szalontai gyerekeink fognak egy Hunyadi János darabot bemutatni, úgyhogy hát lesz izgalom és érdekes dolog. És itt van az Arany Griff lovagrend, és bizony ők is beütöznek tetőtől talpig páncélba, és hát csak az eső meg ne verje, hogy meg ne rozsdásodjanak, de jól fel vannak szerelve, érdekes, érdemes megnézni ők. Bajvívással is foglalkoznak, meg egyáltalán középkorról több előadás is van Hunyadi János korával, hogyha már Hunyadi vette a fáradtságot, hogy eljött közénk, és itt lerakta ennek a templomnak az alapkövét. Hát akkor becsüljük meg, és tiszteljük őt. Szombaton, hát ugye tudjuk, hogy egész délelőtt gyónási lehetőség van. A szentmis az fél egykor kezdődik, úgyhogy addigra, aki akar, tényleg ki tud érni a nyerekbe szépen lassan. Jó időt jósol a meteorológia, úgyhogy reméljük, hogy jó idő lesz, 20 fokot, de ennek ellenére, ki búcsúra jön, az azért hozzon esőernyőt is, meg hát jól öltözzön fel, mert azért hideg szokott lenni a hegyen, tehát ott fent, az már körülbelül 7-800 méter magasan van a nyereg, és hát ugye ott az olyan, mint a Magyarországon a kékes tetőn sétálna az ember, mindig hűvösebb van. Fél egykor kezdődik a szentmise. Én a gyóntatószékbe fogok ülni, szombaton reggel 7:30-kor tartok egy szentmisét a kegytemplomba, de hát ez nem a nagymise, hanem a hegyen lesz a nagymise. Úgyhogy mindenkit szeretettel biztatok, hogy jöjjön, búcsút nyerje el. Tudják, hogy mitől lesz valaki búcsú nyerő? Hát akkor, hogyha elvégzi a szentgyónását, szentáldozást végez, és a pápa szándékára elmondja, hiszek egyet, a mi atyánkot és az üdvözlői Máriát. Tehát ez a búcsú nyerés. És hogy egy kicsit megértsük ennek a búcsúnak a jellegét, vagy jelentőségét, ugye a középkorban nem voltak börtönök. Ha valaki valami rosszat csinált, hát akkor vagy levágták a kezét, vagy a nyakát, vagy hasonló dolgot csináltak, de kiválthatta. Ha ő azt mondta, hogy elmegy Komposztellába, vagy Rómába, és hozzájárja a bazilikákat, és hoz onnan pecsétes igazolást, hogy valóban zarándok volt, akkor a közösség elengedte a büntetést. Tehát egy ilyen zarándok út Komposztelláig 2-3 év volt. Hát most őszinte legyek, bölcsebb dolog, mint az, hogy valakit bezárnak, és ott etetnek meg minden, hanem szépen útközben javulj meg. Imádkozz, minden templomnál megállt. Középkorban a templomok nem voltak zárva. Az emberek, hát mint persze, hogy vitték a köppenyüket, vagy akármit, és ott bizony megaludtak. Mondjuk ennek a hangulatát Somjón is megtapasztalhatják, mert ugye péntek este, szombatra viradólag, annak idején hiába én Csíkszeredában nőttem fel, és ki tudtunk volna jönni mi szombat reggel is, nagymamáim még mindig kijöttek péntek este, és egész péntek éjjel, most is folyik a rózsafűzérbondás, éneklés, és ugye a padok közé az emberek begubóztak, és hát ott valamennyiskét szundikoáltak, kalukáltak, de igazából ez egy nagyon vírasztani a Krisztus mellett, szűzanya mellett, ez egy nagyon szép dolog. Van, aki vigyáz más, azt mondja, hogy díszőrséget áll a szűzanya tiszteletére. Nagyon szép dolog. Én azt gondolom, hogy mennyi édesanyánkat meghatja ez a gyermeki ragaszkodás és szeretet. Igen. Tehát a búcsúnak ez volt a lényege, hogy az ember megszabadult az ítélettől, leveszekelte a bűneit. És hát, hogy mondjam, ez sokáig érvényben volt. Persze egész Európában hát volt, búcsút lehetett nyerni. Komposztellánál mondtam, Rómában, Lorettóban, és Szent Ferenc atyánk ugye úgy gondolta, hogy a nagy búcsút azt el kellett menni Jeruzsálembe. És bizony az, hát az nagyon fárasztó volt, nagyon nagy dolog volt. És ugye most éljük belé magunkat az 1200-as években, Szent Ferenc megújította a Porcinkula kápolnát. Egy akkoracska kicsi kápolna, mint Somjón a Salvator kápolna. És elment a pápához, és arra kérte, hogy ugye gyümölcsoltó boldogasszony napján van az ünnep, hogy azon a napon, aki abba a templomba eljön, az ugyanazt a búcsút nyerje el, ugyanazokat a kegyelmeket nyerje el, mint amit azok nyertek, akik a Szentföldre mentek. És ami döbbenetes az, hogy az akkori pápa megadta ezt a kegyet. Ez óriási ajándék. Ezt a mai világban, amikor az emberek már nem törődnek annyit a bűnükkel, és főleg amikor most már ugye, hogy hiába mondott, hogy 20 ezer ember van a börtönben. Hát azok mondhatják azt, hogy hát ők inkább elzarándokolnak a Szentföldre, és Szentsírhoz ott imádkoznak, és veszekelnek, és akkor a börtönbüntetés helyett ez legyen. Hát ezt most a mai világban ezt már nem lehet megmagyarázni, vagy megérteni. De hogy értsük, hogy milyen nagy dolog volt az, hogy Jenő pápa 1444-ben hát búcsúnyerési lehetőséget adott, igaz, hogy csak 7 évre, de aki nagyobb bűnt követett el, az el kellett menjen biza Szentföldre, vagy Jeruzsálembe, vagy Rómába. Mostan mondjuk ugye, hogy 00:30-kor kezdődik a szentmise, hát több helyt fognak áldoztatni az időseket, én arra biztatom, hogy üljenek le itt a templomkertbe, be a templomba is ki van hangosítva, a templom udvara is ki van hangosítva, tehát mindent lehet hallani, minden, ami kint történik. De igazából a kegyhelynek van egy YouTube csatornája, Csíksomlyói kegyhely YouTube csatornája, és aki arra rámegy, akkor élő egyenesbe akár, hát odahaza a telefonjáról is, vagy a képernyőjéről is, hát követheti a Csíksomlyói búcsút. De a búcsú lényege az nem az, hogy látom, vagy hallom a prédikációt, hanem az, hogy gyónok és áldozok, és imádkozok. Ennélkül, hát, úgy mondjam, úgy is szép, de a lényeget nem érték el. És ha ilyen jól elkezdtem sorolni a programokat, akkor azt is elmondom a Mária Rádió kedves hallgatóinak, hogy hát, hogyha lemaradt volna valaki a Somlyói búcsúról, hát akkor vasárnap én nagy szeretettel meghívom Csíkszentsimonba. 00:30-től kezdődik, ott is a Szentmisát. Délelőtt ott lovas verseny van, és pedig Pünkösdi király választás. Ugye hát a gyerekeink szeretnek lovagolni, és meg vannak hívva, hogy hát vegyenek részt a Pünkösdi király választáson. Lényeg az, hogy 18 év alatt legyél, és jól tudjál lovagolni. Bárkit szívesen látnak a erőpróbán, itt ügyességi, meg mindenféle próba van, szakemberek vizsgáztatnak, és a legügyesebb, a legtalpra esettebb, a legbátrabb, hát az lesz a Pünkösdi király egy évig, és a lányok közül, aki legügyesebb, az lesz a Pünkösdi királynő. Válunk mindenkit szeretettel. És hogyha tényleg valaki messzébről jön, és úgy gondolja, hogy ráér, és még hétfőn is velünk akar tartani, hát lent Kovásznán van egy házunk, Boldog Apor Vilmos tiszteletére szenteltük, és betöltötte a tiszteletel méltó 20 évet. Tehát most már nagykorú és 20 éves, és születésnapi bulit tartanak az ottani gyerekek a házunk tiszteletére. 11-kor kezdődik ott a szentmise, tehát hétfőn, pünkös hétfőjén, Kovásznál, azt szeretettel várunk, utána lesz egy szeretett lakoma, megnézhetik a gyerekeinket, a kollégáinkat, a háromszékieket, és én úgy tudom, hogy legalábbis meghívtam, és meg is ígérték, hogy a napközis gyerekek is oda bejönnek, meg a kollégák, meg minden, úgyhogy lesz egy jó csoportképre való társaság, úgyhogy adják, írják be a bakkancs listájukba ezt is. És hogyha már, hát ugye hirdetésről van szó, június 1-e, ugye gyereknap. Mi minden évben a gyermek Jézus búcsút megtartsuk. Miért? Számunkra úgy gondolom, hogy Jézus, ha Isten létére mer gyermek lenni, akkor nekünk oda kell figyeljünk a gyermekekre. És Szovátán is szintén 11 órakor kezdődik a szentmise, amit gyermek Jézus tiszteletére ajánlunk fel, tehát az egy hétfői nap, június 1-e, és utána ugye hát a misén is, meg utána is a Maros Szégi Kodály Zoltán gyermekkar, Vera nővérék fognak énekelni, 50 gyerek, hát az angyalok énekelnek, és nagyon szép tud lenni, úgyhogy tegyenek meg mindent, hogy eljöjjenek. És a mise után a gyerekek adnak egy kis Hát ilyen népdal csokorral kedveskednek a jelenlévők, és utána hát meghívtunk, ugye a gyerekek szeretnek kacagni, hát a székely góbikot. Hát egy ilyen jópofa, kedves, aranyos két bácsi és egy néni, és aztán ők tényleg jól eléadják magukat. Na és azt gondolom, hogy érdemes eljönni, már ő érettük is, tehát Szovátán lesz június 1-én. Aztán lesz ebéd, képzeljék el, a gyerekek olyan jópofán nekiálltak, és hát ugye biztattam, hogy süsselek fánkot. És gyönyörű képeket küldtek, hogy ők nem tudták kivárni azt, 5 kiló lisztből kíváncsiak voltak, hogy hány darab fánkó jön ki, és szépen megsütötték, és tényleg, hát nagyon-nagyon jól néz ki. Úgyhogy de nem csak fánkó lesz ott, meg hűsítő, meg egyéb, hanem ugrálóvár, meg mindenféle, ami a mókához, a szeretethez, jókedvhez tartozik, és igazából a szovátai polgármesterrel együtt, hát ugye a várossal szervezzük ezt az ünnepséget, a Szent József gyermekvédelmi otthon udvarán, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk. Na és hát ugye ezzel nem ér véget, mert Szászvároson van vagy 4, vagy 5, vagy 6 cseresznyefa a nagy kertbe, és érik. Na és úgy mondták, hogy hát Szovátáról, hogyha délután lemegyünk, ott meg lehet nézni, hogy mennyire érett meg a cseresznye, úgyhogy mindenkit szívesen látunk. Szedjed és egyed magadnak egy ilyen mozgalommal, gyermeknap alkalmával, gyerekeknek ingyen van a cseresznye, úgyhogy mindenkit szívesen látom. Vásárhelytől nem messze, tehát igazából 2 órai út, déva, olyasmi, még annyi sincsen, Szászváros még közelebb van, tehát egy 1,5 órai út, autóval, és akkor le lehet jönni ottan, akár szállást is lehet kérni, és hát a gyereknap, a desszert, az a fán van. Adná az Isten, hogy minél többen legyünk. Én úgy gondolom, hogy ebben nehéz időkben nagyon fontos, hogy a jó kedvet, a derűt, főleg a gyermekeinkbe megőrizzük, hogy mi felnőttek még duzzogunk, meg puffogunk, meg közben félünk, meg szorongunk, de gyerekek azok megérdemlik, hogy jó kedve, derűbe, örömbe nőjenek fel. Képzeljék maguk elé, hogy Mária megcsikizzi az ő kisfiát, és Jézuska kacag, kacag, aztán Mária felkapja, ad egy nagy puszit neki, és feldobja, és kifogja, és Jézus sikoltozik örömébe. Igen, testvéreim, ez is lehetne szent kép. Miért lehetne? Melyik édesanyja nem csikizi meg a győző gyermekét? Melyik nem ad puszit neki? Melyik nem emeli magasba? Ha Mária nem tette volna meg ezt kis Jézussal? És mondjanak egy gyereket, aki nem csilingelve kacag, amikor játszik fel az ő édesanyja. Egész biztos, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus is, ő írta a forgatókönyvet. Ő jöhetett volna nagy szakáll öreg úrként is közénk. De látjuk itt Síksomjón is, máshol is, őseink is, a mi úrunk Jézus Krisztus, mint gyermeket rajzolnak, faragnak, festnek oda az édesanyja karjai közé. Merjük szeretni a gyermekeinket. Merjük kimutatni rántuk való szeretetünket. Hát adná az Isten, hogy tényleg ez a pünkösdi búcsú is szeretetről, az örömről,

Ha azt akarom, hogy maradjon, amíg eljövök, mit törődsz velem? Te kövess engem. Amikor nehézségekkel, problémákkal küszködünk, sokszor ösztönösen a többi emberre tekintünk, és feltesszük magunkban a kérdést. Vajon nekik is ennyire nehéz? Péter is valami hasonlót tesz. Amikor meghallja Jézus arra vonatkozó szavait, hogy majd milyen halállal dicsőíti meg őt az Isten, kíváncsi lesz János sorsára. Ezért kérdi meg a mestertől. Hát vele mi lesz, Uram? Te szoktál az összehasonlítás csapdájába esni? Van olyan, amikor másokhoz méred magadat, az elhívásodat, a kihívásaidat, vagy akár a sikereidet? Isten előtt ez nem kedves, hiszen ő egyedinek teremtett téged, és egészen egyedi utat szánt neked. Nem kell senkit sem utánoznod. Nem kell senkivel sem versenyezned. Nem kell magadat összemérned másokkal. Egyszerűen csak meg kell tenned, amit ő kér tőled. Kövess engem! Ez a felszólítás ma neked is szól. Az Úr arra hív általa, hogy még elkötelezettebben járj az ő útján. A követés nem egy kényelmes, de egy valódi élet. Vajon hajlandó vagy-e akkor is utána menni, ha nem látod előre az egész utat? Ha nehéz, ha sok mindent még nem értesz? Ha sok mindent nem tudsz irányítani, ha el kell engedned a saját elképzeléseidet, hogy megtehesd azt, amit Isten kér? Amikor mások életét nézed, amikor mások hitéhez méred magad, amikor mások könnyebb vagy nehezebb útját figyeled, valójában ugyanezt kérdezed. És ő vele mi lesz? Jézus válasza ma is ugyanaz. Nem az ő útja számít, hanem a tied. Az, hogy kész vagy-e őt követni a körülményektől és másoktól függetlenül.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úristen, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy Szent Anyja a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
2: Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
2: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
2: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, mely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.
2: Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret.
1: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
2: hogy dicséretedet hirdess a szavam.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
2: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
2: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
2: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
2: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
2: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
2: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: Az Úr Sionnak kórusa fogjon csodás új dalban ma, és bölcs örömben ülje meg a szent húsvéti ünnepet.
2: Mint hős oroszlán Krisztusunk, fölkel s a sárkány porba hull, szavára mint ki rég halott, bűnből életre támadott.
1: Mit zsákmányként az alvilág elnyelt, ma mindent visszaáld, a rabsereg már ott halad, Krisztust követve, mint szabad.
2: Győzött az Úr nagy fényesen, ragyogva hódít szélesen, és egybefoglal két hazát, eget, földet, s lesz egy család.
1: Énekkel most a nagy királyt, kérlelje mind a nagy világ, trónjához minket felvegyen, örök fényével töltsön el.
2: Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, atyának léleknek veled, most is örökre tisztelet. Amen.
2: Hozzátok intézett szavaim, lélek és élet, alleluja. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom.
1: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
2: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
1: Téged kutat szemem víradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
2: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltess engem.
1: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
2: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
1: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozzátok intézett szavaim, lélek és élet. Alleluja. Templomot és áldozati oltárt építettél Szenthegyeden. Alleluja. Atyáink Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget.
2: Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál.
1: hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét.
2: Add meg nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem.
1: Mert szolgád vagyok, szolgálód gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Fel sem fogom igazságodat és törvényedet.
2: Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességet, semminek sem számít.
1: Nálad a bölcsesség, aki művedet ismeri. És jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad.
2: Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal.
1: Őt küld el szent egedből, fölséges trónod helyéről.
2: Hogy velem járjon, és velem munkálkodjék, és megtudja, mi kedves előtted.
1: Mert ő mindent tud, és megért mindent, megfontoltan vezet tetteimben, és megőriz hatalmával.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Templomot és áldozati oltárt építettél szent hegyeden. Alleluja.
2: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Alleluja. Dicsérjétek az Urat minden népek. Magasztaljátok őt minden nemzetek.
1: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Alleluja.
2: Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támad fel, hogy halottnak, élőnek ura legyen.
1: Feltámadt az Úr a sírból, alleluja, alleluja.
2: Feltámadt az Úr a sírból, alleluja, alleluja.
1: Akit értünk keresztre feszítettek.
2: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Feltámadt az Úr a sírból, alleluja, alleluja.
1: Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, alleluja. Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
2: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
1: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által,
2: megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
1: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
2: Az esküre, melyet Ábrahám atyának esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
1: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
2: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
1: Téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
2: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
1: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból,
2: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Simon Péter így felelt. Uram, kihez mennünk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia. Alleluja. Örvendezve kérjük Krisztus Urunkat, az élet kenyerét, aki igéje és teste asztalának vendégeit feltámasztja majd az utolsó napon.
2: Urunk, tölts el minket békével és örömmel.
1: Istennek fia, aki a halálból feltámadtál és az élet fejedelme vagy, áldj meg és szentelj meg minket és minden embertestvéredet.
2: Urunk, tölts el minket békével és örömmel.
1: Te, aki a benned hívőket békével és örömmel ajándékozott meg, add, hogy a világosság fiaiként éljünk és győzelmednek örvendezzünk.
2: Urunk, tölts el minket békével és örömmel.
1: Gyarapítsd a földi élet útján zarándokló egyházad hitét, hogy feltámadásodról tanúságot tegyen a világban.
2: Urunk, tölts el minket békével és örömmel.
1: Te, aki sok szenvedés után beléptél Atyád dicsőségébe, fordítsd örömre a szomorkodók bánatát.
2: Urunk, tölts el minket békével és örömmel.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely erőt adott Szent Györgynek, hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngességünkben legyen számunkra erőforrás az ő példaképe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai szombat reggelen is. A mikrofonnál Ferencemessét hallják. Ám egy kicsit talán, és hát azt hiszem főként, hadd köszöntsem azokat, akik ma ugyanúgy, mint én, otthonról ünnepelnek, vagy lélekben kapcsolódnak be a mai búcsúba. Igen, egy kicsit olyan nehéz, vagy valahogy valamelyest, azt hiszem, akik itthon maradunk, van bennünk egy hiányérzet, hogy de jó lenne most ott lenni a szűzanya lábánál Csíksomjon. Ma egy picit így ebben a reggeli napindítóban szeretném, hogyha hangolódnánk az ünnepre, meg egy kicsit megnéznénk így a pünkösnek a mi voltát, vagy egyáltalán azt, hogy mi is történik ott bennünk, évről évre Csíksomjón. Hát, ha segít ez a felkészülésben, vagy az igazán mondhatni megérkezésben. Szeretettel köszöntöm azokat, akik talán most tartanak Csíksomjó fele, és hallgatnak bennünket, akár utazás közben, akár telefonunk keresztül, vagy bárhogyan máshogy. Jó utat kívánok, kívánunk mindenkinek, és főként azt, hogy éljék meg igazán a búcsúnak a kegyelmi pillanatait. És azért ne felejtsenek el, értünk is, elmondani egy fohászt, ott fent majd a hármas halomoltárnál. Mai nap különös kegyelmi idő, kedves hallgatók. A Csíksomjó felé induló zarándokok lépései, az énekek, hegyoldalban összegyűlő sokaság, valahol mind ugyanarról beszél. Az ember vágyik arra, hogy hazataláljon Istenhez. És miközben a búcsús mise örömét éljük, szívünk már a közelgő pünköst felé fordul. Mintha a szűzanya jelenléte készítene bennünket arra, hogy újra befogadjuk a Szent Lelket. A csíksomjói búcsúban mindig van valami több, mint egy ünnepi esemény. Ott van benne évszázadok könnye, reménye, kapaszkodása. Generációk mentek fel a hegyre, fáradtan, betegen, háborúk után, vesztességekkel a szívükben, és mégis énekeltek. Mert aki eljut Somjóra, az nem csak egy helyre érkezik meg, hanem saját lelke legmélyebb kérdéseihez is. Hányszor hordozunk mi is kimondatlan terheket? Mosolygunk, dolgozunk, tesszük a dolgunkat, de belül ott van a fáradtság, a bizonytalanság, félelem a jövőtől. Néha az ember úgy érzi, elfogyott benne az erő az újrakezdéshez. De mégis Isten újra meg újra hív. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem mert szeretettek vagyunk, mert szeretnek bennünket. Talán ez a búcsú egyik legmélyebb üzenete is. Mária nem a hibátlan emberek anyja, hanem a sebzett emberiségé. Azoké, akik keresnek, akik botladoznak, akik néha elbizonytalanodnak, de mégis útnak indulnak. Ahogy a zarándok végigmegy az úton, lassan lehúr róla sok minden, büszkeség, fölösleges zaj, bizonyítás kényszere. Marad a lényeg. Egy ember és az ő istene. És innen vezet át az út pünköst felé. Mert pünkös nem csupán egy régi bibliai történet, nem csak arról szól, hogy egyszer régen lángnyelvek jelentek meg az apostolok felett. Pünkösd arról szól, hogy Isten lelke ma is képes életet gyújtani ott, ahol már csak hamu maradt. A tanítványok féltek. Bezárkóztak, csalódottak voltak, bizonytalanok. És ekkor érkezett a lélek. Nem eltüntette minden gondjukat, hanem belülről változtatta meg őket. Ugyanazok az emberek, akik korábban rettegtek, hirtelen bátrak kezdtek lenni beszélni Istenről, szeretetről, reményről. Ez a Szentlélek csodája. Nem más ember csinál belőlünk, hanem a valódi önmagunkat ébreszti fel. Sokszor nekünk is erre lenne szükségünk. Nem új életre valahol máshol, hanem új szívre ott, ahol vagyunk.
hogy legyen türelmünk egymáshoz, hogy tudjunk újra hinni egymásban, hogy ne a harag és a megosztottság uralja a szavainkat, hogy legyen erőnk megbocsátani, hogy ne csak túléljük a napokat, hanem valóban éljük. A világ ma tele van zajjal, félelemmel és sietségkel. Az ember könnyen elveszíti önmagát, de a lélek nem a zajban érkezik. Sokszor egy imában, egy könycsebben, egy ölelésben, egy templomi énekben, egy gyertyafényes estén, vagy ott, fenn Somlyón, amikor több százezer ember egyszerre énekli Baba Mária. Abban a pillanatban az ember megérzi, nem vagyunk egyedül. Talán ezért olyan megrendítő a búcsú, mert ott nem számít ki honnan jött, mennyi pénze van, milyen rangja vagy múltja van. Ott mindenki ugyanazzal a vágyal érkezik. Békét keresni, gyógyulást kérni, reményt, Istent. Tegnap este, kedves hallgatók, néztem a online nyilván a csíksomlyói búcsúnak a nyitó szentmiséjét, és amikor megérkeztek az enyéim, mondhatni az alfalviak elől, mind ahogy az mindig szokás, és megláttam őket, ugye gyalogosan érkeztek Csíksomlyóra, és hogy elkezdtek énekelni, majd imádkozni, hát nagyon az volt bennem, hogy igen, ide az emberek nem csak úgy mennek, nem csak úgy zarándokolnak évről évre, nem csak úgy gyalogolnak hosszasan, hanem mennek, mert szükségük van arra, hogy menjenek. Megdobbant a szívem nem egyszer, és azt hiszem, hogy mindannyian így vagyunk ezzel, akik talán most nem tudnak ott lenni, akik most csak innen messziről tudnak bekapcsolódni. Isten legtöbbször nem nagy csodákban válaszol, kedves hallgatók, hanem a békében, egy halk bizonyosságban, hogy hordozva vagyunk. És igen, ezt éljük meg évről évre. Lehet, hogy valaki ma azért imádkozik Somlyón, hogy meggyógyuljon valamelyik szerette. Más azért, hogy legyen ereje tovább menni. Valaki a gyermekéért könyörög, valaki a házasságáért. Valaki egyszerűen csak azért, hogy tudjon újra hinni. És a szűzanya mindenkit ugyanazzal, az anyai szeretettel fogad. Pünköst közepén, küszöbén talán ez a legfontosabb kérdés. Mire van igazán szüksége a lelkünknek? Mert biztos vagyok benne, hogy nem több sikerre, nem hangosabb világra, hanem lélekre. Isten eleven jelenlétére. Mert ahol a lélek jelen van, ott a megkeményedett szív újra érezni kezd. Ott a reménytelenségben is felragyog valami fény, ott az ember képes lesz újra szeretni. A csíksomlyói hegyoldal és a pünkösdi terem valahol összetartozik. Mindkettő azt üzeni, Isten nem hagyta magára az embert. Ma sem. És talán, amikor este csend lesz körülöttünk, jó lenne egy pillanatra megállni. Elengedni a rohanást, hagyni, hogy megszólaljon bennünk a lélek halk szava. Lehet, hogy nem látunk lángnyelveket, lehet, hogy nem történik látványos csoda, de ha szívünkben megszületik egy kis béke, egy kis hit, egy kis újrakezdésre való bátorság, akkor a pünkösd már elkezdődött bennünk.

Most pedig arra hívom a kedves hallgatókat, hogy imádságban próbáljunk készülni a mai napra, Pünkösd ünnepére. És próbáljunk ráhangolódni így ebben a szombat reggeli csendben, madárcsicsergésben, napsütésben, arra, ami a lényeg. Urunk Istenünk, ezen a kegyelmekkel teli napon csendben megállunk előtted. Szívünket feléd emeljük, mint zarándok a tekintetét a hegy felé. Annyi zaj, fáradtság, seb és kimondatlan sóhaj van bennünk, és mégis hisszük, te ma is vársz minket. Nem elutasítva, nem számon kérve, hanem úgy, ahogy az irgalmas atya várja hazatérő gyermekét. Köszönjük neked Csíksomlyó kegyelmét, a sok imát, mely évszázadok óta felszáll onnan az ég felé. Köszönjük a zarándokok lépteit, a fáradt emberek hitét, az énekeket, amelyek könnyekből és reményből születnek. Köszönjük, hogy amikor az ember már gyengének érzi magát, te még akkor is erőt adsz az útra. Mennyei atyánk, ma eléd hozzuk egész életünket. Mindazt, amit mások látnak belőlünk, és azt is, amit csak te ismersz. Hozzuk a mosolyaink mögött rejtőző fájdalmakat, a csalódásokat, amelyeket soha nem mondtunk ki, az elveszített szeretteink hiányát, az aggódás gyermekeinkért, a bizonytalanságot a jövő miatt, az éjszakákat, amikor nehéz volt imádkozni, azokat a napokat, amikor elfáradt bennünk a remény. Urunk, te látod, mennyi sebzett ember él körülöttünk, mennyi magányos szív, mennyi ember hordoz mosolygó arccal nehéz keresztet. Taníts minket észrevenni egymást. Adj érzékeny szívet, amely nem fordul el a szenvedőtől. Adj olyan tekintetet, amelyben több az irgalom, mint az ítélet. Szűz Mária, Csíksomlyó édesanyja, oltalmad alá jövünk ma is. Ahogy annyi nemzedék tette előttünk, te ismered az emberi szív minden rejtett könnyét. Te ott állsz azok mellett, akik már alig bírják tovább. Fogd meg a kezét annak, aki beteg. Vigasztald azt, aki gyászol. Erősítsd azt, aki reményvesztett. Öleld át azokat, akik úgy érzik, senkinek nem fontosak. Édesanyánk, taníts minket csendben hinni. Nem csak akkor, amikor könnyű az élet, hanem akkor is, amikor fáj. Taníts úgy bízni Istenben, ahogy te bíztál a kereszt alatt is. Amikor nem értetted teljesen az utat, de tudtad, az Atya szeretete erősebb minden sötétségnél. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket. Köszönjük minden rejtett kegyelmedet, amelyet sokszor észre sem veszünk. Köszönjük az embereket, akiken keresztül szeretsz minket. A szülőket, akik értünk imádkoztak. A nagyszülőket, akik hitre tanítottak. A papokat, akik vigasztattak. A barátokat, akik mellettünk maradtak a nehéz időkben. Bocsáss meg, Urunk, amikor elfelejtettünk hálásak lenni. Amikor többet panaszkodtunk, mint amennyit köszöntünk. Amikor kemények voltunk egymáshoz, amikor ítélkeztünk szeretet helyett. Amikor hagytuk, hogy a harag, az irítség vagy a közöny uralja a szívünket. Most, Pünköst közelettével különösen kérünk, küldd el szent lelkedet. Jöjj, szent lélek, fáradtak ereje. Jöjj, a csüggedők vigasztalója. Jöjj, az összetört szívek gyógyítója.
Jöjj és gyújts fényt ott, ahol sötétség van bennünk. Jöjj azokhoz, akik elvesztették a hitüket. Azokhoz, akik már nem tudnak imádkozni. Azokhoz, akik úgy érzik, túl sok terhet hordoznak. Jöjj a családokba, ahol sok a kimondatlan fájdalom. Jöjj a házastársak közé, ahol kihűlt a szeretet. Jöjj a fiatalokhoz, akik keresik az útjukat. Jöjj az idősekhez, akik csendben hordozzák magányukat. Szentlélek Isten, taníts minket újra szeretni. Nem nagy szavakkal, hanem apró tettekkel. Türelemmel, figyelemmel, megbocsátással, őszinte jelenléttel. Add, hogy ne csak vallásos emberek legyünk, hanem valóban Krisztust hordozó emberek. Akik békét visznek oda, ahol viszály van. Reményt oda, ahol kétségbeesés van. Világosságot oda, ahol félelem van. Urunk, áld meg népünket. Áld meg családjainkat, otthonainkat, gyermekeinket. Őrizd meg hitünket ebben a sokszor zavaros világban. Ne engedd, hogy a szeretet kihűljön bennünk. Adj erőt akkor is, amikor nehéz jónak maradni. És amikor majd elfáradunk az élet útján, emlékeztess minket arra, hogy mindig van hova hazatérni. Hogy a te irgalmad nagyobb minden bűnünknél. Hogy a te szereteted erősebb minden félelmünknél. Add, hogy egyszer mi is eljussunk ahhoz az örök ünnephez, ahol nincs több könny, nincs több fájdalom, csak béke, világosság és örök szeretet. Addig pedig vezess minket napról napra. Fogd a kezünket a bizonytalanságban, emelj fel, amikor elesünk, és taníts úgy élni, hogy életünk mások számára is reményé váljon. Amen.

Most pedig, kedves hallgatók, a mai műsorokat szeretném ajánlani önöknek. Hamarosan 8 órától Ferenc Kornélia önkéntesünk készített egy összeállítást a mai pünkösdi búcsú kapcsán. Ezt egészen 9 óráig hallhatják, majd utána interjúkat hallhatnak, illetve az következik. 9 óra 45 perctől a Szentlélek 9-et folytatódik Csíki Szabolccsal, majd 10 órától ima szendékaikat fogadják a csíksomlyói stúdióból, majd 10.30-tól a hármas halom oltártól végezzük a rózsafüzért közösen. 12 órától kapcsoljuk a kis és nagy somjó közötti nyerget, majd 12:30-kor ünnepi szentmisét közvetítünk a hármas halom oltártól. Akik itthon maradtak, mint jó magam is, úgy, mint az éterhullámain keresztül, de hogyha be is szeretnének kapcsolódni, úgyhogy lássák is a történéseket, a Duna TV 11 órakor kapcsol majd Csíksomlyóra, tehát a Duna TV-n is követhető lesz az ünnepi szentmise, Csíksomlyó kegyhely YouTube csatornáján és számos helyen még, úgyhogy be lehet kapcsolódni. Ezt különösképpen azoknak mondom, akik idősek és mondjuk nincsenek jelen a közösségi felületeken, hogy a Duna TV-n majd fogják tudni követni, úgy, ahogy azt évről évre lehet. Az ünnepi szentmise után pedig egy újabb műsor ismertetőt hallhatnak. Ma délután 5 órakor Csángó szentmisét közvetítünk majd a Csíksomlyó-Csobotfalvi templomból, majd, amire még felhívom a figyelmüket, hogy este 10 óra 10 perctől ugyancsak Csobotfalváról virasztunk az Úrral. Nagyon szép programokkal, műsorokkal várjuk ma is egész nap önöket, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Hát, kedves hallgatók, így a napindító végén mit is kívánhatnék, mint áldott kegyelmekkel teli napot, pünkösdi búcsot, zarándokoknak jó megérkezést, és még egyszer mondom, és kérem önöket, hogy áthordozzanak minket is a lelkeikben, ott fent, a nyerekben. Áldott szép napot, és további jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mária Rádió hallgatók! A továbbiakban hallgassák meg Páter Réti Apolinár 1924-ben kiadott Csíksomlyói kalauz című könyvéből az illemszabályok és üdvös tanácsok a csíksomlyói búcsúra. Mindazok, akik kereszt alatt Csíksomlyóra zarándokolnak, azért teszik, hogy ott imádkozzanak, a szentmiséken és közös áltatosságokon részt vegyenek, szentgyónást, szentáldozást végezzenek. Ki-ki lelke fohászait igyekszik Isten elé terjeszteni. Ezen áltatosságokat és áltatoskodókat semmiképpen megzavarni nem szabad. Szükséges azért, hogy minden templomban, főképp a kegyhelyen s a búcsúmenetben az előírt rendet tartsák be, és ahhoz mindenki szigorúan alkalmazkodjék. Kérünk tehát titeket, zarándok testvéreink, fogadjátok jó szívvel a figyelmeztetéseket és az oktatásokat. Végezzétek áltatossági gyakorlataitokat azon rendtartás szerint, mely a kegyhelyen elő van írva. Akkor búcsújárásotok lelketek üdvére fog válni. Másoknak is jó példát adtok, és így segítetek a lelkeket Istenhez emelni, buzgóságban és kegyelemben gyarapodni. Nem illik a zarándoknak búcsújárás alatt mértéktelenül dohányozni és italozni. Nem illik mulató helyeket felkeresni, szórakoztató zajos mulatságba részt venni. Nem illik zenészeknek pihenő helyeken világi nótákat muzsikálni vagy énekelni. Amikor templomokat vagy szent szobrokat láttok, köszöntsétek azokat tisztelettel. Ha templom előtt vezet el utatok, térjetek be oda, és imádjátok az oltári szentségben jelenlévő Jézus Krisztust. Ha távolabbról láttok templomot, vagy kereszt előtt haladtok el, mondjátok magatokban, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ha belefáradtatok az éneklésbe, vegyétek elő a rózsafűzért, és mondjátok el egyszer az egyház felmagasztalásáért, máskor az otthon maradottakért, a haldoklókért, a meghalt hívekért, a bűnösök megtérésért, vagy más üdvös célért. Az előimádkozónak becsületbeli kötelessége jól vezetni a rábízott csoportot. Az előimádkozó nem prédikálhat, és egyáltalán senki sem prédikálhat a búcsús közösségnek, aki az egyháztól nem nyert felhatalmazást, de egyházilag jóvá hagyott könyvből szabad felolvasni. A csoport vezetőnek mindenki tartozik engedelmeskedni. A búcsús menetbe meg kell tartani a rendet, fegyelmet. Nem illik a fiataloknak viháncolni, még kevésbé enyelegni. A kereszt alatt mindenki énekeljen és felhangon imádkozzék, mikor közös imát mondanak. A máriás kikerülés alatt nem szabad az elsőbségre törekedni. Mindenki tartsa meg a kijelölt vagy érkezési sorrendjét. Mindenki kövesse a búcsúrendezők utasítását. Aki nem tudja megtartani a rendet és fegyelmet, jobban teszi, ha nem is jön el a búcsúra. Legfőbb rendszabály a csíksomlyói kegyhelyen, hogy amikor a templomban szentmise, prédikáció vagy valamely közös istentiszteleti cselekmény van, akkor a búcsús csoportok minden ének és hangos ima nélkül teljesen csendbe vonuljanak be a templomba. Csak miután a közösségi cselekménynek vége van, akkor végezzék el hangosan és közösen a kegyszobor köszöntését énekkel és imával. A két templomban lévő más oltárok és szentek szobrai előtt való imádkozást ki-ki magánimával csendbe végezze el. Ugyanezen szabályokat kell betartani, amikor a búcsú befejeztével elköszönnek a szűzanyától és a két templomtól. A búcsú tartalma alatt hosszabban tartó szentségimádás, közös szentóra vagy más társas imádság hangosan és együttesen nem végezhető, mert ez zavarná a többi áltatókat. A két templomon kívül azonban a szent helyek látogatása alkalmával lehet hangosan imádkozni és énekelni, még akkor is, amikor előttünk más csoport halad, mely szintén áltatosságot végez, mert a szabadban nem zavarják egymást. További útmutatásul szolgálnak a következők. Kérjük az zarándok híveket, hogy az oltárterítőket, az oltárokon lévő tárgyakat ne érintsék, és ne tegyenek fel csomagokat az oltárra. Alamizsnát vagy pénzt az oltárra ne tegyenek, könnyen elveszhet. A pénzt a pershelybe tegyék, az adományt személyesen adják át a sekrestjébe szolgálatot teljesítésére,
segítő szerzetes atyáknak vagy alkalmazottaknak. Az oltárokon, padokon gyertyát égetni nem szabad. Inkább adják át az elégetésre szánt gyertyákat a sekrestyébe a rendezőknek, hogy azok az istentisztelet alatt hasznos módon égjenek el. A szent falakra és bútorokra nevet, évszámot felírni vagy belevésni semmiképpen sem szabad. A templomi berendezés épségét, törvényvédi, rongálását megbünteti. Pénzét mindenki tegye jól el, táskáját, csomagját tartsa kezében, mert a tolongás alkalmával könnyen elveszhet. Vannak szakemberek, akik nem búcsút járni jönnek Somlyóra, hanem szarkázni. A szerzetes rendház elzárt folyosóira és szobáiba senki be nem mehet. Éjjeli szállást csak felszentelt papok és egyházi személyek kaphatnak a kolostorban. Bármilyen egyházi ájtatossági társulati ügyben szívesen ad felvilágosítást a rendház főnöke, csak a sekrestyébe kell jelentkezni és kihallgatást kérni. Nem illik a gyontató székek körül tolongni, a gyonóhoz közel állani. Senki sem veszi jó néven, ha más hallgat a gyónását. Talán még meg is gátolhatja abban, hogy teljes, jó szentgyónást végezzen a gyónó. Ugyanígy, amikor a szentáldozáshoz járulsz, ne tolakodj, ne furakodj előre. Türelemmel, fegyelmezettséggel végül is sor kerül rád. Gondold meg, maga Jézus Krisztus előtt állsz, ő jön hozzád. Viselkedj vele és embertestvéreiddel szemben illedelmesen. Nem illik több búcsús csoportnak versengni az imában, énekben. Inkább a kisebb csoport csatlakozzon a többséghez. Érvénytelen annak búcsújárása, aki haraggal, gyűlölettel a lelkében jön el hazúról. Mielőtt búcsúra indulsz, kérj bocsánatot házastársattól, szüleidtől, testvéreidtől és mindazoktól, akikre neheztelést érzel szívedben. Nem lesz üdvös annak búcsújárása sem, aki adósságát nem akarja megadni, idegen tárgyat tartogat magánál, vagy a rágalmat nem akarja visszavonni. Rendezd el lelkedet terhelő ügyeidet, s csak azután indulj búcsúra, tiszta lélekkel. Tilos kisgyermeket, aki még nem volt első áldozó, becsempészni Somlyó nagyónó kis áldozók közé. Nem helyes, ha az évi szentgyónásodat és szentáldozásodat mindig csak Somlyón akarod elvégezni. Ezen évi szentségekhez való járulásodat végezd csak el otthon, egyház közösségedben, hogy jó keresztényi mi voltodról megbizonyosodjon plébánosod és hittestvéreid. Egészen hibás, tilos és érvénytelen szentgyónásod, ha eltitkolod a gyontató pap elől, hogy házasságod egyházilag nincs megkötve, vagy más súlyos akadály van lelkeden a szentgyónás felvételére. Embert be lehet csapni, de Istent nem. Óvatos légy az árusbódékban, vagy magánosoktól kínált könyvvásárlásban. Csak egyházilag jóváhagyott ima, vagy vallásos könyveket vehetsz meg. Nehogy idegen vagy szektás könyvekkel becsapjanak. Ezeket a szabályokat tarts be, édes jó zarándok testvérem. A te halhatatlan lelked érdekében, s a csíksomjói szűzanya nevébe kéri ezt a csodálatos kegyhely. Ahogyan betartod, úgy veszed hasznád. Áldjon meg a Jóisten, s adja melléd úti társul, szent angyalát. Kedves Mária Rádió hallgatók, az 1924-ben leírt szavak, azt hiszem, hogy a mai napokra is érvényesek, a mai búcsújárókra is, ezért ismertettük Páter Réti Apolinár Csíksomlyói kalauz című könyvéből.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió kedves hallgatóit a Csíksomlyói stúdióból. A mostani beszélgetésünk témája a pünkösd. Botond atyát mindig arról kérdeztem, hogy milyen az, amikor zarándokokkal a Hargitáról érkeznek Csíksomlyó fele. Ebben az esetben arról szeretném kérdezni, hogy milyen fenn a Hargitán fogadni a sok-sok zarándokot.
1: De éppen a mostani beszélgetésen előtt már telefonáltak, hogy szeretnék majd a kolostort is megnézni. Hát általában a csütörtöktől kezdődően már jönnek a csoportok, sőt azt kell mondanom, hogy már most vasárnap is volt két csoport, akik megnézték a kolostorunkat, illetve egyénileg is jönnek az emberek és megtekintik a kolostort. Hát ez az egyik ilyen nagyon fontos szerepünk vagy feladatunk most az új kolostornak a megmutatása. Természetesen egyfajta lelkiségi háttérrel erősítjük meg a látogatókban az élményt, amit megélnek az új kolostornak a látogatása alkalmával. Persze ilyenkor már csütörtökön este is 6 órakor, illetve pénteken este 6 órakor már van szentmise. Erre már el szoktak jönni azok az zarándokok, akik a szombat reggeli 5:30-kor indulunk, a szombat reggeli gyalogos zarándoklatra csatlakoznak hozzánk. Tavaly 127-en voltunk ezen a gyalogos zarándoklaton, minden évben egyre többen vannak, talán most úgy tűnik, hogy még többen leszünk. A pünkösdi, illetve a csíksomlyói nagy búcsú ünnep után vasárnap van 9:30-kor a szentmise, amire természetesen nagyon sokan jönnek, főleg azok, akik ott Hargitafürdőn vannak elszállásolva. Sőt, sokan szoktak jönni még pünköst hétfőn is, akkor is 9:30-kor van a szentmise, és aztán utána szoktak útnak indulni. Persze vannak, akiknek már külön misézünk, tehát pünkösd hétfőn reggel 7 órakor már a motorosoknak bemutatjuk a szentmisét, hogy aztán ők nyugodtan megreggelizve útnak tudjanak indulni visszafelé Magyarországra.
0: Botond atya, mit jelent a lelkivezetés a kolostorban?
1: Nem csak az épületről beszélek, mint egyfajta építészeti tárgyról, hanem az épületnek a mondani valóját is szeretném a látogatók részére olyan mértékben közel hozni, hogy megértsék, hogy maga az épület az el akar vezetni bennünket a lelki életnek a legfontosabb részeihez, hiszen a kolostorunknak a közepén, a belsejében a kápolna van. És ez nem véletlen, mert hogy az életünknek a legfontosabb mozgatórugója egyértelműen maga a Jóisten, illetve az ember életének a meghatározója az, ami bennünk van. Tehát nem is a külső dolgok azok, amik leginkább meghatároznak bennünket, hanem az, ami bennünk van, ahogy gondolkodunk a dolgokról, ahogy a dolgokra tekintünk, az határozza meg az életünket, és a boldogságunknak a forrása, vagy a belső békénknek, vagy a biztonságunknak a forrása. Úgyhogy a kolostorban, amikor bevezetem az embereket, akkor ezt a fajta lelki hátteret is el szoktam nekik mondani, és nagyon érdekes különben, hogy az épület és a hozzá kötődő lelki tartalom kettő együtt nagyon mélyen meg szokta érinteni az odaérkezőket.
0: Most akkor egy ilyen térbeli lelki vezetést szeretném, hogyha a Mária Rádió hallgatóival is megtenne az atya.
1: Amikor belépünk a kolostorba, akkor egy nagyon érdekes lépés az, amikor először megnézzük a pálos címert. Ugye mindenki azt gondolja, ez egy történeti beszámoló, nyilván az is, ugye Remete Szent Pál egy pálmafának a tövében találta meg azt a barlangot, ahol a remeteségét töltötte, illetve pálmafának a rostjából készült a ruhája, egy holló hozta neki minden nap a kenyeret. Azért van a holló a pálmafa tetején csőrében egy kenyérrel, illetve két oroszlán pedig azért szerepel a címerben, mert amikor meghalt, akkor épp arra járt Remete Szent Antal, és két oroszlán által ásott gödörbe temette el Remete Szent Pált. És ezért van ez a három szimbolikus jel a pálos címerben: pálmafa, holló, csőrében kenyérrel és két oroszlán. De hogy ez már önmagában az épületről is beszél, mert hogy ezek a történetek a sivatagi atyák életében nem csak egyfajta leírás, ami történt, hanem arról akarnak beszámolni, hogy ha valaki harmóniában van Istennel, akkor harmóniába kerül önmagával. És hogyha harmóniában van Istennel és önmagával, akkor harmóniába kerül a környezetével is. Ezért tudott Pachomius például a krokodilok hátán utazni. És hogy amikor belépünk a kolostorba, akkor elmondom, hogy szeretném, hogyha egy kicsit belekóstolnánk abba a harmóniába, amiben mindannyian vágyakozunk, mert hogy a harmónia, annak a megvalósulása Isten kegyelméből hát bennünk zajlik. És akkor így vezetem be a kedves látogatókat a kolostorba. Először a felső terembe megyünk, ahonnan gyönyörű szép kilátás van a Hargitára, Kossuth sziklára, Csíkszeredára. Gyakorlatilag nagyon jól látszik a Hargitának az a része. És akkor ott beszélek tovább a belső világunkról, beszélek arról, hogy ennek a belső világnak nagyon fontos része az, hogy a gondolatainkkal hogyan bánunk, a jó és a rossz gondolatok közötti különbségtétel, egy-két ilyen sivatagi atya történetével is ezt igyekszem megfűszerezni. Tehát, hogy az ember érezze azt, hogy a gondolataink, a rossz gondolataink, azok a gondolatok, amelyekkel már úgysem tudunk mit kezdeni, amit a múltban meg lezajlott eseményekről így gondolkodunk, hogy ha másképpen lett volna, na de hát ez, hogy másképpen lett volna, ezen hiába gondolkodunk már, mert úgyse lesz másképpen. Tehát, hogy ezek teljesen fölöslegesek, végül is azt szoktam elmondani, hogy a tegnapi nap miatt ne roncsuk el a mai napunkat. Ilyenkor még beszoktam csukni a fönti erkély ajtót, ahonnan rá lehet tekinteni a kápolnára, mégpedig azért, mert hogy így akarom bevezetni az embereket a kápolna belsejének a megtekintésére, hogy tekintsenek be a saját lelkük mélyébe. És elkezdek beszélni arról, ami nekünk keresztény emberek számára ugye nagyon fontos, Urunk Jézus Krisztusnak a szenvedéséből fakadóan mindannyian tudjuk, hogy a fájdalom és a szenvedés az nem hiába való az életünkben, az nem ellenségünk, hanem tanítónk. Nyilván a szenvedés önmagában értelmetlen, de mégis mennyire fontos, mert hogy a szenvedésen, a fájdalmon keresztül az ember nagyon sokat tud tanulni. És olyan ajtókat nyit meg a fájdalom a lelkünkön, amit semmi más nem tud kinyitni, csak a fájdalom. És olyan dolgokat ismerhetünk meg magunkból, a saját képességeinkből, lehetőségeinkből, amiket a Jóisten belénk teremtett, amelyeket nem ismertünk volna meg soha, hogyha nem szembesülünk a fájdalommal. És akkor megkérem a jelenlévőket, hogy most gondoljanak egy olyan fájdalomra, egy olyan pillanatra az életükben, ami nagyon nehéz volt, de most már érzik, tudják, hogy ebből nagyon sokat tanultak. És akkor egy kis csend, és ilyenkor kiszoktam nyitni az erkély ajtót, és mondom, na, most akkor be lehet tekinteni a kápolnába, mert hogy a mi lelkünk belsejében, ahogy Szent Pál apostol mondja, ugye nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma? Tehát, hogy bennünk lakik a Jóisten, és ő az, aki a legfőbb rendező az életünkben, ő alakítja, formája az életünket, mi vagyunk az életünknek a főszereplői, és ezért van most a kápolna középen, ezért van a kápolnában, a tabernákulumban az Úr Jézus, aki a mi életünket alakítja, és a fájdalmon keresztül bele tudunk tekinteni a mi saját lelkünk kápolnájába és az épület kápolnájába. Ezek után pedig körbevezetem őket a rámpás kerengőn, ami egyúttal nem csak egyfajta fizikai körbejárás jelent, hanem ugye mindig szoktam mondani, hogy maradjunk csendbe, akkor akár esetleg éneklek egy rövid Gregorián részletet, vagy csak éppen a beszédemre hívom fel a figyelmet, mert végigjárja az épületet magának a imádságnak, az éneknek a hangja is. Tehát nem csak a fizikális jelenléttel járjuk körbe az épületet, hanem az imádsággal. És aztán utána bevezetem a kápolnába a kedves vendégeket, hogyha nincs külön lelki gyakorlatozó vagy elcsendesedő vendégünk, akkor valamelyik vendégszobát kinyitom, hogy nézzék meg, hogy hogy néz ki egy szoba. Aztán utána a kápolnából elindulunk lefelé, eljutunk a könyvtárba, azt is megnézik, és hogyha a konyhánkban éppen nincsen tevékenység, akkor azt is megmutatom. És akkor elmondom, hogy középen, a belső tengelyben van fölül a lelki táplálék, ami a legfontosabb, középen a szellemi táplálék, ugye maga a könyvtár, és alul persze a testi táplálék, mert arra is oda kell figyelnünk, úgyhogy a legalább van a konyha. És akkor engedem, hogy kérdezzenek, főleg a könyvtárban szoktam úgy megállni, hogyha annyian vannak, a kisebb csoport van. Ha nagyobb csoport van, akkor már eleve fönt a fönti nagy teremben, mert ott férünk el mondjuk 40-en, 50-en, akár 60-an is, ott jobban tudunk így beszélgetni, vagy kérdésekre válaszolni, de kisebb csoportnál akkor a könyvtárban tehetik fel a kérdéseiket, és előbb-utóbb azért mindig megszületik egy kérdés. És utána nem a régi, vagy nem azon az úton megyünk vissza, ahol jöttünk, hanem oldalt van egy kijárat, és akkor a külső járdán mennek föl a vendégek, ahol megláthatják azt a kicsi tavat, ami a föntről érkező patakból táplálkozik, aztán folyik tovább, ugye a folytatódik tovább a patak, tehát a pálosoknál volt, főleg a középkorban a kolostorok mellett mindig volt egy-egy tó, nem csak azért, hogy abból étkeztek a halból, ami a tóban volt, hanem nagyon sok helyen a pálosok vízimalmot működtettek, és ez nem csak egy, hanem több kolostornak a fenntartásához is hozzájárult. Hát ezt így el szoktam mondani, és akkor utána érzelmes búcsút veszek a kedves látogatóktól.
0: Köszönöm szépen, Boton atya, és mivel pünkösd után az itt lévő vendégek még ellátogathatnak a kolostorba, úgy bíztatunk, minél többen menjenek a kedves zarándokok, és látogassák meg a pálos kolostort fent a Hargitán.
1: Nagyon szépen köszönöm, és várom a kedves látogatókat.
0: Köszönöm szépen, Botond atyát hallhatták, aki a Hargita fürdői pálos kolostort mutatta be önöknek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsérthessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Asztik atyával beszélgetünk az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójában. Kedves Asztik atya, eddigi élete során volt, hogy fogadta az zarándokokat, mint templomigazgató, volt, amikor kísérte ide a pünkösdi búcsú alkalmából a zarándok vonaton, és most újra fogadja a zarándokokat. Ezekből az évekből mi az, amire a legszívesebben visszaemlékezik?
1: Számomra mindig megrendítő ezt a sok embert látni, és elgondolkodtam azon, hogy miért jönnek. És egy ének jutott eszembe, hogy minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe. És én hiszem, hogy mindenki azért jön, mert a Jóisten szereti, mert Jézus szereti, mert a szűzanyát szereti. És ez az egész búcsúnak a lényege. Nem azért jövünk, mert piknikezni akarunk. Nem azért jövünk, mert magyarkodni akarunk. Az is beletartozik. De elsősorban Istenért jövünk, Jézusért jövünk, a szűzanyát köszönteni jövünk. És számomra mindig nagy öröm, ugyanakkor nagy-nagy felelősség és szolgálat, hogy ennyi ember itt van, együtt énekel, együtt imádkozik. Ennél nagyobb élmény nem kell. Többen félnek a tömegtől, többen azt mondják, hogy hát ők nem tudnak részt venni ilyen nagy tömeg idézőjelben mondott rendezvényen, nem rendezvény, hanem szentmise. De számomra nagy-nagy öröm ennyi emberrel ott lenni, imádkozni, énekelni. Ugyanolyan nagy öröm volt, amikor kaplonyi plébános koromban kísérhettem a Boldogasszony zarándokvonat zarándokait. Nagy élmény volt végig gyóntatni az úton, ugyanakkor énekelve, imádkozva a vasútállomástól fölvonulni a Szentmise helyszínére, és ugyanúgy hazafele nagy élmény volt hallani azokat az élménybeszámolókat, amiket a zarándokok mondottak a vonaton hazafele, hogy milyen kegyelmeket kaptak itt.
0: Kedves Asztrik atya, egyik interjújában hallottam, amikor úgy fogalmazott, hogy egy mozgó templom ez a zarándok vonat.
1: Hát éppen nincs szentmise a Boldogasszony zarándok vonaton, de minden napunk imádsággal, énekkel kezdődött, amikor én ott lelkivezető voltam, és az utazás egész ideje alatt gyontatás, lelki beszélgetés volt. Ugyanakkor rengeteg imádság, ének hangzott el, és ezért mondtam mozgó templomnak, mert tényleg olyan volt, mintha egy templom utazna Budapesttől Csíksomlyóig. Nyilván voltak szünetek is, amikor hagytuk, hogy a zarándokok beszélgessenek egymással, de nem sok idő volt arra, hanem nagyon sok elmélkedés, imádság, tanúságtétel hangzott el. És ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy a zarándoklatunk gyümölcsöző legyen.
0: Megérkeztek megtisztult lélekkel a zarándokok. Ilyenkor előzönlötték a sárga-sállas zarándokok a kegyhelyet, szentmisét hallgattak, és estére viszont a szállásaikra tértek. Ezekre az emlékekre hogyan gondol vissza?
1: Egyfajta megtisztulást tapasztaltam meg, amikor a búcsú után utaztunk visszafele, Gyergyószentmiklóson volt általában a szálláshelyünk, és egyfajta megtisztulást, egyfajta olyan lelki élményt tapasztaltam az egész zarándok csoporton, amit nem tudok megmagyarázni. És nagy-nagy szeretettel fogadtak minket Gyergyószentmiklóson mindig, most is évről évre Gyergyószentmiklós igazából a házigazdája, de úgy tudom, hogy egész Csíkszeredáig vannak szálláshelyek, és én meg vagyok győződve, hogy mindenki nagy szeretettel fogadja az anyaországból érkezőket.
0: Most, amikor újra fogadja az zarándokokat, milyen érzés, amikor emberek ezrei jönnek, tulajdonképpen minden oldalról, minden útról özönlenek ide az emberek.
1: Nem tudom megmagyarázni, de ugyanakkor, amikor szombat reggel elindulunk a Szentmise helyszínére, olyan belső öröm volt bennem, és remélem, hogy most is az lesz, amit nem tudok szintén megmagyarázni, hogy részese lehetek ennek a nagy-nagy zarándoklatnak, ami itt Csíksomlyón van, nem csak úgy, mint pap, hanem mint hívő ember, és nyilván egy szervező, a Jóistennek a legnagyobb szervező, utána mi emberek, és megköszönöm mindig a Jóistennek, hogyha jól sikerült, hanem akkor is. Mindig tanulunk abból, ami esetleg nem olyan jól sikerült, mint ahogy elgondoltuk, vagy elképzeltük, de az zarándokoknak a nagy többségén azt tapasztalom, hogy megelégedve, lelkileg felfrissülve mennek haza. És számomra ez nagy-nagy lelki élmény, ezt megtapasztalni és látni.
0: Úgy lelki szemeim előtt látom, ahogy Asztrik atya ott fennáll az oltárnál, és látja ezt a hullámzó tömeget a nyerekben.
1: Nem könnyű ott állni, de valakinek ott kell lenni, és szolgálni azt a közösséget, ami éppen ott van, figyelni mindenre, ami ott történik, hogy szépen legyen ott minden előkészítve, és a Szentmise is méltóképpen legyen bemutatva. Ez nagyon sok mindent elő kell készíteni. Óriási nagy csapat dolgozik ezen, hogy minden zökkenőmentes legyen, a terület elő legyen készítve, hangosítástól elkezdve, közvetítések, de nem feledhetjük el azokat is, akik háttérben dolgoznak azon, hogy minden jól sikerüljön, akiket nem látnak a kedves zarándokok, vagy akiket nem hallanak, de mégis ott vannak és teszik a kötelességüket, és ezt köszönöm nekik.
0: Minden évben valóban nagy csapat az, akik segítik a ferencesek munkáját, a rendezők, akik karszallaggal ellátva felügyelnek. Milyen módon találják meg ezeket az embereket?
1: Van egy nagyon régi csapatunk, akit úgy örököltünk még a 90-es évekből. Sajnos többen meghaltak, sokan megöregedtek. Vannak, akik akkor még fiatalok voltak, most már ők is idősek, de még szívvel, lélekkel jönnek és szolgálnak, és ennek örülünk, hogy itt vannak. És idén megpróbáltunk toborozni, rádión keresztül, interneten keresztül, és hát néhányan jelentkeztek újak, reméljük, hogy be fognak válni. Áldozó csütörtök estén találkoztunk, és beosztottuk a rendezőket, kinek mi a kötelessége, feladata, szolgálata, ezt elmondtuk, és én hiszem, hogy mindig helyt állnak becsületesen, odaadó szeretettel végzik önként, semmi szolgáltatás nélkül.
0: Valóban ez egy összeszokott csapat, és örülünk, hogy újak jelentkeztek, és hát gondolom, hogy várják a továbbiakban is az önkéntesek jelentkezését, amennyiben hívást éreznek, hogy szolgálják ezen a pár napon a zarándokok minden segítséget nyújtva nekük. Kedves Asztrik atya, én köszönöm szépen, hogy mindenről beszámolt a Mária Rádió hallgatóinak. A Jóisten adjon sok-sok erőt, hogy ilyen mosolyogva tudja várni a zarándokokat, és pünköst elteltével is adjon erőt a továbbiakhoz a Jóisten.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom, és köszönöm, hogy a Mária Rádióban mindig lehetőség van elmondani azt, amit szeretnénk, és köszönöm azt a sok-sok szentmisét, amit közvetítenek. Nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy milyen jó hallani, amikor innen van szentmise. Jóisten áldja meg mindenkinek a szolgálatát.
0: Köszönjük szépen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntöm Frédi atyát a vonal túlsó végén.
1: Én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Kedves Frédi atya, a tavalyi pünkösdi búcsú zarándokaként beszélgetek most Frédi atyával. Mindig a búcsú előtt szoktuk megkérdezni a szónokot, hogy milyen lelkülettel, hogy jött ide a búcsúra. Most megfordítottuk a dolgot, és a tavalyi pünkösdi búcsú szónokaként kérdezem Frédi atyát, hogy mit jelentett az életében a tavalyi pünkösdi búcsú.
1: Igen, hát a pünkösdi búcsún ugye egyetlen meghívott vendég van, az a szónok, a többi az mindenki zarándok, mindenki Mária gyermekeként zarándokol a csíksmeri segítőszűzanyához. Ugyanígy tavaly, mint meghívottként, meghívtak a ferencesek, és hát meghívott a szűzanya is. Ilyen lelkülettel érkeztem akkor oda, és most is ilyen lelkülettel fogok menni. Mit jelentett a búcsú szónokaként közvetíteni a híveknek a közösséget, a hitet, a Máriahoz való ragaszkodást. Mindez valahogy úgy bennem volt, és most is ez a lelkület van bennem. Nem mondhatom, hogy akkor sem izgultam, inkább felfokozott érzelmi állapotban voltam. Hát szeretem úgy elképzelni a történetet, hogy én hogy éreztem magam, vagy hát hogy érezte magát Mária akkor, amikor meghívott engem is. Rám bízott egy tanúságtevő feladatot. Én akkor is azzal kezdtem a beszédet, hogy hazajöttem Mária hozzád, hazajöttem. Ez az érzés, amikor tudom, hogy hazamehetek, vagy hazajöhetek, mitől otthon az otthon, attól az otthon, hogyha nem a ház teszi otthonná a házat, hanem a benne lévő szeretet, akkor van otthon az ember, hogyha otthon van az édesanyja is. És hát ez az érzés volt bennem akkor is, hogy tényleg hazajöttem, és hogy Mária várt rám, vagy rám bízta ezt a feladatot, és ez a hazajöttem Mária anyai szeretetében, bizalmában. Ez mindenképpen egy kihívás is volt számomra, de ugyanakkor egy megtiszteltetés, vagy bizalom. Valahogy azóta én nem sokat változtam, de a kapcsolatom Máriával, még édesanyámmal biztos, hogy mélyült egy picit, átalakult, mássá váltam, én nem azért, hogy jobbá váltam, hanem valahogy az a bizalmi kapcsolat tudatosodott bennem inkább, mint az előtt talán, mint amikor egy felnőtt gyermek tér haza, és otthon mindegy, hogy hány éves, akkor is gyermek marad, valahogy ez a fajta felnőttként való visszatérés, mint régebb, úgymond a katonaságból, hogy hazatért a legény, akkor úgy másképp érkezett meg, és másképp nézett rá az édesanyja is. Ugyanígy egy ilyen élettapasztalat után megérkezni Mária hívására, Csíksomi úra, és azt az élményt átélni, hogy valahogy másképp, valahogy úgy édesanyaként néz rám Boldogságos Szűz Mária, hiszen neki ígértem annak idején is, hogyha meggyógyít, akkor pap leszek, és hát ugyanez így történt a hivatásom folyamán is, hogy az a fajta teljes gyógyulás, amit én elképzeltem, az nem történt meg, de hát egy anya másképp látja mindig a gyermekét, és hát ez volt bennem, mint érzés, és most is ilyen érzéssel megyek vissza. Nem változott Mária hozzáállása gyermekeihez, nem változott, és hozzám sem. Nem lettem úgy gondolom nagyobb, több, híresebb, stb. Nem volt ez a elvárás se bennem, hogy akkor ez most mennyire fogja megváltoztatni akár a papi, akár a szerzetes életemet. Inkább a belső lelki életemre volt hatással. A legnagyobb mély élmény, ami meghatározó volt a pünkösdi búcsú beszéde közben, az amikor a békért imádkoztunk, és imádkoztuk a Most segíts meg Máriát és a Szűszülője Istennek imádságot, amit még nagyanyámtól tanultam, amikor azt imádkoztuk, akkor az a félmillió ember elcsendesedett, és annélkül, hogy mondtam volna bármit, fölállt, és állva imádkoztuk, akkor nyílt meg az ég úgy képletesen, de úgy a lelkemben is az volt az a fajta katartikus, mély Isten élmény. Egy félmillió ember együtt imádkozik, kéri még édesanyánkat a béke ajándékáért, és ott éreztem, hogy összeér az ég a földdel, ott a kegyelem pillanatában Csicsumjón, a nyerekben, Mária szíve összeér a mi szívünkkel, gyermeki, szeretetünkkel, ugyanakkor esdeklő kérésünkkel is volt az a pillanat, amikor megnyílik az ég, megnyílik a szívünk, és valami megváltozott bennünk. Nem csak bennem, hanem mindazokban is, akikkel együtt imádkoztam. Valahogy ez volt a meghatározó lelki gyümölcse az én tavalyi szolgálatomnak, ezt is mondhatom.
0: Utána gondolom nagyon sokan megkeresték Frédi atyát a sajtó részéről is.
1: Talán előtte több volt így a megkeresés, vagy az interjúk, vagy a kérdések. Utána olyan sok nem volt, hát ugye azt vegyük, hogy mondjuk a Duna TV az, aki megkeresett utána többször is, mondjuk akár evangéliumi szakaszok emlékedését kérték tőle, vagy pedig az Agapti sor különböző tematikájában kértek fel, hogy legyek ott beszélgető társ, meg hát a Magyarországi Mára Rádióban is beszéltem, vagy volt olyan, hogy fölkértek a búcsú után mondjuk egy evangélikus egyházközség úgymond alapító évfordulós ünnepségére, vagy az evangélikus gimnázium kért fel lelki nap megtartására is. Tehát ez egy szép kegyelmi pillanat, hogy itt Mária közbenjárására nem arra figyelünk, ami elválaszt bennünket, hanem ami összeköt is, hogy az evangélikus keresztény testvéreink hívtak meg, és éppen Mária tisztelet kapcsán hallották a beszédet, és akkor meghívtak, hogy tegyek tanúságot, vagy hát beszéljek a fiataloknak egyáltalán a hitről, vagy ami az életről, ami fontos, hogy a új kihívások. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a meghívás is egy megtiszteltetés volt, de hogy megint csak a Mária tiszteletnek egy különös gyümölcse, hogy az evangélikus testvérek hívtak meg, hogy részt vegyek az örömükbe, illetve hogy tanítsam a fiatalokat. Tehát ilyen meghívások voltak, vagy lelki gyakorlatra való felkérés volt különböző csoportoknak. Például sérült gyerekeket nevelő szülők kértek föl, vagy hasonló ilyen. Marad a karizmában a küldetés természetesen, és ez is úgy szintén Máriának a, úgymond az anyai szeretet emelt az anyai szeretet az nem csak azt jelenti, hogy gondoskodok rólad, hanem az, hogy bizalmat is szavazok neked, és ugye úgy, ahogy Jézus rábízta Máriát Jánosra, és János Máriára, ugyanúgy ebben a kereszt alatti bizalomban valahol ott vagyunk mi is, és valahol itt vannak ezek a történetek, tehát ezt éltem meg, ezt láttam, hogy ez így volt az életemben. Felkérések voltak, beszélgetések voltak, de inkább ami talán szebb is, érdekesebb, vagy nem a rádióban hangzik el, és nem is tudjuk ezt fölmérni, azok a lelki beszélgetések, vagy azok a komoly beszélgetések, vagy akár megtérések is, amelyeknek tanulni lehettem, akár egy lelki gyakorlat, vagy egy személyes beszélgetés kapcsán, hogy azért úgymond figyelt föl, vagy úgy gondolta, hogy szeretné elvégezni életgyónását, vagy bármi mást, pontosan a búcsú kegyelmi hatására, és ezeket úgymond nagy ajándéknak tartom a búcsú szónoklat gyümölcseinek, hogy az Isten lelkeket küldött hozzám, hogy közvetítsek az Isten szeretete és a lelkek között. Nem annyira ilyen sztárcsináló dolog volt, nem annyira ilyen médiatikus robbanásszerűen, inkább előtte volt egy kicsit nagyobb figyelem szentelve, úgy láttam. Utána itt természetesen, és ezt még mindig úgy szolgálatként éltem meg, hogy a lelkek szolgálatában, hogyha éppen a internet, a rádió vagy a tévé kapcsán is megjelenhet egy tanúságtétel, egy Isten kapcsolat, hogyha közelebb vihetjük a jó Istenhez az embereket, akár a mi hitküzdelmeink által is, akkor annak úgy van értelme. Sokkal inkább értékelem, vagy ajándék számomra mondhatom úgy, az a fajta kapcsolódás az Istenhez a beszéd kapcsán, vagy azok a fajta megkeresések, amikor valakit a lelki gyógyulás útján kísérhettem. Azt is tudjuk, hogy a lelki gyógyulást sem adom, vagy valamelyik más, valaki szerzetes, vagy pap, hanem lelki gyógyulás az minden esetben. Már a közbenjárására az Úr

0: Istennek legyen hála. Már elmondtam, hogy előtte sem volt térerő, utána sem volt térerő, csupán a Szent Misére tért vissza a telefonomba a térerő, és meg tudtam hallgatni a Szent Misét. Isteni csodának tartom, mert utána újra csak elszállt a térerő a telefonból, nem is jött vissza a hétfő estig. Én megköszönöm, kedves Frédi atya, hogy mindezt megosztotta az Erdély Mária Rádió stúdiójában, a Csíksomlyói stúdióból beszéltünk. Köszönöm a szolgálatát, a Jóisten áldja életét, és tudjuk, hogy a tavaly volt 50 éves, erre az alkalomra jelent meg egy nagyon szép kis könyve, hogyha erről mondana pár szót.
1: Igen, hát az egy ilyen meglepetés történet volt, édesanyám meglepetés sorozatának a születésnapi ajándéka. Hát ugye írok én már évek óta verseket, hát már kiskoromban is rég, és sokat írok, a több száz van. És ez általában, amikor mi imádságban születik, kápolnában van, amikor azon kívül éppen útközben, amikor nem tudom leírni, vagy fölmondani, és akkor magamba ismételgetem, hogy ne felejtsem el azt a verset, amit éppen most született a szívemben, csak utána leírom, hát ugye most a modern világban általában telefonba szoktam a jegyzetbe bepötyögni. Ezek nem klasszikus versek, hanem inkább ilyen modern versek, különböző témában, szenvedés, Isten szeretet, küzdelem, öröm, bánat, ölelés, visszatérő motivumok, az ölelések az imádságban is, és akkor ezeket a verseket elküldtem mindig édesanyámnak, ő még összegyűjtötte, és akkor így ilyen titokba összeválogatta, és a Magyarországi Már Eladó egyik munkatársa összeszerkesztette, és akkor így alakult ki ez a verses kötet, aminek a címe a Totus Tuus. Ugye tudjuk, hogy a Szent II. Jánosvár pápa Máriához intézett jelmondata egészen a tiéd, annak a latin formája, és hogy ez volt az egyik versemnek a címe, és a szerkesztő ezt választotta a kötet címnek is. Ami az érdekessége, hogy ezt a verset azt Simon András grafikus halálára írtam, az ő emlékezetére. Személyes jó barátom volt ő is, és így akkor született ez a vers, és ezt választotta a szerkesztő címadónak. Vannak benne szentekről szóló, Szent Erzsébet, Szent Teréz, Szent Péter, Szent Pál, Szent Kamilról szóló versek, a Szűzanyához külön fejezet van, Szűzanya Máriás versek, ilyen mindenféle élet, küzdelmes kérdések, mind modern versek, még néha van bennük. Ugye a Covid idején is született, vagy hát haiku, japán verselést is írok, úgyhogy ezek így egy kicsit a lelkemnek a kifejeződései. Én ezzel ki is kapcsolódom, meg be is kapcsolódom valahogy így, és akkor néha szoktam így ajándékba írni. Most például anyák napjára is, a plebániának, vagy hát az egyházközségnek, illetve Szent áldozás és a gyerekeknek egy-egy külön verset írtam, vagy a Csíkszentdomokos történetéről is van ugye a verseim egy része, amikor áronságunk lármafái tettekre hívnak bennünket, cselekvésre hívnak. Ezt is egy külön ajándéknak tartom, de ugyanakkor felelősségnek is, hogyha megad az Isten valakinek egy ilyen kegyelmet, akkor azt hogyan használja fel. Én úgy élem meg, hogy szintén evangelizáció eszköze lehet a vers. A vers a léleknek az egyik hangja, a vers az, ami nem biztos, hogy első hallása mindenkinek érthető, mégis van benne valami többlet. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy a versek, a vers az is ugyanúgy Isten ajándéka, és hát szívesen írok már ehhoz is verseket. És ez így egy ilyen születésnapi ajándékként megjelent. Talán ez is egy új küldetés, hivatás, hogy megjelenjen akár írásban is néhány gondolat, ezért az is megszületett bennem, hogy akár a Máriás beszédek, vagy tematikus szentbeszédeket is lehet, hogy meg kellene jelentetni, hogyha eljut az emberekhez lelképülésre, akkor nem rólam szól, hanem igazából egy küldetés. Egy ajándék is egy küldetés egyben, ez az egészen isteni lenni a versben, a dalban, a költészetben, és hát nem utolsó sorban ugye szép anyanyelvünk az mindig egy fohász alapvetően a Jóistenhez. Persze hívok olaszul is, hívok verseket, meg németül is, de ami jobban sikerül, az inkább azok a magyar versek. Ezt is így, mint ajándékként élem meg, tehát egészen Máriáé lenni a versben, az imában, a mindennapi cselekedetekben is.
0: Köszönöm szépen, kedves Frédi atya, hogy mindenki.

0: De erről beszámolt az Erdélyi Mária Rádió hallgatóinak. Adjon a Jóisten további sok erőt, hogy tudja szolgálni, tudja közvetíteni Isten is a szűzanya gondolatait az emberek felé.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, kívánom minden zarándoknak, hogy tényleg zarándok szívvel legyünk jelen a szűzanya lábainál, testvérként, mindannyian Mária gyermekeiként, ahogy a tavaly is mondtam, hogy és továbbra is imádkozzunk a békéért, mert hát Mária gyermekei háborúznak egymással, mert minden nép, Mária gyermekem, az ukránok, az oroszok, a románok, a magyarok, a ruszinok, bármilyen népcsoport, aki éppen egy konfliktusba belekerül, Mária gyermeke és Mária most is siratja gyermekeit. Ugyanezzel a lelkülettel legyünk ott ma idei pünkösdi búcsunk. Mária lábainál esdekeljük, kérjük, könyörögjük ki a békét, a világ békét, a családjaink békét, a megosztott családok békét. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy nagyon megosztottak a családok különböző okok miatt. Akár a széthulló családokért imádkozzunk az idén, akár a megosztott emberekért, hogy a béke a mi szívünkbe szülessen meg, Mária, mint béke királynője közbenjárására. Mindannyian tehetünk valamit a békéért. Egy fohász, egy zarándoklat, néhány lépés, néhány száz lépés, néhány ezer lépés, néhány üdvözlégy Mária a békéért. A családjaink, nemzetünk, Európa és az egész világ békéért. Legyünk együtt zarándokok, testvérek Máriánál, Máriával együtt Jézushoz megyünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Csíksomlyói stúdióból. Egy különleges interjú sorozatnak lehetnek fül tanulja a kedves hallgatók, ugyanis nemrég érkezett meg a Zarándok vonat Budapestről, és a kedves méltóságokat hívtam meg, akik részt vettek a Zarándok vonaton, mint püspök, mint lelkivezetők, és velük szeretnék egy pár gondolatot kikérni, kicsikarni tőlük a kedves hallgatók számára, hogy tegyük élőbbé, hogy mit is jelent a Zarándok vonaton zarándokolni. Kedves püspökatya, Márton Zsolt, Váci Egyház megyés püspökatyát köszöntelek nagy szeretettel.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm az atyát, vagy atyákat, igazgatórat, kedves Mária Rádió munkatársait, nagyon szépen köszönjük azt a fantasztikus, szép szolgáltat, amit itt tesznek, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és Zarándok testvéreimet, akikkel együtt érkeztünk.
0: Kedves püspök atya, mit jelent számodra személyesen a zarándoklat, és főképpen az, hogy most különleges zarándoklaton vagy, hisz a vonat, a zarándok vonatot te vezeted?
1: Lelkileg, ugye? Lelkileg, szerencsére nem a mozdony, mert az lehet, hogy nem lenne olyan jó. Így van. Nagyon örülök ennek, köszönöm a meghívást igazgató részéről. A maga a zarándoklat számomra mindig nagyon fontos, mert el kell hagyni a megszokottat, a kényelmeset, a jót, amit szeretünk, de nem turista céllal, hanem azért, hogy a megújulás elinduljon, és ehhez kell egy fizikai térelhagyás is. Ki kell lépni abból a zónából, amiben élünk, és nekem számomra nagyon fontos a zarándoklaton a kapcsolatépítés. Tehát tegnap is végig mentem az összes kocsin, és akkor hát úgy sokakkal kicsit futtába, de tudtam beszélgetni, mert azt hiszem, hogy a Jézus a kapcsolatainkban is ott van, benne van. És megérkezve pedig az imádsággal, a szűzanya pártfogását kérve egy megújulás történik. A saját életemben is, amikor itt voltam korábban itt Csíksomlyon, mindig másképpen tértem haza. Tehát a zarándoklat nekem egy valóságos megújulást jelent, de ez szükséges, hogy az ember fizikailag is kilépjen a saját megszokott közegéből.
0: Püspök atya, szerinted miért fontosak ma a zarándok utak a hívők számára, hisz az utóbbi években az a tapasztalat, hogy a Kárpát-medencei magyarság nagyon szeret zarándoklatokra járni. Miért fontos ez ma?
1: Hát a lelki megújuláson túl azért fontos, mert azért a zarándoklatban van egy áldozathozatal. Tehát, hogy el kell jönni otthonról, utazni kell, persze jó az ellátás, meg minden, de azért nem otthon van az ember, mondjuk nekem személy szerint nincs problémám, hál' Istennek az alvásra, meg innen van, akinél azért ennek már nem olyan egyszerű, de ebben van egy áldozathozatal is, és nagyon jó, hogy ezt tanuljuk meg, hogy Krisztus is meghozta értünk a legnagyobb áldozatot, mert egy pici részt akkor ebből vállaljunk, és azért is örülök, a fiatalok is jöttek, hogy ők is, hogy épp beszéltünk itt a úton, hogy hát nem volt térerő, meg lemerültek a telefonok, és akkor egymással kellett, hogy beszéljenek, és jaj, de jó, tehát az offline térbe léptek, és az, hogy Jézussal építeni, Istennel építeni a kapcsolatot, nem csak ő vele, hanem általa egymás között, ez nagyon-nagyon fontos, és megismerni egymást, egymás szent helyeit. Ez a helycsere, ahogy itt Erdélyben mondják, hogy cserélkezzél ide, rájöttem, hogy ennek van egy értelme, hogy cseréld ki a helyedet, hogy onnét gyere ide. Tehát, és ez fontos ebben a zarándoklatban.
0: Mitől különleges egy zarándoklat a hagyományos zarándoklathoz képest?
1: Hát épp azt beszéltük itt útközben, olyan ez mint egy falu. Hát 800-an voltunk, ez egy kis társadalom, egy kis keresztény világ, és ugye össze vagyunk zárva, és ennek áldott állapota az, hogy ott egymással beszélgetünk, ismerkedünk, imádkozunk, énekelünk, tehát nem tudunk csak úgy leszállni, meg esetleg nincsenek ilyen csábítodók, hogy beugrok ebbe az üzletbe valamit venni, hanem ott össze vagyunk zárva, mint hogyha hajón lennénk tulajdonképpen. És viszont ez az összezártság, én ezt most jó értelemben mondom, ez egy áldott helyzetet hoz, hogy meg kell tanulnunk egymással szeretettel kommunikálni, megismerkedni. Hát olyan különböző helyekről jöttek a testvérek, hogy mentem végig a szerelvények, és kérdezem, hogy hol van, és akkor mondja, hogy Balassagyarmat, Sopron, Nyíregyháza, és egy ülés részen vannak. Milyen jó, hogy a különböző testvérek így ebben a helyzetben oda lettek ültetve, megismerkednek egymással. A ti helyetek, a ti templomotok, a ti papotok, nagyon fontosak ezek a szeretett kapcsolatok építése, mert ez nem pusztán világi kapcsolatépítés, hanem ez egy vallásos evangéliumi stílus.
0: Milyen üzenetet szeretnél átadni az utazóknak a vonaton, ezen az úton?
1: Én azt az üzenetet adnám át, hogy újuljunk meg Krisztusban, ahogy a mottóz is kapcsolódik, ott a keresztségből indul, hogy tulajdonképpen Krisztus az ő saját keresztségével mutatott egy példát, hogy beállt a sorba, pedig hát neki nem lett volna erre szüksége, de mégis alázatosan bemerítkezett, hogy ő az ővele való kapcsolatot újítsuk meg, és ebből induljon aztán ki minden más. Az otthoni családi kapcsolataink, az egyházközségben, munkahelyen, iskolában.
0: Hogyan látod te ma az emberek legnagyobb, vagy miben látod az emberek legnagyobb lelki kihívásait? Mit tapasztalsz? Mire vágynak ma leginkább az arándokok, vagyis az a hívő emberek egyáltalán?
1: Én azt látom, hogy nagyon vágynak az emberek a meghallgatásra. Tehát, hogy legyen, aki meghallgassa, és vágynak arra, hogy beszélhessenek is. Tehát ne csak a rohanás legyen. Nagyon sok az inger, ami ér bennünket, hát most már minden téren, amiben persze sok jó is van, mert azonnal mindenhez hozzájutunk, de szükség van az elcsöndesedésre, a megállásra, a lelassulásra. Erre kimondva, kimondatlanul vágynak az emberek, nagy-nagy szükség van. Aztán arra is, hogy gyakoroljuk az önzetlenséget, mert egyre önmaga felé forduló embernek, önmaga felé forduló világban élünk, azt látjuk így itt is, otthon is, mindenütt, hogy ebből kicsit kilépni, hogy hát nem én vagyok a legfontosabb, hanem Isten, és akkor aztán rajta keresztül a másik, a testvér. És ez egy jó alkalom, hogy ezt itt megéljük.
0: Említetted, Püspök atya, hogy a vonaton nagyon sok a fiatal. Te, mint püspök atya, hogy látod, hogyan lehet a fiatalokat közelebb vinni a hithez, Istenhez ma?
1: Én azt látom, hogy fontos a tanítás, de még ennél is fontosabb a példaadás. Tehát meg kell hallgatni őket, elfogadni az ő stílusukat, vagy hogy milyen a kedvük, hogy ami nekünk felnőtteknek talán szokatlan, meg furcsa, hogy őket mi érdekli, de próbálni, kérdezni, hogy mi érdekli őket, meghallgatni, nagyon fontos a fiataloknál is a meghallgatás, mert azért vágynak erre, és a példaadás azért is fontos, mert egy fiatal lehet, hogy nem mondja ki, de azért nagyon vágyik arra, hogy példaképeket kapjon is, és hogy legyenek keretek. Látszólag lázadozik a keretek, de megőrül értő legyen. Tehát, hogy ilyen szeretett pedagógiával közeledni felé. Én most, mikor végigmentem a Rákóczi Szövetség által toborzott fiatalok kocsiai, nagyon jó volt a találkozás, hogy kérdeztem, hogy ki mit csinál, mit tanul, akkor megnyíltunk. Az volt, aki persze ilyen csöndes volt, akkor nem mondta mindenképpen beszéljen, tehát elfogadni a fiatalt olyannak, amilyen, és úgy kezdeni szeretni. Tehát nagyon fontosnak látom a példaadást, mert igazából azt másolják. Az fontos. Én voltam papnevelő, hát most is annak tartom magam, és azt láttam, a legnagyobb nevelő erő az volt, ahogy minket láttak, mint előjárók. Látták azt, hogy hárman ott ültünk az asztalnál, mondjuk egy ebédnél, és tudták, hogy különböző karakterek vagyunk, de szeretjük egymást. Ez volt a legnagyobb nevelő erő. Persze mondtunk szépeket is, meg tanítottunk, de ahogy élünk, így lehet igazán hatni, és nem látszik azonnal az eredmény. Sőt, talán elsőre úgy tűnik, mintha nem is fogadnák el, de azért a tagadásban is sokszor az igen van benne, tudat alatt, ami ott rögtön még nem fogalmazódik meg.
0: Egy picit átérnék személyesebb kérdésekre, ha lehetséges.
1: Hogyne.
0: De van-e olyan zarándok élményed, amely különösen meghatározta az életedet?
1: Igen. Én voltam Dányban plébános. Dány az, hogy Gödöllő és 60 környékén van, még azt nyerni, hogy Palócországnak a legdélibb tartománya, és amikor én ott voltam plébános 25 éve, akkor még úgy valahogy a falu népe úgy egészbe volt. Tehát azt mondhatni, hogy ez egy katolikus falu, tehát ott más felekezet nem volt valójában, és ezért úgy egy nagy, tehát nincs bajom a más felekezettek, csak mondom, ez egy adottság, hogy egy ilyen nagy egység volt a hegyházközség, a helyi önkormányzat között, és volt egy hagyomány, hogy zarándokoljunk el Mária Besnyőre. De amikor én odaérkeztem, akkor ez a hagyomány az úgy alakult, hogy egy picit gyalogoltak, aztán buszra ültek a testvérek, és mondtam, mi lenne, ha végiggyalogolnánk? Persze egy másik útvonat kellett keresni, és akkor összefogtunk ott a helyiekkel, polgármester úrral, nagyon partner volt ebbe, és elindítottunk egy olyan zarándoklatot, hogy végig gyalog mentünk egészen Besnyőig, elfáradtunk, de nagyon nagy áldása volt ennek, és azt láttam gyümölcsként, hogy egyre többen jöttek. Először volt egy 30 fős társaság, aztán persze autókba is lehetett ülni, mert idősebbek is voltak, aztán jöttek családok, én 3 évig voltam, de először 30-an voltunk, utána 60-an, végül 96-an mentünk így gyalogosan zarándokolni, és ez a konkrét kilépés, fáradtság, áldozathozatal, közben imádság, éneklés, ez nagyon, nagyon áldottá tette a közösség, hatotta az egyház községre. Nekem ez egy sajátosan szép élmény volt, mert én voltam úgymond a kezdeményezője, hogy újítsuk meg, és az is egy tapasztalatom volt, hogy ami régi, klasszikus, hagyományos, vallásos érték, azt nem kell elvetni, hanem meg kell újítani. És sikerült, mert sok fiatal is jött, sok család is jött, úgyhogy nekem ez egy ilyen élmény. Különösen fiatalokkal, nem hiszem, ifjúsági hittanosokkal, persze én reverendába mentem, de azért az erdőbe levettem a reverendát, hogy ne piszkolódjon, mezitláb mentem, és akkor csináltunk ilyet, hogy hány tócsán tudunk keresztül menni például. Hát ez már majdnem nyáron volt, nyár elején, hogy az életed, de volt csönd, mikor azt mondtuk, hogy most hallgassuk meg, hogy Isten hogy szól hozzánk a természetben, egy ilyen vadrezervátumon mentünk keresztül, volt ima, tehát hogy személyiségformáló és hitünkben is formálódó valóságnak tartom az zarándoklatot, akár vonattal megyünk, akár busszal, de ez a gyalogos, mert persze nem volt, nem 100 kilométer volt, ez csak 18 kilométer, és egy napot vett igénybe, de nagy, nagy élmény volt számomra.
0: Mi ad erőt neked a püspöki szolgálat mindennapjaiban?
1: Hát egyrészt nyilván az imádság, tehát ez nagyon fontos nekem. Szoktam mondani kicsit humorosnak, komolyan is gondolom, hogy függő vagyok, tehát naponta többször is szoktam imádkozni, nem tudnék anélkül élni. Erőt ad még a papi, papjaimmal való közösségi kapcsolatok, meg püspök testvérekkel is, tehát ilyen testvéri-baráti kapcsolatok építés, illetve az összes többi munkatársal is. Tehát mi úgy szoktuk indítani a püspökségen a hetet, hogy kezdjük egy közös napközimaórával, elolvassuk a következő vasárnapnak az evangéliumát, beszélünk róla, hogy ez mit jelent nekünk, aztán kicsit magunkról, hogy is vagyunk, és utána jön a munka. És ez nagyon fontos, hogy mindent megbeszélünk, és hiszek abban, hogy bár én vagyok a felelős vezető, de hogy a Szentlélek különböző módon másokon keresztül is tud szólni, és van úgy, hogy mint egy ilyen mozaikot, vagy egy puzzle-t rakjuk össze azt, hogy mit is kéne cselekedni, és van úgy, hogy amit ők mondanak, azt nektek van igazatok, úgy kéne csinálni. Tehát, hogy ez nekem egy nagy erő, ez az egységépítés, lelkesít.
0: Mit üzen a kedves püspök atya azoknak, akik most először zarándokolnak a vonaton például?
1: Hát én kívánom, hogy azt kívánom, hogy legyenek szerelmesek ebbe a erdélyi valóságba, Csíksomlyóba, most értsék jól ezt a szót, de hogy ez egy ajándék, egy kincs, hogy indítson bennünk el egy olyan megújulást a hitben, amit aztán otthon is haza is tudnak vinni, és ezt másoknak is mondják el, és akkor másokat is hívjanak, meg jöjjenek. Tehát Csíksomlyó azért egy forrás, a hitünknek kegyelmi forrása.
0: Még egy utolsó előtti kérdés. Milyen gondolattal indítod útra azokat a hallgatókat, akik lelkileg zarándokolnak most ide? Mária rádió hallgatókat.
1: Igen, hát aki ilyen lelki módon vágyik nyilván egy megújulásra, azt gondolom, hogy én nekik azt mondanám, hogy engedjék, hogy a csendben megérintődjenek. Oda lehet menni a szűzanya szobrához, lehet imádkozni, éljenek a szentgyónás lehetőséggel. Engedjék azt, hogy megérintődjenek minél több kegyelmi valóság által.
0: Köszönöm szépen. Még visszatérünk a püspök atyához.
1: Az eddigi kérdéseket.
0: Hát akkor most szeretettel köszöntöm Budai Lászlót, a zarándoklatnak a fő szervezőjét. Kedves László, a tegnap reggel folyamán már voltunk élőben, amikor is útnak indultatok, és most már itt vagytok Csíksomlyon. Te hogyan tekintesz vissza erre a egy napra, tulajdonképpen 24 órára, milyen élményekben volt részed, és mi volt az, ami változott a többi zarándoklathoz képest? Mi az új? Ebben úgy tudom, a 13. zarándoklat most már.
2: Egy éven keresztül folyik az előkészítés. De előtte most vasárnap volt, múlt vasárnap Burbella Gergely ezen az zarándoklaton is, ő az egyik püspökatya mellett kezdetektől fogva az egyik lelkivezetőt tartott nekünk úrnapján szentmisét, és utána pedig felkészültünk a segítőkkel az útra. És én akkor döbbentem meg, mikor szétnéztem, hogy nagyon megfiatalodtunk. Bizony, én már magasan a legvénebb vagyok a csapatban, és bizony nem csak a vonatnak, ahogy Püspök atya emlegette is, mondják úgy, hogy jó a korfája, hiszen azért ezzel a több mint 300 fiatallal, hiszen a Rákóczi is 300-on kívül is vannak még családok is, gyermekekkel, és ez a nagymamák, unokákkal, stb. Ez nagyon-nagyon-nagyon öröm számunkra, de a segítő csapatunk is, egy nagyon-nagyon fiatalos családok, vannak olyanok, ahol itt vannak a szülők, és már itt van a legnagyobbik leányuk, gyermekük is velük, mint segítő. Ez nagyon-nagyon jó érzés, és én ezt a fiatalos rendületet érzem. Ezek után a 7. vágányon állva püspökatyával, Zsolt püspökatyával szétnézett, és ő benne is ez tört elő, nem tudok más mondani, szétnézett, mielőtt elkezdtük volna az ünnepélyes búcsúztatást, és azt mondta nekem, ez a jövő vonata.
0: Szép gondolat.
2: Kész, Püspök atya, ennél többet nekem, mint szervezőnek. A szervező, főszervezőnk a Jóisten, ugye ezt mindig elmondom. De valakinek a földi munkát is el kell végezni, ezt nekem kell valahogy összefogni. Viszont ennél többet nem tudok. Tehát 13-adjára eljutni oda, hogy jövőről beszél, és tényleg ez az egyik üzenet számomra is, befele, hogy ennyire sok fiatal eljön velünk. Én voltam úgy osztálykirándulásra, vittem úgy 20-30 évvel ezelőtt fiatalokat. Volt olyan, aki meglátta, hová megyünk, Romániába, ugye erdélyi kirándulásra jöttünk. Jaj, nagyon beteg vagyok, összegörnyedt. A szülei ott könyörögtek neki, nem tudták felültetni a buszra. Tehát ha fiatal nem akarna, nem jönne el velünk, ez 100%. Egyébként pedig a Püspök atyát hallgatva én hadd mondjak el egy személyes dolgot. Az, hogy én ezt csinálhatom, azt én egy másik dányi papnak köszönhetem, a Szamaras papnak. Így hívták Dányba. Az 50-es években, amikor nem volt egyszerű papnak lenni, pláne egy olyan formátumú papnak, mint amilyen Kozár Gyula volt, Isten nyugtassa, Dányban, hogy mondjam, egy fricskát is tett a hatalom fele, Szamarat vett. És ő Szamárral járt a betegekhez is, áldoztatni, stb. Ő így is a mai napig rajonganak érte. Tehát a fiatalok tudják az öregektől, na ez a Kozár Gyula volt az én felnevelő plébánosom, amióta eszemet tudom, kállói plébánosként, Jarábik Jánossal, a káplánnal együtt. Az, hogy én ezt csinálhatom a Jóisten után, tényleg, és csak egyetlen egy dolog, 1983-ban Jaruzelszky van hatalmon Lengyelországban. Kozár Gyula a Kálói plébánián azt mondja nekem, 16-17. Éves voltam, hogy Laci, jövőre, ez 82-ben volt, bocsánat, jövőre elmész Lengyelországba egy zarándoklatra. Atya, hol van az? Hát életemben erdőkürtöt is, a szülőfalumot is alig hagytam el, nem fiam, te ezt meg tudod csinálni. Nem mesélem el a részleteket, ő mindent megszervezett, tényleg megcsináltuk, következő évben fel, vissza kellett menni a újabb zarándoklatra. Na, az volt az a pap, aki úgy nevelt, és akkor a 16-17 éves gyerekbe belelátta azt a közel 40 zarándokvonatot, azt a közel 30 ezer zarándokot, akivel bejártuk már a Kárpát-medencét Medjugorjétől, meg Közép-Európát, Fölcsenztóváig. Ezért mondtam el csak, bocsánat, ha már, és ez én nem tudtam eddig, hogy püspök atyát, nem néztem így az önéletrajzát, Dányban szolgált, de ez nekem egy külön nagy dolog, mert ennyi személyeset talán nem baj, hogy megosztottam.
0: Van-e valamilyen különleges személyes célod, vagy ima szándékod ezekkel az zarándokvonatokkal?
2: Rengeteg. Én most is cipelem itt a hátizsákomat, ebbe a szervezési dolgok vannak benne, de én azt szoktam mondani, hogy mindenki hoz egy batyút, hát az enyém akkora, hogy nekem muszáj egy vonatot bérelni hozzá, hogy el tudjam őszintén, és ha már mondhatom, akkor kérem a Mária Rádió, van egy ima hátterem, az én szülőfalumban vannak a pálos nővérek, egyetlen egy monostoruk van a magyar pálos nővéreknek, Erdőkürtön, és ők mindig elmondják nekem, hogy jó lelki barátságban vagyunk, ők az egyik, az én ima hátterem. És most hadd kérjem az Erdélyi Mária Rádiót, mert nagyon-nagyon sok betegség, sok probléma, ilyen-olyan egyéni és közösségi, nagy közösségi, akár nemzetközösségi bajunk is van, amiért imádkoznunk kell. Mi tesszük, Püspök atya és a lelki vezetőink vezetésével a zarándok vonaton is, hamarosan a déli szentmisében is, de csatlakozzanak hozzánk ehhez a nagy lelki közösséghez, mert hogy sokat beszélünk arról, hogy például az internet, a közösségi média, a social média mennyire káros. Azért én elmondanám, hogy többen, a tegnapi nap több százezren utaztak ezzel a vonattal, ugyanis a megosztásaink által, a jelenlévő kollégáink által sikerült a jó hírt is hírré tenni, és ez óriási dolog szerintem. Muszáj éljünk vele, tudom, atya, hogy ti is teszitek ezt, és használjátok, kell használjuk. Mert ha nem, akkor az ördög elviszi, aztán másra fordítja. De igenis a jó fele is lehet vinni. Kérem szépen, hogy imádkozzunk együtt.
0: Igen, még egy utolsó kérdés, talán a reklámnak a helye lenne. Úgy tudom, hogy az érsek atyával szerveztek hamarosan egy zarándoklatot Lengyelországba. Ez mikor is van, és hogy néz ki?
2: Június 22-től megyünk 26-áig. Nagyon-nagyon fontos. Szeretném elmondani, hogy még van helyünk. Hála Istennek volt dolgunk a csíksomlyói vonattal, de most aztán várjuk, nagy szeretettel várjuk az erdélyi híveket is, jöjjenek velünk. Autóbuszokkal ingyenesen el tudnak jönni Erdélyből Budapestig, és Budapesttől vissza. Ehhez kaptunk segítséget, támogatást, és onnantól elkezdve aztán egyesülve, mint ahogy itt is Felvidékről, Kárpátaljáról, nagyon sok felől, és Magyarország minden zegéből, zugából jönnek, tizedszer egy jubileumi zarándoklatunk lesz, Kovács Gergely érsekatya vezetésével, tizedszer megyünk Csenztohovába és Krakkóba. Egy nagyon-nagyon szép, nagyon felemelő zarándoklat lesz, egészen biztos vagyok benne, és annyira nagy szeretettel várnak minket, hogy én magam is meglepődtem. Most már több krakkói érsek, bíboros, kardinális idejében is jártunk Krakkóban, és eddig ők mindig ott fogadtak minket. És idén januárban, februárban elmenve az új bíboroshoz, Ris kardinális atyához, ő azt mondta, hogy hát sajnos, amikor ti itt vagytok 25-én Krakkóba, június 25, én a Szent Atyánál leszek. De 22-én eljövök, és veletek együtt ott leszek Csenztóvába a Szentmisén. Nagyon nagy dolog. És amilyen megkülönböztetett szeretettel fogadott minket a kardinális atya, azt én nagyon tudom, hogy mekkora élmény lesz az összes zarándoknak, hiszen ez ugyanígy volt korábban is. Dzsivis kardinális szentatya a számomra a szent, az Il Santo, mint ahogy az olaszok mondják Szent Antalra, az második szent, második János Pál pápa. Na hát az ő titkárával, a volt titkárával ugye 6 alkalommal is fogadott minket Krakkóba. A legelső alkalommal, mikor Dzsivis kardinális azt mondta nekünk, hogy büszke vagyok arra, hogy annak a népnek a fia vagyok, aki a ti barátotok. Mi elmentünk egy kis hitet koldulni a lengyelektől, és ők meg így fogadtak. Ennek az embernek az üzenete ez volt felénk, soha nem fogom elfelejteni. Na ez a lendület vitt el odáig engem is, hogy a 10-et is szervezzük meg. Viszont van még helyünk, szeretettel várjuk az erdélyi híveket. Botond atya rendszeresen elmondja, itt is elhangzik, lehet érdeklődni, lehet jelentkezni, az interneten is lehet látni az elérhetőségeket. Szeretettel várom önöket, jöjjenek, zarándokoljunk együtt Csenztóvába is. Június 22-től 26-ig.
0: Köszönjük szépen, még a hírekbe be fogjuk mi is mondani. Visszatérünk egy picit a zarándok vonatra. Szeretettel köszöntelek Juhos Ferenc Verbita szerzetes atyát. Te már nem első alkalommal vagy itt a zarándok vonaton. Miért döntesz minden évben úgy, hogy részt veszel ezen a zarándok úton?
3: Jó, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is hát szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Igazából a zarándoklat nekem a gyerekkoromig visszanyúl, mivel én felvidéki magyar vagyok, és annak idején, ugye 47-ben sokakat kitelepítettek Magyarországra, többek között rokonokat, szüleim, barátai, főleg édesapámnak sok barátja átkerült Magyarországra, Baranya megyébe, és egyetlen alkalom az volt, amikor Mária gyűdön találkoztunk a búcsónagyot, ölelkeztek, sírtak, beszélgettek, és engem, mint gyereket, akkor elvittek a Mária gyűdi zarándoklatra, majdnem minden évben, úgy 10 éves koromtól, és hát ennek volt egy közösségi eseménye is természetesen, de persze a Mária tiszteletet is, így a szüleim már gyerekkoromban belém nevelték. És hát ez a csíksomlyói zarándoklat, igazából én 2015-ben voltam először Csíksomlyón, az zarándoklaton, a Szentmisén, a Nyerekbe, és akkor tudtam, hogy én ide többször is vissza fogok jönni. Aztán akkor autókkal voltunk, rendtársakkal, ismerősökkel, majd 2021-be szólt Budai László, hogy Gergely atya mellett, mivel hogy ő is verbita, hogy vállalnám-e a lelkivezetést Gergely atya mellett a vonaton, és hát igen mondtam rá, és azóta mondok minden évben igent, és nagyon fontos számomra is valóban. Nekünk verbitáknak, ha már mind verbita szólaljon meg belőlem, egy misszió is, tehát ugye, ahogy Püspök atya is mondta, hogy nagyon sok emberek találkozunk a vonaton, és tehát ez egy hatalmas alkalom arra, hogy Isten igény hirdessük, tanúságot tegyünk a hitünkről.
0: Mi lepett meg eddig a legjobban a zarándokvonaton?
4: Többször
0: voltál, akár a tavaly előtti élményt is lehet.
3: Hát a meglepetés az mindig van, minden alkalommal, de ami a legfontosabb számomra az tényleg az, hogy mekkora az összetartozás, mert milyen nagy összhang van köztünk, hogy tényleg sok helyről jövünk össze, nem csak a Magyarországról, hanem vannak ugye a fiatalok között is különböző országokból vannak a vonaton, ugyanúgy felvidékiek is, ez mindig jó találkozni. És tehát a különböző találkozások, mivel benne vagyok a kurzió mozgalomba is, én nagyon sokszor előbukkan a vonaton egy kurzilista, és akkor dekoloresszel köszöntjük egymást, és akkor már tudjuk, hogy kurzilisták vagyunk, de hát a meglepetés pedig, vagy hát nem is meglepetés, hanem a legnagyobb öröm inkább a vonaton számomra mindig, tehát az őszinte gyónások, őszinte lelki beszélgetések, hogy az emberek vágynak arra, hogy tiszta szívvel tudjanak idejönni a szűzanya lábához.
0: Köszönöm szépen. Kedves főtisztelendő Cséri Gergő atya, te is már többször vettél részt ezen a zarándok vonaton, mint lelki vezető, mit szeretnél hazavinni ebből az útból? De tulajdonképpen milyen minőségben is vagy az arándokonaton?
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Budai Lacival most már én is mondhatom, hogy évtizedes barátság fűz egymáshoz bennünket, és tavaly, amikor szintén csatlakoztam, akkor még a zalai szolgálati helyemről, most pápán vagyok, plébános, a hívekkel a csíksomlyói búcsusokhoz, a boldogasszony zarándokvonathoz, akkor a Laci a vállamra tette a kezét, és megkérdezte, hogy ugye jövőre is jöttek. És akkor már lehetett sejteni, hogy valószínűleg dispozíciót kapok, és mondtam, hogy ha lehetővé teszik a körülmények, akkor jönni fogok. Úgyhogy így jöttem el az idei esztendőben is. Egyfelől háladással a szívemben az eddig kapott ajándékokért, szűzanyától, szűzanyán keresztül, hiszen Jézushoz mindig ő rajta keresztül tudunk igazán eljutni, ő a mi édesanyánk, és hát én is hoztam egy puttonyi kérést is, nem csak a saját kéréseimet, saját ima szándékaimat, hogy nagyon sok otthon maradottnak a kérését, betegekért, nehéz helyzetben lévőkért, és úgy gondolom, hogy egy kicsit én is most hoztam a szívemben a nemzetünkért való imádságnak a gondolatát. Valóban a vonaton az egységet nagyon szépen meg lehet tapasztalni, hogy egymásra vagyunk utalva, egy közösségé szerveződünk, és Püspök atya használta a képet, hogy olyan a vonat, mint egy hajó, hát az egyház hajója, igen, amely most jön az áhított kikötő felé, és hát a szűzanya, mint világító torony vezet bennünket Krisztushoz.
0: Mit üzensz azoknak, akik még gondolkodnak, még gondolkodtak, de még gondolkodnak, hogy részt vegyenek ezen a zarándokvonat egységén, úgymond?
5: Hogy ne gondolkodjanak, hogy jöjjenek. Tehát kibúvokat mindig lehet keresni, hogy most miért nem alkalmas, most milyen fontosabb, vagy egyéb dolgaim, feladataim lennének otthon, de én azt gondolom, hogy érdemes. Valóban a zarándoklatnak az egyik velejárója, hogy áldozatot hozunk. Meghozzuk azt az áldozatot, hogy lemondunk a szabadidőnkről, lemondunk azokról a dolgokról, amik elszakítanának bennünket ettől a fajta egységtől, de nagyon fontos, hogy töltődnünk kell, hogy a forráshoz mindig haza kell találnunk, és ebben a szűzanya tud bennünket segíteni, a búcsújárás tud bennünket segíteni, tehát, hogy tegyék félre ezeket az egyéb dolgokat, egyéb szempontokat, és jöjjenek a szűzanyához, mert anyai palástját ő mindenkire ráteríti.
0: Úgy legyen. Visszatérünk az idei pünkösdi búcsúra, hisz ezért zarándokoltatok ide, és az idei pünkösdi búcsú mottója Szent Maximustól: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Kedves püspök atya, milyen gondolatok jutnak eszedbe ennek a mottó kapcsán? Mit jelent számodra ez?
1: Hát azt jelenti, hogy Krisztus a forrás, akit az atya küldött, azért küldte az atya, az Atya Isten a fiút, hogy megmutassa, hogy ő egy hozzánk közeljövő, szerető Isten, nincs olyan távolságban, ahogy ezt az Ószövetség népe kereste, hogy valaki távol lévő, félelmetes valóságnak gondolta az Isten, persze személynek, de aki azért távol van is Jézusban, egészen közel jött hozzánk, olyannyira, hogy vállalta a mi emberlétünket, és vállalta azt is, hogy példát ad arra, hogy bűnbánatot kell tartani, mikor a Jordán folyóban ment Jánoshoz, hogy bemerítkezzen, te jössz én hozzám, mondja János, ugye az evangéliumban ezt ismerjük, ezt a mondatot, és azt mondja Jézus, hogy eleget kell tenni az igazságnak, tehát, hogy amit az atya rábízott, azt ő komolyan akarja venni, és onnét kezdődően, persze már a születésétől ez elindult, a gyermekség történetében is nyomon követhetjük a 12 éves Jézusnak a küldetését, de azért felnőttként innét indult az ő messiási küldetése, az ő embersége megkapja a Szentlélek ajándékait, példát is ad, és teljes egészében fölvállalja a mi emberlétünket. Megsiratja a barátját, Lázárt, megsiratja Jeruzsálemet, tehát megmutatja, hogy neki valódi igazi emberi érzelmei is vannak. és megmutatja, hogy hogy lehet szeretetteljes életet élni, amiben benne van az áldozat. Meghal értünk, odaadja magát értünk, megmutatja, hogy nekünk se lehet igazi életünk anélkül, hogy saját önzéseinknek, ragaszkodásainknak meghalljunk a másik ember felé. És akkor tud Krisztus megjelenni számunkra és közöttünk. Azt gondolom, hogy ide, ehhez a forráshoz akar így a keresztség kapcsán bennünket ide vezetni az a motto, mert a keresztséggel lépünk be az egyházba. Úgy szoktam mondani pedagógusként, hogy hát Isten nevelő munkája a keresztséggel kezdődik. Tehát ez kicsit olyan, mint mikor a gyereket beiratják iskolába, hogy szeretik fogantatásától kezdve, de amikor a tudatos tanítás, nevelés kezdődik, az az iskolai forma. Hát a keresztséggelnek akkor a Isten iskolájába kezdünk járni, és ezen keresztül és a szentségek által formál aztán bennünket egészen a földi életünk végéig, hogy célba érjünk. Úgyhogy nagyon alapvetőnek, fontosnak és szépnek tartom ezt a mottót.
0: Köszönöm szépen, Ferenc atya.
3: A keresztség igazából rákapcsolódása, tehát a kegyelmi életre. Képzeljünk el egy nagy vízi erőművet, tehát ami termeli az áramot, de ha nincs rákapcsolódás, akkor igazából hiába működik a vízi erőmű, és tehát Krisztus, a kereszt mind nagy erőmű, és ugye az első szentség a keresztség, és az erre Krisztusra való, Krisztus életébe való belekapcsolódás, hogy ezáltal Isten gyermekei és Jézus Krisztus testvérei vagyunk. Legyünk erre olyan egészségesen büszkék, és merjünk tanúságot tenni, merjünk megvallani, merjük fölvállalni a kereszténységünket, tehát a világ előtt. Egy időben egyszer, mint tartományfőnök Kaliforniában voltam 2,5 hónapot, és hát mindegy egy ilyen iskola, nyelviskolában angol nyelvet kicsit tanultam, és sok volt a mexikai bevándorló, és ugye a spanyol nyelvű államokban nem ritka, hogy a gyereknek Jézus nevet adnak, és a szomszédom, aki a padba jut mellettem, azt úgy hívták, hogy Jézus. És hát ugye írogattam haza, még akkor nem okos telefonon, hanem e-mailt, hogy tehát az én pattársam, Jézus, tehát Jézus ül a padba velem mellettem, és hát akkor ugye elgondoltam, vicces volt, de úgy elgondolkoztam, hogy tehát tényleg valóban a keresztség által, hogy Isten gyermeke lettem, és ezáltal Jézus Krisztus testvére. És hát ugye büszkén írtam, hogy Jézus a szomszédom az iskolapadban, és azon így komolyan is elgondolkodtam, hogy vajon valójában mennyire vagyok én arra büszke, mennyire örülök annak, hogy én Jézus Krisztushoz tartozom a keresztség által. Ezt üzenném, hogy örüljünk annak, legyünk hálásak, hogy keresztények vagyunk, és merjük megvalani. Úgy gondolom, hogy nekünk ezt nem szabad szégyelleni, hogy mi Jézus Krisztus testvérei vagyunk, és az Isten gyermekei.
2: Ha Isten iskolája a keresztséggel kezdődik, ahogy Püspök atya mondta, akkor szerintem az arándokvonat, ez egy folytatása, ha tetszik, egy kurszíró, ha tetszik, egy résztanfolyama ennek az iskolának. Én még hallgattam itt az atyákat, Püspök atyát, Feri atyát, Gergő atyát. Azt hiszem, hogy tudom biztatni a gondolkodókat, hogy jelentkeznének-e erre a tanfolyamra. Ilyen óraadó tanáraink vannak, ilyen mély lelkiséggel. Én viccesen azt szoktam mondani, nagyon szeretem a vallásos papokat, és nálunk, ha tetszik, akkor ez tényleg alapfeltétel, hogy olyan lélekkel jöjjenek, persze viccből mondtam, nehogy félreértse bárki is, hanem, de olyan lélekkel jönnek valóban. Feri atya emlegette, tehát igen, például a verbiták nekünk nagyon fontos része a missziós létünknek, hiszen nagyon értjük egymást. Ők is arra vannak képezve, hogy a nagyvilágban bárhol. Viszont az jutott még eszembe, hogy a jezsuitáktól tanult imamódban én sokszor megélem azt, hogy ott ül mellettem Jézus, és beszélgetünk ketten. Csíksomjón nem a jezsuitáktól, hanem a ferencesektől, meg az erdélyi vallásosságból tanult módon. Sokszor megérem azt, hogy el kell jönni ide. A lengyelektől tudom, hogy az ikonban ott van valóságosan, ők úgy veszik, hogy ott van a szent. És tényleg azt érzi az ember, hogy a szűzanya meglengeti a szoknyája korcát egyszer egy itteni szerzetestől. És akkor, Laci, tudod, csak kapaszkodj bele egy kicsit. Hidd el, segíteni fog. Valójában én nem is az oltár elé teszem le például a batyumat. Én arra kérem, hogy emelje meg a kötényét, mint annak idején Isten nyugtassa, a Palóc nagymamám tette. Ha valamit be akart vinni, akkor a kötényébe belefogta. És tényleg ilyenkor megkérem a szűzanyát, és én beleteszem. És érzem, és tudom, hogy van gondviselés, és ez közvetít felé.
0: Gergő atya.
5: A keresztség meghívást jelent, meghívást a Krisztussal való egységre. És ahogyan a mottónak a második fele utal rá, ez a hűséget is jelenti. Nekem egy Zsoltár idézet jutott az eszembe ennek kapcsán. Boldog a nép, amely tud ünnepelni, boldog a nép, amely őrzi a hűséget. Tehát az a képességünk, hogy tudunk ünnepelni a szív ünnepével, nem látványos külsőségekben, az egy nagyon fontos dolga a keresztény népnek. És ezek az ünnepeink, ezek mindig a szenttel való találkozásnak a pillanatai kell, hogy legyenek. Én ezt kérem, ezt kívánom magunknak, hogy ne veszítsük el soha ezt a készségünket, hogy tudjunk igaz szívvel ünnepelni hűségesen az Istenhez, hűségesen azokhoz a kegyelmi ajándékokhoz, amelyeket tőle kapunk, és tőle kaptunk.
0: Nagyon szép és mély gondolatok hangzottak most itt el, kicsit el is érzékenyültem, de eszembe jutott Szent Ágostonnak az egyik mély gondolata, hogy a zarándoklat az egy olyan út, amelynek a végén Istennel találkozunk. Én úgy gondolom, hogy itt nem a zarándoklat végén találkoztatok már az Istennel, hanem már útközben, a félúton már ez megtörtént, és én azt kívánom nektek, hogy ezt az Istennel való találkozást mélyítsétek el az zarándokokban, és ezt kívánom a kedves hallgatók számára is. Kedves püspök atya, megkérlek, hogy egy rövid imával zárjuk ezt a beszélgetést, és egy püspöki áldással.
1: Örömmel. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ide vezettél bennünket, a te fiad édesanyjának a kegyhelyéhez. Köszönjük, hogy már a te ajándékaidban részesültünk az út alatt, és szeretnénk itt a te kegyelmet forrásánál még inkább megtapasztalni a te ajándékaidat, és ezt egymás felé is megosztani, és haza is vinni. Ezt már most előre köszönjük és kérjük tőled, a te fiad Jézus Krisztus és a Szentlélek által. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
1: Legyen áldott az Úr neve.
6: Most és mindörökké.
1: Az Úr a mi segítségünk.
6: Aki az eget és a földet alkotta.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
6: Amen. Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
6: Istennek legyen hála.

Szentlélek 9-et, 9. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk, ez a 9. nap. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Szentlélekvárásunk 9. napján egy különös határhoz érkeztünk, valaminek a végéhez, és ugyanakkor valaminek az elejéhez. Közös imaszándékunk ma így szól. Megtanulni élni, és tanúságot tenni hitünkről. Az Úr Jézus szavai ma is ugyanolyan erővel hangzanak, mint 2000 éve. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Az Úr Jézus örömhírének ereje van. Nem emberi meggyőző erő, nem retorika, nem pszichológia, hanem Szentlélek. És a Szentlélek jelenlétéből fakadó hatalom. Ezzel az erővel küldi tanítványait a világ végéig, és minden népnek hirdetniük kell a jó hírt. De mielőtt bármit is továbbadnának, vele kell lenni. A csendben töltött idő, a vele való együttlét tölti fel az emberi szívet. A feltámadt Krisztus ereje az ő szent lelke által érkezik meg hozzánk is. Minél többet időzünk ebben a csendben, annál inkább érezzük, hogy formál, megtisztít, átváltoztat, előre az életbe lendít. Ez az átalakulás a keresség igazi gyümölcse, a lélek

lassú, de biztos megtisztulása. Ezzel az erővel szemben kétféleképpen viszonyulhatok. Engedem, hogy magával ragadjon, vagy ellenállok neki. Az első út az üdvösség útja, a második a kárhozati. Az egyik közel visz hozzá, a másik eltávolít. Nincs középút. Aki nem dönt, az valójában már döntött, és távolodik. Minden nap nekem kell választanom. Minden reggel újra és újra. Minden kísértésben, minden szóban, minden cselekedetben, minden élethelyzetben. A döntést nekem kell meghoznom. Máté, Márk, Lukács és János evangélisták megírták az evangéliumot. Nem csak szavakkal, hanem az életükkel is. Én vajon elkezdtem már megírni a magam evangéliumát? Nem papírra, hanem a szívbe, a tettekbe, az életstílusomba, emberi kapcsolataimba. A Szentlélek várásunk 9. napján ez a kérdés is mellénk szegődik. Leszek-e tanú a hétköznapokban? Mert az első pünköst óta mi zarándok egyház vagyunk, és missziós egyház is. Leszek-e evangélium, örömhír ebben az örömtelen világban?

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Menj el, atyánk! Te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk, erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét.

Hálásan köszönöm, hogy az elmúlt 9 nap folyamán együtt készülhettünk Pünkösd ünnepére. A Szentlélek maga az időszerűség, a személyre szabottság, a néven szólítottság. Pünkösd ünnepe rendíthetetlenül üzeni. Az örökké valóság fényében mindannyian fiatalok vagyunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Pál Gellért technikai segítőm nevében is kívánok áldott Pünkösd ünnepét. Csíki Szabolcsot hallották. Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretetten köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából, a mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet
0: és Pál Gellért köszönti Önöket. Most egy picit, akik többen hallgatják a rádiót és rendszeresen, megüthette a fülüket, hogy ebbe az összeállításba így még nem igazán voltunk mi ima szándékfogadásban. Köszöntelek Erzsikeit a Csíksomi stúdióba, Isten hozott.
1: Én is nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat ezen nagy gyönyörű ünnepnapon. Örülök, hogy itt lehetek, imádkozni valóban voltam, de ima szándékot fogadni itt a Csiki stúdióban még nem.
0: Eljött ennek is az ideje, Istennek legyen hála. Hát várjuk a kedves hallgatókat, hogy telefonáljanak 0259-420-555, illetve 0359-420-555-ös telefonszámok valamelyikén, szöveges üzeneteiket pedig a 0758-420-555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között elsősorban imádkozunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegekért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálta teljesítő testvérekért, az úton lévőkért, a zarándok testvérekért, akik most ide tartanak Csíksomjóra, vagy éppen itt vannak. Imádkozzunk ő érettük, hogy mindenki majd hazatérhessen otthonaikban szerencsésen. Imádkozzunk az önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békét és a háborúk megszűnéséért. Nagyon fontos imakérések, illetve amik a szíveinkben megfogalmazottak. Itt van az első telefonáló.
2: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökkém!
2: Köszöntöm, kedves Erzsikelén, és örülünk, hogy lélekben ilyen közel lehetünk. Perika vagyok, Csicsóból. Istennek hála, hogy itt tetszik lenni.
1: Hála is!
2: A rózsafüzét felajánlom a Szentlélek kiáradásáért, családom éle és elhúny tagjaiért. Úton levő kisfiamért, hogy a Jóisten segítse meg, hogy célba érhessen. A szeretet egységéért, a világ békéjéért, a Mária Rádió nagy családjáért. Isten fizesse, dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Minden
2: pünkösdi szent napot kívánok.
1: Mi is nagyon köszönjük, hogy hívott, és hasonló szépet is jót kívánunk a Szentlélek kiáradása. Hozzon békét, szeretetet, egyetértést.
0: Üzeneteink érkeztek, a rózsafűzért felajánlom László megtérését, a gonosz távozásáért, a családból Jézuson bízom benned. Egy másik üzenet, a zarándokokért ajánlom fel a rózsafűzért, áld meg őket szűzanyán takar bevédő palástoddal. Köszönöm szépen.
1: És újabb telefonálót köszöntünk. Halló? Halló, adásba tetszik lenni. Hallgatjuk Önt.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, emme.
3: Szeretnék imádkozni a szűzanyához, hogy adjon nekem segítséget, egy álmás dolgista mindenek, sok férjemet, öcsémet, három fiúcskának az egészségét, öcsémnek az egészségét, és az én egészségemet, és a férjem egészség. Kérem a szűzanyámat, hogy segítséget, sok a húgom egészségét is.
1: Ime.
3: Jézusom, segíjen meg, már nem tudunk elmenni a Somlyóra, Szűzanya, úgyhogy kövessük a
1: tévébe. De a Szűzanya eljön, és Önnél van. Imádkozunk együtt bizalommal.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézuson bízom benned, Csíksomi és Szűzanyánk, hallgass meg kérésünket. A rózsafűzért egynökkel együtt imádkozva felajánlom fájdalmai menyhülésért, családi békéért, Csíksom és segítő szűzanya takar be védőpalástoddal. Ugyanakkor közös halottaimért imádkozzunk, a Jóisten nyugtassa őket békében, az örök világosság fényeskedjék nekik. A rózsafűzért és a búcsú szentmisét is felajánlom az közös imákért, családomért, az én testi-lelki gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet. A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek hálából, ugyanakkor a szűzanyához imádkozom több fontos szándékért, egy három gyermekes édesanyáért és a daganatos betegségből való gyógyulásért. Isten fizesse!
1: Újabb telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló! Hallgatjuk Önt. Adásban tetszik lenni. Halló, Mária Rádió.
0: Valamiért a kedves hallgató nem szólt bele a telefonba, de hát várjuk hívásaikat, és kitartóan hívjanak bennünket, erre kérjük a kedves hallgatóinkat, hogyha telefonálnak, akkor kitartóan tartsák a telefonkagylót, és biztosan, hogy adásba fognak kerülni. A lábam gyógyulásáért ajánlom fel a rózsafűzét, ír egy hallgató. A rózsafűzét felajánlom magamért, páromért, külföldön élő gyermekeimért, egészségünkért, hálából a kapott kegyelmekért, Jézuson bízom benned. A lányom gyógyulásáért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, írja egy kedves hallgató. A rózsafűzért felajánlom és önökkel imádkozvom, szüleim, nagyszüleim és hozzám tartozóimért, halottaimért, lelki megnyugvásukért, bűneink bocsánatáért, egészségért, páromért. Köszönöm szépen.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, nagy szeretettel.
4: Tisztelettesek az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen.
4: Hát évek köszöntöm ezt a rózsafűzőt. Felajánlom az én egészségem és fiam családjának egészségét, a zarándokokért, önökért. Egy áldott szép napot, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
4: Jó Isten önököt. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
1: Mi köszönjük, hogy hívott, és imádkozzunk önökért is.
0: A rózsafűzőt felajánlom a Szentlélek kiáradásáért, az én gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, gyermekeimért, családunkért, több fontos szándékért, Isten fizesse, áldott pünkösdöt kívánok, írta ezt Erzsébet. Felajánlom a rózsafűzért, családomért, bűneink bocsánatáért, szüleimért, több fontos szándékért, Jézuson bízom benned.

0: Aló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
1: A mai rózsafüzét együtt imádkozom önökkel itthonról, és felajánlom a Szentlélek Úristennek, hogy árassza családomra reám áldását, kegyelmét, gyógyító hatását, hogy gyógyuljunk meg testileg és lelkileg. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert mi köszönjük, hogy hívott.
2: A rózsafűzét felajánlom a családomért, egészségét, halottaink lelkük üdvükét, a békét és a kapott kegyelmekét. Köszönöm szépen. A korondi zarándokokért imádkozom, hogy áldással, szeretettel hazaérkezzenek majd. Isten fizesse. Köszönöm szépen. A Szentlélek kiáradásáért, a szűzanyát érjük, az ő oltalmát, Marton István és József papbácsi közelgő születésnapjuk alkalmából minden imánkkal emlékezzünk rájuk. Áldott pünkösdöt kívánunk önöknek, és köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk. Imád szeretnék kérni a Szentlélek kiáradásáért a családomra, a külföldön élő gyermekeimért, és férjem örök nyugalmáért. Köszönöm szépen.
0: Halló?
3: Halló? Halló? Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék.
3: Én nagyon szépen megkérném, hogy imádkozzanak értem is, mert olyan nagyon beteg vagyok, a nagy fájdalmaim vannak. Én akkor imádkozom én is. Köszönöm nagyon szépen.
0: Mi köszönjük, hogy hívott, áldott pünkösdöt, és imádkozzunk.
2: Hála a szűzanyának a kapott kegyelmekért, és hálából imádkozom azért is, hogy egy kemény kemon túl vagyok, drága gyermekem, mindenkinek köszönök mindent, áldott ünnepet, jöjj Szentlélek hozzád, hozd a békédet a földre, Isten fizesse. Az arándokokért imádkozom, lányomért, egészségért, békességért, kapott kegyelmekért, minden kórházi betegért, doktorért, ápolóért. Köszönöm szépen, Ilonka imádkozik velünk együtt.
0: Aló! Nagy szeretettel köszöntjük. Hallgatjuk Önt. Halló, Mária Rádió.
2: Valamiért ismételten nem hallottuk a kedves hallgatót. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató. Elmondhatja ima kérését, szándékát, jó hosszasan csengessenek, erre hívjuk hallgatókat. Üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. 10 óra 30 perctől majd kapcsoljuk a rózsafűzér imában a hármas halom oltárt, ahonnan közösen együtt lélekben tudunk imádkozni. Majd 12 órától lesz egy közös beszélgetés az ott lévő kollégákkal, illetve 12 óra 30 perctől majd az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni a Mári Rádió hullámhosszám. De van velünk telefonáló.
0: Halló! Nagy szeretettel köszöntjük!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Az elmondott szándékok után felajánlom gyermekeink testi lelki épségéért, bűneink bocsánatáért. Hálából az eddig kapott sok-sok kegyelemért, és halott Ön nyugalmáért. Jézusom, bízom benne! Dicsértessék!
0: Hallgassa meg a Jóisten! Mindörökké,
2: amen. Imád szeretnék kérni, és én is felajánlom saját magamért, hogy meggyógyulhassak a családomért. A szűzanyát kérem közbenjárását, köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom férjem gyógyulásáért, több fontos szándékért, Isten fizesse.
0: Aló, nagy szeretettel köszöntjük.
4: Aló.
0: Hallgatjuk Önt.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Hát a rózsafűzét szeretném ajánlani a gyermekeimért, unokáimért, dédunokáimért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekét, a háború megszűnéséért, a halottainak örökségudalmat, az örökvilágosság mindenkedjék nekik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Felajánlom a rózsafűzért, a gelencei cserkész csapat zarándokaiért. Köszönöm szépen. Minden imámat a családomért, egészségét, három fiam boldogságáért és minden kapott kegyelemért ajánlom fel, írta ezt Andrea. A nagy családomért ajánlom fel ezt a rózsafűzét és a világ békét, ugyanakkor saját magamért köszönöm szépen. Heti rózsafűzét felajánlom a betegek gyógyulásáért, a gyermekeimért, aki jelenleg is a kórházban van, Uram, kérlek, jár közben érte és gyógyítsd meg. Tudjuk, hogy nálad semmi sem lehetetlen. Több családtagjaim is velünk együtt imádkoznak. Védőket is palást od alá, és vigyázz ránk. Köszönöm szépen, drága szűzanyánk. Jézuson bízom benned. A rózsafűzért felajánlom sok éves beteg lányom teljes gyógyulásáért. Szűzanya, takar be védőpalástoddal. Áldott pünkösdöt kívánok mindenkinek, békesség Istentől. A rózsafűzért felajánlom több fontos szándékért, Isten fizesse, köszönöm szépen. Nagy családomért ajánlom fel a rózsafűzért, világ békéért, és akik el tudtak zarándokolni Csíksomjóra, Isten fizesse.
0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
5: Halló, dicsertessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, emmem.
5: Ezt a szent rózsafűzért felajánlom a szüzanyá, a szeppőtelen szüzanyámhoz, az oroszegyi zarándokért, a családba békességét. Van egy testvérem átosztatott, hogy Isten adjon neki minden napra türelmet, élőkért, holtakért, és mindenkiért, akik vagyunk a világon, háború megszűnéséért, pápáért, papokért, és mindenkiért, a Jóisten adjon békességet, szeretetet a világba, és egy nagyon fontos szándékért önmagamért is. Isten fizesse, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
5: Bizonyosság így, takarjunk egy palástjával.
0: Hallgassa meg a Jóisten.

0: Halló. Nagy szeretettel
1: köszönöm. Kértessék az Úristánna Sennaván. Farkas Gyula vagyok, Gyümesbükből. Szeretném ezt a szemmiséget, a rózsafizéket, a feleségem egészségé, az én egészségem, én már fájnak a lábaim, nem tudtam elmenni Somióra az unokáimé, a gyermekeimé, a külföldi dolgozó gyermekeimé. Úristen, köszönöm szépen, hogy be tudtam jutni.
0: Mi köszönjük, hogy hívott és kívánunk áldott ünköstet.
2: Imád szeretnék kérni unokám egészséges megszületéséért, a lányomért, a családom egészségért, békességért. Tünde Csíkszentdomokosról tart velünk az imában. Rózsafűzért felajánlom a felsorolt szándékokért, önökért, a sok segítségért, amelyet a szűzanyától kapunk. Jézuson bízom benned. Köszönöm szépen. Rózsafűzért egészségért, békességért, a zarándoklaton lévő családom tagjaiért. Drága szűzanyám, öleld át őket anyai szereteteddel, ezért imádkozom, Isten fizesse, áldott napot kívánok önöknek. Családomért egészségét, békességét, a gonosz távozásáért, a zarándokokért, őértük ajánlom fel a rózsafűzét és az imáimat, ugyanakkor gyermekeim megfontolt gondolkodásukért, Isten fizesse.
0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
3: Halló.
0: Hallgatjuk önt.
3: Halló.
0: Mária Rádió.
3: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, emmem.
3: Csíkmadarasról üdvözlöm önöket. Kívánok egy nagyon szép áldott ünkösdi zarándoklatot és ünnepet. És szívünk legmélyebb fájdalmával szeretnék megemlékezni a drága jó testvérem Csíkszentdomokoson Hodó József Tibor tragikus halálának évfordulóján. Sajnos erre a szép ünnepre készülvén nem örömért minket, hanem egy nagyon fájdalmas halál eset, tragikusan hunyt el 20 éve most. Adjon a drága jó Isten neki örök nyugodalmat, nyugodjék békességbe, a jó Isten szent nevébe, és nekünk, testvéreinek, mert mi csak most már kertán vagyunk, és a drága családjának, adjon a jó Isten vigasztalást és kegyelmet, mert minden ünnep nekünk ilyenkor már inkább a fájdalomról szól. Kívánok minden zarándoknak, a Jóisten adjon egy szerencsés, szeretetteljes, lelkileg megnyugovást adó zarándoklatot, Jóisten segítse mindnyájukat, és az én családomat is, akik még Magyarországon is élnek, nekik is adjon egy drága, szép, lelkileg megnyugovást, és egy olyan ünnepet, hogy elfogadjuk a Jóistentől, 39 évesen elhalt, drága jó édesapát. Ezzel az imádsággal, rózsafüzérrel, a mai nap szentmiseivel emlékezünk meg róla, és kérjük a Jóistentől, a szűzanyától, hogy lelkileg és szerető palástjával takarja be az egész családunkat, és őrezzen meg mindenkit ilyen tragikus, hirtelen balesettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus, testvére voltam Madarasról.
0: Mindörökké, emmen vigasztalódást kívánom.
2: Minden daganatos betegért és a depresszióból való gyógyulásért imádkozom önökkel, ugyanakkor minden jó akaratú emberért, írja egy kedves hallgató. Rózsafűzért felajánlom a Szentlélek kiáradásáért, fiam családjára is, az én gyógyulásomért is imádkozom, Jézuson bízom benned.

0: Halló! Nagy szeretettel köszöntjük!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Erzsikét, a Borháj Stúdió munkatársát, és köszöntöm Gellértet is, és ezt a mai reggeli szemmisét, ami elhangzott, és ezt a rózsafüzét, a déli drága szép szemmisét, és a mai nap minden imáját el szeretném ajánlani az én drága kicsi családom egészségét, a nővérem és az ő családja egészségéért, a betegekért, az a randokokért, hogy a Jóisten segélye meg, hogy balesetmentesen tudják megjárni azt a szép búcsút, és imádkozzanak, ha lehet értünk is, akik betegség miatt nem tudunk részt venni ezen a szép ünnepen. Én felajánlom a Csíkszentmiklós Egyházközség minden egyes lakójának egészségéért, különösen a betegekért, a papbácsiainkért, a kantor úrért, a segvesztésünkért, és minden jó akaratú emberért, és végül, de nem utolsó sorban állunk szeretteink lelkeidéért. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép ünnepet, és egy szép napot, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert mi is köszönjük, hogy hívott, kívánjuk, hogy a Szentlélek kiáradása érintse meg minden zarándokot és otthon maradottat.
2: Kedves hallgatóink, lassan elköszönünk önöktől innen a Csíksomi stúdióból, és a hármas halom oltárhoz fogunk kapcsolni, ahonnan 10 óra 30 perctől az ünnepélyes rózsafűzérben tudunk együtt imádkozni az elhangzott kérésekre, szándékokra, illetve amik megfogalmazottak a mi szíveinkbe. Mindenkinek kívánunk egy áldott pünkösdi napot, a Szentlélek járjon át bennünket, és töltsön előző szeretetével, békéjével, ezt kívánjuk kedves mindannyiuknak, és ha tehetik, akkor továbbra is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót. Búcsúzunk a Csíksomi stúdióból, az önök imakéréseiket fogadta
0: Májai Erzsébet
2: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Csíksomi Újnyerekből a kedves hallgatókat, és Rejkli Erika. Szeretettel és lélekben összekapcsolódva köszöntjük a Csíksomi Újnyerekből a Kárpát-medence minden magyarját, és a világ bármely táján élő magyar testvéreinket. Külön köszöntjük a négy magyar nyelvű rádió hallgatóit Erdélyben, Magyarországon, Délvidéken és Felvidéken. Külön köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Egri Szent István Rádió hallgatóit. E szent helyről a hit, az összetartozás és a megmaradás helyszínéről küldjük üdvözletünket. Vigye a Mária Rádió hangja a reményt, a békét és az egymás iránti szeretetet minden otthonba és minden szívbe. Kérjük, hogy őseink hite, közös múltunk ereje és a szűzanya oltalma adjon mindannyiunknak kitartást, hitet, reményt, szeretetet, megmaradást. Kapcsolódjunk be egy szívvel, lélekkel a most következő rózsafűzér imádságba, és kérjük Isten áldását minden kedves hallgató és magyar ember szívébe és lelkébe. Imádkozzunk együtt!
1: Fél évezrede hozzák ide szándékaikat és reményeiket a szűzanya gyermekei. Elgondolhatatlan és megszámlálhatatlan mennyiségű ember lépte át ez idő alatt kegytemplomunk küszöbét, és járult gyermeki alázattal a segítő Mária elé. Mindannyian ugyanazt látták, és mégis mindannyiukban más kép formálódott meg hitük és lelkük szerint. Mit láttak ők és mit éreztek? Örök titok marad, de a megélt pillanataik itt lebegnek körülöttünk mindörökre, gazdagítva Csíksomlyó misztériumát. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáit, és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutottunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kaptunk elődeinktől, mit kell őriznünk, és mit kell továbbadnunk. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében köszöntöm Önöket, és kérem, hallgassák meg a búcsúval kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, hogy magatartásunkkal, zarándokokhoz méltó módon tudjunk részt venni a 2026-os pünkösdi fogadalmi búcsún és ünnepi szentmisén. Május 23-án szombaton, vagyis ma, itt a Nyerekben, 11-kor, ünnepélyes rózsafűzér kezdődik. A Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai által alkotott és a búcsús szentmise papságát, valamint a búcsú szimbólumát, a labarumot kísérő kordon 10:30-kor indult a kegytemplom előtti térről ide a Nyerekbe. Az ünnepi szentmise 00:30-kor kezdődik, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka excellenciás és főtisztelendő dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Előre hirdetjük, hogy délután 5 órakor szentmise lesz a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébánia templomban a Gyimesekből és Moldvából érkezett csángó testvérek számára. A szentmise főcelebránsa és szónoka főtisztelendő Antal Imre hódmezővásárhelyi plébános lesz. Este 6 órakor pünkösdi vigília szentmise, utána vasárnap reggelig tartó virrasztás lesz a kegytemplomban. Május 24-én, pünkösd vasárnap, a Szentlélek eljövetele ünnepén a szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt 10:30-kor és 6:00-kor lesznek. Május 25-én pünköst hétfőn a szentmisék ünnepi sorrendben, azaz reggel 8-kor, délelőtt 10:30-kor és 6:00-kor kezdődnek. A folytatásban néhány gyakorlati tudnivaló következik. A kedves hívek tudomására hozzuk, hogy itt a Nyeregben 11 órától állandó áldoztatás lesz a szektorokban 5 helyen, az áldoztató sátraknál. Akárcsak a kegytemplom előtt található Nepomuki Szent János kápolnánál. Felhívjuk figyelmüket, hogy a hármas halom oltár jobb oldalán információs sátor van. Bármilyen kérdéssel, problémával forduljanak a sátorban szolgálatot teljesítik a búcsúval kapcsolatos információkkal ellátni önöket.

illetve hív állatmunkatársai. Vigyázzunk magunkra, egymásra, különösen a gyermekekre, beteg, mozgássérült és idős embertársainkra, nem utolsó sorban személyes tárgyainkra, értékeinkre is. Ha valaki elmaradt a zarándok csoportjától, vagy a csoport tagjai elveszítették valamelyik társukat, netán olyan emberrel találkoznak, aki kétségbe esetten keresi zarándoktársait. Kérjük, forduljanak a hegyi mentősökhöz, a Szálvámont munkatársaihoz, vagy az egészségügyi sátrakban dolgozókhoz. Ők a kedves hívek segítségére lesznek. Kérjük a zarándokokat, hogy sem a Szent Mise előtt, sem a Szent Mise ideje alatt és után ne használjanak drónokat filmezés céljából. Drónok használata a búcsú teljes ideje alatt szigorúan tilos. Megértésüket köszönjük. Megkérjük továbbá a kedves testvéreket arra is, hogy a Szent Mise ideje alatt a zászlókat igyekezzenek nyugalmi pozícióba helyezni, hogy ne vegyék el a kilátást mások elől. Közöljük továbbá, hogy a búcsús programfüzet megvásárolható a Szent Mise kezdetéig a mozgóárusoknál. Kérjük az árusokat és a kedves híveket, hogy az ünnepi Szent Mise ideje alatt ne árusítsanak, illetve ne vásároljanak. Adományaikat a szektorokban elhelyezett zöld színű fémpersejekben helyezhetik el, és felhívjuk a kedves zarándokok figyelmét, hogy az ünnepi Szent Mise alatt nincsen mozgópersejezés. Tisztelettel megkérjük a lelkipásztorokat, legyenek szívesek elfoglalni az egyes szektorokban kijelölt gyóntatóhelyeket, és szolgáltassák ki a zarándokoknak a bűnbánat szentségét, hogy ezáltal is minél többen bekapcsolódhassanak a csíksomlyói pünkösdi búcsú áhítatába, a szent cselekményekbe.

A kegyhely köszöntése. Szívem mélyéből köszöntelek, dicsőséges szent hely, hol az Isten a boldogságos szűzanya közbenjárására szent kegyelmeit és áldását adja nekünk, szegény földi zarándokoknak. Üdvözlégy, szent hajlék, amelyben oly sok bűnös nyert már kegyelmet, sok beteg kapta vissza testi egészségét, részesült meghallgatásban, vígasztalásban. Íme alázatos szívvel, égő buzgósággal közeledem hozzád. Szent áhítattal várom, hogy küszöbödet átlépjem, ó kedves hajlék. Reményemet a jóságos mennyei atya irgalmába, Jézus Krisztus érdemeibe, a Szentlélek megvilágosító kegyelmébe, és a boldogságos Szűz Mária szeretetteljes szívébe helyezem. Legyen számomra és valamennyünk részére a lelki megújulás bőven áradó forrása, a boldogságos Szűz csíksomjói trónja előtti tisztelgésünk. Amen. Ó csodatevő Szent Szűz, Istennek Anyja Mária! Csodálatos szobrod előtt oly sokan nyerték vissza testi egészségüket, és nyertek lelki gyógyulást. Évszázadok óta bizalommal sereglik hozzád a székelység a csapások idején úgy, mint a béke is a jólét napjaiban. Pártfogásod és közbenjárásod segítette harcra elődeinket, a pogánysággal vívott nehéz küzdelmekben, amikor elszántan védte a katolikus vallást, hitét. Örömmel siettem ide a csíksomjói búcsújáró helyre, hogy gyermeki tiszteletemet bemutassam, szívemet előtted kitárjam. Ó, kegyelmek anyja, székelyek nagyasszonya, tekints kegyelmesen, sokat szenvedett, sok szükséget megélt hű gyermekeidre. Adj a Székelyföld határaira áldást. Gyermekei legyenek dolgosak, becsüljék meg a munkát, törekedjenek az erényes és istenes életre, harcoljanak az igazságért, józansággal ítéljék meg a világ dolgait. Anyai védő szárnyaid oltalmába ajánlom népünk zsengéjét, a tanuló ifjúságot, segítsd őket, hogy téged tisztelő fiaiddá legyenek katolikus egyházunknak, a szülőföld szeretetének szellemében érjenek felnőttekké. Tartsd meg a szülőföldhöz és a valláshoz való ragaszkodást.

a kedves hívek tudomására hozzuk, hogy itt a Nyeregben 11 órától állandó áldoztatás lesz a szektorokban, 5 helyen, az áldoztató sátraknál. Akár csak a kegytemplom előtt található Nepomuki Szent János kápolnánál. Felhívjuk zarándok testvéreink figyelmét, hogy a hármas halomoltár jobb oldalán információs sátor van. Bármilyen kérdéssel, problémával forduljanak a sátorban szolgálatot teljesítő kollégához, aki igyekszik a búcsúval kapcsolatos információkkal ellátni önöket. Ha valaki rosszul érzi magát, vagy elsősegélyre szoruló embert látnak a környezetükben, kérjük, azonnal forduljanak a mentősökhöz, illetve hívják a mentőszolgálat munkatársait.

vigyázzunk magunkra, egymásra, különösen a gyermekekre, beteg, mozgássérült és idős embertársainkra. Nem utolsó sorban személyes tárgyainkra, értékeinkre is. Ha valaki elmaradt a zarándok csoportjától, vagy a csoporttagjai elveszítették valamelyik társukat, netán olyan emberrel találkoznak, aki keresi zarándoktársait, kérjük, forduljanak a hegyi mentősökhöz, a Salvamont munkatársaihoz, vagy az egészségügyi sátrakban dolgozókhoz. Ők a kedves hívek segítségére lesznek. Kérjük a zarándokokat ismételten, hogy sem a Szent Mise előtt, sem a Szent Mise ideje alatt és után ne használjanak drónokat filmezés céljából. Drónok használata búcsú teljes ideje alatt szigorúan tilos. Arra is megkérjük a testvéreket, hogy a Szent Mise ideje alatt a zászlókat igyekezzenek nyugalmi pozícióba helyezni, hogy ne vegyék el a kilátást mások elől. Közöljük továbbá, hogy a búcsús programfüzet megvásárolható a Szent Mise kezdetéig a mozgóárusoknál. Kérjük az árusokat és a kedves híveket, hogy az ünnepi Szent Mise ideje alatt ne árusítsanak, illetve ne vásároljanak. Adományaikat a szektorokban elhelyezett zöld színű fémpersejekben helyezhetik el, és felhívjuk a zarándokok figyelmét, hogy az ünnepi Szent Mise alatt nincsen mozgó persejezés. Tisztelettel kérjük a kedves lelkipásztorokat, legyenek szívesek elfoglalni az egyes szektorokban kijelölt gyóntatóhelyeket, és szolgáltassák ki a zarándokoknak a bűnbánat szentségét, hogy ezáltal is minél többen bekapcsolódhassanak a csíksomjói pünkösdi búcsú áhítatába, a szent cselekményekben. Ismételten kérjük a zarándokokat, hogy sem a Szent Mise előtt, sem a Szent Mise ideje alatt és után ne használjanak drónokat filmezés céljából. Drónok használata búcsú teljes ideje alatt szigorúan tilos. Megértésüket köszönjük!

néhány pillanaton belül kezdetét veszi a dicsőséges rózsafüzér elimádkozása. Buzdítjuk a kedves híveket, hogy imádságos lelkülettel kapcsolódjanak be az áhítatba.

Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál én. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Néhány fontos gyakorlatni tudnivaló következik. Amint korábban is hirdettük, kérjük a zarándokokat, hogy sem a Szent Mise előtt, sem a Szent Mise ideje alatt és után ne készítsenek drónfelvételeket. Drónok használata a búcsú teljes ideje alatt szigorúan tilos. Megértésüket köszönjük. A kedves hívek tudomására hozzuk, hogy itt a nyerekben állandó áldoztatás van a szektorokban 5 helyen, az áldoztató sátraknál. Akár csak a kegytemplom előtt található Nepomuki Szent János kápolnánál. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hármas halomoltár jobb oldalán információs sátor van. Bármilyen kérdéssel, problémával forduljanak a sátorban szolgálatot teljesítő kollégához, aki igyekszik a búcsúval kapcsolatos információkkal ellátni önöket. Ha valaki rosszul érzi magát, vagy elsősegélyre szoruló embert látnak a környezetükben, kérjük, azonnal forduljanak a mentősökhöz, illetve hívják a mentőszolgálat munkatársait. Vigyázzunk magunkra, egymásra, különösen a gyermekekre, beteg, mozgássérült és idős embertársainkra, nem utolsó sorban. Vagy a csoport tagjai elveszítették valamelyik társukat. Kérjük, forduljanak a hegyi mentősökhöz, a Salvamont munkatársaihoz, vagy az egészségügyi sátrakban dolgozókhoz. Ők a kedves hívek segítségére lesznek. Megkérjük a híveket, hogy a Szent Mise ideje alatt a zászlókat igyekezzenek majd nyugalmi pozícióba helyezni, hogy ne vegyék el a kilátást mások elől. Közöljük továbbá, hogy a búcsús programfüzet megvásárolható a Szent Mise kezdetéig a mozgóárusoknál. Kérjük az árusokat és a kedves híveket, hogy az ünnepi Szent Mise ideje alatt ne árusítsanak, illetve ne vásároljanak. Adományaikat a szektorokban elhelyezett zöld színű fémpersejekben helyezhetik el. És felhívjuk a kedves zarándokok figyelmét, hogy az ünnepi Szent Mise alatt nincsen mozgópersejezés. Tisztelettel kérjük a lelkipásztorokat, hogy legyenek szívesek elfoglalni az egyes szektorokban kijelölt gyóntató helyeket, és szolgáltassák ki a zarándokoknak a bűnbánat szentségét, hogy ezáltal is minél többen bekapcsolódhassanak a csíksomjói pünkösdi búcsú áhítatába, a szent cselekményekben. És megismételnénk első kérésünket, kérjük az zarándokokat, hogy sem a Szent Mise előtt, sem a Szent Mise ideje alatt és után ne készítsenek drónfelvételeket. Drónok használata a búcsú teljes ideje alatt szigorúan tilos. Megértésüket köszönjük.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel. Gyümölcse Jézus, aki téged

asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ad ki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse is, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szent Lélek Úr Isten, Szent Háromság Egy Isten, Szentséges Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, Szűzeknek Szent Szűze, tisztaságos anya, szeplőtelen szűrő, szűzvirág szent anya, szeretetre méltó anya, csodálatos anya, jó tanács anya, teremtőnknek anya, üdvözítőnknek anya, nagy okosságú szűz, tisztelendő szűz, dicsérendő szűz, nagy hatalmú szűz, irgalmas szűz, hűséges szűz, igazságnak tükre, bölcsességnek széke, örömünknek oka, lelki tiszta edény, tiszteletes edény, áltatosságnak jeles edénye, titkos értelmű rózsa, Dávid királynak tornya, elefántcsont torony, Mária aranyház, Fridnek szent szekrénye, mennyországnak ajtaja, hajnali szép csillag, betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, szomorúak vigasztalója, keresztények segítsége, angyalok királynője, pátriárkák királynője, proféták királynője,

királynője, béke királynője, magyarok nagyasszonya, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, könyörögjünk. Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, amen. Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és segítségért hozzád folyamodott, így bizalomtól lelkesítve sietünk hozzád, ó Szűzek Szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulunk, és színed előtt mesek sohajtva állunk, nevesd meg könyörgésünket, ó anyja az örök igének, hanem hallgass reján kegyelmesen, és hallgass meg engem, amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élecs halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segíteni, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban, azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élecs halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, amen.

0: Úristen, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Add kérünk, hogy az ő szent anyja boldogságos Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Istennek segítség.

0: kedves hívek tudomására hozzuk, hogy itt a nyerekben állandó áldoztatás van a szektorokban, helyen, az áldoztató sátraknál. Akár csak a kegytemplom előtt található Nepomuki Szent János kápolnánál. Felhívjuk zarándok testvéreink figyelmét, hogy a hármas halomoltár jobb oldalán információs sátor van. Bármilyen kérdéssel, problémával forduljanak a sátorszolgálatot teljesítő kollégához, aki igyekszik a búcsúval kapcsolatos információkkal ellátni önöket. Ha valaki rosszul érzi magát, vagy elsősegélyre szoruló embert látnak a környezetükben, kérjük, azonnal forduljanak a mentősökhöz, illetve hívják a mentőszolgálat munkatársait. Vigyázzunk magunkra, egymásra, különösen a gyermekekre, beteg, mozgássérült és idős embertársainkra, nem utolsó sorban személyes tárgyainkra, értékeinkre is. Ha valaki elmaradt a zarándok csoportjától, vagy a csoport tagjai elveszítették valamelyik társukat, netán olyan emberrel találkoznak, aki keresi zarándok társait, kérjük, forduljanak a hegyi mentősökhöz, a Salvamont munkatársaihoz, vagy az egészségügyi sátorban dolgozókhoz. Ők a kedves hívek segítségére lesznek. A kordon most érkezett meg a Salvator kápolnához. Ezekben a percekben helyezi ki dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek úr a Salvator kápolnában Szent Carlo Acutis hajszál ereklyéjét, amelyet a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébánia templom kapott Assisi püspökétől a Salvator kápolna részére. Ezentúl az ereklye látható lesz a Salvator kápolnában. Méltó hittel és tisztelettel kérjük e fiatal szent közbenjárását, különösen a fiataljainkért, a betegekért, az egyházunkért. Szent Carlo Acutis, járj közben érettünk! Kérjük a zarándokokat, hogy sem a szentmise előtt, sem a szentmise ideje alatt és után ne használjanak Megkérjük ugyanakkor a testvéreket, hogy a szentmise ideje alatt a zászlókat tegyék el a kilátásnál.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a csíksomlyói nyerekből, akik önökkel tartanak most jelenleg.
2: Szatmári Ferenc
1: és Tibor atya, kedves elnök úr, az egész Kárpát-medencei magyarság hallgat most bennünket. Köszöntjük egyben a Marosvásárhelyi Mária Rádió és az egész Szent István Rádió hallgatóit is, és természetesen az egész Kárpát-medencei Magyar Nyelvű Mária Rádió hallgatóit, a budapesti délvidéki, felvidéki kedves hallgatóinkat is. Elnök úr, te már sokat szól, hogy itten mit üzensz ma az össz magyarságnak, mert akár Kanadában is már csapkodhat hozzánk és hallgat bennünket.
2: Nagy ünnep ez számunkra, magyarokra, azon túl, hogy a pünkösnek ugye az előnapja, előünnepe számunkra, viszont mégiscsak a magyarságnak a, úgy gondolom, hogy a lelkileg leginkább összekötő eseménye, és egyesítő erejét, hogy tényleg egy újból egy igazi nemzet legyen.
1: Nagyon jól megfogalmaztad, hogy ez a búcsú egyben a magyarság százezres részvétellel és egyben hagyománnyal is bír a mai búcsú ünnep, és erre zarándoklatba az éter hullámain keresztül is. Neked személyesen, elnök úr, mit jelent Csíksomlyó itt a nyerek?
2: Sokadjára vagyok itt, nem csak mint Mária rádiós, hanem mint egyszerű zarándok.

0: mesélnél arról az
1: Somjon.
2: Nem tudok mesélni, olyan rég volt, hogy nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy mikor volt legelőször, őszintén megmondom. Még a Mária Rádió idő előtt, és ugye a Mária Rádió most volt 20 éves, én előtte már 3 éve benne voltam a Mária Rádió munkálataiban, tehát jóval 23 évvel ezelőtt volt, és nem emlékszem.
0: De reméljük, hogy a lelkélményekre, azokra visszaemlékszel. Köszönöm szépen a válaszokat, de közben itt vannak mellettünk a Budapesti Mária Rádió munkatársai és önkéntesei is. Szeretettel köszöntelek, kedves Boros Zoltán, a Budapesti Mária Rádió koordinátoraként. Meg is kérdezem tőled, hányadik alkalommal vagy itt, és mit jelent neked a csíksomjói zarándoklat? Miért jöttél?
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, hogy Budapestről jöttünk egy 35 fős zarándok csoporttal, busszal érkeztünk. Első hangzásra ez kényelmesnek tűnik, de a második, tehát a 2-3 nappal ezelőtt érkeztünk, és 2 napot gyalogoltunk, Alfalunál csatlakoztunk be, a gyalogos zarándokat, az alfaluiakhoz csatlakoztunk be, és hát 2 napig gyalog jöttünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindegyik önnek egy felemelő élmény volt az is, hogy gyalogosan tettük meg ezt a utolsó 2 napot, és hát itt a nyerek megható élmény szerintem, tehát, hogy nekem személyesen is, tehát ez azon lenyűgöző, hogy ennyi szívbeli hit van, hogy ide vonzza a magyarokat, és ide jönnek Kárpát-medencéből, a világból, máshonnan is, úgyhogy a zarándoklaton is egyébként találkoztunk, volt egy olyan zarándok, aki Kanadából érkezett, és Kanadából jött el erre a zarándoklatra, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenhonnan ide vonzza Csíksomjó a magyarokat, és ez tényleg egy étesz bennünket, úgyhogy erre büszkék lehetünk szerintem. És köszönjük egyrészt az ittenieknek, hogy befogadják ezt a nagy tömeget, és ezt a nagy zarándok tömeget, és tényleg mindenütt szeretettel fogadtak bennünket, úgyhogy lenyűgöző, azt gondolom, ez az élmény. Úgyhogy ezt át kell élni, azt gondolom.
0: Légy szíves, add át a kolléganődnek a mikrofont, és mutatkozzál be, milyen beosztásban vagy a Pesti Rádiónál, és fel is teszem egyben a kérdést is, hogy szerinted a mai, hát ha fogalmazzam úgy, hogy a Kárpát-medencei magyarság nagyon szeret zarándokolni, szerinted miért, mi az oka?
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, Németh Petra vagyok, a Budapesti Mária Rádióban dolgozom műsorszerkesztőként, most már 3. éve. Annyit hozzátennék, hogy én most vagyok itt először, úgyhogy igazából hát szavakat is nehéz találni. Nyilván mindannyian láttunk közvetítéseket, képeket, de itt lenni tényleg egészen más, és tudom, az önkénteseink közül is rengetegen mondták, hogy nagyon szeretnének jönni, viszonylag kevesen tudtak ténylegesen eljönni, de rájuk is nagyon szeretettel gondolunk, illetve
0: hát valamennyiék
4: hallgatók. Először Tibor atya, úgyhogy nekem most még olyan az élmény, hogy figyelek és szívom magamba az élményeket.
0: Milyen érzés ez, hogy ezt a Kárpát-medencei összetartozást itt megélni?
4: Hát én jártam már korábban Erdélyben, ott egy picit ebbe bele lehetett kóstolni, de itt lenni ebben a tényleg hatalmas tömegben, nem, én nem tudom semmihez hasonlítani. És válaszolva az eredeti kérdésedre, hogy a zarándoklatra, hát én magam is nagyon szeretek zarándokolni, és én csak a saját kedves túratársaink, zarándoktársaink, illetve az önkénteseikre tudok gondolni. Itt állnak ketten mellettem, szóval azt látni, hogy akár idősebb korosztályból is elképesztő odaszántsággal, mindenféle nehézséget figyelmen kívül hagyva, ahogy mennek az emberek, tehát tényleg azt látom, hogy annyira felemel mindenkit, tehát hogy hiába bármilyen nehézség, amin átmegyünk, mindig sokkal többet kapunk, úgyhogy ezért jó zarándokolni, és így együtt magyarként zarándokolni, hát pláne nagyon-nagyon felemelő.
0: Nagyon szépen köszönöm, még mindjárt visszatérek hozzátok, de itt vannak Budapestről önkéntesek is. Szeretettel köszöntünk benneteket.
5: Mi is szeretettel köszöntjük.
0: De hány éves vagy, hányadik alkalommal vagy itten?
5: Jó. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Én Németh Ágnes Édua vagyok, 74 éves. Budapestről jöttem, és most konkrétan a buszos zarándoklattal jöttem, és a 2 napot gyalog letettem az úr elé, és minden kívánságot, amit elé teszünk, remélem meghallgatja a szűzanya is, meg az Úr.
0: Ahogy látjuk itt, ha körbenézünk, rengeteg fiatal van. Szerinted hogyan lehet a mai fiatalnak a hitet mélyebben átadni?
5: Hát ha közeledünk egymással, tehát a korosztályok közelednek egymással, és valami nagy-nagy szeretettel, én úgy gondolom, hogy csak azzal lehet átadni, és jó hitoktatókkal.
0: Köszönöm szépen. Egy következő budapesti önkéntes, mutatkozz el, légy szíves.
1: Magné Szolcsány Edit vagyok, és életem első nagy zarándoklata, mert kisebbeken voltam már Pécs Mária Gyűdin, de ez egy igazi nagy zarándoklat, ami csodálatos. Hát elsősorban egyfajta lelkiépülés, egy hitbeli tisztulás, és hát az összetartozás, az összetartozás. Az a minden. Úgyhogy nagyon megható számomra. A kis szekéren az apró gyerekek, és a nagyon kedves felnőttek. Hát nagyon csodálatos. Egyszerűen csodálatos.
0: Mit jelent számodra most a magyarságnak a lélek összetartozása?
1: Hát, majdnem, hogy azt kell mondjam ilyen triviálisan, hogy mindent. Szerintem ez abszolút alapvető, és nagyon-nagyon-nagyon fontos számomra, úgy érzem. Nagyon fontos. És itt érzem a nagyon nagy jelentőségét, különösen. Igen.
0: Mit jelent számodra a búcsúnak a központi üzenete minden évben?
1: Hát, tulajdonképpen a lényeg, nem, ez hosszasan lehetne taglalni, de szerintem ez egyfajta lényegbeli megnyilvánulás. Nem tudom, hogy mondjam, nehezen tudom kifejezni magam, nem vagyok egy jó riportal.
0: A lényeg, hogy lélekben menjen át.
1: Hogy igen. Azért mondtam a lelki megtisztulás, megerősödést.
0: Így van. Témint Mária Rádió önkéntesek Budapestről. Mit üzentek azok számára, akik ágyba fekvő betegek, és csak lélekben vannak itt velünk, és hallgatnak bennünket?
1: Én remélem, hogy átmegy az a jó érzés, és az a sok ima, és az a sok küldött hitbéli erősség, ami segíthet az ő állapotukon is, amit megéreznek, mert ez csak...
5: Mária Rádiót. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük. A budapesti Mária Rádió nagy családja most már hagyománnyá vált számotokra is, hogy itt vagytok mindig a csíksomlyói nyerekben. Ti mit üzentek külön a budapesti hallgatóknak is?
6: Hát én talán azt üzenném innen, amit a Milán atya, aki itt a mi kis zarándoklatunkat vezette, a buszút elején elmondott, meg a gyalogos zarándoklat elején elmondott, hogy mi mindannyian is hordozunk legalább 10 embernek a szándékát a családunkból, a ismerőseinkön keresztül, a rádióhallgatókon keresztül, meg még több szándékot, és azt gondolom, hogy ez a sok-sok szándék, ha összeadódik, tehát hogy mindegyikünknek van felelőssége abban, az otthon ülő hallgatónak is, aki nem tud kimozdulni akár otthonról, de imádban jelen van és támogatást ad a környezetében lévőknek, vagy akire gondolni tud, vagy akár ismeretlenül is. Én azt gondolom, hogy ha a fájdalmait vagy a szenvedéseket feljárja, ez mind számít, ez nincs elveszegetett hima, nincs elveszegetett hitbeli gondolat, én azt gondolom, és ez a legfontosabb, hogy ezekben kitartsunk, és igenis felajánljuk a saját örömeinket, szenvedéseinket másokért, és ezáltal is egy közösséget alkossunk, és egy közösség legyünk. Én azt gondolom, hogy a csíksomlyói búcsúnak is pontosan ugyanez a üzenete, hogy lélekben egyek vagyunk.
0: Petra, tőled azt kérdezem, hogy hogyan látod ennek a hitnek, a reménynek a továbbadását a Kárpát-medencei magyarságnak, hogy maradjon meg továbbra is ez a zarándok lelkület?
4: Hát bárcsak tudnám erre a biztos eredménye vezető választ, de én mindig arra gondolok, hogy talán, amit te is mondtál, Zoli, hogy az egyéni felelősségünkre kell elsősorban gondolni, tehát éljük meg a hitünket ott, ahol vagyunk, talán ez a legfontosabb, és próbáljuk ezt átadni, és imádkozzunk egymásért. Tehát szerintem mi a négy magyar nyelvű Mária Rádió ezt a mindennapokban is éljük a közös imádságok, hitanórák által. És
7: most érkezik a egy emlékeztető is arra, hogy
4: tényleg akár egyénileg is, akár együtt is imádkozom, mert én úgy gondolom, hogy az imának van a legnagyobb kordon, összekötő ereje között.
7: Amely a búcsús szent...
0: Úgy legyen, és erre hívjuk a kedves hallgatóinkat is, hogy imában kapcsolódjanak hozzánk az ételhullámaink keresztül, hogy ezt a hit egységét valóban meg tudjuk élni, és a gyakorlatban tovább is tudjuk adni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést, és a kedves hallgatók, ahogy hallják már, megérkezett az egyházi előjáróság a kordonnal, de kedves elnök úr, még neked is van valami üzennivalód, ahogy látom.
8: Igen, én most jöttem haza egy egyhetes németországi útról, és annyira nagy a kontraszt a között, amit ott láttam, és amit itt most megélek. Hadd adjak egy példát. A németországi barátaiktól kérdeztem, hogy mikor van egy gyóntatás, és mondta, nincs, be kell jelentkezni a gyóntatáshoz. Mi meg tegnap este Terikével, a feleségemmel, este 11 órakor gyóntunk a téren, a templom előtt, de egész éjjel folyt gyóntatás. És az emberek álltak sorba. Tehát ez egy óriási különbség. Az, hogy ott, persze ez egy különleges ünnep is, én azt tudom. De tudom azt, hogy itt a templom tele van, mindig, ott pedig kongol. Tehát úgy gondolom, hogy azért van remény az előbbi kérdésedre visszatérve, és ugye, hogy nem tudjuk a pontos választ, de úgy én hiszem és remélem, hogy van remény, hiszen addig, ameddig fiatalok eljönnek egy ilyen zarándoklatra, addig, ameddig sorba állnak gyóni, és tegnap láttunk fiatalokat este gyóni, napközben pedig rengetegen. Én úgy gondolom, hogy akkor van remény. És mi, mint Mária Rádió, ezt a reményt fogjuk táplálni a továbbiakban is.
0: Adja Isten, hogy így legyen, köszönöm szépen. Isten áldását kérjük továbbra is rátok, és gyertek minden évben, várunk nagy-nagy szeretettel. Isten áldjon benneteket, sok kegyelmet. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben a budapesti Mária Rádió munkatársait és önkénteseit és Szatmári Ferenc elnök urat hallották. Most pedig szép csendben ráhangolódunk a szentmisére. Reikli Erika, a erdélyi Mária Rádió önkéntesével. Kedves Erika, tiéd a szó. Egy imával kezdenénk.
9: A Csíksom jó Iszűz anya hazavárja gyermekeit. A hagyomány szerint a csíksomjói pünkösdi búcsú egyetlen meghívottja a szentmise prédikációját elmondó szónok. Mégiscsak nem félmillió ember tölti meg a kis és a nagy somjó hegyekölét, mert a csíksomjói Iszűz anya évről évre összegyűjti a híveit. Ezért legyünk hálásak, és ahogy dr. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek egykor fogalmazott, legyünk hűek őseink szent hitéhez és erényeihez, vagyis keresztény katolikus szent hitünkhez, legyünk hűek nemzetünkhöz és szülőföldünkhöz, és legyünk hűek anyanyelvünkhöz, anyanyelvi kultúránkhoz. Így legyen.
7: 2005-től 2006-ig a szintén budapesti
9: szívem mélyéből köszöntelek, dicsőséges szent hely, hol az Isten a boldogságos szűzanya közbenjárására szent kegyelmeit és áldását adja nekünk, szegény földi zarándokoknak. Üdvözlét, szent hajlék, amelyben oly sok bűnös nyert már kegyelmet, sok beteg kapta vissza testi egészségét, részesült meghallgatásban, vígasztalásban. Íme alázatos szívvel, égő buzgósággal közeledem hozzád. Szent áhítattal várom, hogy küszöbödet átlépjem, ó kedves hajlék. Reményemet a jóságos mennyei atya irgalmába, Jézus Krisztus érdemeibe, a Szentlélek megvilágosító kegyelmébe, és a boldogságos Szűz Mária szeretetteljes szívébe helyezem. Legyen számomra és valamennyiünk részére a lelki megújulás bőven áradó forrása a boldogságos Szűz csíksomjói trónja előtti tisztelgésünk. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, az idei szentmisének a búcsú mottója a Kerességgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, Valószínű, sőt biztos vagyok benne, hogy erről a mottóról fogunk majd hallani. A Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke a pünkösdi búcsú szónoka részéről. Most pedig lassan bekapcsolódunk mi is a színpadi műsorban, úgymond, és lassan ráhangolódunk a Szent Mise kezdetére.
7: Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük továbbá.
9: Dr. Súlyog Tamás, szeretettel köszöntjük a csíksomjói nyerekből a kedves hallgatókat. Szeretettel és lélekben összekapcsolódva köszöntjük a csíksomjói nyerekből a Kárpát-medence minden magyarját és a világ bármely táján élő magyar testvéreinket. Külön köszöntjük a négy magyar nyelvű rádió hallgatóit Erdélyben, Magyarországon, Délvidéken és Felvidéken. Külön köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Egri Szent István Rádió hallgatóit. E szent helyről a hit, az összetartozás és a megmaradás helyszínéről küldjük üdvözletünket. Vigye a Mária Rádió hangja a reményt, a békét és az egymás iránti szeretetet minden otthonba és minden szívbe. Kérjük, hogy őseink hite, közös múltunk ereje és a szűzanya oltalma adjon mindannyiunknak kitartást, hitet, reményt, szeretetet, megmaradást. Kapcsolódjunk be egy szívvel, lélekkel a most következő szentmisébe, amelynek főcelebránsa dr. Székely János, szombathelyi püspök és a Magyar Püspöki Konferencia elnöke, koncelebrálnak továbbá dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, dr. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök, Tamás József gyulafehérvári nyugdíjas segédpüspök, Marton Zsolt a Váci Egyházmegye püspöke. Kérjük Isten áldását minden kedves hallgató és magyar ember szívébe és lelkébe. Imádkozzunk együtt.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Mindörökké, amen.
10: Maros és Nyárád mentét, Parcium, Bánság, Mára Maros, Magyarország, Felvidék, Délvidék és Kárpátalja magyarságát. Szeretettel köszöntjük a Boldogasszony Zarándok vonat, a Csíksomlyó Express és a Székely Gyors utasait is. Köszöntjük a Mária úton érkező zarándokokat. A Mária úton az idei pünkösdi búcsúra több mint 500 zarándok érkezett Csíksomlyóra, Brüsszelből, Szerbiából, Ausztriából, Budapestről, Máriapócsról, Aradról, Kolozsvárról, Szatmárról, Maros-Szentgyörgyről, Parajdról, Perkőről, Székelyudvarhelyről, Sepsi-Szentgyörgyről, Brassóból, Gyergyóból és a gyímesekből. Sokan 40 napnál is hosszabb ideje vannak úton. Volt, aki gyalogosan, más kerékpárral, lóháton, vagy éppen futva érkezett a Mária úton a csíksomlyói szűzanyához. Az idei zarándoklaton a csíkszeredai Urkon Dávid, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákja kapta a felkérést, hogy az ünnepi körmenetben kihozza a fogadalmi búcsú szimbólumát, a labarumot, a kegytemplom előtti térről a Szent Mise helyszínére, a hármas halomoltárhoz. Társa a Csíkszent Tamási bíró L. Balázs, aki a Szent Mise után fogja visszavinni a győzelmi jelvényt a kegytemplomba. Segítőik a facigerek, a csíkbánfalvi György Bálint és a csíkszeredai Kovács Nimród. A kisbazilika jelvény hordozója bíró E. Balázs. Ők azok a végzősulók, akiket a Segítő Mária Gimnázium vezetősége és tanári kara, jó tanulmányi eredményeik, kiváló emberi magatartásuk és közösségi feladataik példás ellátása nyomán méltónak talált ezeknek a megtisztelő feladatoknak a betöltésére. A amint már a Szent Mise kezdete előtt többször is hirdettük és kértük, továbbra is kérjük a zarándokokat, hogy a Szent Mise előtt, a Szent Mise ideje alatt és után egyáltalán ne használjanak fényképezés céljából drónokat. Drónok használata biztonsági okokból a búcsú teljes ideje alatt szigorúan tilos. Köszönjük a megértésüket.
11: Ima a csíksomjai Szűz Máriához. Üdvözlé csíksomjai szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja. Íme kegyszobrod előtt térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem anyai jóságoddal és megértéseddel. Bizalommal jöttem ide, mint édes jó anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezér csillagához. Védj anyai oltalmadba, és nyújts felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betegségemben ápolom és halálomkor vigasztalom. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szent Lélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve éljünk-e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendezünk az örök boldogságban. Csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk.

Rövid időn belül elkezdődik a legszentebb áldozat bemutatása, a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szent miséje, amelyet a Duna Televízió, a Mária Televízió, az EVTN Katolikus Televízió és az Erdélyi Mária Rádió, valamint a Kegyhely YouTube csatornája élőben közvetít. Kérjük a kedves híveket, fogalmazzák meg kéréseiket a szűzanyához, ajánlják fel örömüket, nehézségeiket, mert hiszünk abban, hogy kéréseink meghallgatásra találnak annál, akihez az út Márián átvezet. Megkérjük a ideje alatt segítsenek az áldoztatásban. Segítségüket előre is köszönjük.

0: Kedves zarándok testvérek, érsek és püspökatyák, paptestvérek, szerzetes testvérek és nővérek, népünk elöljárói és vezetői, és mindazok, akik a médián keresztül kapcsolódnak be a búcsú szentmisébe, Szeráfi atyánk köszöntésével köszöntelek benneteket, az Úr adjon nektek békességet. Búcsúra jöttünk, elzarándokoltunk-e szent helyre, amely nem emberi szervezés eredménye, hanem isteni hívás. A búcsú nyerés, a búcsú, a szentek közösségébe való belépés az üdvösség vágyával, amely vágy szükséges a búcsú elnyeréséhez. Nem csak a rossz munkál a világban, hanem a jó is. Az ima, az áldozat, a szeretet és az önfelajánlás ereje. Ezért vízhangzannak különös erővel Szent Pál apostol szavai, testemben kiegészítem, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből az egyház javára. A megfeszített helyet hagyott maga mellett. Nem lezárta a megváltás művét, hanem az egyházat és annak tagjait is részesévé tette annak. Amit hitből és szeretetből teszünk, imáinkat, áldozatainkat, önfelajánlásainkat, az nem vész el, gazdagítja az egyház lelki kincseit, amelyből mások is részesednek. Kedves zarándok testvérek, ezt a titkot szemléljük a 800 éve égbe költözött Assisi Szent Ferenc életében, aki az egyszerűség, a testvériség és az evangéliumi szegénység útjára hív bennünket. Ugyanezt a tanúságtételt látjuk tiszteletre méltó Márton Áron püspök életében is, e táj szülöttében, aki az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában maradt rendíthetetlen. És erre a tanúságtételre hív Krisztus minket is, aki a keresztségben már megelőzött bennünket, hogy mi, mint Isten népe, követhessük őt, és meghívott arra, hogy részt vegyünk az új emberiség patyolatfehér ruhájának szövésében, melynek szépsége éppen az egyszerűségben ragyog fel. Mi, a 21. század zarándokai, kezünkben okostelefonokkal, szívünkben sokszor kérdésekkel, de keressük az útat, hogy visszataláljunk belső forrásainkhoz. Ezekbe kapaszkodva élhetjük meg hivatásunkat és küldetésünket úgy, hogy élő tagjai legyünk egyházunknak és nemzetünknek. Hazajöttünk, megérkeztünk azért, hogy valóban mindannyian hazataláljunk.
1: Hazajöttünk, megérkeztünk, mert itthon vagyunk. 1949-ben tiszteletre méltó Márton Áron püspök így szólt itt a csíksomlyói búcsúba érkező hívekhez. Összegyűltetek, hogy tanújelét adjátok hiteteknek, és a boldogságos szűzanya által megerősödve továbbra is kitartsatok minden megpróbáltatásotok ellenére a katolikus anyaszentegyházba vetett hitetekben. 7 évvel ezelőtt Ferenc pápa innen, ettől az oltárról így fogalmazott: ti minden évben pünkös szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek őseitek fogadalmának, megerősödjetek az Istenbe vetett hitben. Kedves testvéreim, ünnepeljünk töretlen hittel, bizalommal és a búcsúhoz illő méltósággal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntök minden zarándokot itt a csíksomlyói nyeregben, ahol az ég és a föld szinte összeér, ahol a nemzetünk szíve a legerősebben dobog. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm érsekatyát, püspökatyákat, tartományfőnökatyát. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiunk nevében köztársasági elnök urat. Nagy szeretettel köszöntöm paptestvéreket, ferences atyákat, kedves nővéreket, papnövendékeket, családokat, fiatalokat, időseket, gyermekeket. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik gyalogosan érkeztek Gyergyó alfaluból, Gyergyóból, Csíkból, a gyímesekből. Köszöntöm a Szent Márton zarándok csoportot, akik a budapesti Szent Anna rétről a Mária úton 40 napon át gyalogolva érkeztek meg ide Csíksomlyóra. Köszöntöm a Boldogasszony zarándok vonattal érkezett zarándokokat, azokat, akik a Mária Rádió és a televízió közvetítésén keresztül kapcsolódnak be az ünneplésünkbe. Hadd köszöntsem különleges szeretettel Csángó testvéreinket, Pusztínából, Külső Rekecsínből, Klézséről, Magyarfaluból, Bákóból és a többi moldvai településről. Köszöntöm a magyarországi zarándokokat, a református, evangélikus, unitárius és ortodox testvéreinket, és mindenkit, aki eljött a pünkösdi búcsúra, hogy újra átélhessük, hogy kinyílik a szívünkben az örömvirág, vagy Márton Áron püspök szavaival átélhessük újra a szeretet örömfakasztó erejét. Igen nagy öröm végignézni ezen a nagy sokaságon. A pünkösdi búcsú arra hív mindannyiunkat, hogy nyissuk ki a szívünket az ég felé, hogy erőt merítsünk és reményt odafentről, hogy összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét. A történelem viharait csak akkor tudjuk kiállni, és az egyén életünk kihívásainak is akkor tudunk megfelelni, ha vannak testvéri kezek, amelyekbe kapaszkodhatunk, és csak is akkor tudunk igazán összekapaszkodni, ha mindannyian kapaszkodunk annak a kezébe, aki ma is tenyerén tartja a világot, akinek a kezében az idő és az örökké valóság. Akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni, ha legalább lélekben évről évre eljövünk ide a csíksomlyói nyeregbe, ahol az ég és a föld összeér. Hozzuk most mennyei atyánk elé fájdalmainkat, örömeinket, népünk gondját és reményét, családjainkat, egyházunkat, és kérjük a boldogságos szűz közbenjárását, kérjük a pünkösdi lelket. Most a Szent Mise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk.

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél keresztény néped védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt élhessünk, és egyházat szüntelen békének örvendhessen. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, újjong Sion leánya, zengjéneket Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek. Uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje.

Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek

Kedves testvérek, kedves zarándokok! Milyen érzés van bennünk, amikor eljövünk ide Csíksomlyóra? Mi van a szívemben, amikor Erdélybe érkezem? Engedjétek meg, hogy fölidézzek két személyes emléket. Papnövendékként a 80-as években voltam először Erdélyben. Nagyváradon egy református család fogadott be minket. Az esti imánál elővettük a nagy, teljes magyar szentírásunkat, a Bibliát. Az édesapa szeme megcsillant. És reggel, ahogy búcsúzkodtunk, hirtelen elhatározással odaadtuk neki a Bibliánkat. Eleredtek a könnyei. Óriási kincs volt a számára. A Biblia, a magyar szó, ősei hite. Néhány nappal később Kolozsvárot voltunk, és a házsongárdi temetőben keresgéltük a híres magyarok sírjait. Egy ottani idős ember látta, hogy nehezen találjuk őket, és felajánlotta, hogy segít. Megmutatott sok-sok sírt. Mindegyiknél fölidézte a nagyjaink életét, a költőink verseit. A tenyerében, a szívében volt a magyar történelem. Ebbe kapaszkodott, ezekbe az életadó gyökerekbe erőt merített belőlük. Kedves erdélyi testvéreink, köszönöm, köszönjük nektek azt a hűséget, amellyel ragaszkodtok őseink hitéhez, az anyanyelvünkhöz, és amellyel kitartotok Krisztus mellett. Köszönjük, hogy néha tisztában látjátok, mi az igazi érték, mint mi anyaországiak. Köszönjük nektek a jéghátán is megélő talpra esettséget, a bajok között is megőrzött derűt, a bölcsességet és vendégszeretetet. Mindannyiunk számára nagy példa és erőforrás ez a hűség, egyenesség, derű, kitartás és hit. Egy régi híres fafaragó mester mondta egy alkalommal, hogyha egy szobor kifaragásához készülődik, általában elmegy az erdőbe, sétálgat a fák között, és néhány perc alatt megtalálja azt a fát, amelyből a szobrot ki tudja faragni. Ám, ha egy különleges szobrot kell kifaragnia, amelynek nagyon finom, gyönyörű, nemes arcvonásai kell, hogy legyenek, akkor nem ilyen egyszerű kiválasztania a megfelelő fát. Ilyenkor fel kell másznia a hegyre, ahol egy szikla szélén álló, a viharnak állandóan kitett fát tud találni. Egy ilyen fa törzse tömör és erős, szinte olyan, mint a márvány. Abból a legfinomabb arcvonásokkal rendelkező szobrot is el tudja készíteni. Kedves erdélyi testvéreink, a mennyei atya nehéz helyre állított benneteket a világban. A történelem sok viharát ki kellett állnotok a múltban és ma is. Azért állított benneteket a szikla szélére, a sok viharnak és szélnek kitett helyre, mert remek művet akart belőletek faragni, szép arcvonásokat. A mai napon ezért is, értetek is, hálát adunk. Kedves zarándokok, a pásztorbot, amit a csíksomlyói búcsúra magammal hoztam, egy Gyergyó Szent Miklósi fafaragó mesternek, Kozma Áronnak az alkotása. A különlegessége az, hogy Márton Áronnak, Erdély püspökének pásztorbotja mintájára készült. A díszítése a csónakban, az egyház hajójában levő Krisztust ábrázolja,
aki lecsendesíti a vihart, aki átvezet minket a történelem s az egyéni élet viharain. Mennyi vihar nehezíti ma is az emberiség életét? Rettenetes háborúk, természetpusztítás, aggódásunk a nemzetünk megmaradásáért a szórványvidékeken, a család és az élet szentségét támadó ideológiák, gazdasági nehézségek, társadalmi feszültségek, a hit meggyengülése sokakban, családok szétesése. Az életünk csónakjában, az egyház hajójában azonban ott van Krisztus, a történelem ura. Az evangéliumban az ő szavait hallottuk. Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Az Úr, aki elküldi egyházát, hogy hirdesse az evangéliumot és kereszteljen, az Úr velünk van. Nem hagy magunkra, az életünk s a történelem sokszor háborgó tengerén. Az olvasmányban pedig a próféta jövendőlését hallhattuk a Messiás királyról, aki alázatosan Szamárháton érkezik, a szeretet királyaként jár előttünk. Az idei csíksomlyói búcsú mottója ugyanerre figyelmeztet. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ez a mondat Szent Maximosztól való, aki arra tanít, hogy a Jordánban megkeresztelkedő Krisztus előttünk halad, mint valaha a választott nép előtt a tűzoszlop. Átvezet minket a vörös tengeren, ahogy valaha Mózes az Egyiptomból szabaduló népet. Kedves zarándok testvéreim, Krisztus ott van a viharos tengeren hánykolódó bárkában. Nem hagy el, előttünk jár, ő beléje kell kapaszkodnunk, belőle kell erőt merítenünk, őt kell követnünk. Ragaszkodjatok ma is a régi és örök értékekhez, az evangéliumhoz, amely nem modern, de nem is elavult, hanem örök. Kedves zarándokok, Krisztus adott nekünk prófétákat, útjelzőket, szenteket, akik segítenek bennünket, hogy követhessük őt, hogy megmaradhassunk a helyes úton. A mai búcson három ilyen nagy prófétát, útjelzőt szeretnék a szemetek elé állítani. Márton Áront, Erdély nagypüspökét, akinek a születése 130. évfordulóját ünnepeljük. Szent Ferencet, akinek a 800 évvel ezelőtt bekövetkezett áldott halálára, tranzitusára emlékezünk. És akit itt Csíksomlyón különlegesen is tisztelünk. Hallgassuk

akkor többek között ez a liberalizmus szemében a legnagyobb érték a független emberi ész. Az igazságokat az állapítja meg, s nem a valóság. Az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza, s nem az isteni normák. Kedves zarándokok, mennyire fontos volna megértenünk, hogy az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. A zsidó rabbik fölfigyeltek arra, hogy a teremtés elbeszélésében 10-szer halljuk ezt a mondatot, és Isten szólt. És azt mondták, Isten 10 igével alkotta a világot. Ezzel utalni akartak a 10 parancsolatra, amelyet a zsidóság szintén így nevez 10 ige, 10 kijelentés. Azt akarták ezzel elmondani, hogy a teremtés igéje és az erkölcs, a 10 parancs igéje ugyanaz. Az erkölcs nem az ember találmánya, nem szubjektív vélemény, nem az emberi fejlődés esetleges történelmi és kulturális mellékterméke. Az erkölcs lényegét tekintve objektív. A világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend. Bele van teremtve az atomokba, a galaxisokba, a fákba, a madarakba, a felhőkbe, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Az ember nem tesz mást, mint a történelem folyamán a kinyilatkoztatás fényénél lassan fölismeri, kiolvassa a világból ezt a gyönyörű isteni harmóniát. Ahogy Vörös Marti írta, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. Áron püspök szavai szerint a földi élet acélbordázatát, földön túlról származó erkölcsi törvények alkotják. Szeressük a gyönyörű isteni rendet, az ökológia rendjét, a teremtett világ rendjét, és az erkölcsi rendet, az isteni szeretett törvényt, amely nem ellensége a szabadságunknak, hanem pontosan útmutatója, kiteljesítője. Tanítsuk erre a gyönyörű isteni rendre a következő nemzedékeket. Hányszor beszélt Márton Áron az iskola, a nevelés szent küldetéséről. Arra tanított, hogy az iskola az egész embert hivatott nevelni, nem csak az értelmét. Arra tanított, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha nincs meg benne az emberi szellem természet feletti távlata, akkor nem lesz képes lelkeket bontakoztatni. Vajon ilyenek-e az iskoláink, ahol nem csak a gyermekek értelmét töltögetjük a tananyaggal, hanem valóban embert nevelünk. Áron püspök buzdított arra is, hogy ne veszítsük el a reményünket a történelem viszontagságai ránk mért csapásai alatt. Azt mondta nem sokkal az első világháború után, ahogy a történelem rohanó vasas szekere elütött, azon mód fekszünk az útszélen. Mutogatjuk sebeinket, panaszoljuk sérelmeinket, koldus módra nyújtogatjuk kezünket a járókelők felé, de még nem szedtünk össze annyi önérzetet és erőt, hogy fogunkat összeszorítva felálljunk, az útporát leverjük, és megmutassuk, hogy gyöngeségünk ellenére tudunk a saját lábunkon járni. Kedves zarándokok, ez a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, ahogyan szintén Áron püspök tanított búcsúzó körlevelében. Tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek.
Igen, itt a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk. Ahogy Ady Endre írta, Dunának, Oltnak egy a hangja. Csak együtt boldogulhatunk. Kedves zarándokok, hallgassátok, és kövessétek ma is, amit Erdély nagy profétája, Áron püspök tanított. Azután nézzük és kövessük Szent Ferencet, akinek fiai itt a csíksomlyói kegyhelyen évszázadok óta szolgálják Erdély hívő népét. Szent Ferenc megtérésének a nagy fordulata akkor következett be, amikor egy szórakozással, de üresen eltöltött fiatalság után, betegségből lábadozva, szembe jött vele egy leprás kódus. Ferenc mindig iszonyodott a leprásoktól, rettegett attól, hogy ezt a szörnyű betegséget megkaphatja. De akkor egy titokzatos hangot hallott, amely így szólt hozzá: Ferenc, öleld meg ezt a beteg embert. Akkor azt érezte, hogy talán egy utolsó lehetőséget kapott arra, hogy az addig üres életét valami igazi tartalommal megtöltse. Átölelte, megcsókolta a sebekkel borított arcot, és akkor, ami addig keserűnek tűnt a számára, édessé vált. Ami nehéznek tűnt a számára, könnyűvé lett. Addig a szórakozás örömét ismerte, most megismerte a szeretet boldogságát. Kedves zarándokok, Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam, tébláboltam a sekrestjében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok,
és a szívetek kapuja rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkű apostolok. Szent Ferencről azt is olvassuk, hogy ha betért egy templomba, mindig térdre borult, imádta a jelenlévő Krisztust. Ha piszkot látott egy templomban, azonnal kitakarította, megszépítette. Kedves zarándokok, tanuljuk Szent Ferenctől az eukarisztia nagy-nagy szeretetét. Időzzünk gyakran az Úr előtt, enélkül nincs igazi megújulás, enélkül hiányzik a missziónk arany fedezete. Ahogyan Jézus mondta, nálam nélkül semmit sem tehettek. Legyenek a plébániáink újra az imádság helyei, az imádság iskolája. Legyen a szentségimádás mindennapi kenyerünk. És végül tekintsünk egy pillanatra a Szent Szűzre. Az ő igénye által léphetett be a világba az örök ige, az élő Isten fia. Amikor most a búcsú jelmondatának szellemében a keresztségünkre emlékezünk, és meg akarjuk újítani azt, akkor mondjuk ki újra a szűzanyával együtt, az ő példája szerint a mi életünk nagy igényét Istenre, és az ő szeretett tervére. Újítsuk meg ma a lelkünk mélyén a keresztségi fogadalmunkat. Mondjuk ki újra, hogy hiszünk. Hiszük és tudjuk, hogy e mögött a hatalmas, gyönyörű, csodaszép világ mögött az élet csodája, az emberi gondolat és szabadság mögött valami végtelen bölcsesség, szépség, erő, a Teremtő Isten rejtőzik. És mondjunk újra igent Isten törvényére, a szeretet útjára. Kedves házastársak, a mai napon, itt a csíksomlyói nyerekben, ahol az ég és a föld szinte összeér, mondjátok ki újra a lelketek mélyén a házastársi igent. A házastársi szeretet lényege szerint ingyenes és feltételek nélküli. Ahhoz hasonló, ahogyan a szülő szereti a gyermekét. Újítsátok meg ma ezt a feltételek nélküli igent. Kedves férjek, édesapák, ne felejtsetek el egy életen át udvarolni, energiát és fényt vinni a házasságotokba, a feleségetek életébe. Kedves feleségek, édesanyák, legyetek a családotok szíve, a szeretett tűzhelye, amely mindig kedvességet, jóságot sugároz a férje felé, és amelyből táplálkozhatnak a gyermekeitek. Ne a megsértődés, a bezárulás útját válasszátok, hanem a probléma megoldásának útját, amit csak is szeretettel, hűséggel, őszinte szóval, irgalommal és megbocsátással lehet elérni. Édesanyám minden este akkor tájt, amikor édesapám haza szokott érkezni, izgatottan várta őt. És ahogyan megcsörrent a kulcs a zárban, édesanyám gyorsan megtörölte a kezét, szaladt ki az ajtóhoz, és ott átölelték, megcsókolták egymást. Gyönyörű volt látni. Minden este így kezdődött. Édesanyám, ha csak tehette, minden nap szent misére ment. A mise második felét mindig végig térdelte. Én kis minisztránsként a szemem sarkából gyakran őt néztem. És lassanként megértettem, hogy a családunk békéje, boldogsága, szeretete elsősorban az édesanyám mély, nagy és erős hitén, szeretetén nyugszik. Kedves édesanyák, legyetek a családi tűzhely, és merítsetek nap mint nap az örök szeretet forrásából. Édesapám nagyon okos ember volt, sok nyelvet tudott, nagyon tetszett ez nekem. Kisgyerekként elhatároztam, hogy ha megnövök és sikerül,
szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Később azonban édesapám egy másik, nagyon fontos dolgot is tett az életemben. Volt egy távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban szenvedett, csak a feje növekedett, a teste kicsi maradt, mint egy csecsemő teste, kezét, lábát nem tudta megmozdítani. Sokáig a szüleim úgy gondolták, hogy nekünk gyerekként nem kell ezt látnunk. De talán 8 éves lehettem, édesapám egyszer odajött hozzám, azt mondta, menjünk el együtt meglátogatni ezt a rokonunkat. Elsőre, hogy végigmentünk a kórházon, és láttam a sok sérült fiatalt, gégemetszéssel, vastüdőkben. Annyira szörnyű volt, hogy egy-két napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve gyakran édesapámmal együtt mentünk ezt a rokont meglátogatni. Aztán annyira fölbátorodtam, hogy néha egyedül is elmentem, hogy őt és a többi ottani fiatalt meglátogassam. És amikor onnan a kórházból kijöttem, a lelkem mélyén olyan hatalmas békesség, öröm volt, hogy legalább valami kicsi jót tehettem. Lassanként rájöttem, hogy az életemben nem az a legfontosabb, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Végtelenül hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett. Kedves édesapák, legyetek a családotok papjai. Legyen időtök a feleségetekre, a gyermekeitekre. Kedves szülők, ne felejtsétek el a házasság és a család közös asztalát, szentélyét, a közös imát és az ünnepek meghitt pillanatait. Kedves gyermekek, fiatalok, tiszteljétek és szeressétek szüleiteket. Adjatok vissza valami keveset abból a sokból, amit tőlük kaptatok. Nem az a dolgotok, hogy kritizáljátok, vagy ítélkezzetek fölöttük, vagy a tanáraitok fölött, hanem, hogy kiválasszátok a gyermekkorotokból azt, ami szép és értékes, és arra építsetek, legyen nyitott a szívetek, fogadjatok be minden igazi értéket. Kedves fiatalok, házastársak, tiszteljétek az életet, adjátok tovább bőkezűen, minden ember élete végtelen kincs. Ti is ingyen kaptátok az élet kincsét. Adjátok hát tovább magától értetődő nagy lelkűséggel. Csak is általatok lehet ez a föld, szülőföld. Kedves zarándokok, újítsuk meg a lelkünk mélyén ma itt a csíksomlyói búcsón a keresztségi ígéretünket. Mondjuk ki ezt az igent a szűzanyához hasonlóan egész lényünkkel. Igent Istenre, a családra, az élet ajándékára, a szeretet útjára. Legyünk ízig vérig keresztények, ahogyan Áron püspök ezt gyakran a lelkünkre kötötte. Kövessük Szent Ferencet a felebaráti szeretet útján, s tanuljuk tőle az eukarisztia iránti nagy-nagy szeretetét is. A történelem háborgó tengerén kapaszkodjunk Krisztusba, és kövessük azokat a prófétákat és szenteket, akik igazi útmutatóink, a hit és a szeretet nagy tanúi. Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztaljuk a szeretet örömfakasztó erejét. Úgy legyen, amen.

Testvéreim, örömmel jöttünk ide össze, hogy kifejezzük tiszteletünket a mi égi pátrónánk, a szűzanya előtt. Imádkozzunk most közösen Istenhez, aki nekünk Máriát anyánkul, s a keresztény élet példaképéül adta. Terjesszük eléje kéréseinket.

0: Urunk és Istenünk, tekints jóságosan népedre, amely örvendezik, hogy anyja és pártfogója a boldogságos Szent Szűz. Hálát adunk szereteted minden megnyilvánulásáért, amelyet irántunk kimutattál. Neked legyen dicsőség és magasztalás mindörökkön, örökké.
1: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk és Istenünk, fölajánljuk neked a dicséret áldozatát, egyszülött fiad édesanyja emlékezetének örvendezve. Engedd éreznünk, hogy az ő hathatós segítségével minden viszont

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Jézus Krisztus elküldte a szent lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön, és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulsz.
0: Most teste és vére, őrizzen minket az örök életre.
2: Megkérjük a paptestvéreket, a diakónusokat és a kispapokat, hogy segítsenek az áldoztatásban, segítségüket előre is köszönjük.

0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, részesedtünk mennyei lakomádban, a boldogságos Szűz Mária segítségében bízva, alázatos szívvel kérünk, hogy levetve a régi ember tökéletlenségét, magunkra öltessük a megújult emberi nem szerzőjét, Jézus Krisztust, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy aki nem tudott szent áldozáshoz járulni, a szektorokban található 4, illetve itt az oltár mellett az 5. áldoztató sátor, a szentmise után ott is lehet szent áldozáshoz járulni, vagy pedig lent a két templom előtt a Szent János kápolnánál. Délután 5 órakor csángó mise lesz a Szent Péter és Szent Pál plébánia templomban, utána ugyanitt reggelig tartó virasztás lesz az Élet a lélekben ima közösség szervezésében. Este 6 órakor pünkösdi vigília Szent Mise lesz a két templomban, ugyanitt virasztás lesz reggelig. Pünkösd vasárnapján a Szentlélek eljövetelének ünnepén a két templomban a szentmiség sorrendje a következő: reggel 7-8, délelőtt 10:30 és este 6 óra. Pünkösd másodnapján a szentmiség sorrendje a következő: reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 óra. Pünkösd vasárnapi ünnepi szabadtéri szentmise lesz holnap reggel 9 órakor Gyergyószent Miklóson. A Gyergyószent Miklósi főesperesség és a Boldogasszony zarándokvonat szervezői, valamint Gyergyószent Miklós városa szeretettel vár mindenkit holnap reggel 9 órára Gyergyószent Miklós főterére.

Jézus Krisztus, aki a szűzanya méhéből sértetlenül született erre a világra, és a sírból is teljes sértetlenségben jött elő, őrizzen meg.

Szentelőlélek, akinek érkezését a Szent Szűz az apostolokkal együtt hívő lélekkel várta, tisztítsa meg szíveteket,

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, pünkösdi ünnepi szentmisét közvetítettünk a csíksomjói nyerekből, a hármas halomoltártól. E szent helyről a hit, az összetartozás és a megmaradás helyszínéről. A szentmise főcelebránsa dr. Székely János püspök és a magyar püspök László Gyulafehérvári Gyulafehérvári nyugdíjas segédpüspök, Marton Zsolt, a Váci egy reményt, szeretetet, megmaradást. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Áldott szép ünnepet kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonnál Rejkli Erikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntöm én is újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Folytatjuk tovább az élő műsort a Szent Mise után egy kis kiértékelővel. Akik velem vannak.
2: Szatmári Ferenc.
3: És Szatmári Terézi.
1: Ég és föld összeér, így mondta a szónokunk, Székely János püspök atya. Hazajöttünk, megérkeztünk, hogy hazataláljunk. Nagyon szép, mély gondolatokat osztottak meg már a Szent Mise elején, ma a bevezető gondolatokban, hogy találjuk meg a Teremtő kezét, testvérek, testvéri kezek, kapaszkodjunk össze. Kedves Ferenc és Terike, nagyon ki volt emelve a prédikációban az édesanyja és az édesapa szerepe. Ti, mint házasok, te, mint Terike, mint édesanyja, mit jelentett számodra ez, hogy az édesanyákat ennyire kiemelte a püspök atya? Mi ragadott meg ebből téged?
3: Én tisztában voltam a szerepemmel és az édesanyák szerepével, és engem a püspök atya minden szava megerősített a hivatásomban, az anyai hivatásban, a feleség hivatásában, és nagyon hálásan hallgattam, és nagyon-nagyon megerősödve, feltöltődve megyek majd haza, mert megerősödést kaptam az értékrendemben, és abban, hogy szeretet kell legyek, szeretetet kell adjak, és akkor teszek igen, mondok igent a hivatásomnak. Megpróbálok jobban szeretni, és többet tenni ezért a hivatásért. Mindig törekszem, eddig is tudatában voltam, de most talán, hát ha jobban meg tudom tenni, és szeretni tudok jobban.
1: Adja Isten, úgy legyen, és ezt kívánjuk minden édesanyának, feleségnek. Ferenc, te, mint már előadó elnök, de egyben édesapa, és már nagyapa is vagy.
2: Négyszeres.
1: Téged is. Az édesapák szerepét is nagyon kiemelte a püspök atya.
2: Nagyon-nagyon tömör volt ez a prédikáció, legalábbis számomra annyi mindent, annyi értéket bele sűrített a püspök atya, hogy én úgy gondolom, hogy nem elég, hogy így most mi innen elmegyünk. Biztos vagyok, hogy újra kell hallgatni, újra kell értékelni. Talán egy egész élet módot, hogyha mondhatom így, elénk vetített, ahol az édesapákról, édesanyákról, családokról, és ugye a nemzet pedig egy családokból áll igazából, meg egyénekből nyilván, és én úgy gondolom, hogy egy egész egészséges keresztény útmutatást kaptunk a püspök atyától ezen a prédikáción. Engem nagyon-nagyon, úgy, ahogy Terike mondta, megerősített, hogy az, amit mi teszünk a rádión keresztül is, hogy ezeket az értékeket helyezzük elsősorba a hallgatóink elé. Ez egy jó út. Ugye, ahogy mondtam még a Szent Mise előtt, Németországból jöttünk haza, egy hétig ott voltunk, és óriási kontrasztot élünk meg jelen pillanatban, legalábbis én, de Terike is így, ahogy átbeszéltük, egy óriási kontrasztot a társadalmi jólét és a lelki kiüresedés, illetve egy egészséges társadalom között. Én úgy gondolom, hogy az a társadalom, amit most a prédikációban a püspök atya elénk vetített, az egy egészséges társadalom, és úgy gondolom, hogy csak akkor van igazi jövőnk, mint nemzet, mint magyarság, hogyha ezt az utat válasszuk.
1: Köszönöm szépen, hogy összefoglaltátok ugye a társadalom lényegének, a családnak, az édesanyja és édesapai szerepét a prédikáció alapján. Kívánom, hogy valójában Isten szeretete vezéreljen benneteket a családotok körébeni szolgálatotokban. Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük, hogy hozzánk kapcsolódtak a Mária Rádióhoz. Külön köszöntöm újra az Egri Szent István Rádiót és a Marosvásárhelyi Rádiót. Búcsúzunk innen a nyerekből a technikusaink nevében is, Tar Gábor és Fülöp óránk munkatársak nevében is. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus tiszteleten, és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió imáron Csíksomi stúdiójából. Köszöntjük Önöket, a mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban, akik velünk együtt tartanak, velünk együtt rádióznak. Hamarosan fogadjuk az Önök imakéréseit, majd 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhír címmel Csíszel Imre atya tart Önökkel. Ezt követően folytatódik interjú sorozatunk itt a Csíksomi Pünkösdi búcsú alkalmából. Ezt követően majd 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órától egy nagyon szép szentmisével lesz lehetőségük kedves hallgatóinknak belekapcsolódni a Csíkcsobot falvi templomból, a Csángó szentmisét fogjuk közvetíteni. Ezt követően majd 18 óra 30 perctől a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 19 órakor a Mennynek királyné asszonya imára hívjuk hallgatóinkat, ezt követően majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk. Hívom Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk, rádiózzunk együtt. Jövünk vissza az ima szándékok fogadására, ebben a rövid 15 percben, 14 percben tartsanak velünk, telefonáljanak, és imádkozzunk együtt majd 15 órától.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, imakéréseiket fogadjuk, akik önökkel lesznek.
1: Májai Erzsébet,
2: Bíró Júlia
3: és Görgényi Tünde.
0: És Pál Gellért tart önökkel. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba, kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Érkeznek imakérések időközben, a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, áldásért, az életükre, munkájukra. Csíksomjó segítő Szüzanya, véd oltalmadba őket, egy édesanyja küldte az üzenetet. A héten elhangzó rózsafűzéreket felajánlom testvérem gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám gyógyulásáért, minden betegért, saját magamért. Egy fontos dolog, hogy kiderülhessen és igazságosan megoldódjon, Székelyudvarhelyről Margit küldte az üzenetet. Ezt a rózsafűzét és a nap imáit felajánlom a Szüzanya szándékára, az arándokokért, az úton lévő kicsi fiamért, családjukért, külföldön dolgozó nagyfiamért, testvéreimért, elhunyt szeretteim, lelkük üdvükért, a világ békért, saját magamért, egy aggódó édesanyja Székelyudvarhelyről.
3: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
4: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: A rózsafűzést, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűneik bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért is. A háború megszűnéséért, a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és külön a drága gyermekemnek a nyugalmáért. 3 éve, hogy itt hagyott bennünket, és a család békességért, a 2 unokámért, a 4 dédunokákért, de drága jó Istenem, adjon nékik egészséget, örömet, életet az életükbe, drága jó Istenem. A drága gyermekem nyugalmáért.
3: Együtt fogunk imádkozni. Köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk továbbra is.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a

0: visszahozó szerencsésen nagy családhoz.
1: Köszönöm. Hallgassa meg a
0: lehetőséget, egy további áldó szép napot kívánok, szép ünnepeket mindenkinek.
1: Köszönjük. Köszönjük mi is. Mindörökké, mert mi is kívánunk áldott ünnepet.
2: Üzenetekkel folytassuk. A Rózsa Fűzért felajánlom László megtérését, a gonosz távozásait a családból. Jézuson bízom benned. Felajánlom ezt a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért, írta ezt Péter Szovátáról. A nap minden imáját felajánljuk Bodó Regina lelke üdvét, akinek tegnap volt földi születésnapja, de már 13 éve az égi hazában ünnepli. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, vezesse lelkét az örök boldogságra, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom egészségemért, fiam családjáért, a Szentlélek kiáradásáért, Jézuson bízom benned.
3: Halló, nagy szeretettel köszöntjük az újabb betelefonálót. Halló, Mária Rádió. Halló, szeretettel köszöntjük, Mária Rádió.
2: Lányom gyógyulásáért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, írt egy hallgató. Felajánlom a rózsafűzért saját magamért, gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért. Beteg vagyok, gyógyulásomért imádkozom. Köszönöm szépen, hogy együtt imádkozhatom önökkel, az arándokokért, hogy szerencsésen hazaérhessenek. Ezért imádkozom önökkel, Isten fizesse, írt egy hallgató.
3: Halló, nagy szeretettel köszöntjük az újabb betelefonálót. Halló, Mária Rádió, hallgatjuk önt. Megszakadt a vonal, tessék próbálkozni még egyszer.
2: És jó sokáig csengessenek ez a kérésünk a kedves hallgatóink felé, akik telefonálnak, hogy jó hosszasan csengessenek, hiszen akkor biztosan, hogy be tudnak jutni élőadásba, és hogyha már a zenét nem hallják a telefonba, hanem megszólalt valamelyikünk, akkor nyugodtan tessenek mondani az ima kérést, kiért, miért szeretnék felajánlani ezt a rózsafűzér imát. Köszönjük szépen, telefonszámunk 0259-420-555, illetve 0359-420-555. Üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758-420-555-ös telefonszámra. Egy üzenettel folytatjuk. Gyimesből én is önökkel imádkozom ezt a rózsafűzét, a szűzanya tiszteletére, magyar nemzetünkért. Köszönöm szépen, hogy együtt imádkozhatunk, Jézuson bízom benned, küldte ezt Erzsébet.
3: Halló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió. Tessék mondani, hallgatjuk önt.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Szeretettel köszöntjük, élőadásban van. Hogyha hall bennünket, akkor mi meghallgatjuk ima kérését, ima szándékát. Valószínű valaki, aki most próbálkozik, sokadik szor.

0: rádió. Szeretettel köszöntjük. Mindörökké amen. Szeretettel köszöntjük Katica néni.
1: Köszönteni. Felajánlottam két virágot. Egy a Tibor atyának, egy Tündikének rózsaszín. Sárga rózsát nem tudtam küldeni Somióra, mert nem nyílott.
0: Jó lesz a rózsaszín is, Katica néni. Köszönjük szépen, és együtt imádkozunk önnel.
1: Nagyon magittal voltam, azt a szép sok szentbeszédet, és azt a rengeteg népet éreztem, Tündike drága, hogy a szívem olvad el, hogy én nem lehetek ott a Somlyót az
0: De a mi szívünkben itt van, Katica néni.
1: De azért, amit megígértem Tündikének, azt is belétettem a felszerembe, és a virágot, a rózsaszínt, mind a kettőnek, Tibor atyának.
0: Köszönjük szépen! A Jóisten áldása kísérje.
1: Hogy legyen szép, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindig jó szívvel szeretettel.
0: Mindörökké amen, mi is imádkozunk, hogy mielőbb gyógyuljon meg Katica néni.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Halló, dicsértesik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió nagy családját, Csicsomjon. Szeretném ezt az irgalmaság rózsafüzérét felajánlani, hálából a mennyei atyának, a mindennapi kapott kegyelmekért, felajánlani a sok-sok zarándokét, akik ott vannak, ott voltak Somjon, hogy mindannyiuk lelki tölts el a Szentlélek, és mindannyian Székely János püspök atyának a szavaival térjen haza a családba. Sajnos mi betegek, öregek, idősebbek vagy ágyhoz kötöttek, nem tudtunk részt venni, de én biztatok minden öreget, beteget, hogy ajánljuk fel ezt a fájdalmat mai nap, hogy minket is töltsön el a Szentlélek. A sok-sok lelki testvéreimét ajánlom fel a kicsi családom testi lelki gyógyulásáért és a Mária Rádió nagy családjait. Kívánok mindenkinek csendes hazatérés, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is kívánunk áldott Szentlélek kiáradást, és reméljük, hogy velünk együtt tetszik imádkozni.
2: Érkeznek üzeneteink, hálából ajánlom fel ezt a rózsafűzét, köszönöm a Jóistennek, hogy részt vettem lélekben, önökkel imádkozom, köszönöm. A rózsafűzét felajánlom a családomért, egészségét, lábam gyógyulásait, firam szerencsésen, hogy hazaérkezhessen, kérem a szűzanya közbenjárását, Isten fizesse. Kedves hallgatóink, ima kérésekre szánt időnk lejárt, hívjuk kedves hallgatóinkat, amennyiben tehetik, tartsanak velünk és imádkozzunk együtt a most következő rózsafűzér imában. Az önök ima kéréseiket fogadták.
0: Májai Erzsébet,
3: Bíró Júlia,
4: Görgényi Tünde
2: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária!
0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben,
0: mindenható atyában, mennek

Pontiusból, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,

0: életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
3: Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, páradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamba gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bízalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejébe megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne, és dicsőítse mindörökké. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkozták az Isten irgalmasság rózsafüzérét, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde,
3: Bíró Júlia,
2: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk Pál Gellért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Barajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk pünkös vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amely Szent János könyvéből hangzik el. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban azt hallottuk, hogy a feltámadt Krisztus belép a félelemtől bezárkozott tanítványok közé, békét ad nekik, megmutatja sebeit, küldetés bíz rájuk, és rájuk leheli a Szent Lelket. Ez az evangélium nem csak a tanítványok szól, ez rólunk is szól, szól a mi bezárt ajtóinkról, a mi félelmeinkről, a mi sebzett szívünkről, és szól arról a Krisztusról, aki ma is belép az ember életébe. A tanítványok együtt vannak, de félnek. Az ajtók zárva vannak, de nem csak a háznak az ajtói vannak bezárva, hanem be van zárva a szívük ajtói is. Félnek a világtól, félnek az üldözéstől, félnek a jövőtől, félnek attól, hogy minden elveszett. Milyen ismerős érzés ez, testvéreim! Hányszor élünk mi is bezárva? Van, aki a múltjába zárkozik, van, aki a csalódásaiba, van, aki a bűnébe, van, aki a fájdalmába. Sokan mosolyognak kívülről, de belül rettegnek és félnek. Rettegnek és félnek az egyedülléttől, rettegnek és félnek a betegségtől, rettegnek és félnek az öregedéstől, rettegnek és félnek a haláltól, rettegnek és félnek a szeretetlenségtől és az emberek elutasításától. A mai ember technikailag fejlett, de lelkileg sokszor bezárt ember. Bezárjuk egymás előtt a szívünket, és önzővé válunk. Bezárjuk Isten előtt az életünket, elutasítjuk őt, és néha saját magunk elől is elbújunk, mert önmagunkkal sem vagyunk őszinték, és önmagunkat is hazugságban áltatjuk. A tanítványok húsvét estéjén pontosan ilyen emberek voltak. És figyeljük meg, hogy Jézus nem akkor jön, amikor erősek, nem akkor jön, amikor bátrak, nem akkor jön, amikor már hisznek, hanem akkor jön, amikor félnek. Ez az evangélium egyik legszebb üzenete, testvérek. Jézus nem azért jön el hozzánk, mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert szükségünk van rá. Húsvét vasárnap estéjén, ott, ahol az apostolok voltak, az ajtók zárva voltak, de Jézus előtt nincs akadály. A feltámadt Jézust nem állítja meg sem fal, sem zár, sem emberi félelem. És ma sincs ez másként. Jézus ma is belép oda, ahová más nem tud belépni, vagy nem akarjuk engedni, hogy oda más belépjen. Ma is belép a gyászoló ember szívébe, ma is belép a beteg ember lelkébe, ma is belép a reményvesztett ember sötét éjszakájába. Amikor minden sötétnek tűnik, Jézus akkor is képes megjelenni. Sok ember ma azt gondolja, hogy majd akkor megyek Istenhez, ha rendbe teszem az életemet, de a mai evangélium pont az ellenkezőjét mutatja. Előbb eljön, belép Jézus az ember életébe, és utána elkezd gyógyulni az ember. A tanítványok nem nyitották ki az ajtót, de Jézus maga ment be a zárt ajtók mögé, mert az isteni szeretet erősebb az emberi félelemnél. És amikor Jézus belép a zárt ajtók mögé, az első szava ez, békesség nektek. Nem a szemrehányás hangján szól, nem a harag hangja szólal meg benne, nem elkezd vádaskodni, pedig lett volna rá oka, hiszen a tanítványok elhagyták, magára hagyták őt az olajfák hegyén, elfutottak, és Péter háromszor megtagadta. És Jézus mégsem azt mondja, hogy csalódtam bennetek, hanem azt mondja, békesség nektek. Ez az isteni irgalom, a békesség, a megbocsátás hangján szólal meg. Testvéreim, mi emberek sokszor büntetni akarunk, bosszút állni akarunk a másik emberen, aki minket bántott vagy serben hagyott, amikor bíztunk benne és elárult. Isten viszont felemelni akar minket az ilyen büntetni, bosszút állni állapotunkból. A feltámadt Krisztus békéje nem azt jelenti, hogy nincs probléma, nézeteltérés, hanem azt jelenti, hogy Isten jelen van a problémák és nézeteltérések közepette is. Mert lehet valaki gazdag és mégis békétlen, és lehet valaki beteg, mégis békével teli az élete. Krisztus békéje mélyebb a körülményeknél, mert ez a béke abból fakad, hogy a rossz, a gonosz nem győzhet bennünk, mert Jézus él bennünk. Egymással szemben gyakoroljuk a béke hangját, testvéreim. Majd Jézus megmutatja kezét és oldalát az apostolainak. Miért? Mert a feltámadt Krisztus sebével együtt támad fel. A sebek nem tűnnek el, de már nem a halál jelei, hanem a szeretet jelei. Ez nagyon fontos nekünk, mert sok ember azt hiszi, ha Isten szeretne, nem lennének sebeim, nem lennének szenvedéseim. De Krisztus sebei azt üzenik, hogy Isten nem mindig a szenvedést veszi el, néha a szenvedést alakítja át kegyelemmé. Jézus sebzett keze lett az áldó kéz, és az átdöfött oldal lett az irgalom forrása számunkra. És a mi sebeink, szenvedéseink is átalakulhatnak, mert aki sírt, az már tud vigasztalni, mert aki szenvedett, az tud együtt érezni, mert aki elesett és felállt, tud reményt adni a másik embernek. Isten a sebeinket, a szenvedéseinket is fel tudja használni jó dolgokra. De Jézus nem csak vigasztalja a tanítványokat, hanem küldetést is ad nekik, amikor ezt mondja nekik, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. A keresztény ember nem maradhat bezárkozva, hiszen a hit nem magánügy. Aki találkozott Krisztussal, annak tovább kell őt adnia. Ezt így tudnám a legérthetőbben megfogalmazni, hogy nem mindenki prédikál a templomban, de mindenki prédikál az életével a világban, ahogyan él és cselekszik. Prédikál a türelmével, a szeretetével, a megbocsátásával, a tisztaságával, a tiszta beszédével, és prédikál a reményével. A világ, ma testvéreim, elsősorban nem szép beszédekre vágyik, hanem hiteles, becsületes, szava hihető emberekre. Olyanokra, akikből Krisztus fénye és szeretete sugárzik. Szép beszéddel sajnos sok hazugságot el lehet mondani, amit meg is tesz a mai világ embere, de nekünk legyen hiteles életünk, ne csak szép beszédünk. Drága jó testvéreim, Jézus majd a tanítványokra lehelt, és ezt mondta, vegyétek a Szent Lelket. Ez a jelenet emlékeztet a teremtésre, amikor Isten életet lehelt az emberbe. Most pedig az új teremtés történik. A Szent Lélek nélkül a tanítványok gyengék, félnek és bizonytalanok, de a lélek mindent megváltoztat. A félénk Péterből bátor apostol lesz, a rejtőzködő, bezárkozó tanítványokból vértanúk lesznek. A Szentlélek ma is ugyanezt teszi. Erőt ad, világosságot ad, bátorságot ad, szeretetet ad. Sokszor azért gyenge a hitünk, mert mindent saját erőből akarunk megoldani, pedig a kereszténység nem emberi teljesítmény, hanem kegyelem. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, hallhattuk Jézus ajkáról ezt a mondatot. Krisztus az egyházra bízza a kiengesztelődés, a megbocsátás szolgálatát, mert a bűn az ember legnagyobb terhe. A bűn bezárja saját börtönébe az embert. A bűn elszakít Istentől és az ember testvértől. A bűn nyugtalanná tesz bennünket, de Krisztus nem elítélni jött minket, hanem megmenteni. A gyónás szentsége ezért nem egy szégyenhely a gyóntató székben, hanem a feltámadás helye, a kibékülés helye. Milyen sok ember hordoz évek óta bűntudatot, de Krisztus ma is mondja, békesség neked. Nincs olyan sötétség, amelyet Isten irgalma ne tudna legyőzni. Mit üzen ez az evangélium ma? Az, hogy ne félj. A tanítványok féltek, mégis meglátták az Urat. A félelemnek akadály Krisztus számára. Mit üzen ez az evangélium ma? Az, hogy nyisd meg a szívedet. Lehet, hogy kívülről vallásos embernek látszol, de belül mégis zárkozott, bezárkozott vagy. Ne felejtsd el, Jézus ma is kopogtat szíved ajtaján. Mit üzen ez az evangélium ma? Az, hogy fogadd el a békét. A világi zajt, békétlenséget ad, de Krisztus igazi békét ad. ő a békét nem úgy adja, mint a világ? Mit üzen ez az evangélium ma? Az, hogy enged, hogy Isten a sebeidet, szenvedéseidet is használja? Mit üzen ez az evangélium ma? Az, hogy légy Jézus küldött ember a családban, a munkahelyen, a közösségedben, a mindennapi, hétköznapi életedben. Testvérek, sajnos ma rengeteg sok ember él lelki magányban. Tele a világ kommunikációval, mégis kevés az igazi kapcsolat. Az emberek beszélnek egymással, de nem értik meg egymást. Együtt élnek, mégis távol vannak egymástól. És sok otthonban ott vannak a bezárt ajtók, a ki nem mondott fájdalmak, a régi sértések, sérelmek, a megbocsáthatatlanság, vagyis az, hogy nem tudunk egymásnak megbocsájtani, és ezáltal hidegek vagyunk egymással szemben. Jézus ma is középre akar állni az életünkben, a családunkban, a közösségeinkben, mert ahol ő jelen van, ott újra lehet mindig valami jót kezdeni. Drága jó testvérek, Jézus nem múlt idő, hanem ő ma is él. Ma is megszólít, ma is megbocsájt, ma is erőt ad, ma is küld. És egyszer majd eljön az a nap, amikor minden bezárt ajtó megnyílik. A föld élet véget ér, és szemtől szembe látjuk azt, aki ma még hit által van jelen az életünkben. Akkor teljes lesz a béke. Testvérek, talán ma is zárva vannak bizonyos ajtók bennünk. Talán van bennünk félelem, van bennünk seb, van bennünk bűntudat, van bennünk reménytelenség, de az evangélium örömhíre ma ez. A feltámadt Krisztus át tud lépni minden zárt ajtón, és ma nekünk is mondja, békesség nektek. Fogadjuk be ezt a békét, engedjük, hogy a Szentlélek megújítson minket, és vigyük ezt a békét a békétlen világba. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövétre jó munkát, jó pihenést, jó tanulást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Csíksomlyói stúdióból. Egy különleges interjú sorozatnak lehetnek fül tanulja a kedves hallgatók, ugyanis nemrég érkezett meg a zarándok vonat Budapestről, és a kedves méltóságokat hívtam meg, akik részt vettek a zarándok vonaton, mint püspök, mint lelkivezetők, és velük szeretnék egy pár gondolatot kikérni, kicsikarni tőlük a kedves hallgatók számára, hogy tegyük élőbbé, hogy mit is jelent a zarándok vonaton zarándokolni. Kedves püspökatya, Márton Zsolt, Váci Egyház megyés püspökatyát köszöntelek nagy szeretettel.
3: Én is nagy szeretettel köszöntöm az atyát, hogy atyákat, igazgatórat, kedves Mária Rádió munkatársait, nagyon szépen köszönjük azt a fantasztikus szép szolgáltat, amit itt tesznek, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és zarándok testvéreimet, akikkel együtt érkeztünk.
2: Kedves püspök atya, mit jelent számodra személyesen a zarándoklat, és főképpen az, hogy most különleges zarándoklaton vagy, hisz a vonat, a zarándok vonatot te vezeted?
3: Lelkileg, ugye? Lelkileg. Szerencsére nem a mozdony, mert az lehet, hogy nem lenne olyan jó. Így van. Nagyon örülök ennek, köszönöm a meghívást igazgató részéről. A maga a zarándoklat számomra mindig nagyon fontos, mert el kell hagyni a megszokottat, a kényelmeset, a jót, amit szeretünk, de nem turista céllal, hanem azért, hogy a megújulás elinduljon, és el kell egy fizikai térelhagyás is. Ki kell lépni abból a zónából, amiben élünk, és nekem számomra nagyon fontos a zarándoklaton a kapcsolatépítés. Tehát tegnap is végig mentem az összes kocsin, és akkor hát úgy sokakkal kicsit futtába, de tudtam beszélgetni, mert azt hiszem, hogy a Jézus a kapcsolatainkban is ott van, benne van. És megérkezve pedig az imádsággal, szűzanya pártfogását kérve egy megújulás történik. A saját életemben is, amikor itt voltam korábban itt Csíksomlyon, mindig másképpen tértem haza. Tehát a zarándoklat nekem egy valóságos megújulást jelent, de ez szükséges, hogy az ember fizikailag is kilépjen a saját megszokott közegéből.
2: Püspök atya, szerinted miért fontosak ma a zarándokutak a hívők számára, hisz az utóbbi években az a tapasztalat, hogy a Kárpát-medencei magyarság nagyon szeret zarándoklatokra járni. Miért fontos ez ma?
3: Hát a lelki megújuláson túl azért fontos, mert azért a zarándoklatban van egy áldozathozattal. Tehát, hogy el kell jönni otthonról, utazni kell, persze jó az ellátás, meg minden, de azért nem otthon van az ember, úgy nekem személy szerint nincs problémám, hál' Istennek az alvásra, meg de van, akinél azért ennek már nem olyan egyszerű, de ebben van egy áldozathozatal is, és nagyon jó, hogy ezt tanuljuk meg, hogy Krisztus is meghozta értünk a legnagyobb áldozatot, mert egy pici részt akkor ebből vállaljunk, és azért is örülök, a fiatalok is jöttek, hogy ők is, hogy épp beszéltünk itt a úton, hogy hát nem volt térerő, meg lemerültek a telefonok, és akkor egymással kellett, hogy beszéljenek, és jaj, de jó, tehát az offline térbe léptek, és az, hogy Jézussal építeni, Istennel építeni a kapcsolatot, nem csak ővele, hanem általa egymás között, ez nagyon-nagyon fontos, és megismerni egymást, egymás szent helyeit. Ez a helycsere, ahogy itt Erdélyben mondják, hogy cserélkezzél ide, rájöttem, hogy ennek van egy értelme, hogy cseréld ki a helyedet, hogy onnét gyere ide. Tehát, és ez fontos ebben a zarándoklatban.
2: Mitől különleges egy zarándoklónat a hagyományos zarándoklathoz képest?
3: Hát épp azt beszéltük itt útközben, olyan ez mint egy falu. Hát 800-an voltunk, ez egy kis társadalom, egy kis keresztény világ, és ugye össze vagyunk zárva, és ennek áldott állapota az, hogy ott egymással beszélgetünk, ismerkedünk, imádkozunk, énekelünk, tehát nem tudunk csak úgy leszállni, meg esetleg nincsenek ilyen csábítodók, hogy beugrok ebbe az üzletbe valamit venni, hanem ott össze vagyunk zárva, mint hogyha hajón lennénk tulajdonképpen. És viszont ez az összezártság, én ezt most jó értelme mondom, ez egy áldott helyzetet hoz, hogy meg kell tanulnunk egymással szeretettel kommunikálni, megismerkedni. Hát olyan különböző helyekről jöttek a testvérek, hogy mentem végig a szerelvények, és kérdezem, hol van, és akkor mondja, hogy Balassagyarmat, Sopron, Nyíregyháza, és egy ülés részen vannak. Milyen jó, hogy a különböző testvérek így ebben a helyzetben oda lettek ültetve, megismerkednek egymással. A ti helyetek, a ti templomotok, a ti papotok, nagyon fontosak ezek a szeretett kapcsolatok építése, mert ez nem pusztán világi kapcsolatépítés, hanem ez egy vallásos evangéliumi stílus.
2: Milyen üzenetet szeretnél átadni az utazóknak a vonaton, ezen az úton?
3: Én azt az üzenetet adnám át, hogy újuljunk meg Krisztusban, ahogy a mottóz is kapcsolódik, ott a keresztségből indul, hogy tulajdonképpen Krisztus az ő saját keresztségével mutatott egy példát, hogy beállt a sorba, pedig hát neki nem lett volna erre szüksége, de mégis alázatosan bemerítkezett, hogy ő az ővele való kapcsolatot újítsuk meg, és ebből induljon aztán ki minden más. Az otthoni családi kapcsolataink, az egyházközségben, munkahelyen, iskolában.
2: Hogyan látod te ma az emberek legnagyobb, vagy miben látod az emberek legnagyobb lelki kihívásait? Mit tapasztalsz? Mire vágynak ma leginkább az zarándokok, vagyis az a hívő emberek egyáltalán?
3: Én azt látom, hogy nagyon vágynak az emberek a meghallgatásra. Tehát, hogy legyen, aki meghallgassa, és vágynak arra, hogy beszélhessenek is. Tehát ne csak a rohanás legyen. Nagyon sok az inger, ami ér bennünket, hát most már minden téren, amiben persze sok jó is van, mert azonnal mindenhez hozzájutunk, de szükség van az elcsöndesedésre, a megállásra, a lelassulásra. Erre kimondva, kimondatlanul vágynak az emberek, nagy-nagy szükség van. Aztán arra is, hogy gyakoroljuk az önzetlenséget, mert egyre önmaga felé forduló embernek, önmaga felé forduló világban élünk, azt látjuk így itt is, otthon is, mindenütt, hogy ebből kicsit kilépni, hogy hát nem én vagyok a legfontosabb, hanem Isten, és akkor aztán rajta keresztül a másik, a testvére. És ez egy jó alkalom, hogy ezt itt megéljük.
2: Említetted, Püspök atya, hogy a vonaton nagyon sok a fiatal. Te, mint Püspök atya, hogy látod, hogyan lehet a fiatalokat közelebb vinni a hithez, Istenhez ma?
3: Én azt látom, hogy fontos a tanítás, de még ennél is fontosabb a példaadás. Tehát meg kell hallgatni őket, elfogadni az ő stílusukat, vagy hogy milyen a kedvük, hogy ami nekünk felnőtteknek talán szokatlan, meg furcsa, hogy őket mi érdekli, de próbálni, kérdezni, hogy mi érdekli őket, meghallgatni, nagyon fontos a fiataloknál is a meghallgatás, mert azért vágynak erre, és a példaadás azért is fontos, mert egy fiatal lehet, hogy nem mondja ki, de azért nagyon vágyik arra, hogy példaképeket kapjon is, és hogy legyenek keretek. Látszólag lázadozik a keretek, de megőrül értő legyen. Tehát, hogy ilyen szeretett pedagógiával közeledni felé. Én most, mikor végigmentem a Rákóczi Szövetség által toborzott fiatalok kocsiai, nagyon jó volt a találkozás, hogy kérdeztem, hogy ki mit csinál, mit tanul, akkor megnyíltunk. Az volt, aki persze ilyen csöndes volt, akkor nem mondta mindenképpen beszéljen. Tehát elfogadni a fiatalt olyannak, amilyen, és úgy kezdeni szeretni. Tehát nagyon fontosnak látom a példaadást, mert igazából azt másolják. Az fontos. Én voltam papnevelő, hát most is annak tartom magam, és azt láttam, a legnagyobb nevelő erő az volt, ahogy minket láttak, mint elöljárók. Látták azt, hogy hárman ott ültünk az asztalnál, mondjuk egy ebédnél, és tudták, hogy különböző karakterek vagyunk, de szeretjük egymást. Ez volt a legnagyobb nevelő erő. Persze mondtunk szépeket is, meg tanítottunk, de ahogy élünk, így lehet igazán hatni, és nem látszik azonnal az eredmény. Sőt, talán elsőre úgy tűnik, mintha nem is fogadnák el, de azért a tagadásban is sokszor az igen van benne, tudat alatt, ami ott rögtön még nem fogalmazódik meg.
2: Egy picit átérnék személyesebb kérdésekre, ha lehetséges.
3: Hogyne.
2: De van-e olyan zarándok élményed, amely különösen meghatározta az életedet?
3: Igen, én voltam Dányban plébános. Dány az, hogy Gödöllő és 60 környékén van, még azt nyerte, hogy Palócországnak a legdélibb tartománya, és amikor én ott voltam plébános 25 éve, akkor még úgy valahogy a falu népe úgy egészben volt. Tehát azt mondhatni, hogy ez egy katolikus falu, tehát ott más felekezet nem volt valójában, és ezért úgy egy nagy, tehát nincs bajom a más felekezettel, csak mondom, ez egy adottság, hogy egy ilyen nagy egység volt a hegyházközség, a helyi önkormányzat között, és volt egy hagyomány, hogy zarándokoljunk el Mária Besnyőre. De amikor én odaérkeztem, akkor ez a hagyomány az úgy alakult, hogy egy picit gyalogoltak, aztán buszra ültek a testvérek, és mondtam, mi lenne, ha végiggyalogolnánk? Persze egy másik útvonat kellett keresni, és akkor összefogtunk ott a helyiekkel, polgármester úrral, nagyon partner volt ebbe, és elindítottunk egy olyan zarándoklatot, hogy végig gyalog mentünk egészen Besnyőig, elfáradtunk, de nagyon nagy áldása volt ennek, és azt láttam gyümölcsként, hogy egyre többen jöttek. Először volt egy 30 fős társaság, aztán persze autókba is lehetett ülni, mert idősebbek is voltak, aztán jöttek családok, én 3 évig voltam, de először 30-an voltunk, utána 60-an, végül 96-an mentünk így gyalogosan zarándokolni, és ez a konkrét kilépés, fáradtság, áldozathozatal, közben imádság, éneklés, ez nagyon, nagyon áldottá tette a közösség, hatotta az egyház községre. Nekem ez egy sajátosan szép élmény volt, mert én voltam úgymond a kezdeményezője, hogy újítsuk meg, és az is egy tapasztalatom volt, hogy ami régi, klasszikus, hagyományos, vallásos érték, azt nem kell elvetni, hanem meg kell újítani. És sikerült, mert sok fiatal is jött, sok család is jött, úgyhogy nekem ez egy ilyen élmény. Közben fiatalokkal, emlékszem, ifjúsági hittanosokkal, persze én reverendába mentem, de az erdőbe levettem a reverendát, hogy ne piszkolódjon, mezitláb mentem, és akkor csináltunk ilyet, hogy hány tócsán tudunk keresztül menni például. Hát ez már majdnem nyáron volt, nyár elején, hogy az életed volt csönd, mikor azt mondtuk, hogy most hallgassuk meg, hogy Isten hogy szól hozzánk a természetben, egy ilyen vadrezervátumon mentünk keresztül, volt ima, tehát hogy személyiségformáló és hitünkben is formálódó valóságnak tartom az alándoklatot, akár vonattal megyünk, akár busszal, de ez a gyalogos, mert persze nem volt, nem 100 kilométer volt, ez csak 18 kilométer, és egy napot vett igénybe, de nagy, nagy élmény volt számomra.
2: Mi ad erőt neked a püspöki szolgálat mindennapjaiban?
3: Hát egyrészt nyilván az imádság, tehát ez nagyon fontos nekem. Szoktam mondani kicsit humorosnak, komolyan is gondolom, hogy függő vagyok, tehát naponta többször is szoktam imádkozni, nem tudnék anélkül élni. Erőt ad még a papi, papjaimmal való közösségi kapcsolatok, meg püspök testvérekkel is, tehát ilyen testvéri-baráti kapcsolatok építés, illetve az összes többi munkatársal is. Tehát mi úgy szoktuk indítani a püspökségen a hetet, hogy kezdjük egy közös napközimaórával, elolvassuk a következő vasárnapnak az evangéliumát, beszélünk róla, hogy ez mit jelent nekünk, aztán kicsit magunkról, hogy is vagyunk, és utána jön a munka. És ez nagyon fontos, hogy mindent megbeszélünk, és hiszek abban, hogy bár én vagyok a felelős vezető, de hogy a Szentlélek különböző módon másokon keresztül is tud szólni, és van úgy, hogy mint egy ilyen mozaikot, vagy egy puzzle-t rakjuk össze azt, hogy mit is kéne cselekedni, és van úgy, hogy amit ők mondanak, azt nektek van igazatok, úgy kéne csinálni. Tehát, hogy ez nekem egy nagy erő, ez az egységépítés, lelkesít.
2: Mit üzen a kedves püspök atya azoknak, akik most először zarándokolnak a vonaton például?
3: Hát, én kívánom, hogy azt kívánom, hogy legyenek szerelmesek ebbe a erdélyi valóságba, Csíksomlyóba, most értsék jól ezt a szót, de hogy ez egy ajándék, egy kincs, hogy indítson bennünk el egy olyan megújulást a hitben, amit aztán otthon is haza is tudnak vinni, és ezt másoknak is mondják el, és akkor másokat is hívjanak, meg jöjjenek. Tehát Csíksomlyó azért egy forrás, a hitünknek kegyelmi forrása.
2: Még egy utolsó előtti kérdés. Milyen gondolattal indítod útra azokat a hallgatókat, akik lelkileg zarándokolnak most ide? Mária Rádió hallgatókat.
3: Igen, hát aki ilyen lelki módon vágyik nyilván egy megújulásra, azt gondolom, hogy én nekik azt mondanám, hogy engedjék, hogy a csendben megérintődjenek. Oda lehet menni a szűzanya szobrához, lehet imádkozni, éljenek a szentgyónás lehetőséggel. Engedjék azt, hogy megérintődjenek minél több kegyelmi valóság által.
2: Köszönöm szépen. Még visszatérünk a püspök atyához.
3: Az eddigi kérdéseket.
2: Hát akkor most szeretettel köszöntöm Budai Lászlót, a zarándoklatnak a fő-fő szervezőjét. Kedves László, a tegnap reggel folyamán már voltunk élőben, amikor is útnak indultatok, és most már itt vagytok Csíksomlyón. Te hogyan tekintesz vissza erre az egy napra, tulajdonképpen 24 órára? Milyen élményekben volt részed, és mi volt az, ami változott a többi zarándoklathoz képest? Mi az új? Ebben úgy tudom, a 13. zarándoklat most már.
4: Egy éven keresztül folyik az előkészítés. De előtte, most vasárnap volt, múlt vasárnap, Burbella Gergely ezen az zarándoklaton is, ő az egyik püspökatya mellett kezdetektől fogva az egyik lelkivezetőt, tartott nekünk úrnapján szentmisét, és utána pedig felkészültünk a segítőkkel az útra. És én akkor döbbentem meg, mikor szétnéztem, hogy nagyon megfiatalodtunk. Bizony, én már magasan a legvénebb vagyok a csapatban, és bizony nem csak a vonatnak, ahogy püspök atya emlegette is, mondják úgy, hogy jó a korfája, hiszen azért ezzel a több mint 300 fiatallal, hiszen a Rákóczi is 300-on kívül is vannak még családok is, gyermekekkel, és ez nagymamák, unokákkal, stb. Ez nagyon-nagyon-nagyon öröm számunkra, de a segítő csapatunk is, egy nagyon-nagyon fiatalos családok, vannak olyanok, ahol itt vannak a szülők, és már itt van a legnagyobbik leányuk, gyermekük is velük, mint segítő. Ez nagyon-nagyon jó érzés, és én ezt a fiatalos rendületet érzem. Ezek után a hetedik vágányon állva püspökatyával, Zsolt püspökatyával szétnézett, és ő benne is ez tört elő, nem tudok más mondani, szétnézett, mielőtt elkezdtük volna az ünnepélyes búcsúztatást, és azt mondta nekem, ez a jövő vonata.
2: Szép gondolat.
4: Kész, püspök atya, ennél többet nekem, mint szervezőnek. A szervező, főszervezőnk a Jóisten, ugye ezt mindig elmondom. De valakinek a földi munkát is el kell végezni, ezt nekem kell valahogy összefogni. Viszont ennél többet nem tudok. Tehát 13-adjára eljutni oda, hogy jövőről beszél, és tényleg ez az egyik üzenet számomra is, befele, hogy ennyire sok fiatal eljön velünk. Én voltam úgy osztálykirándulásra, vittem úgy 20-30 évvel ezelőtt fiatalokat, hogy volt olyan, aki meglátta, hová megyünk, Romániába, ugye erdélyi kirándulásra jöttünk, jaj, nagyon beteg vagyok, összegörnyedt, a szülei ott könyörögtek neki, nem tudták felültetni a buszra. Tehát ha fiatal nem akarna, nem jönne el velünk, ezt 100%. Egyébként pedig a püspök atyát hallgatva én hadd mondjak el egy személyes dolgot. Az, hogy én ezt csinálhatom, azt én egy másik dányi papnak köszönhetem, a Szamaras papnak. Így hívták Dányba. Az 50-es években, amikor nem volt egyszerű papnak lenni, pláne egy olyan formátumú papnak, mint amilyen Kozár Gyula volt, Isten nyugtassa, Dányban, hogy mondjam, egy fricskát is tett a hatalom fele, Szamarat vett. És ő Szamárral járt a betegekhez is, áldoztatni, stb. Ő így is a mai napig rajonganak érte. Tehát a fiatalok tudják az öregektől, na ez a Kozár Gyula volt az én felnevelő plébánosom, amióta eszemet tudom, kállói plébánosként, Jarábik Jánossal, a káplánnal együtt. Az, hogy én ezt csinálhatom a Jóisten után, tényleg, és csak egyetlen egy dolog, 1983-ban Jaruzselszky van hatalmon Lengyelországban. Kozár Gyula a kállói plébánián azt mondja nekem, 16-17. Éves voltam, hogy Laci, jövőre, ez 82-ben volt, bocsánat, jövőre elmész Lengyelországba egy zarándoklatra. Atya, hol van az? Hát életemben erdőkürtöt is, a szülőfalumot is alig hagytam el, nem fiam, te ezt meg tudod csinálni. Nem mesélem el a részleteket, ő mindent megszervezett, tényleg megcsináltuk, következő évben vissza kellett menni a újabb zarándoklatra. Na, az volt az a pap, aki úgy nevelt, és akkor a 16-17 éves gyerekbe belelátta azt a közel 40 zarándokvonatot, azt a közel 30 ezer zarándokot, akivel bejártuk már a Kárpát-medencét Medjugorjétől, meg Közép-Európát, föl Csenztóváig. Ezért mondtam el, csak bocsánat, ha már, és ez, én nem tudtam eddig, hogy püspök,

0: Az én szülőfalumban vannak a pálos nővérek, egyetlen egy monostoruk van a magyar pálos nővéreknek, Erdőkürtön, és ők mindig elmondják nekem, hogy jó lelki barátságban vagyunk, ők az egyik, az én ima hátterem. És most hadd kérjem az Erdélyi Mária Rádiót, mert nagyon-nagyon sok betegség, sok probléma, ilyen-olyan egyéni és közösségi, nagy közösségi, akár nemzetközösségi bajunk is van, amiért imádkoznunk kell. Mi tesszük, Püspök atya, és a lelkivezetőink vezetésével a zarándok vonaton is, hamarosan a déli szentmisében is, de csatlakozzanak hozzánk ehhez a nagy lelki közösséghez, mert hogy sokat beszélünk arról, hogy például az internet, a közösségi média, a social média mennyire káros. Azért én elmondanám, hogy többen a tegnapi nap több százezren utaztak ezzel a vonattal. Ugyanis a megosztásaink által, a jelenlévő kollégáink által sikerült a jó hírt is hírré tenni, és ez óriási dolog szerintem. Muszáj éljünk vele, tudom, atya, hogy ti is teszitek ezt, és használjátok, kell használjuk. Mert ha nem, akkor az ördög elviszi, aztán másra fordítja. De igenis a jó fele is lehet vinni. Kérem szépen, hogy imádkozzunk együtt.
1: Igen, még egy utolsó kérdés, talán a reklámnak a helye lenne. Úgy tudom, hogy az érsek atyával szerveztek hamarosan egy zarándoklatot Lengyelországba. Ez mikor is van, és hogy néz ki?
0: Június 22-től megyünk 26-áig. Nagyon-nagyon fontos. Szeretném elmondani, hogy még van helyünk. Hála Istennek volt dolgunk a csíksomlyói vonattal, de most aztán várjuk, nagy szeretettel várjuk az erdélyi híveket is. Jöjjenek velünk. Autóbuszokkal ingyenesen el tudnak jönni Erdélyből Budapestig, és Budapesttől vissza. Ehhez kaptunk segítséget, támogatást, és onnantól elkezdve aztán egyesülve, mint ahogy itt is Felvidékről, Kárpátaljáról, nagyon sok felől, és Magyarország minden zegéből, zugából jönnek, tizedszer egy jubileumi zarándoklatunk lesz, Kovács Gergely érsekatya vezetésével, tizedszer megyünk Częstochovába és Krakkóba. Egy nagyon-nagyon szép, nagyon felemelő zarándoklat lesz, egészen biztos vagyok benne, és annyira nagy szeretettel várnak minket, hogy én magam is meglepődtem. Most már több krakkói érsek, bíboros, kardinális idejében is jártunk Krakkóban, és eddig ők mindig ott fogadtak minket. És idén januárban, februárban elmenve az új bíboroshoz, Rizs kardinális atyához, ő azt mondta, hogy hát sajnos, amikor ti itt vagytok 25-én Krakkóban, június 25, én a Szent Atyánál leszek. De 22-én eljövök, és veletek együtt ott leszek Częstochovában a Szentmisén. Nagyon nagy dolog. És amilyen megkülönböztetett szeretettel fogadott minket a kardinális atya, azt én nagyon tudom, hogy mekkora élmény lesz az összes zarándoknak, hiszen ez ugyanígy volt korábban is. Dzsivis kardinális szentatya a számomra a szent, az Il Santo, mint ahogy az olaszok mondják, Szent Antalra, az második szent, második János Pál pápa. Na hát az ő titkárával, a volt titkárával, ugye 6 alkalommal is fogadott minket Krakkóba. A legelső alkalommal, mikor Dzsivis kardinális azt mondta nekünk, hogy büszke vagyok arra, hogy annak a népnek a fia vagyok, aki a ti barátotok. Mi elmentünk egy kis hitet koldulni a lengyelektől, és ők meg így fogadtak. Ennek az embernek az üzenete ez volt felénk, soha nem fogom elfelejteni. Na ez a lendület vitt el odáig engem is, hogy a tizediket is szervezzük meg. Viszont van még helyünk, szeretettel várjuk az erdélyi híveket. Botond atya rendszeresen elmondja, itt is elhangzik, lehet érdeklődni, lehet jelentkezni, az interneten is lehet látni az elérhetőségeket. Szeretettel várom önöket, jöjjenek, zarándokoljunk együtt Częstochovába is. Június 22-től 26-ig.
1: Köszönjük szépen, még a hírekbe be fogjuk mi is mondani. Visszatérünk egy picit a zarándok vonatra. Szeretettel köszöntelek Juhos Ferenc Verbita szerzetes atyát. Te már nem első alkalommal vagy itt a zarándok vonaton. Miért döntesz minden évben úgy, hogy részt veszel ezen a zarándok úton?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is hát szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Igazából a zarándoklat nekem a gyerekkoromig visszanyúl, mivel én felvidéki magyar vagyok, és annak idején

0: Ugye 47-ben sokakat kitelepítettek Magyarországra, többek között rokonokat, szüleim barátait, főleg édesapámnak sok barátját került Magyarországra, Baranya megyébe, és egyetlen alkalom az az volt, amikor Mária Gyűdön találkoztunk a búcsón, hogy ott ölelkeztek, sírtak, beszélgettek, és engem, mint gyereket, akkor elvittek a Mária Gyűdi zarándoklatra, majdnem minden évben, úgy 10 éves koromtól, és hát ennek volt egy közösségi eseménye is természetesen, de persze a Mária tiszteletet is, így a szüleim már gyerekkoromban belém nevelték. És hát ez a csíksomlyói zarándoklat, igazából én 2015-ben voltam először Csíksomlyón, az zarándoklaton, a Szentmisén, a Nyeregbe, és akkor tudtam, hogy én ide többször is vissza fogok jönni. Aztán akkor autókkal voltunk, rendtársakkal, ismerősökkel, majd 2021-be szólt Budai László, hogy Gergely atya mellett, mivel hogy ő is verbita, hogy vállalnám-e a lelkivezetést Gergely atya mellett a vonaton, és hát igen mondtam rá, és azóta mondok minden évben igent, és nagyon fontos számomra is valóban. Nekünk verbitáknak, ha már mind verbita szólaljon meg belőlem, egy misszió is, tehát ugye, ahogy Püspök atya is mondta, hogy nagyon sok emberek találkozunk a vonaton, és tehát ez egy hatalmas alkalom arra, hogy Isten igény hirdessük, tanúságot tegyünk a hitünkről.
1: Mi lepett meg eddig a legjobban az zarándoklaton?
2: Többször voltál, akár a tavaly előtti élményt is lehet.
0: Hát a meglepetés az mindig van, minden alkalommal, de ami a legfontosabb számomra, az tényleg az, hogy mekkora az összetartozás, milyen nagy összhang van köztünk, hogy tényleg sok helyről jövünk össze, nem csak a Magyarországról, hanem vannak ugye a fiatalok között is különböző országokból, vannak a vonaton ugyanúgy felvidékiek is, ez mindig jó találkozni. És tehát a különböző találkozások, mivel benne vagyok a kurzió mozgalomba is, én nagyon sokszor előbukkan a vonaton egy kurzilista, és akkor dekoloresszel köszöntjük egymást, és akkor már tudjuk, hogy kurzilisták vagyunk, de hát a meglepetés pedig, vagy hát nem is meglepetés, hanem a legnagyobb öröm inkább a vonaton számomra mindig, tehát az őszinte gyónások, őszinte lelki beszélgetések, hogy az emberek vágynak arra, hogy tiszta szívvel tudjanak idejönni a szűzanya lábához.
1: Köszönöm szépen. Kedves főtisztelendő Cséri Gergő atya, te is már többször vettél részt ezen a zarándok vonaton, mint lelki vezető. Mit szeretnél hazavinni ebből az útból? De tulajdonképpen milyen minőségben is vagy a zarándok vonaton?
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Budai Lacival most már én is mondhatom, hogy évtizedes barátság fűz egymáshoz bennünket, és tavaly, amikor szintén csatlakoztam, akkor még a zalai szolgálati helyemről, most pápán vagyok, plébános, a hívekkel a csíksomlyói búcsusokhoz, a Boldogasszony zarándok vonathoz, akkor a Laci a vállamra tette a kezét, és megkérdezte, hogy ugye jövőre is jöttek. És akkor már lehetett sejteni, hogy valószínűleg dispozíciót kapok, és mondtam, hogy ha lehetővé teszik a körülmények, akkor jönni fogok. Úgyhogy így jöttem el az idei esztendőben is. Egyfelől háladással a szívemben az eddig kapott ajándékokért, szűzanyától, szűzanyán keresztül, hiszen Jézushoz mindig ő rajta keresztül tudunk igazán eljutni, ő a mi édesanyánk, és hát én is hoztam egy puttonyi kérést is, nem csak a saját kéréseimet, saját ima szándékaimat, hogy nagyon sok otthon maradottnak a kérését, betegekért, nehéz helyzetben lévőkért, és úgy gondolom, hogy egy kicsit én is most hoztam a szívemben a nemzetünkért való imádságnak a gondolatát. Valóban a vonaton az egységet nagyon szépen meg lehet tapasztalni, hogy egymásra vagyunk utalva, egy közösségé szerveződünk, és püspök atya használta a képet, hogy olyan a vonat, mint egy hajó, hát az egyház hajója, igen, amely most jön az áhított kikötő felé, és hát a szűzanya, mint világító torony vezet bennünket Krisztushoz.
1: Mit üzensz azoknak, akik még gondolkodnak, még gondolkodtak, de még gondolkodnak, hogy részt vegyenek ezen a zarándokvonat egységén, úgymond?
3: Hogy ne gondolkodjanak, hogy jöjjenek. Tehát kibúvokat mindig lehet keresni, hogy most miért nem alkalmas, most milyen fontosabb, vagy egyéb dolgaim, feladataim lennének otthon, de én azt gondolom, hogy érdemes. Valóban az zarándoklatnak az egyik velejárója, hogy áldozatot hozunk. Meghozzuk azt az áldozatot, hogy lemondunk a szabadidőnkről, lemondunk azokról a dolgokról, amik elszakítanának bennünket ettől a fajta egységtől. De nagyon fontos, hogy töltődnünk kell, hogy a forráshoz mindig haza kell találnunk, és ebben a szűzanya tud bennünket segíteni, a búcsújárás tud bennünket segíteni, tehát, hogy tegyék félre ezeket az egyéb dolgokat, egyéb szempontokat, és jöjjenek a szűzanyához, mert anyai palástját ő mindenkire ráteríti.
1: Úgy legyen. Visszatérünk az idei pünkösdi búcsúra, hisz ezért zarándokoltatok ide, és az idei pünkösdi búcsú mottója Szent Maximustól: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Kedves püspök atya, milyen gondolatok jutnak eszedbe ennek a mottó kapcsán? Mit jelent számodra ez?
4: Hát azt jelenti, hogy Krisztus a forrás, akit az Atya küldött, azért küldte az Atya Isten a fiút, hogy megmutassa, hogy ő egy hozzánk közeljövő, szerető Isten, nincs olyan távolságban, ahogy ezt az Ószövetség népe kereste, hogy valaki távol lévő félelmetes valóságnak gondolta az Isten, persze személynek, de aki azért távol van is Jézusban, egészen közel jött hozzánk, olyannyira, hogy vállalta a mi emberlétünket, és vállalta azt is, hogy példát ad arra, hogy bűnbánatot kell tartani, mikor a Jordán folyóban ment Jánoshoz, hogy bemerítkezzen, te jössz én hozzám, mondja János, ugye az evangéliumban ezt ismerjük, ezt a mondatot, és azt mondja Jézus, hogy eleget kell tenni az igazságnak, tehát, hogy amit az Atya rábízott, azt ő komolyan akarja venni, és onnét kezdődően, persze már a születésétől ez elindult, a gyermekség történetében is nyomon követhetjük a 12 éves Jézusnak a küldetését, de azért felnőttként innét indult az ő messiási küldetése, az ő embersége megkapja a Szentlélek ajándékait, példát is ad, és teljes egészében fölvállalja a mi emberlétünket. Megsiratja a barátját, Lázárt, megsiratja Jeruzsálemet, tehát megmutatja, hogy neki valódi igazi emberi érzelmei is vannak, és megmutatja, hogy hogy lehet szeretetteljes életet élni, amiben benne van az áldozat. Meghal értünk, odaadja magát értünk, megmutatja, hogy nekünk se lehet igazi életünk anélkül, hogy saját önzéseinknek, ragaszkodásainknak meghalljunk a másik ember felé. És akkor tud Krisztus megjelenni számunkra és közöttünk. Azt gondolom, hogy ehhez a forráshoz akar így a keresztség kapcsán bennünket ide vezetni az a motto, mert a keresztséggel lépünk be az egyházba. Úgy szoktam mondani pedagógusként, hogy hát Isten nevelő munkája a keresztséggel kezdődik. Tehát ez kicsit olyan, mint mikor a gyereket beiratják iskolába, hogy szeretik fogantatásától kezdve, de amikor a tudatos tanítás, nevelés kezdődik, az az iskolai forma. Hát a keresztséggelnek akkor a Isten iskolájába kezdünk járni, és ezen keresztül és a szentségek által formál aztán bennünket egészen a földi életünk végéig, hogy célba érjünk. Úgyhogy nagyon alapvetőnek, fontosnak és szépnek tartom ezt a mottót.
1: Köszönöm szépen, Ferenc atya.
0: A keresztség igazából rákapcsolódása, tehát a kegyelmi életre. Képzeljünk el egy nagy vízi erőművet, tehát ami termeli az áramot, de ha nincs rá kapcsolódás, akkor igazából hiába működik a vízi erőmű, és tehát Krisztus, a kereszt mind nagy erőmű, és ugye az első szentség a keresztség, és az erre Krisztusra való, Krisztus életébe való belekapcsolódás, hogy ezáltal Isten gyermekei és Jézus Krisztus testvérei vagyunk. Legyünk erre olyan egészségesen büszkék, és merjünk tanúságot tenni, merjünk megvallani, merjük fölvállalni a kereszténységünket, tehát a világ előtt. Egy időben egyszer, mint tartományfőnök Kaliforniában voltam 2,5 hónapot, és hát mindegy, egy ilyen iskola, nyelviskolában angol nyelvet kicsit tanultam, és sok volt a mexikai bevándorló, és ugye a spanyol nyelvű államokban nem ritka, hogy a gyereknek Jézus nevet adnak, és a szomszédom, aki a padba ült mellettem, azt úgy hívták, hogy Jézus. És hát ugye írogattam haza, még akkor nem okos telefonon, hanem e-mailt, hogy tehát az én pattársam, Jézus, tehát Jézus ül a padba velem mellettem, és hát akkor ugye vicces volt, de úgy elgondolkoztam, hogy tehát tényleg valóban a keresztség által, hogy Isten gyermeke lettem, és ezáltal Jézus Krisztus testvére. És hát ugye büszkén írtam, hogy Jézus a szomszédom az iskolapadban, és azon így komolyan is elgondolkodtam, hogy vajon valójában mennyire vagyok én arra büszke, mennyire örülök annak, hogy én Jézus Krisztushoz tartozom a keresztség által. Ezt üzenném, hogy örüljünk annak, legyünk hálásak, hogy keresztények vagyunk, és merjük megvalani. Úgy gondolom, hogy nekünk ezt nem szabad szégyelleni, hogy mi Jézus Krisztus testvérei vagyunk, és az Isten gyermekei.
5: Ha Isten iskolája a keresztséggel kezdődik, ahogy Püspök atya mondta, akkor szerintem az arándok vonat, ez egy folytatása, ha tetszik, egy résztanfolyama ennek az iskolának. Én még hallgattam itt az atyákat, Püspök atyát, Feri atyát, Gergő atyát. Azt hiszem, hogy tudom biztatni a gondolkodókat, hogy jelentkeznének-e erre a tanfolyamra. Ilyen óraadó tanáraink vannak. Ilyen mély lelkiséggel. Én viccesen azt szoktam mondani, nagyon szeretem a vallásos papokat, és nálunk, ha tetszik, akkor ez tényleg alapfeltétel, hogy olyan lélekkel jöjjenek, persze viccből mondtam, nehogy félreértse bárki is, hanem, de olyan lélekkel jönnek valóban. Feri atya emlegett, tehát igen, például a verbiták nekünk nagyon fontos része a missziós létünknek, hiszen nagyon értjük egymást. Ők is arra vannak képezve, hogy a nagyvilágban bárhol. Viszont az jutott még eszembe, hogy a jezsuitáktól tanult imamódban én sokszor megélem azt, hogy ott ül mellettem Jézus, és beszélgetünk ketten. Csíksomjón nem a jezsuitáktól, hanem a ferencesektől, meg az erdélyi vallásosságból tanult módon sokszor megérem azt, hogy el kell jönni ide. A lengyelektől tudom, hogy az ikonban ott van valóságosan, ők úgy veszik, hogy ott van a szent. És tényleg azt érzi az ember, hogy a szűzanya meglengeti a szoknyája korcát egyszer egy itteni szerzetestől. És akkor, Laci, tudod, csak kapaszkodj bele egy kicsit. Hidd el, segíteni fog. Valójában én nem is az oltár elé teszem le például a batyumat. Én arra kérem, hogy emelje meg a kötényét, mint annak idején Isten nyugtassa, a palóc nagymamám tette. Ha valamit be akart vinni, akkor a kötényébe belefogta. És tényleg ilyenkor megkérem a szűzanyát, és én beleteszem, és érzem, és tudom, hogy van gondviselés, és ez közvetít felé.
1: Gergő atya.
3: Keresztség meghívást jelent, meghívást a Krisztussal való egységre. És ahogyan a mottónak a második fele utal rá, ez a hűséget is jelenti. Nekem egy Zsoltár idézet jutott az eszembe ennek kapcsán. Boldog a nép, amely tud ünnepelni, boldog a nép, amely őrzi a hűséget. Tehát az a képességünk, hogy tudunk ünnepelni a szív ünnepével, nem látványos külsőségekben, az egy nagyon fontos dolga a keresztény népnek. És ezek az ünnepeink, ezek mindig a szenttel való találkozásnak a pillanatai kell, hogy legyenek. Én ezt kérem, ezt kívánom magunknak, hogy ne veszítsük el soha ezt a készségünket, hogy tudjunk igaz szívvel ünnepelni hűségesen az Istenhez, hűségesen azokhoz a kegyelmi ajándékokhoz, amelyeket tőle kapunk, és tőle kaptunk.
1: Nagyon szép és mély gondolatok hangzottak most itt el, kicsit el is érzékenyültem, de eszembe jutott Szent Ágostonnak az egyik mély gondolata, hogy a zarándoklat az egy olyan út, amelynek a végén Istennel találkozunk. Én úgy gondolom, hogy itt nem az zarándoklat végén találkoztatok már az Istennel, hanem már útközben, a félúton már ez megtörtént, és én azt kívánom nektek, hogy ezt az Istennel való találkozást mélyítsétek el az zarándokokban, és ezt kívánom a kedves hallgatók számára is. Kedves püspök atya, megkérlek, hogy egy rövid imával zárjuk ezt a beszélgetést, és egy püspöki áldással.
4: Örömmel. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ide vezettél bennünket, a te fiad édesanyjának a kegyhelyéhez. Köszönjük, hogy már a te ajándékaidban részesültünk az út alatt, és szeretnénk itt a te kegyelmet forrásánál még inkább megtapasztalni a te ajándékaidat, és ezt egymás felé is megosztani, és haza is vinni. Ezt már most előre köszönjük és kérjük tőled. A te fiad Jézus Krisztus és a Szentlélek által. Amen.
5: Amen. Amen.
4: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
4: Legyen áldott az Úr neve.
6: Most és mindörökké.
4: Az Úr a mi segítségünk.
6: Aki az eget és a földet alkotta.
4: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
6: Amen. Amen.
4: Mondjunk áldást az Úrnak.
6: És Istennek legyen hála.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Egy újabb különleges interjú alannyal fogunk most beszélgetni, aki nem más, mint Szuromi Anzelm, csornai premontrei szerzetes, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek volt a rektora, jelenleg is a kánonjog professzora. Közben mellékesen a Los Angeles-i Szent István plébániai katolikus közösségnek a lelkésze is. Isten hozott közénk!
1: Szeretettel jöttem, és örülök, hogy beszélgethetünk. Köszöntök mindenkit!
0: Az idei 2026-os Csíksomlyói Pünkösdi búcsún úgy tudom, hogy először veszel részt.
1: Ez így van.
0: Mit vársz el ettől a búcsútól? Milyen ima kérésekkel, szándékokkal jöttél?
1: Hát,
0: milyen lelkülettel szeretnél innen hazamenni?
1: Hát természetesen máriás lelkülettel, és ugye azért ugye, ezt nagyon nehéz megértenie sokaknak, hogy mit jelent a magyaroknak a máriás lelkülete, mert a lengyeleknek is van máriás lelkületük, spanyoloknak is van máriás lelkületük, mexikóiaknak is van máriás lelkületük, és akkor úgy tűnik, hogy így elvész a magyaroknak a sajátos Mária tisztelete ebben az óceánban, és azért azt meg lehet tapasztalni, hogy akárhogy is azt a felajánlást, a Magyarország felajánlását a Boldogságos Szűz Máriának, amit Szent István elvégzett, az annyira egyedülálló, és annyira meghatározza az egész, nem csak a magyar történelmet, hanem a magyar emberek vallásosságát. És tehát ez az, ami minden egyes korszakban, amikor, különösen amikor nagyon nehéz időszak köszönt a magyarokra, akkor általában a Máriához való fohászkodás az nem pusztán egy olyan segítségkérés, amiről csak lesz valami, ugye, úgy gondolja az ember, hanem ténylegesen bíznak benne a hívek, hogy Mária megszólítása az mindig meghallgatásra talál. És én azt veszem észre, hogy itt az ünnepi szentmise előtt egy nappal az itt lévő zarándokok ugyanezzel a bizalommal, annak itt nyilvánvalóan mindenki a saját bánatával, örömével, problémájával, mert ugye ezt is nem szabad elfelejteni, hogy nem csak kérő ima létezik, tehát a Boldogságos Szűz Máriát nem csak a fájdalommal lehet zaklatni, hanem hálát is lehet adni a Szűz Mária segítségéért, meg hogyha valamiért örül az ember, akkor ezt az örömet meg lehet osztani a Boldogságos Szűz Máriával itt is.
0: Akkor úgy gondolom, hogy ilyen örömmel jöttél most.
1: Természetesen.
0: Először. Igen, térjünk vissza egy picit a Csíksomlyói Pünkösdi búcsú mottójára. Ez engem meglepett, amikor ezt így közölték hivatalosan is Szent Maximustól. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Mit mond ez személyesen neked?
1: Egy papnak nyilván azt olvas, hogy keresztséggel Krisztus előttünk jár, a keresztség két ponton is kapcsolódik Jézus Krisztusban hozzá, a Jordánba való megkeresztelkedés, és maga a keresztség szentségének a megalapítása. Ez két különböző történet, ezt szerintem a hallgatóság is kellőképpen ismeri. De azt, hogy mit jelent ez a bizonyos megkeresztelkedés a Jézus Krisztusnak ott a Jordánban? Ugye ő azt tehát kifejezi, hogy ő, aki bűntelen, és megmutatja, hogy mit kell tennie az embernek ahhoz, hogy rálépjen egy Istennek szentelt tiszta útra. Erre nem lett volna szükség feltétlenül, de akik ugye körülötte álltak, nem is tudták, hogy mi történik, ugye, mert én nem mondom el az ehhez kapcsolódó prédikációt, visszacsatolok inkább ahhoz, hogy majd amikor ugye megalapítja a szentségeket, és ugye a keresztséget megalapítja, a keresztségen keresztül mi Jézus Krisztusnak a testvérei leszünk, ezt is mondjuk, vagy Jézus Krisztusba öltözünk be, ez is igaz. Az egyház tagjai leszünk, ez is igaz. De az biztos, hogy onnantól kezdve Krisztus útját járjuk. Aztán természetesen valamikor ez az ösvény egy kicsit elkanyarodik. Ugye úgy tűnik, hogy amikor a nyerekbe föl kell menni, az egyszerűbb a kerülő úton menni, mert az lankásabb, nem pedig az egyenes úton, ami ugyan nehezebb, de biztos, hogy gyorsabban fölér az ember arra a pontra, ahol nagy örömmel tudja dicsőíteni akár Jézus Krisztus, de hát is ebben az esetben ugye kifejezni a tiszteletét és a szeretetet a Boldogságos Szűz Mária iránt. Ez a hűség kifejezés, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor a keresztséget elnyerjük, legyen az kiskorban, tehát néhány hónaposan, vagy akár felnőtt korban, egy hosszabb előkészítés után, ott van egy ígéret. Gyerekkorban a keresztülők teszik meg, a szülők idősebb korban, vagy egy érettebb korban maga a keresztelendő az, aki tudatosan vállal valamit, és az, hogy utána minden egyes lépését ennek tükrében hozza meg. Tehát minden úgy dönt a határhelyzetekben, hogy mi az, ami a keresztségemnek megfelel. Vajon mit tenne ebben a helyzetben Jézus Krisztus, ezt szoktuk hallgatni manapság, ugye egy olyan időszakban élünk, ahol az érzelemnek és nem az értelemnek van az elsődlegessége, és hát ugye elég nehéz elképzelni, hogy hát 21. századi körülmények között Jézus Krisztus vajon hogyan döntene, és hát azért ezt hát elképzelni elég nehéz, de másfél a kérdés valójában egy egyszerű történet, mert ugye Hogy is mondjuk, tedd a jót és kerüld a rosszat? Ezt az egyszerű kérdést kell föltenni, az adott helyzetben mi az, amit el kell kerülni, és mi az, amit meg kell tenni. És ha hezitálunk, ez olyan, mint reggel a felébredésnél. Tehát, hogyha az ember a másik oldalra akar fordulni, akkor nem fog fölkelni az ágyból. Ha rögtön meghozza a döntést, hogy hát igen, hát ez kéne igazából tenni, az a bizonyos, az a jó szó, ami itt motoszkál a fülünkben, meg az értelmünkben, igen, ezt meg kéne tenni, de hát milyen hátrányai lesznek, ha ezt megteszem. Nem kell tovább lépni, nem rögtön. Hát az volt az első gondolat, hogy ez a jó cselekedet, akkor azt a jót kell megtenni. Aztán majd a jó Isten ad erőt ahhoz, hogy a bekövetkező katasztrófa, hogy életünkben jót tettünk, az ne csak abban az egyetlen egy pillanatban másnak a javára, hanem a mi életünkben is jót jelentsen. Mert azért ne felejtsük el, hogy az egész életünk nem más, mint egy olyan út, amiben szép lassan ezt a kifestőkönyvet egy színpompás képpé alakítjuk. És ez akkor lesz szép és színpompás, amikor az egyes döntéseket meghozzuk. Méghozzá úgy, hogy mindig Krisztusra föltekintünk. És ebben, ezen az úton, ha már, akkor miért van ez a motto, hogy kerül ide ez a motto, hát ez csak akkor valósulhat meg, hogyha ott van a Boldogságos Szűz Mária, mint segítő. Mert mondhatjuk egyszerűen azt, hogy hát jó, hát Jézus Krisztusnak könnyű dolga volt, mert Isten ember. Hát akárhogy is nézzük, a megtestesült második isteni személy, hát mégiscsak az atya akaratát könnyebben teljesíti, mint mi egyszerű földi halandók, akik mi emberek vagyunk, gyarló emberek, és a kísértés a sokkal nagyobb. Bár azért megjegyzem, hogy a vérrel való verejtékezés az egy erőteljes kifejezés az Új Szövetségben, tehát azért Jézus Krisztusnak az emberségében olyan komoly kísértések voltak, ami tanúsítja, hogy igenis ugyanolyan vívódással kellett szembenéznie, mint nekünk. De ott a Boldogságos Szűz Mária az új szövetségi történetekben, ő, ha megjelenik, akkor mindig csak külső szemlélő. Ja, a keresztre feszítésnek a történetében szembesülünk azzal, hogy végül is ott van Mária. Tehát távolról mindig figyeli óvó tekintettel azt a szent fiát, akiről már amikor bemutatja a templomban, akkor is egyik oldalról az öröm, másik oldalról a fájdalom, mert hogy az ő szívét is tör járja majd át. Ez a jóslat elhangzik, és hát itt van az embernek az agyába bevésődik egy ilyen kijelentése, amikor nagy örömmel egy ilyen csodálatos esemény kapcsán, hogy a gyermeket elviszik a jeruzsálemi templomban, és az örömteli fogadtatásnak van egy ilyen árnyoldala. De ez a Mária végig kíséri Jézus Krisztus összes lépését, és ugyanezt tehetjük meg, avval, hogy megkeresztelkedünk, mi kapcsolódunk Jézus Krisztushoz sajátosan, nagyon szorosan, és ugyanezen a módon kapcsolódunk a mi mennyei anyánkhoz. Ugyanúgy távolról kíséri minden lépésünket. És hogyha úgy gondoljuk, és itt akkor visszatérek arra, hogy azt a bizonyos döntést, amikor az ember szembe kerül egy határhelyzet, hogy mit kéne tenni, mit tenne Jézus Krisztus, és ott fölrémlik, hogy hát ezt kéne tenni, de mi hát, milyen hátrányunk van abból, hogyha ezt megtesszük. Ott van mellettünk akkor a boldogságos Szűz Mária, lehet hozzá imádkozni, lehet kérni az ő segítségét, és az ő segítségével megnyugszik a lelkünk. Megnyugszik a lelkünk, és Máriával való együttműködve, akkor örömmel teszi meg rögtön az ember azt a lépést, és ugye ez a bizonyos sötétbe való ugrás, és akkor egyet léptünk előre, és kiderül, hogy az nem sötétség volt, hanem világosság. És akkor lehet a következő lépés. Tehát ténylegesen Jézus Krisztus előttünk jár, Mária meg, a boldogságos Szűz Mária meg mellettünk jár, és fogja a kezünket, hogy le ne maradjunk Jézus Krisztus mögött. Csak el ne engedjük azt a kezet, mert akkor nehéz lesz felkapaszkodni.
0: Igen, kedves Mária Rádió hallgatók, hát akkor megvan a biztatás, hogy merjenek kérni, zaklassák a Szűzanyát, és akkor már itt tartunk, mit üzensz a kedves hallgatóinknak, akik ágyba fekvő betegek szenvednek, és így próbálnak lelkileg is közelebb kerülni ehhez a közösséghez, az egységhez, amit a Mária Rádió éterhullámain keresztül kapnak.
1: Hát természetesen azt, hogy minden szenvedésnek megvan az objektív értéke. Nem az elkeseredésnek kell eluralkodnia az emberen, hanem tudatosítani kell azt, hogy a szenvedésből mások számára kegyelem fakad. És ha ezt az ember fölfogja, vagy legalábbis tudatosítja magában, és így végzi a Máriás imádságait is, tehát a boldogságos Szűz Mária segítségét kérve, akkor úgy tudja felajánlani a szenvedéseit, azzal a tudattal, hogy nagyon sokaknak segít. Másoknak, akinek más szenvedésüknek és más problémáik vannak. Igenis szükség van a szenvedésre, és szükség van azoknak az embereknek a sajátos felajánlásaira, akik ágyhoz kötve nem tudnak a közösségben részt venni, mert a szenvedéseiket és imádságaink keresztül szorosan kötődnek, aktívan, és segítenek a teljes katolikus közösségen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, vállaltad ezt a beszélgetést. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Szuromi Anzelm csornai premontrai szerzetes atyával való beszélgetést hallhatták. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Neked pedig Isten áldását kérem további papi és professzori szolgálatodra.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is üdvözlöm a kedves éveket.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
1: Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak, család és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szent Atya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is, a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szent Atya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket és mellettük áll, mondta a Szent Atya, majd Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
0: Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni Zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szentatya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívást tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
2: A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a Tüzek Földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a nápolyi és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a nápoly környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika

0: gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápolyi és Caserta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő Istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségű, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülni abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, a Cerra főpásztora Antonio Di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el. Nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédő orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetné az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, 9:30-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd 10:30 órakor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szentatya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
1: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Technikai

Munkatársam Fülöp Roland. Kedves hallgatók, a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek tiszteletére felszentelt plébánia templomból közvetítjük a Csángó Szent Misét, melyet Antal Imre hódmezővásárhelyi plébános mutat be. A kántori szolgálatot Bálint Róbert, Gyimes Felső Loki, Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus teológiai liceum igazgató és fia Bálint Boldizsár látják el. Meghívjuk Önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az ünnepi szentmisébe. Imádkozzunk, ünnepeljünk együtt!

0: Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Csíksomjó-Csobotfalvi Szentpéter és Pál plébánia templomból pünkösd ünnepén. Az 1600-as évek elejére nyúlik vissza az a hagyomány, mely szerint az akkori moldvai vajda bálványos havasát ennek az egyházközségnek adományozta. Azért, hogy a csíksomjói búcsúba zarándokoló csángó magyar katolikusokat 3 napig vendégül lássák. Az 1764-es madéfalvi veszedelem hatására megindult székely menekült hullám jelentősen gyarapította a moldvai magyarságot, akik mindmáig hazajönnek pünkösdkor Csíksomjóra, bár egyre fogyatkozó számban. Különös értéket őriznek a csángók, a magyar nyelvnek olyan archaikus állapotát, ami az 1700. Az időközben felgyorsult nyelv. A székelyekkel való testvéri összetartott szentmise. Idén Antal Imre hódmezővásárhelyi plébános mutatja be. Aki gyimesi csángó születésű. Csángó magyar, vele koncelebrál a házigazda Madarász Attila plébános és más
1: mellettek.
0: Most kapcsolódjunk be lélekben a szertartásba.
1: Örülünk nektek, hogy itt vagytok, Isten óvjon a különféle nehézségek közepette, és a szizanya oltalmazzon titeket. Köszöntöm a Duna Televízió nézőit határon innen is túl, a Mária Rádió hallgatóit, paptestéreket, diákonust, akik jelen vannak, világi vezetőinket határon innen és túlról, és minden zarándok testvért, akikkel együtt imádkozunk ezen a helyen, ezen a szép ünnepen. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Súlyog Tamás, Magyarország köztársaság elnök urát. Isten hozta ide a csíksomjói plébánia templomba. Erőt kívánok önnek, de legfőképpen szeretetet népünk részéről. Sokszor nehéz, néha nehéz, nagyon nehéz az élet. Népünknek sokszor kellett megbirkózni az élet különféle kihívásaival. Imádkozom ebben a szentmisében önért, a nemzetek vezetőiért, hogy Isten szent lelke érintse meg szívüket, gyógyítsa a sebeket. Tiszteljék, becsüljék és erősítsék egymást. Maximilian Kolbe azt írja, nekünk is úgy kell tennünk, mint a gyermek, aki, ha azt látja, hogy valami veszély közeleg, anyja után kiállt. Majd miután elbújt a köténye mögé, biztonságban érzi magát. Tudja, hogy semmi baja nem eshet. A földi édesanyja nem tudja minden veszélytől megmenteni gyermekeit. A szűzanya viszont igen. És meg is ment bennünket, csak kérjük a segítségét. Kérjük ezt az édesanyát, mert ő olyan édesanya, akinek hatalmas ereje van. Külön köszöntöm Szent Mise szónokát, főtisztelendő Antal Imre hódmezővásárhelyi plébános urat, régi barátomat, Isten hozott. Kérem szeretettel mutasd be a legszentebb áldozatot, és bátoríts bennünket, hogy a Szent Lélekre figyelve, szívünk tisztaságával és örömével tudjunk Istenre hagyatkozni. Tudjuk szeretni őt. Tudjuk meghallani a hangját és tanúságot tenni róla. Erősítsen a Szentlélek mindannyiunkat, különösen a szűzanya szeretete, hogy megtanuljunk békében élni. Hogy megtanuljanak békében élni a nemzetek. Megmutassuk a világnak, hogy nekünk magyaroknak szüksége van az Istenre. Hogy számíthatunk egymásra, hogy szükségünk van egymás szeretetére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egy

0: Kedves ünneplő testvérek! 2007-ben a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka, a néhai Borbély Gábor főesperes a következő gondolatokkal kezdte prédikációját. Egy alkalommal Moldvában jártam, alkonyodott a kapuk előtti padon, örömüket és gondjaikat osztották meg egymással a fáradt emberek. És egyszer csak egy kisfiú édesanyja ölében felkiáltott. Belesírt a szürkületbe. Édesanyám, menjünk haza! És hozzátette, ahol a csíksomlyói szűzanya hazavárja az ő gyermekeit, ott mi otthon vagyunk. Isten hozott mindenkit otthonról haza. A csíksomlyói hegynyerekben pár órával ezelőtt részt vettünk a fogadalmi pünkösdi búcsú szentmisén, most pedig eljöttünk ide a csángó szentmisére, hogy a szűzanyával együtt megnyissuk szívünket a Szentlélek előtt. Hogy mint ahogy a szűzanya az apostolokkal együtt az utolsó vacsora termében várták a Szent Lelket, úgy mi is az utolsó vacsora termében itt a templomban kitárjuk szívünket, és befogadjuk a Szentlélek Istent. Ezzel a nyitott szívvel vegyünk részt ezen a szentmisén, és a szentmise elején kérjük életünkre a jó Isten irgalmát. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Mindannyiunkat előtötte a Szentlélek, és beszélni kezdtek. Amikor elérkezett a püspök napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindannyian együtt voltak az apostolok. Hirtelen zugás támadt az égből, mint a heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és széltosztva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelvöken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Az idő tájt. Vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor az ég zugás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezték, nem Galileából valók mindannyian, akik itt beszélnek? Hogy hallhatja hát őket? Mindegyikük a saját nyelvén, amelyben született. Mi pártusok, médek, elmiták és mezopotámiánk, júdeánk, kapadóciánk, pontusnak, ázsiánok, firigiánok és pamfiliánok lakói Egyiptomból, a libiai Cirére vidékekről és Romából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik az Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje.

lecke. Szent Pál apostolnak a korintusokhoz írt első leveléből. Mi mindannyian egy lélekben, egy testi lettünk keresztségünk által. Testvéreim, senki sem mondhatja magától Jézus az Úr, csak a Szent Lélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyanegy, de sok tagja van. A testnek az a sok tagja, mégis egy test. Így van az Krisztussal is. Mi ugyanis mindannyian egy lélekben, egy testi lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje.

megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.

E szavak után rájuk lehet, és így folytatta. Vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem

Kedves testvérek, a pünkösdi ünnepi evangéliuma az utolsó vacsora termébe vezet bennünket, ahol az apostolok be vannak zárkózva, mert félnek. Félnek és reményvesztettek. Félnek azoktól, akik nem is keresik őket. Félnek azoktól, akik nem is foglalkoznak velük. Nem is érdekli, hogy hol vannak ők, hogy mit csinálnak. A mester meghalt, Jézust megfeszítették, és a zsidók úgy vannak vele, hogy pár nap múlva lecseng ez az egész történet, és minden mehet tovább a maga útján. Az apostolok azonban bezárkóznak félelmükben, de reményvesztettségükben és kudarc élményükben is. Olyan közel áll hozzánk az apostolok lelkülete, hiszen mi is rengeteg félelmet, fájdalmat és kudarcot hordozunk magunkban. És talán a mai napon úgy jöttünk ide, hogy mindezeket a félelmeinket elhozzuk a csíksomlyói szűzanyához, és a lába elé helyezzük ezeket. Próbáljuk megnyitni a szívünket, az életünket előtte, és az ő fia Jézus előtt. És olyan csodálatos, hogy ebben a félelemben, ebben a zárkózottságban egyszer csak megjelenik Jézus. Jézus oda megy, és ott mutatja meg magát, ahol az ember a leginkább tehetetlennek és gyengének érzi magát. És milyen jó ez, hogy nekünk Jézus nem ott kell keresni, ahol a legerősebbek vagyunk, ahol a legbiztonságosabban érezzük magunkat, ahol azt gondoljuk, hogy minden a helyén van az életünkben, hanem Jézus ott van jelen, ahol mi a mélypontjainkat éljük meg, ahol mi azt érezzük, és azt mondjuk magunknak, hogy nem jött össze, hogy nem sikerült, hogy elbuktunk, hogy kudarcot vallottunk, és mondjuk meg őszintén, hogy az apostolok joggal érezhették ezt. Hiszen a döntő pillanatban mindannyian elfutottak, magára hagyták a mestert. 3 évig követték. Látták az ő csodáit, hallották a csodás tanítását, ott voltak mellette, ették a kenyerét, és végül megijedtek, és magára hagyták. És ott van bennük ez a csalódás is, önmagukban. Hányszor csalódik az ember önmagában? És milyen nehéz ebből a csalódásból kilépni, kimozdulni? És Jézus pontosan ezekben az állapotainkban közelít meg bennünket. Mert Jézus tudja, hogy az embernek nem akkor van biztatásra, támogatásra szüksége, amikor minden biztonságos körülötte, hanem akkor, amikor gyenge, amikor elesett, amikor kudarcot vallott. Milyen szép ez a jézusi lelkület. Itt húsvét estéjén, amikor a tanítványok életében is beesteledik, mint ahogy sokszor a mi életünk is sötétbe borul. Mikor minden reményvesztetté válik, na ekkor jön Jézus. És mit mond? Békesség nektek. Ez a feltámadt Krisztusnak az első, mondhatni, jó kívánsága. Emberi logika szerint nem ezt várnánk tőle. Mit várnánk? Hát mindenek előtt számon kérést. Hol voltatok? Miért nem álltatok ki? Hol volt a bátorságotok? Ezt tanultátok tőlem? 3 évig ettétek a kenyerem, és még a temetésemre se jöttetek el. És mondhatta volna, és mondhatta volna, és a lábmosás után, ami pár nappal azelőtt történt, most jól megmoshatta volna a fejüket is, de nem ezt tette. Csodálatos jó kívánság,
Hogyha előre nem értették volna meg, ezért elmondtam másodszorra is. Békesség nektek! Hogy figyelmeztesse őket arra, amit mondott nekik korábban, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Jézus békéje tehát nem a külső körülményeken múlik. Jézus békéje nem az a béke, ami akkor van meg, amikor minden rendben van. Amikor kézben tartunk mindent. Amikor nincsenek gondok és bajok. Jézus békéje, amit ő felkínál, az nem a külső körülményeken múlik, hanem egy kapcsolaton. Egy személyen. A vele való kapcsolatunkon. Ez az a béke, amit ő kínál fel számunkra. Jézus békéje tehát egy személy, és ez nem más, mint a Szentlélek. Ez az a béke, amely nem pillanatnyi megnyugvást jelent, hanem azt az alapot, amelyre az egész életünket felépíthetjük. Ez az ő ajándéka, pünkösdi ajándéka számunkra. A lélek gyümölcsei közül az egyik, a béke. Halljuk, hogy rájuk lehel, vegyétek a Szent Lelket. Mindjárt a gondolatunkban megjelenik az, amikor a teremtés hajnalán az Isten embert teremt. Megalkotja a föld porából az embert, és orrában leheli az élet leheletét. És így lesz az ember élőlényé. Az élet lehelete élő lényé tesz bennünket. A szeretet lehelete viszont a Szentlélek szeretet lényé tesz bennünket. Amikor Isten és Jézus átadja nekünk az ő lelkét, akkor ezzel kimondja, hogy szeretettek vagytok számomra. Hogy szeretlek titeket. Hogy a gyengeségetek, a kudarcotok, az elesettségetek nem akadályoz meg engem abban, hogy szeresselek titeket. Isten az embernek nem a bukását nézi, hanem az értékét. És mi a mi értékünk az Isten szemében? Az, hogy az ő gyermekei vagyunk. Az övé vagyok. Ezért nem tud nem szeretni. Kiárasztja ránk az ő lelkét. És olyan szép, amikor itt ebbe a bezárt terembe megjelenik, azt mondja, megáll középen. Miért? Azért, hogy a szélsőségeinkből a középpontba irányítsa a figyelmünket és az életünket. Hányszor éljük az életünket szélsőséges módon? Nem vagyok szerethető, nem vagyok elfogadható, nem vagyok jó, nem tudok megfelelni az elvárásoknak. Nem vagyok olyan, amilyennek lennem kellene. És magamat tulajdonképpen megvetem. A perifériára száműzöm saját magamat. És jön Jézus, megáll középen, és rámutat arra, hogy hol van az én helyem. Tulajdonképpen Isten szívének a középpontjában. Isten szívében én a középpontban vagyok. Visszahív, kihív, elhív engem onnan, ahová én magamat helyeztem. A kérdés csupán az, hogy merek-e onnan kimozdulni? Merek-e közelebb lépni őhozzá, aki jelen van?
És az ő jelenléte tulajdonképpen jelzi, hogy a hit, a vele való kapcsolat az nem valami emlékek felidézéséből fakad. Ugye gondoljunk csak Tamásra, aki ugye nincs ott, amikor Jézus megjelenik az apostoloknak, és amikor visszatér, azt mondják neki, hogy láttuk az Urat, ez meg azt mondja, hogy én nem hiszem. Beszámolnak egy élményről, egy emlékről, egy tapasztalatról. Tamásnak viszont nem erre van szüksége. Mire van szüksége? Az Úr élő jelenlétére. Ez a lényeg. És az Úr ezt megteszi. Ő jelenvalóvá teszi magát, ebben a szentmisében is, nem sokára. Közénk jön. Ő a középpont. És nem azért középpont, mert mi akkor tőle távol, hanem azért középpont, hogy a közelébe vonzon bennünket. És ezt teszi az ő lelke által. Vegyétek a Szent Lelket. Ez az ő ajándéka. A Szentlélek nem más, mint az Úr lélegzete. Mindannyiunk tapasztalata, hogy lélegzet nélkül nincs élet. Ha nem hiszik, próbálják ki. Lélegzet nélkül nincs élet. Szentlélek nélkül pedig nincs lelki élet. Jézus nekünk ajándékozza az ő lelkét, hogy életünk legyen benne és általa. Mert a lélek az, ami éltet. A lélek az, ami az éltető Istenhez kapcsol bennünket. És Istennek fontos, hogy ne szakadjunk el tőle. Ő fontosnak tartja azt, hogy mi ne keseredjünk bele az életbe. Ugye bevenem a lélek, hogy lelkesedjünk. Tudunk-e lelkesedni? Tudunk-e örülni? Tudunk-e békében élni? Kereszténynek lenni ezt a belső lelkesedést jelenti, hogy van bennünk tűz, van bennünk lélek. Van bennünk élni akarás, van bennünk bátorság, hogy az életünket tulajdonképpen engedjük újra teremteni, hogy pünköskor az Isten újjá teremt bennünket, mint ahogy ott az ő lehelete életre hívja az embert, pünköskor a Szentlélek lehelete új életre hív, új életre teremt bennünket. Hogy azt, amit a bűn elrontott, az pünköstkor helyre áll. Milyen szépen hallottuk a Szent Leckében, hogy leszáll rájuk a Szentlélek, és a sok különböző nyelvű ember érti egymást. Ugye ismered az Ószövetségben a bábeli nyelvzavar, hogy úgy döntenek, hogy akkor ők majd egy hatalmas tornyot építenek, és hogy akkor majd isteni szintre emelkednek. És milyen érdekes, hogy az ember fel akar emelkedni az Isten szintjére. És mi történik pünköstkor? Az Isten ereszkedik le az ember szintjére. Ez azt jelenti, hogy nem a föld van hatással az égre, hanem az ég van hatással a földre. Nem nekem kell görcsölnöm, hogy valamilyen befolyást gyakoroljak a mennyre, hanem meg kell nyitnom a szívemet, hogy a menny beleszálljon, leszálljon az én életembe. Leszáll a Szentlélek. Nem nekem kell felemelkedni. Ő száll le. Ő ereszkedik le hozzám. És amikor elkezdenek tornyot építeni, hogy eljussanak az égig, hát akkor tudjuk, hogy mi történik. Összezavarja a nyelvüket. Nem értik egymást.
És mintha ez ma is így lenne. Nem értünk egymás nyelvén, pedig egy nyelvet beszélünk. Nem tudjuk egymást megérteni. Nem tudunk egymással szót érteni. Mennyi feszültség, mennyi akadékoskodás, mennyi baj, meg probléma keresése. Nem értünk szót. És akkor pünköstkor, amikor leszáll a lélek, akkor értik egymást. Egy nyelven beszélnek, és az a szeretet lelke. Isten képessé tesz bennünket arra, hogy megértsük egymást, hogy szeretettel forduljunk egymáshoz. Isten, aki eljön abba a bezárt terembe, és megmutatja magát. Hogyan mutatja meg magát? Azt mondja, megmutatja a kezét és az oldalát. Megmutatja azokat a kezeket, amelyeket szöggel átszúrtak. Megmutatja az oldalát, a szívét, amelyet lándzsával átvertek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy csak a megsebzett hit és a megsebzett szeretet hiteles. És hogy a szeretetre való képességünk meghalhat. Meghalhat. Csak a megsebzett hit és a megsebzett szeretet hiteles. Éppen azért, amikor ott talál bennünket, az utolsó vacsora termébe, a templomba, ahol bezárt szívvel állunk előtte, akkor nekünk is így mutatja meg magát. Nem sokára megtörjük az ő testét, a kenyeret, itt az oltáron. Jézus megtörhető, de ő nem tör meg senkit. Jézus megalázható, de ő nem aláz meg senkit. Összetörhetem és megalázhatom. De ő nem kelt bennem félelmet. Jön pünköstkor azokhoz, akik félnek. Azokhoz, akik elárulták, akik megtagadták, akik félnek. Az elhagyott visszatér azokhoz, akik elhagyták. És megszólítja őket, és küldetést ad nekik. Menjetek! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek. Mire szólítja őket? Megbocsátásra. Mert ő is ezt teszi. És mit jelent megbocsátani? Azt jelenti, hogy akkor is szeretlek, ha nem érdemled meg. Akkor is szeretlek, ha nem érdemled meg. Igen, ez Jézus. Ez Jézus, aki a halálból visszatérve nem a saját igazát fújja, nem pellengérre állít, nem sarokba, hanem a középpontba. Ott a helyed, a középpontba. Az ő lelke arra hív bennünket, és arra ösztönöz, hogy mi is békességgel, szeretettel, örömmel és irgalommal tudjunk egymáshoz fordulni. Hogy a kapcsolataink azok nem érdekről, hanem értékről szóljanak. És a legnagyobb érték az ember. Mi magunk, mindannyian. Mindannyian értéket hordozunk magunkban, mert Isten az ő lelkét belénk lehelte. Ezért értékes vagyok, fontos vagyok, szeretett vagyok. Szerethető vagyok, és képes vagyok arra, hogy én is szeressek másokat. Hogy ne törjek össze másokat. Hogy ne gázoljak át másokon azért, hogy én érvényesüljek. Hogy ne abban mutassam meg az én nagyságomat. Hogy,
hogyan tudok mások felé kerekedni, hanem úgy, mint Jézus, hogy hogyan tudok mások közé telepedni. Nem felénk kerekedik, hanem közénk telepedik. Itt lesz az oltáron, pár perc múlva, közénk jön, újra meg újra megszületik, értünk és bennünk. Ma kint a nyerekben egy nagyon fájdalmas jelenetnek voltam a szemtanúja. Valaki, aki árnyékba akart lenni, és nem volt hely, ezért megtörte egy fának az ágait. Azért, hogy helyezkedjen, azért, hogy a maga helyét megtalálja, megtöri egy fának az ágát. Hányszor törjük meg egymás életét helyezkedés miatt? Hányszor törjük össze egymás szívét és életét azért, hogy a helyünket megtaláljuk? Ne tegyük. Ne azáltal érvényesüljünk, hogy másokat megtörünk, hanem azáltal, hogy másokat szeretünk. Egy történet szint valaki egy újsághirdetést adott fel, és ebben az újsághirdetésben az állt, hogy ez és ez az ingatlan ilyen és ilyen paraméterekkel ennyiért és ennyiért eladó. És mivel nagyon jó ár volt megadva, ezért egy jövendőbeli vásárló el is ment, hogy megnézze ezt a csodálatos ingatlant. És odaérve az eladó megmutatta neki az egész házat, és a vásárló próbálta nem kimutatni, hogy mennyire örül annak, hogy ezt a csodálatos ingatlant ilyen olcsón meg tudja vásárolni. És aztán még csak egy dolog volt hátra, mert hogy a hirdetésben az is szerepelt, hogy ehhez az ingatlanhoz egy hatalmas telek is tartozik. És hát akkor azt mondta, hogy hát uram, legyen szíves megmutatni ezt a hatalmas telket is. És hát az ingatlan tulajdonosa a leendőbeli vásárlót a hátsó ajtón vezette ki.

0: fölfelé. Kedves testvérek, ha megnyitjuk a szívünket a Szentlélek előtt, akkor számunkra is az ég nyitva áll, és korlátlan lehetőségünk van arra, hogy az ég felé növekedjünk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül az Atyú Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a pásztoraikra, akiket az egyházban negyesít a Szentlélek.
1: Vezesd, Urunk, egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján. Őrizd meg Szent Atyánkat, Benedek pápát, Leó pápát testi lelki épségben népet kormányzására. Árasz Szent Lelked ajándékait az egyház püspökeire és papjaira. A bérmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltoknak pedig adj álhatatosságot. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést. Add Szent Lelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek.
0: Urunk és Istenünk, te pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat, árasz Szent Lelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy amint Szent Fiad megígérte, a Szentlélek nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban ennek az áldozatnak,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennyben, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonj magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhűnt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot,

Köszönöm.

0: Íme az Isten bárányom, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem.
1: Három helyen lehet szent áldozáshoz járulni, itt elől, hátul a kórus alatt, és itt kint, az oldal bejáratnál, kint a kint lévőket fogjuk áldoztatni.

Megköszönöm a jó Istennek a mai szép ünnepet, és mindenkinek kívánom, hogy a Szentlélekre figyelve krisztusi módon tanúságot tudjunk tenni Istenről. Főtisztelő Antal Imre, Pótmezővásárhelyi plébános úr szolgálatát és készségét, bátorítását a mai ünnepért Isten áldjon meg érte, és valóban a szívünkben, a szívünk középpontjában az Úr Jézus Krisztus ott legyen. Csángó testvéreink jelenlétét, imáját, énekét, adományaikat, áldozatukat Isten áldjon érte. Köztársasági elnök úr jelenlétét, egyházi és világi méltóságok jelenlétét és imáját, Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének elnökét, Pogár Lászlót. Mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak mai ünnephez, kántor urak szolgálatát, valamint akik részt vállaltak a Szentmise szolgálatában, fiatal Csángó ifjúságot, a Duna Televízió szolgálatát, Magsai Ágnes rendező és csapata szolgálatát, Mária Rádió szolgálatát, Görgényi Tünde és Lórántnak a szolgálatát, Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének, azon belül Fazekas Karina szervezését és készségét, Antal Imre együttműködő jó szándékát. Szeretettel hívok minden jelenlévőt a plébánia előtti térre, a Szentmise végén egy szerény agapéra. Áldott estét kívánok az utasoknak, és szerencsés megérkezést. Csinsom és Szizanya vigyázzon ránk, nemzeteinkre, egyházunkra, világunkra. Csinsomja és Szizanya, óv meg a gyermekeidet, és boríts be édes anyai palástoddal. Amen. Az áldás után elénekeljük a magyar himnusz, utána a Csángó himnusz. Utána pedig a kedves hívek türelmét kérjük. Szentlélek ajándék a türelem lelke, ezért még egy kis gyakorlást a Szentmise végén kérünk önöktől. Egy 15 perces ünnepségre hívjuk önöket, maradjanak itt a templomba, utána pedig azután, amitán ez megtörtént, a papsággal és elnök úrral levonulunk a plébánia udvarára, ahol várunk benneteket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Csángó misét közvetítettünk a Csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek tiszteletére felszentelt plébánia templomból. A Szent misét Antal Imre hódmezővásárhelyi plébános mutatta be. A kántori szolgálatot Bálint Róbert, Gyimes felsőoki Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus teológiai liceum iskolaigazgató és fia Bálint Boldizsár látták el. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak a Szent misébe. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan Rózsa Füzér imára hívjuk Önöket. Legközelebb este 10 órától kapcsolunk ismét innen a templomból, ahol a pünkösdi virrasztás lesz, és azt is élőadásban közvetítjük. Búcsúzunk a helyszínről, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, technikában segítségemre volt Fülöp Lóránd. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak égalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Akit téged szentszűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmasságodra. Amen.

Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Olyan. Könyörögjünk. Úristen, ki szent fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus a mi úrunk által. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Dzsida Jenő. Pünkösdi várakozás. Kész a világ. Feszült. Ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden lélek lámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. A zordon tömeg árnyék némán zokogva kering útjain, csak egyet tud és egyet érez, most váratlanul vágyon megvonalik és felzúg Istenéhez. Betelt az idő. Sugarat, fényt, színt adj nekünk, mert tepedünk. Fényesség nélkül oly sívár az élet. Nagy alkotónk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben a felviharzott éteren keresztül, és felsarhan az egek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül, zsipongva, zsongva, és nagy szavát az Úr kimondja.

hogyha vesztes a harc, az enyém. Ha nem megy a munka, ha nincs eredmény, ha hiába küzdök, ha még sincs remény, munka és kudarc az enyém. Ha sötét az út, homályos, tekergő, elfödi a célt ősrengeteg erdő, hogyha egyre lejt, alább meg alább, felfele akar, s lejjebb jut a láb, tudom, az az út az enyém. Ha terhek terhelnek, bilincsek kötöznek, ha jártomban titkos kötelék kötöz meg, érzem a nyomását, viselem az átkát, nem mások kötözték. Ismerem szövőjét, ismerem kovácsát. Teher és bilincs az enyém. De ha bajok múlnak, sebek begyógyulnak, terhek semmisülnek, bilincsek lehúlnak, ha könnyű a lelkem, boldog, szabad szárnyal, mindig magasabbra hadalolva szárnyal, szabadulás, ének az övé. Ha cél felé tart, az út egyre előre, hogyha mindenre rajt, sebző, gyöngyre, kőre, már a cél fénye hull, el nem takarja semmi. Megállni nem enged, hernyetten pihenni, bizony, az az út az övé. Ha áldott a munka, ha élet kíséri, ha lelkem a lelkek mélységét eléri, szemek felragyognak, bús, szomorú arcok, ha diadalmasak, dicsőek a harcok, az áldott munka, s a diadalmas harc az övé. Az enyém gyáva, gyönge, az ő lelke hatalmas, az enyém vesztes, terhes, az övé diadalmas. Az enyém bűnös, átkos, az övé szent és áldott. Bizony, az Isten lelke győzi meg a világot. Legyen az övé minden, soha semmi az enyém, a munka, út és élet. Legyek én üres edény, és áradjon belém, és töltsön be az övé az erős, győztes lélek.

jó ember szívbe, mint gyógyító balzsam, lázongó lélekbe, mint hódító dallam, zokogó sírásra, mint örömharangja, életnek, tavasznak hívogató hangja. Jöjj el, szent lélek! Gyenge női szívbe, mint az erő lángja, kereső lélekbe, mint lobogó fákja. Kedvesség és jóság langyos fuvalmával, a szelid megváltó gyöngét uralmával. Jöjj el, szent lélek! Kis gyermeki szívbe, mint a csengő ének, ártatlan lélekbe, mint a vidám élet. Ezüst kacagással, angyal seregekkel, atyai mosolyjal, igaz szeretettel. Jöjj el, szent lélek! Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája, békesség, boldogság borúván így rája. Magas palotáknak fényes nagy termébe, kicsi házikóknak virágos csendjébe. Jöjj el, szent lélek! Szomorú özvegyhez, mint a remény napja, éhező árvákhoz, mint az árvák atya. Könnyek törlésére, orvosság adásra, testvéri szent csókra és vigasztalásra. Jöjj el, szent lélek! Bűnnek tengerében hánykodó habokra, minden nemzetekre, kicsikre, nagyokra. Hitnek sugarával, Jézus szerelmével, az örök atyának örök kegyelmével. Jöjj el, szent lélek!

pihens, most jön a lényeg, hogy enyém volt, és én tiéd, s mondjuk újra, hogy enyém volt, Jézus, és én tiéd, újra valljuk meg ő neki, hogy enyém vagy, Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves gyerekek! A legutóbb Isten hangjáról beszéltem nektek. Arról, hogy Isten hangját leginkább a szívünkkel tudjuk megismerni, meghallani. Ez alkalommal arra hívlak titeket, hogy legyetek vendégszeretők. Át szoktátok hívni a barátaitokat játszani? Az otthon a családotoké, de a barátaitok is jól érezhetik magukat nálatok. Jézus azt akarja, hogy lássuk szívesen a vendégeket. Bánjatok velük úgy, hogy ők is otthon érezzék magukat. Ha vendég jön hozzátok, engedjétek, hogy játszon a játékaitokkal. Valamilyen finomsággal is megkínálhatjátok. Rajzolhattuk együtt, vagy zenét is hallgathattok közösen. Ha szeretettel fogadjátok a vendégeket, máskor is szívesen eljönnek majd hozzátok. A Szentírásban a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 13. versében ez áll. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Gyerekek, most meghívlak, hogy imádkozzunk együtt. És köszönjük meg Jézusnak a barátainkat. Drága Jézus, köszönöm neked a barátaimat. Köszönöm, hogy ilyen jó barátaim vannak. Segíts, hogy jó vendéglátó legyek. Amen. Végezetül pedig egy feladat megoldására hívlak titeket, gyerekek. Kérdezzétek meg a szüleiteket, hogy meghívhattok-e egy-két barátot játszani. Készítsetek nekik szép meghívót, rakjatok rendet a szobátokban, találjátok ki, hogy mit fogtok játszani. Vágjatok fel gyümölcsöket apró kockákra, tűzzetek bele fogpiszkálót, és kínáljátok meg ezzel a vendégeteket. Jó szórakozást kívánok nektek, köszönöm, hogy velem tartottatok, várom, hogy még többet tudjunk meg együtt Istenről és a világról.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Teremtő lélek, szállj le ránk, ragyog be lelkünk tiszta láng. Ki alkotsz éltett szíveket, hozz nékik bő kegyelmedet.
1: Kit úgy hívunk vigasztaló, kit ad nekünk az alkotó, te élő forrás, égi láng, szent kenet, égből szállj le ránk.
0: Te hét ajándék útfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.
1: Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarlós lankadunk, légy mindig éber gyámolunk.
0: Üzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed ad nekünk, te járj vezér utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd.
1: Add ismerjük meg az Atyát, te általad és egy fiát, és kettejüknek lelke te, örökre légy lelkünk hite. Amen.
0: Amikor elérkezett Pünkösd napja, az emeleti teremben minnyájan együtt voltak. Alleluja! Dicsérjétek Isten szolgái, dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Kihasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, a magasságukban áll a trónja. Onnan tekint alá égre és földre.
1: Az elhagyatottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból.
0: Hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, az gyermekek boldog anyjává teszi.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Amikor elérkezett Pünkösd napja, az emeleti teremben minnyájan együtt voltak. Alleluja!
1: Lángnyelvek lobbantak az apostolok felett, és mindegyikükre leereszkedett a Szentlélek. Alleluja! Áldjátok az Urat, mert jó, dicsérni őt. Istenünknek kedves a dicséret.
0: Újra fölépíti Jeruzsálemet az Úr, Izrael szétszórt fiait egybegyűjti.
1: Meggyógyítja a megtört szívűeket, és sebeiket bekötözi.
0: A csillagukat számon tartja, és nevén szólítja valamennyit.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje. Bölcsességének nincs határa.
0: A szelideket magához emeli, de pórig alázza a bűnösöket.
1: Énekeljetek az Úrnak hála éneket. Muzsikáljatok Istenünknek zengő hárfán.
0: Ő borítja felhővel az eget, és ő hullat a földre esőt.
1: Ő sarjaszt füvet a hegyeken, és eledelt az ember barmainak.
0: Ő ad az állatoknak eledelt, a hollófiaknak is, mikor hozzásírnak.
1: Nem a paripák erejében telik kedve, és nem a harcosok izmaiban leli örömét.
0: Az Istenfélők kedvesek az Úrnak, azok, akik irgalmában bíznak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lángnyelvek lobbantak az apostolok felett, és mindegyikükre leereszkedett a Szentlélek. Alleluja! A Szentlélek, aki az Atyától származik, majd megdicsőít engem. Alleluja! Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk, Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk? Ki ne dicsérni nevedet?
1: egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A Szentlélek, aki az Atyától származik, majd megdicsőít engem. Alleluja.
1: Ha bennetek lakik Isten lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézus feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti, bennetek lakó lelke által.
0: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
0: Megtanít benneteket mindenre.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
0: Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd el híveit, szívét, és szereteted, tűzét gyújtsd lángra bennünk, te, aki a nyelvünkben különböző nemzeteket mind a hit egységébe gyűjtöd, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról. Kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd el híveit, szívét, és szeretetet tüzét gyújtsd lángra bennünk. Te, aki a nyelvünkben különböző nemzeteket mind a hit egységébe gyűjtöd, alleluja. Hangos dicsérettel ünnepeljük Istent, aki a szent 50 nap elteltével elküldte az apostolokra a szent lelket a mennyből. Örömteli és áhítatos lélekkel kérjük.
1: Küldd el szent lelkedet, és újíts meg a világot.
0: Kezdetben te alkottad az eget és a földet, s az idők teljességében mindent megújítottál Krisztusban. Állandóan újítsd meg szent lelked által a föld színét, hogy mindnyájan eljussunk az üdvösségre.
1: Küldd el szent lelkedet, és újítsd meg a világot.
0: Te Ádám arcába lehelted az élet leheletét. Küldd el szent lelkedet az egyházba, hogy a Szentlélek éltesse, megújítsa, és általa éltet, életet adjon a világnak.
1: Küldd el szent lelkedet, és újítsd meg a világot.
0: Világosítsd meg minden embert szent lelked fényével, és űzd el a sötét felhőket korunk égéről, hogy a gyűlölet helyébe szeretet, a fájdalom helyébe öröm, a háború helyébe az óhajtott béke legyen.
1: Küldd el szent lelkedet, és újítsd meg a világot.
0: Öntözd az emberi nemet szent lelked élő vizével, amely Krisztus oldalából fakadt, hogy földünk ne a gonoszság töviseit teremje.
1: Küldd el szent lelkedet, és újítsd meg a világot.
0: Szent lelked által az életre és a dicsőségre vezeted az embereket. Add, hogy a mennyei hazában általa élvezik a megholtak a

0: meg a gonosztól. Mindenható örökisten, rendelésed szerint 50 napon át ünnepeltük húsvét szent titkát. Add, hogy a világon szétszóródott sokféle nemzet mennyei segítségeddel közös nyelvre találjon, és neved megvallásában egyesüljön. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Dzsida Jenő. Pünkösdi várakozás. Kész a világ. Feszült. Ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden lélek lámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. A zordon tömeg árnyék némán zokogva kering útjain, csak egyet tud és egyet érez, most váratlanul vágyon megvonalik és felzúg Istenéhez. Betelt az idő. Sugarat, fényt, színt adj nekünk, mert tepedünk. Fényesség nélkül oly sívár az élet. Nagy alkotunk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben a felviharzott éteren keresztül, és felsarhan az egek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül, zsipongva, zsongva, és nagy szavát az Úr.

Kovács László, a Szentlélek ekéi. Hogy angyalkézből bezárult az éden, átok morajlik, forr a föld szívében, s a kéreg tövist bojtorjánt terem. Az ember itt vergődött, rögre esve, tövis szurkált a lábait sebesre, s kiszúrt a lelke álmodó szemét. S mi könnye hull a föld ugar szívére, a Szentlélek már néhány ezer éve jár. Jár a Bojtor János föld felett. Szánt vihar vemhes titkos paripákon, ölében mag van, édes álom mákony, s amerre megy, a vak szem mennybe lát. Így jár a földön néhány ezer éve, megtüzesült ember szív az ekéje, s évszázados barázda jár nyomán. Akkor van igazi ünnep, piros pünkösd, mikor egy vaksi rögre görnyed bűnöst szántó izzó ekéje megérint. Az volt a pünkösd, mikor az a hitván gyáván bujdosó 11 tanítvány a Szentlélek tüzes ekéje lett. Az volt a szántás. Végtelenbe vágtak barázdát minden táján e világnak. És föld, és ember újról álmodik.

Füle Lajos, Szélcsendben. Ó, ez a csend, ez a szélcsend, némaság. Nem hallani a megtérők szavát, az újszülöttek hála énekét. Kérés, könyörgés, nem volt még elég? Mióta szól már mindenütt igéd, és áldás esőre nem nyílik az ég. Hatalmas Isten, megváltó Urunk, szállj meg, segíts meg, mert elárvulunk, rót bűneinkkel roskadunk eléd, mert életünkben annyi kár, szemét. Orcánkra égtek szennyek, tegnapok. Adj újra nekünk bűnbocsánatot. Hitünk kicsink bár, hálánk is kevés, de kérve kérünk áldást, ébredést. És várjuk, hogy majd kél, hogy újra kél a szél. A szél. A bibliai szél.

Füle Lajos. Ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél külön, s nincs újulás itt bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

a pünkösdjő, de meg nem érti titkát a szív, amelyben még az Úr nem él. Itt a tavasz, bimbófejük kinyitják a kis virágok, zöldül a levél. Mit ér, ha a természet újra éled, a föld örül, madárka énekel, de a szívünkben még az égi lélek élet tavaszát nem költhette fel? Ha a szívünket a lélek át nem hatja, hervat virág csak minden ünnepünk. Hiába volt a szent karácsony napja, a húsvét fénye föllángolt s letűnt. Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön, értünk csak egyszer halt kereszt halált, de kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön, mert életet csak Isten lelke ad.

szárnyaljon bennem ének. Legyek pünkösdi lélek. A nemesben, a jóban örömmel munkálkodjam. S a célom itt a földön az Isten felé törjön. Mértéken túli mérték, szépségen túli szépség. A szeretet csodája üssön át, mint a dárda, s hevítsen, lelkesítsen. Éljek reményben s hitben, s a fénylő igazságnak igaz ösvényén járjak, s mindig ihletben égjek. Jöjj el, Szentlélek!

aki nem tud a hit szárnyán a magasba szállni. Nem is tud a megváltónak szent lelkére várni. Ó emberek, Krisztus nélkül mit ér ünneplésetek? Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás, ahol nincs szent lélek. Azért tehát őt várjátok, eljő, hittel égő lelketekbe, mint a nyári szellő. Eljön Krisztus szeretettel, eljön szent lelkével. Ha várjátok s imádjátok, pünkösdi reménnyel, megtelik a szív és lélek nemes indulattal. Ha bevonulod a Krisztus teljes diadallal, csak úgy lehet pünkös napja áldás, öröm, béke a győzelmes igaz hitnek gyönyörű pecsétje.

Istennek lelke szerte jár. Pünkösd itt van közel, a kis sereg epedbe vár, Szentlélek Isten, ó, jöjj el! Mint lágy szellő folyvást fúvalsz, kérő szabad mindegyre hív, s megnyílik, merre áthaladsz, sok üdre vágyó szomjas szív. De hány szív van, mely még sötét? A télnek álma ráborul, nem érzi tavasz kezdetét, pedig fölötte átvonul. Jöjj, lélek, lobbanj égi tűz, jöjj zúgó szélnek szárnyain, álmod közönyt halált elűz, szívünk előtte tárva ím. Ó, adj erőt, tüzet belénk, hadd csapjon szerte szét a láng, ígéd, miből csak tördelénk harsogjon égi kürt gyanánt. Főrázva álmodok hadát, s kit fogva tart a bűn halál, lássa meg mind a Golgotát, hol rá bocsánat béke vár. A szent lelket töltsd ki ránk, Urunk, tisztítsd, szenteld meg népedet, hadd zengjen szívünk s ajkunk, pünkösdi hála éneket.

jó ember szívbe, mint gyógyító balzsam, lázongó lélekbe, mint hódító dallam, zokogó sírásra, mint öröm hangja, életnek, tavasznak hívogató hangja. Jöjj el, szent lélek! Gyenge női szívbe, mint az erő lángja, kereső lélekbe, mint lobogó fákja, kedvesség és jóság langyos fuvalmával, a szelid megváltott gyöngéd uralmával. Jöjj el, szent lélek! Kis gyermeki szívbe, mint a csengő ének, ártatlan lélekbe, mint a vidám élet, ezüst kacagással, angyal seregekkel, atyai mosollyal, igaz szeretettel. Jöjj el, szent lélek! Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája, békesség boldogságba ruván így rája, magas palotáknak fényes nagy termébe, kicsi házikóknak virágos csendjébe. Jöjj el, szent lélek! Szomorú özvegyhez, mint a remény napja, éhező árvákhoz, mint az árvák atya, könnyek törlésére, orvosság adásra, testvéri szent csókra és vigasztalásra. Jöjj el, szent lélek! Bűnnek tengerében, hánykodó habokra, minden nemzetekre, kicsikre, nagyokra, hitnek sugarával, Jézus szerelmével, az örök atyának örök kegyelmével. Jöjj el, szent lélek!

hová Isten lelke hatolt. Alvó ébred, éled a holt. Eloszlik az éj homája, a bűneit tisztán látja. Ki megdöbben, szíves a jog, oda megy, hol bűnök, bajok terhe lehull, semmivé lesz az Úr Jézus keresztjéhez. Hol működik Isten lelke, erőt nyer a félénk gyenge, a tudatlan bölcsességet, vigaszt, kit a bánat éget. Megújul a szív, a lélek, szeretet, hit, remény, élet. A szó, a tett mind azt mondja, ez is Jézus megváltotja. Isten lelke oda tér be, ahol hívják, várva, kérve, ajándékot oda vihet, ahol talál nyitott szívet. Ott nyugszik meg, csak ott marad, hol meghódol az akarat, intelmének híven enged, csak oda visz győzedelmet.

piros pünkös napján, mikor gyümölcs érik, életet kalászát angyal szemek nézik. Ezüstös harmatot csorgatnak tövére, hogy termése nőjön, s vihar ki ne tépje. Piros pünkös napján az Úr keres téged, zúgó szelek szárnyán lelkét küldi néked. Fogad szeretettel a mennyei lángot, növeljen szívedben hitet és boldogságot.

kész a világ. Feszült, ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden lélek lámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. Az hordon tömeg árnyék némán zokogva kering útjain, s egyet tud és egyet érez. Most váratlanul vágyon megvonaklik és felzúg Istenéhez, betelt az idő. Sugarat, fényt, színt adj nekünk, mert epedünk. Fényesség nélkül oly sívár az élet. Nagy alkotónk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben. A felviharzott éteren keresztül és felharsan az egek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül, zsibongva, zsongva, és nagy szavát az Úr kimondja. Pünköst. Szentlélek tüze, te csodás lángú fuvallat, szeretet melege, mély csodás a te lángod. Világítasz, irányt mutatsz, melegítesz. Milyen más a te tüzed? A világ tüze perzsel, csak azokat melegíti, akik közel vannak hozzá, de ha utánzod az azbeszt pikkelyű nagyhalakat, akiknek a lobby laza rutin munka, elég egy szemétkosárba dobott, el nem küldött levél ahhoz, hogy minden hamvába hújjon el. A tűztől távol lévők háta ugyan fázik, mégis könnyen elérhető, hogy az irigy lendület bárkit lesöpörjön. Szentlélek, Úristen, más a te országod. Amíg a világban a pünkösdi királyságok tova tűnnek, addig a te országod az első pünkösd óta sziklára épül. Építő munkásokká egyházadat tetted. Amíg a világ gyilkos örömmel gúnyolja azt, akit valamint tetten érhet, addig te a gyenge emberrel is csodát teszel. Péter, aki téged ugyan megtagadott, szent lelked őt mégis a világ legbiztosabb szikla alapjává tette. A Szentlélek tüze, az igazság lelke, a mi lelkünk ereje töltse be életünket, adjon bátor hitet és lendületet, hogy pályánkat győztesen fussuk végig.

alszik a szívben, lángod, szeretet, mit régi tüzek hamba elfedett, mert könny locsója, forró síratás, nem vedhet lángot az alvó parás. És tesz a lélek élettelenül, és vedd új magot szeretetlenül, és jár és él, és nincsen aratás, mert alszik benne a régi parás. Amíg le nem jő Isten szelleme, a lelkek mélyét nem tölti tele, míg csak sóhaj száll az ima helyett, szunnyad a parás, nem lesz életed. Gyújtsd fel a régi tüzet,

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt öveivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá is megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek látára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt, ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődsz vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődsz vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnánk, azt hiszem az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Nem tudom, hogy megüt bennünket Péternek a kijelentése, és arra gondolok, hogy talán igen, és meg arra is, hogy az első szó legtöbbünkbe, ami fölmerül, az, hogy irigység. Az emberi természetünket úgy alkotta meg a Jóisten, az idegrendszerünk úgy működik, hogy persze, hogy összehasonlítjuk egymást, hogy ő vele mi van, és velem mi van. És hát engedessék meg nekem, hogy így fogalmazzak, időnként az irigység, az felmerül bennünk. Hát ő vele, hogy van, és velem, hogy van. Orvostott Noéminek, ha jól emlékszem, igen rég olvastam, talán 10-10 valamennyi éve, de ez nem fontos most. Van egy könyve, az is a címe, és erről is szól, hogy az irigység. Persze nekünk a katolikus keresztényeknek rögtön az jut eszünkbe főbűn, de én azt gondolom, hogy egy picit óvatosan bánjunk, miközben tényleg az főbűn az irigység. De ennek van egy folyamata, lélektani lejárata, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert így vagyunk programálva, hogy hasonlítjuk egymást. Ő vele hogy van, velem hogy van. Neki lehet, nekem nem. Nekem lehet, neki nem. Vagy nem, na, összekavarodtam itt hirtelen, kedves Mária Rádió hallgatók, szóval így vagyunk programálva. És akkor miért ne hagynánk, megértenénk, hogy miért vagyunk így? És akkor, amikor megkérdezi Péter, hogy Uram, hát ő vele mi lesz? És ahogy Jézus válaszol, valójában itt nekem két dolog jut eszembe, hogyha felmerül az irigység, akkor ez egy olyan, ha lehet így fogalmazni, kedves rádióhallgatók, ez egy energia. Ha neki lehet, akkor nekem miért ne? És ez már nem romboló, nem főbűn felé tár elvívő dologról van szó, hanem egy hajtó energia. Én azt gondolom, hogy az irigység bűne, fő bűne akkor kezdődik, amikor ez az összemérésből származó feszültség, ezt nem jóra használjuk föl, nem az önmagunk építésére, hanem a másik lerombolására. Ezt így szokták mondani. Megtöklött a kecském. Hát dögöljön meg a másé is. Már bocsánat, kedves rádióhallgatók.
Tehát az az összemérés, ez ott van bennünk. És az is, hogy úgymond feszültség, energia táplálódik, vagy gerjed bennem, amit el tudok vinni kreatív dologra, hogy én nekem is lehet azt megalkotni, elérni, felépíteni, létrehozni, és így tovább. Ha meg nem, akkor jön a fő bűn, az irigység bűne, mert akkor rombol. A második gondolat, és akkor ezzel be is fejezem, a másik gondolat, amit Jézus mond, hogy te kövess engem. Hogy valójában összemérjük egymást egymással, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, de mindannyiunknak egyedi, egyéni hivatása van. Egyedileg, egyénileg járom az utamat, egyedileg, egyénileg kapcsolódok önmagamhoz és Istenhez. Ez a saját utam, ez a saját hivatásom. Péternek is sajátja, Jánosnak is, meg neked vagy önnek, kedves Mária Rádió hallgatók, vagy nekem. Miközben összemérem, aközben önmagam, hát teljességét, hivatását, vagy kinek hogy tetszik, igyekszem építeni. És akkor bezárom egy gondolattal, már engedtessék meg nekem, itt megint szakirodalmat idézek, a Maslow szükséglet piramisa, amikor az önaktualizálás erről szól, ez a csúcs, miközben bizonyos szükségletekre meg egyébre figyelek és gondoskodok, aközben, hát a mai világban rosszul hangzik, főleg keresztény körökben, hogy önmegvalósítás, de valójában Maslow is azt mondta a tanárom, hogy önaktualizálás, de ezt mi így szoktuk mondani vallásos körökben, hogy a hivatásomat élem egyre intenzívebben. És ez egyedi Péternél, egyedi Jánosnál, és egyedi kedves Mária Rádó hallgató.

0: irgalmas Isten mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen benne. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Szentlélek 9-et, 9. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk, ez a 9. nap. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Szentlélek várásunk 9. napján egy különös határhoz érkeztünk, valaminek a végéhez, és ugyanakkor valaminek az elejéhez. Közös imaszándékunk ma így szól. Megtanulni élni, és tanúságot tenni hitünkről. Az Úr Jézus szavai ma is ugyanolyan erővel hangzanak, mint 2000 éve. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Az Úr Jézus örömhírének ereje van. Nem emberi meggyőző erő, nem retorika, nem pszichológia, hanem Szentlélek. És a Szentlélek jelenlétéből fakadó hatalom. Ezzel az erővel küldi tanítványait a világ végéig, és minden népnek hirdetniük kell a jó hírt. De mielőtt bármit is továbbadnának, vele kell lenni. A csendben töltött idő, a vele való együttlét tölti fel az emberi szívet. A feltámadt Krisztus ereje az ő szent lelke által érkezik meg hozzánk is. Minél többet időzünk ebben a csendben, annál inkább érezzük, hogy formál, megtisztít, átváltoztat, előre az életbe lendít. Ez az átalakulás a keresség igazi gyümölcse, a lélek lassú, de biztos megtisztulása. Ezzel az erővel szemben kétféleképpen viszonyulhatok. Engedem, hogy magával ragadjon, vagy ellenállok neki. Az első út az üdvösség útja, a második a kárhozati. Az egyik közel visz hozzá, a másik eltávolít. Nincs középút. Aki nem dönt, az valójában már döntött, és távolodik. Minden nap nekem kell választanom. Minden reggel újra és újra. Minden kísértésben, minden szóban, minden cselekedetben, minden élethelyzetben. A döntést nekem kell meghoznom. Máté, Márk, Lukács és János evangélisták megírták az evangéliumot. Nem csak szavakkal, hanem az életükkel is. Én vajon elkezdtem már megírni a magam evangéliumát? Nem papírra, hanem a szívbe, a tettekbe, az életstílusomba, emberi kapcsolataimba. A Szentlélek várásunk 9. napján ez a kérdés is mellénk szegődik. Leszek-e tanú a hétköznapokban? Mert az első pünköst óta mi zarándok egyház vagyunk, és missziós egyház is. Leszek-e evangélium, örömhír ebben az örömtelen világban?

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Menj el, atyánk! Te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk, erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét.

Hálásan köszönöm, hogy az elmúlt 9 nap folyamán együtt készülhettünk Pünkösd ünnepére. A Szentlélek maga az időszerűség, a személyre szabottság, a néven szólítottság. Pünkösd ünnepe rendíthetetlenül üzeni, az örökké valóság fényében mindannyian fiatalok vagyunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Pál Gellért technikai segítőm nevében is kívánok áldott Pünkösd ünnepét. Csíki Szabolcsot hallották. Laudétur Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszentegyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

áraz reájuk lelkedet, és ismét életre kelnek, és megújítod a föld színét. Dicsőség az Úrnak mindörökké. Alleluja!

szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Nem hagylak árván titeket, visszajön.

mikor eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő tanúságot tesz rólam. Ti is tegyetek tanúságot rólam.

Most szomorúság tölti el szíveteket, de én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok.

Elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindjárt együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha heves szélvíz közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket.

Mária Rádió minden munkatársa és önkéntesei nevében áldott pünkösd ünnepeket kívánunk minden kedves hallgatónknak. Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg múlandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk vírasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Urunk, arcod fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik duskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, aki kijelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Halld, Izrael, az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat. Szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja!
0: Könyörögjünk. Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Égi királynő, örvendez, alleluja! Mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja! Feltámadott, amint mondta, alleluja! Kérleld az Istent értünk, alleluja!
3: Mária Rádió.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, éjszakai virasztást közvetítünk, pünkösdi virasztást. A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek tiszteletére felszentelt plébánia templomból. A virasztást Bajcsi Tibor önkéntesünk vezeti. A zenei szolgálatot Nagy Attila látja el. Technikában segítségemre van Gyulai Éva. A hajnali szent misét, mely reggel 5 órakor kezdődik, László Rezső, csíkcsicsói plébános mutatja be. A kántori szolgálatot Borcsa Gergely látja el. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be a virasztásba. Imádkozzunk együtt, kérjük, hogy a Szentlélek töltsön el mindnyájunkat.

Áldott légy, Urunk Jézus Krisztus! Áldott légy itt a legméltóságosabb oltári szentségben! Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezért a lehetőségért, hogy szent kegyelmedből itt lehetünk, hogy ezt az éjszakát a Te fényességedben tölthessük, Uram. Hisz megvan írva, az igazi világosság a világba jött, a világ nem fogadta be, de aki befogadta, annak hatalmat adott, hogy Isten gyermeke legyen. És köszönjük, Uram, elsősorban a mai búcsús ünnepet, azt a sok zarándoklatot, aki a nevedben összejött. Kérünk, áld meg azokat, akik úton vannak, hisz nagy távolságról érkeztek. Áld meg, hogy problémamentesen hazaérjenek. Te örködj felettük őrangyaleiddal együtt. De kérünk, áld meg azokat is, Uram, akik most felvállalták ezt az éjszakát, az ő szolgálataikkal, a Mária Rádiót, a zenét, a papbácsikat, hogy valóban a Te dicsőségedre váljon minden esemény ezen az éjszakán, hogy ne az éjszaka sötétsége domináljon felettünk, hanem a megváltás kegyelme, dicsőséged fénye ragyogja be mindannyiunk életét. És kérünk, jöjj segítségünkre, Uram, hogy valóban első helyre tudjunk tenni az életünkbe, hogy ne csak emlegessünk és imádkozgassunk hozzád, hanem döntést hozzunk, hogy igazságos szerint éljünk. Te tölts be életünket, és Te tégy teljessé bennünket a Te szent és mennyei jelenlétedben. Ezért kérjük, szent lelked áradjon ki minden eseményre, hogy élő valóság lehessen mi szívünkben és a mi életünkben. Tölts el jelenléteddel, Uram, ennyire szükségünk van a mi gyöngeségünkben, hogy neved megdicsőjön mindannyiunk életében. Már most megköszönjük minden kegyelmedet, amelyen megáldottál és meg fogsz áldani bennünket, mert a szeretet Istene vagy, aki önmagadat adtad érettünk, amért hálásak vagyunk, Uram, amért hálával jöttünk össze. Ezért légy áldott mindannyiunk életébe, most és mindörökké. Amen.

0: Igen, Uram Jézus Krisztus, hálát adok, hogy itt lehetek a Te jelenlétedben. Hálát adok, Uram, minden kegyelmedért. Hálát adok, Uram, mindazért, amivel betöltötted az én szívemet, az én lelkemet, az én életemet. Hálát adok, Uram, a Te jóságodért. Hálát adok, Uram, a Te szeretetedért. A Te nagyságodért. Minden kegyelmedért. Hálát adok, Uram, ezért a virasztásért, hogy itt lehetünk a Te jelenlétedben. Hálát adok, Uram, minden összegyűlt testvéremért, hogy egy szív, egy lélekkel eléd jöhetünk, Uram, és letehetjük a Te lábad elé minden gondunkat, minden nehézségünket. Kérve kérlek, jöjj segítségünkre, hogy ne legyen hiába való ez az együttlét, ez az éjszaka, hogy mindaz, ami gát, ami akadály, azt le tudjuk tenni, le tudjuk vetkőzni, és valóban hitelesen tudjunk téged követni. Jöjj segítségünkre, és küld el a te szent lelkedet, töltsd be mi szívünket, hogy valóban hozzád igyekezzünk, valóban a te utadon tudjunk Isten gyermeki szívvel és örömmel járni. Légy áldott ezért, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Édes drága Jézusom, itt a legméltóságos oltári szentségben hálát adok neked, hogy ebbe az esztendőbe is, és az elmúlt esztendőkbe is, hogy mellettem voltál, segítettél a munkálatokban, és hálát adok neked. Mi az élet a lélekben, lelki testvérekért, és hálát adok még a testvéremért, aki Magyarországon él, gyógyíts meg őt, gyógyíts meg a bokáját, és hogy segíts meg őt, tudjanak nyáron hazajönni, és elétbe hozom a falu közösséget és a betegeket, hogy gyógyíts meg őket. Kérek, Uram, hallgassál meg!

0: Ó, drága Uram, magasztaljuk szent nevedet, a te szent jelenlétedet. Hálát adok, Uram, hogy engem a halálból kihozt, magadhoz vonzottál. De hálát adok most különösképpen fiainkért, akik a te utadat járják, akik vágynak és ismernek téged, és vágynak rád, vágynak veled élni. Köszönöm, Uram, mert addig van reményünk, míg a fiataljaink velünk vannak, és a te utadat járják, Uram. És a te nevedet viszik tovább, a te dicsőségedet élik meg, Uram. De közben, Uram, annyian vannak odakint, a világban, a sötétségben fiatalok, akik a kétségbeesésben vannak, nem ismernek téged, Uram. Mindenfele keresik a boldogságokat, és egyik csapdából a másikba kerülnek. Van depressziósak, összekuszálódott az életük, nem kapják a kiútat, Uram. Én most könyörgök hozzád, és a szívembe előhozom mindazokat, akiket én ismerek, de mindazokat, akiket nem ismerünk, Uram, de te tudod a te eltévedt báránykáidat. Könyörgök, Uram, hogy érintsd meg a szívüket, érintsd meg őket, Uram, érintsd meg, hogy megnyissák maguk a fülüket, a lelküket, a te üzeneteid, és kérlek, használj minket eszközökként arra, hogy megmutassuk nekik, hogy te milyen csodálatos Úr vagy, hogy a mi életünk úgy tudjuk megélni, hogy megkívánják, Uram, megkívánják, hogy hozzád tartozzanak, hogy a te békédet, a te szeretetedet tudjuk tükrözni, hogy valóban felismerjék, hogy benned van az élet, az út, és minden csodálatos tapasztalás is az élet szépsége benned van, Uram, sehol máshol. Köszönöm, Uram, hogy kérhettem, és köszönöm, Uram, hogy előtbe hozhattam. Hiszem, hogy a te szereteted munkálkodik az ő életükben is. Ezért hála neked, Uram, ma is, minden egyes napon. Amen.
1: Amen.

0: üdvözöllek, Jézusom. Hála és dicsőség van az én szívemben. Dicsőség neked, Uram. Dicsőség, hogy idehoztál, hogy érezhettem a hívásodat, hogy minden formában jelen voltál a mai nap is az életemben. Hálás vagyok, hogy megszólítottál, és észrevehettem azt. Hálás vagyok a végtelen sok kegyelmedért, mikor olykor csüggedés és aggodalom, és minden világi gondolat eluralkodik rajta. Hálás vagyok neked, hogy formálsz engem, a gyerekeimen keresztül, a családomon keresztül, minden megpróbáltatásomon keresztül. Köszönöm neked az életem. Köszönöm, hogy szenvedéseimben felemelsz, hogy amikor már feladnám is, te megszólítasz engem, és én ezt akkora kegyelemben élem meg, amelyet nem is tudnék neked kifejezni szavakban. Köszönöm neked a gyermekeimet, Uram, hogy őket ennyire átformáltad, és segíts engem, hogy általad nevelhessem őket földi életükben, és hogy a te utadat járják, mert akkor nincs lehetetlen számukra. Kérlek, áld meg az összes vizsgázót, hogy céljaikat a te akaratod szerint formálják, és arra akarjanak indulni a jövőjükkel kapcsolatban, amit te jónak látsz. Hálás vagyok, Uram, minden kegyelmedért. Amen.
1: Amen.

Drága Jézusom, köszöntelek legméltóságosabb oltári szentségben, és megköszönöm neked mindazokat a kegyelmeket, amelyet megadtál nekem idáig. Köszönöm, hogy annyiszor megmentetted az életemet, minden bajból, minden rosszból kihoztál, kimentettél, és meghívtál, hogy a te utadot járjam. De Uram, kérlek, bocsáss meg nekem, hogyha még mindig nem értelek, nem értem, hogyan kéne cselekednem, mit kellene tennem. Bocsáss meg nekem, hogy a bennem levő harag, dű, békétlenség, igazságtalanság az első helyen van. Kérlek, a te szent tüzed által töröld ki, perzseld ki ezeket a dolgokat az életemből. Kérlek, nyisd meg újra az elmémet, hogy rendesen tudjak gondolkodni, és tegyél olyan tisztává, olyan tökéletesnek, úgy a testemet, mint a lelkemet, mint ahogy megteremtettél. Újítsd meg teljesen az idegrendszerem, újítsd meg az egész lényem, Uram. Add, hogy az alázatosságot ne tévesszem össze a mindenre való bólogatással. Kérlek, Uram, vedd el tőlem minden félelmemet, minden megfelelési kényszert. Látod, Uram, mennyit tévelyektem, de téged kerestelek. De sok időn keresztül nem találtalak meg. Ezért sok olyan helyre elvultam, sok olyan dologba belementem, ami te ellened volt. Kérlek, Uram, mind ezeket a sötét erőket vedd ki az én életemből, távolítsd el. Mert én az élő hitet akarom, Uram, a teljes, valódi hitet. Kérlek, Uram, segíts, hogy áldást tudjak mondani mindenkire, és hogy a te békédben, a te szeretetedben mindig meg tudjak maradni, bármilyen helyzetben. Köszönöm, Uram, hogy annyira szeretsz engem, és kérlek, segíts nekem, hogy ugyanazzal a szeretettel tudjalak szeretni, amellyel te szeretsz. És hálát adok, Uram, hogy most mind ezeket, ami nem a te igazságodban van, ma éjszaka, most a te lábad elé tudom tenni, és új teremtményé távozok innen. Ezért áldalak, dicsőítelek és magasztallak, Uram, most és mindörökké. Amen. Amen.

Oltári szentségben jelenlévő Jézus, hálát telt szívvel térdelek előtted, itt a te forrásodnál. Hálát telt szívvel mondok köszönetet a te hangodért, a te hívásodért. Köszönöm, Uram, hogy a te mennyei erőd kiárad mindannyiunkra. Köszönjük, hogy hatalmas Isten vagy. Köszönjük, hogy jóságos vagy. És köszönjük, hogy mi ezt mind a birtokunkba vehessük. Élhetünk a te szeretetedben. Hálatelt szívvel mondok köszönetet minden ima közösségért. Kérve kérlek, formáld mindannyiunk szívét, hogy az elesettet hozzád segítsük. Előtt behozom a betegeket, kérve kérlek, a te kegyelmed áradjon ki mindannyiuk szívére. Úgy, ahogy kiáradtál a mi szívünkben, elesettségünkben, úgy áradj ki testvéreink szívében. Hálás vagyok, Uram, ahogy formálsz. Hálás vagyok a te fényedért, a te ragyogásodért. Hálás vagyok, Uram, minden ölelésedért, a te nagyságodért. Kérve kérlek, áld meg azon testvéreinket, akik a Mária Rádió hullámhosszán csatlakoznak hozzánk imáinkba, dicsőítésünkben. Érints meg őket is a ma este. Előtt behozom Gárgályt, előtt behozom Alpárt, ima közösségünkhöz tartozó minden beteget, testi, lelki beteget. Legyen meg a te szent akaratod, Uram, mindannyiunk életében. Áldalak és magasztallak, most és mindörökké.

Köszönöm, Uram, hogy itt lehetünk. Hálám szívemből szakad, vagy fakad. Te nagyon jól tudod, hogy ezelőtt 19 éve volt a balesetem. És azt tudjam neked megköszönni, hogy életben maradtam, mert terved van velem. Megköszönöm az elmúlt 19 évet, ami által formáltál, megismerhettelek, közelebb kerülhettem hozzád. De megköszönök minden megpróbáltatást ez az időszak által, mert mindent a javamra fordítottál. Megköszönöm, hogy idáig a gyermek. Te gondoskodtál a napjaimból. Bármi is, ami vele balesettel kapcsolatosan bennem maradott, sérelem, fájdalom, amit esetleg átadtam és visszavettem tőled, vagy nem tudtam még elszakadni teljesen. Kélek, hogy tégy teljesen szabaddál ezektől a dolgoktól. Mindaz, ami nem tőled van, vedd el tőlem, szabadítsál meg teljesen, hogy teljes szabadságból a te utadot járhasson. Mert te nagyon jól tudod, hogy hálám a szívemből szakad, vagy fakad. Mert nem tudom kifejezni a te szeretetedet, csak a te gondviselésedet. Majd szokták mondani, álmomban se gondoltam volna, hogy te ennyire gondoskodsz rólam. Ahogy megígérted, hogy ne aggódjatok, mert gondom van rátok. Bocsáss meg nekem bármilyen aggodalmamot, bármilyen bizonytalanságomat, bármilyen félelmemet. Te létbe hozom. Bármilyen neheztelés is, bármilyen sérelem, bármilyen fájdalom van még bennem, hogy teljes szívvel tudjam átadni. És tisztítsd meg nekem a gondolataimat, hogy minden zavaró tényező, ami körülvesz engemet, a múltamból, ami eszembe jut, vagy amit nem tudtam elengedni, hogy teljesen szabad lehessek, hogy rátérjelhessek, hogy a szeretett gyermeked lehessek, hogy teljen a kedved benne. És ne csak kérjek, hanem tanítsál meg teljesen a háladásról, hogy megköszönhessek mindent neked, az egészségemet, a családomat, a gyermekeimet, a gyermekeimmel való kapcsolatból, tanulásokat, a döntéseiket a jövővel kapcsolatosan, mert látod, hogy most jönnek az érettségi vizsgák, utána a döntések, hogy ki milyen pályát válasszon, hova menjen, milyen környezetbe kerüljön. De én teljesen át akarom adni, és elfogadni a te akaratodat. Tégy ettől teljesen szabaddá, hogy ne az én akaratom, ne az én elképzelésem sikerüljön, hanem a tiéd. Tiszta szívvel tudjam kimondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Legyen hála és dicsőség minden egyes kimondott szójé, és azokért is, amit nem mondtam ki, de te nagyon jól tudod, hogy mik vannak bennem. Esetleg, amit a tennap és ma elmondtam, kibeszéltem, te hallottad, és te tudod, hogy abból még miköt kell még átadjak neked. Legyen áldott a te szent neved, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm, Uram, az egészségem. Kérlek, légy a testvérem mellett a műtéten. Szabaduljon meg a betegségtől. Köszönöm a vállalkozást. Kérlek, tarts az utadon. A testvéremet is. Köszönöm. Hálám. Amen.

Köszöntelek, drága Jézus, amit a legmúlt és hallgassal oltári szentségben. Hálát adok a mai napomért. Önkéntes voltam, és a templom előtt voltam beosztva, és annyi csoda annak voltam a szemtanúja. Egy példa, hogy találkoztam egy barátommal, aki azt mondta, hogy 6 hónapra és 600 grammal született az ő gyermeke, és most már 2 éves. Hát ez isteni csoda, uram. Mert te, ők nem adtak fel, ők szerették, és ember lesz belőle. Csodálatos Isten vagy. De annyi embert láttam, hogy nagyon mélyen megérintette, akar a Szentlélek, vagy te Jézusom, vagy akar a szűzanya. Köszönöm Jézusom, hogy és amikor megérkezettek az arándokónakról a Magyarországi, és a papbácsi bemondta, hogy itt vagyunk a kegytemplom előtt, akkor ismét elsírtam magamot, mert tudom, hogy egy nemzet, ha annyi imádkozó ember, az nem veszhet el, ugye, hogy több száz éven keresztül nem vesztünk el, mert szent is van, nem csak a magyarok, a székelyeket is felajánlotta, biztos vagyok az egész magyar nemzetet, szűzanyának. Hál és dicsőség ezért neked, Jézusom, hogy te tényleg megtartod azt a nemzetet, amelyik imádkozik. Minden ima meghallgatásra találna alad, mert te szeretett Istene vagy. Köszönöm Jézusom, hogy itt lehetek ma este, itt lehetek ezzel a testvéri közösséggel, akiktől annyi mindent tanultam, a sok tanúság tétel, a példamutatás, hogyha nem kerültem volna ebbe a közösségbe, biztos, hogy elvesztem volna. Ez egy hála és dicsőség minden egyes lelki testvérnek, minden egyes embernek, aki csak egy jó szót is, vagy akar megfedett, mert nem jó úton jártam. Most így a pletykalkodást szeretném letenni, és valamelyik nap egy lelki testvéremnél voltunk, már szinte ismét estem belé a csapdába, és megszólított, és hálát adtam, és megmondtam, hogy máskor is nyugodtan, hogyha véletlenül van, szólítson meg. Ezért fontosak a lelki testvérek, hogy figyelmeztessenek, hogy az útról, ha véletlenül letérnénk, már emberek vagyunk, és esendők. Köszönöm Jézusom, hogy rendszeresen be tudtam vezetni az életemben rendszeres gyónást és áldozást, és a Szent Misére járást, mikor csak tudok, mindig ott vagyok. Ha az esti harangszó megszólal, akkor mindent hagyok és megyek misére, mert fontos vagy, Uram, az én számomra. Mert te meggyógyítottál, megáldottad az életemet, amióta te utadon járok. Megtapasztalom, hogy ahol vagyok, oda békét tudok vinni. És én nem ez voltam valamikor, Uram. Hál' és dicsőség neked minden szeretetedért, minden kegyelemét, amit adtál. Most is biztos vagyok, hogy nem teljesen az én erőm, hanem a te kegyelmedből, szeretetedből vagyok itt. Elét hozom az életelőlegben nagy közösséget, minden egyes imacsoportot, amelyik hozzátartozik, Tibi bácsit és minden lelki testvéremet, és nem csak az életelőlegben a közösséget, minden lelkiséget, aki téged egy tisztel, imád és szeret. És nem is kell nagy dolog, csak az ember szívét megnyitsa, és te úgy adtad formálni, hogy az sokszor az ember saját maga arra nem ismer. Hála és dicsőség neked, Jézusom, hogy a mai napon tényleg láttam, hogy sok ember értedjet, Uram. Nem turistaként, hanem értedjet, mert láttam könnyeket, és láttam örömöt az arcokon. És az látszott, hogy az az öröm az nem evilági dolgoknak örventek, hanem hogy találkozhattak veled. És az a rengeteg papbácsi, hogy a templom és a kórház közt gyóntatott, és tényleg hosszú sorok voltak, én is, vagy egy órát biztos ott tartom, de türelemmel kivartam, mert éreztem, hogy szükségem van, hogy letegyek mindent, ami nem tőled való, mire nincs szükségem, hogy meggátol abba, hogy veled való kapcsolatomban szent áldozás, hogy a szent

0: Ezt, Uram Istenem, hogy tényleg a lelki testvéreken is keresztül, de én is tettem, de tudom, hogy mind a te kegyelmedből történtek ez a dolgok, nem az én ügyességem. Csak arra visszaemlékszek, hogy amíg nem találkoztam veled, olyan mélyen, hogy amikor megérintett a szívemet, addig annyi felé kutattam, keresnem, de senki semmi nem tudta meggyógyítani a szívemet. A sebzett és eszeltetett szívem, csak te, Uram. És én, amikor ott megtapasztaltam a te szeretetedet, soha nem csalódtam benned, és tudom, soha nem is fogok. Ezért nem is félek, még ha meg kell halljak, és már tudom, hogy veled fogok találkozni. Köszönöm, Jézusom, minden lelki testvéremet, szüleimet, testvéreimet, lelki testvéreimet, mind akit imacsoportunkod, minden egyes embert, akiért imával tartozok. De kérlek, hogy add meg az én életemet is, Uram, hogy tényleg te ezt szívvel, lélekkel tudjak követni, hogy példakép legyek az embertársaimnak. Hála és dicsőség neked, a dicsőítő csapatért, de minden egyes résztvevőt, aki itt van, Uram, add meg egyen-egyenként mindenkit, és szeretteinket, akiket a szívünkbe hoztunk. És bárki, aki rádiót hallgassa, vagy aki itt van, arra tudom buzdítani, hogy ha nyitott szíved van, akkor Isten úgy ad formál, hogy egy rokonom jár az imacsoportba, és azt mondja, nem ismár rám, és mondom, én se sokszor annyira átformált az Úr, már hagytam és tettem érte. Köszönöm, Jézusom, minden kegyelmedet, minden szeretetedet. Hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Dicsérlek én, drága Jézusom, élő Krisztus az oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál közöttünk, hisz látod, hogy mennyire szükségünk van rád, élő Krisztusra. Látod, hogy milyen elég. Én először is bűnbánattal jövök elődbe. Minden bűnömet leteszem a te lábadon. Kérlek, hogy most tisztálj engem. Mindentől, ami nem tőled való. Köszönöm, Jézusom, hogy itt lehetek, hogy a te kegyelmedből és a testvérke szavára itt térdelhetek elődbe. Én megköszönöm őt is neked, hogy hozzám mellém vezérelted.

áld meg őt és családját minden szükséges kegyelemmel. Én a mai estén azokat hozom eléd, Jézusom, akik haragot tartanak, és nem is akarnak megbocsájtani, annyira megkeményedett a szívük. Érints meg őket, Uram! Érints meg, hogy tisztán lássanak, és felismerjék, hogy mekkora bűnbe van az életük ezáltal, a haragtartás által. Köszönöm, Jézusom, hogy én most eléd hozhattam őket. És még egy beteg testvért, nagy Tivadart hozom eléd, aki daganatos betegséggel küszködik. Közösen eléd hozzuk, és kérjük számára a gyógyulás kegyelmét. Te tudod, Uram, hogy mi a szándékod vele. Rád bízzuk teljesen, minden legyen a te akaratod szerint az ő életébe. Áldalak, magasztalak és dicsérlek, Uram, minden kegyelmedért, most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom. Hálatárt szívvel tédelek itt előtte, drága Jézusom, hogy meghívtál. Igen, már nincs mit félnem, mert te már bennem élsz. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy meghívtál. Megszólítottál, fölemeltél. Köszönöm, Jézusom, hogy ennyire szeretsz. Köszönöm, Jézusom, hogy megtapasztalhatom minden nap a te szeretetedet, a te jóságodat, akár a munkahelyemen, akár a családtagjaimban. Drága Jézusom, én nagyon sok mindenkit hoztam a szívemben, de hálatát szívvel megköszönöm, hogy itt van az én barátnő. Úgy sokat meséltem erről a közösségről, és most el tudott jönni. Köszönöm, drága Jézusom, hogy hiszem, tudom, hogy ezt is te segítettél, hogy ide eljöhessünk. Drága Jézusom, olyan családokat hozok elődbe, ahol nehézségek vannak. Testi lelki betegeket, Uram, és látod, hogy mennyire bűzik a világ. Jöjj segítségükre, Uram, hogy hallják meg a te szavadat, a te hívó szavadat, Uram, hogy te mennyire jóságos Isten vagy. Köszönöm, hogy az életemet teljesen megváltoztattad, hogy megsimogatsz minden nap, hogyha gyarló, gyenge vagyok is, hogy visszatérjek hozzád, Uram. Nagyon hálás vagyok, drága Jézusom. Hálás vagyok a mai napért is, hogy ennyi zarándoklat, ennyi ember elzarándoklat, Uram. És még hálásabb vagyokat láttam, hogy könnyes szemmel, köszöntik ne, Uram, ég édesanyánk. Különösen édesanyámat húzom elődbe, drága Jézusom. Az ő gyomrát. Te tudod, te látod, tartogat. Hol van? Ő is mennyire vágyódik a mesédre. De előtt behozok minden édesanyát, ahogyan volt a prédikációban, hogy mennyire fontos, hogy egy édesanyát ra figyeljünk. Hogy mennyire fontos, hogy egy anyán meglássuk, hogy mennyire vágyódik a Jóisten jelenlétéhez. De előtt behozom, drága Jézusom, a fiatal édesanyákat is, hogy megtapasztalják a te szent közelségedet, hogy már kicsike gyermekükkel tudjanak kellően. Hát már kicsike korban, hogy megtapasztalják ebben a rohanó világban. Köszönöm, Uram, hogy engem oda rendeltél. Köszönöm a közvetlen kolléganőmet, hogy én is tudom, hogy elküldted őt az én életemben, és most együtt kiálthatunk hozzád a munkahelyen is. Légy áldva, és dicsőítve, és magasztalva. Amen.

0: Drága Úr Jézus Krisztus, valóban boldoggá tesz engem az, hogy hozzá tartozhatok. Köszönöm, hogy az élet terhei alatt te mindig kiemelsz, felemelsz a nehézségekből. Hogy valóban az az iga, amit veled viszünk, az édes és könnyű. Köszönöm, hogy választatsz a kérdéseimre. Köszönöm, hogy olyan dolgokat mutatsz meg, hogyha te nem lennél velem, és nem lennél ott az én életemben, beleroskadnék egyes dolgokba. De köszönöm, Úr Jézus, hogy te mindig megvigasztalsz, mindig megmutatod a helyes utat, mindig rálátást adsz a dolgokra. Én hálát adok neked az én férjemért. Kérlek, Uram, hogy áld meg őt ott, ahol van. Törd meg a békétlenséget az ő szívében, az ő haragot is, a haragot is, a sérelmet, a csüggedést is, az aggodalmat. Töltsd be a te kegyelmeddel, hogy felismerje, hogy okkal történnek dolgok. Merje, hogy te mindig védelmezel minket. Hogy felismerje, hogy te valóban szerető Isten vagy, aki nem hagyod a gyermekeit, nem hagyja el a gyermekeit, és mindig gondoskodik róluk. Köszönöm, Istenem, a vizsgázó gyermekeinket. Köszönöm, Uram, hogy te mutatod nekik az utat, és én kérlek, hogy a te akaratod történjen az életükben. Ne oda kerüljenek, ahova én szeretném, hanem ahol te jónak látod, Uram. Hisz te jobban ismered őket, jobban tudod. És én teljes szívemből rád bízom őket. Átadom neked, Uram, te irányítsd az ők életüket. A te szent lelked vezesse minden gondolkodásukat és minden cselekedetüket. Átadom neked a felnőtt gyermekeimet, akik párválasztás előtt állnak, Uram Jézus Krisztusom. Kérlek, hogy áld meg az ő gondolkodásukat, adj tisztán látást, hogy olyan párt választanak, akikkel együtt tudnak a te utadon járni. Hisz tudjuk, Uram, hogy az az út, ahol veled járunk, az könnyű, az egyenes. Köszönöm, Istenem, azt a sok-sok kegyelmet, amit tőled kapunk. Köszönjük a felismeréseket, az útbaigazításokat, az áldásaidat. Köszönjük azt is, hogy égi édesanyánk van, aki mindig nagy szeretettel hazavárja gyermekeit. Köszönjük, Szűzanyánk, a te közbenjárásodat családjainkért, betegeinkért. Bűnös emberekért. Köszönjük, hogy kiesded mindezokat. És köszönjük, Istenünk, hogy a mai este is újra és újra elküldöd nekünk a szent lelket, hogy megerősítsen hitünkben, hogy újra és újra még közelebb kerüljünk hozzád, hogy újra és újra felismerjük a te véghetetlen szeretetedet és sok-sok kegyelmedet. Amen. Amen.
1: Amen.

Köszöntelek, édes Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Valóban szent vagy. Köszönöm, hogy így közel kerülhetek hozzád. Nagyon sok lehetőséget adsz, hogy dicsőíthesselek, áldhassalak, magasztaljalak. Uram, köszönöm ezt az ima közösséget, mert itt kerülhettem, ebbe a közösségbe kerülhettem még közelebb hozzád. Ebbe tanultam meg, hogy nem távoli Jézusom vagy, hanem itt vagy, jelen vagy. Köszönöm ezt a mélységes szeretetedet. Hálát jöttem, hogy adjak hálát neked, Uram, a teljes gyógyulásomért és szabadulásomért. Köszönöm, hogy nehéz időkben te fogtad az én kezemet. Te emeltél fel. Oly sokszor erőt akart venni rajtam a csüggedés, de te igéid által szóltál, és megvigasztaltál, és felemeltél. És köszönöm, Uram, hogy minden nap megtapasztalhatom a te jóságodat, és kérlek, Jézusom, segíts, hogy lámpás lehessek hasonló helyzetű embertársaim életébe, hogy ők is megtapasztalhassák. Segíts nekük is, hogy megerősödjenek a hitükbe. Édes Jézusom, előttbe hozom a fiataljainkat, akár vizsgázók, akár házasság szentség előtt lévő fiataljainkat, köztük az én gyermekemet is, a keresztlányaimat is. Kérlek, hogy áraz rájuk szent kegyelmedet, hogy ne csak külsőség legyen ez a szent szövetség, hanem beléd vetett hittel rád bízzák magukat, és egy szív, egy lélek leessenek. Köszönöm, Uram, hogy mindent megtanítottál, hogy átadjak neked, és kérjem a te segítő, gondoskodó kegyelmedet, és szent akaratod szerint mindig megkapom a kellő időben a segítséget, vagy a választ. Köszönöm, Uram, hogy teljesen átformáltad az én életemet, és ezáltal az én családom életét is. És itt hozom előttbe a mi ima közösségünket. Látod, hogy nagyon sok a testi lelki beteg. Kérlek, nekük is fogjad a kezüket, emeld fel őket, erősítsd hitükben. Te tudod, hogy kinek mire van szüksége. És én itt megköszönöm a mi babácsinkat, aki elsősorban háját ad nekünk, hogy hétről hétre összegyűlhetünk, hogy hozzád kiárthatunk, de mindig mindenben támogat, Uram. Kérlek, áld meg őt is ott, ahol van, hogy érezhető legyen a te jelenléted, a te szereteted, a te békéd az ő életében is. Hálát adok az egyházközségünkért, és minden egyes emberért az egész világon. Köszönöm, Uram, hogy te formálsz mindannyiunkat. Legyen áldott a te szent neved, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek téged, Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Hála tehet szívvel borulok elédbe. Köszönöm kegyelmeidet. Köszönöm, hogy oly sokszor megtapasztaltam a te irgalmadat, jóságodat, szeretetedet. Boldog a lelkem, hogy hálát adhatok mindezért a sok jóért. Családunkért, legfőképp gyermekeinkért, gyógyulásokért. Köszönöm, Jézusom, hogy szent lelkeddel vezettél és vezetsz. És most pünkösd ünnepe előtt erre kérlek, továbbra is maradj velünk, légy irgalmas hozzánk. Add, hogy úgy tudjunk élni, hogy előtted kedves. Add, hogy mindig meghalljuk azt a hangot, amit te nekem akarsz mondani, és hogy azt tovább tudjam adni azoknak, akikkel találkozom, a gyerekekkel, akikkel együtt vagyok. Nyisd meg fülemet, hogy mindig meghalljam, és megtegyem a te akaratodat. Uram, eléd behozom most kicsi Annámat. Érints meg, kérlek, az ő testét, és meg az ő szemét, hogy lássam. Köszönöm, hogy

Alázattal köszöntelek, szerető Jézusom, hálával térdelek itt elő, élő Jézus. Mert közel egy éve, hogy meghívtál a te követésedre, Uram, és nem tudok elég hálát adni, és nem tudom eléggé megköszönni neked, Uram, ezt a kegyelmet, amit kaptam tőled, hogy meghívtál a te követésedre, hogy ennyire szeretsz, hogy meggyógyítottál, közösséget adtál nekem, amiért hálás vagyok, és hálát adok neked, Uram, minden egyes tagjáért. Köszönöm, hogy hétről hétre mindig meghívsz és tanítasz. Segítesz, hogy könnyedén járjam a te utadat, Uram. Nap, mint nap érzem a jelenlétedet. Nap, mint nap. Kapok a kegyelmedből, amit minden este megköszönök neked, Uram, mert ilyen hálát csak neked adhatok, Uram, mert semmi és senki nem hatalom. És bocsásd meg, amikor vétkezem, vagy nem téged teszlek az első helyre, Uram. Mert nem így. Ne tévedjetek. És én még nagyon sokat tévedek, mert nagyon a kezdetén járok a te utadnak, Uram. Nagyon sokszor botlom meg, és nagyon sokszor esek tévedésbe, vagy bűnbe, Uram. Kérlek, bocsásd meg ezt nekem, vedd el tőlem a bűneimet, Uram, átadom neked, és tisztíts meg, szabadíts meg szívem, lelkem, szellemem, testem, minden bűntől, hogy fehér legyen, hófehér, hogy neked tetsző legyen, és úgy tudjak élni az életemben, hogy neked kedves legyen, Uram. Előd behozom a családtagjaimat, akiket a szívembe hoztam. Minden egyes családtagomat, gyermekeimet, a páromat, édesanyámat, közeli távoli rokonaimat, akik rászorulnak a te üdvösségedre, Uram. Érints meg szívüket, lelküket, hogy érezzék ők is a elhívást, a téged való követést, Uram. Add, hogy én legyek a világítójel a családban, és segíts, hogy tudjam azt a fényt tartani, és azt a fényt megadni a családtagjaimnak szeretettel és odaadással, és jó példával, hogy érezzék, szükségük van rád, Uram. Uram, bocsáss meg, amikor nem úgy cselekedek, ahogy kellene, ahogy megfelelő legyen, Uram, a te üdvösségedet szolgálja az én cselekedetem. Ezeket bocsáss meg nekem, Uram, mert tudom, hogy nagyon sokszor előfordul naponta, de úgy is érzem a te jelenlétedet, és a te jóságodat, a te szeretetedet nap, mint nap, a te kegyelmeidet, Uram. Köszönöm, hogy meghívtál a ma estére is.
és nem gondolkodtam sokat, hogy jöjjek vagy nem, amikor, hanem jöttem, itt vagyok, Uram. Köszönöm, hogy elhozott a családom. Azt sajnálom, hogy nem jöttek be, és nem jöttek erre a virasztásra. De most értük fohászkodok, Uram, hozzád, hogy érezzenek a kegyelmedből otthon is, ott, ahol vannak. Segíts meg őket, és legyen meg a te akaratod. Add meg nekük a legjobbat, ami te szerinted számukra szükséges. Ne az legyen, amit én akarok, hanem az, amit te szeretnél, Uram. És akkor, amikor te szeretnéd. Mert én nagyon szeretném, hogy ők is megértsék, hogy milyen jó veled lenni. De ezt tudom, hogy nem az én dolgom eldönteni, hogy kinek mikor, hanem a tied, Uram. Ezért most átadom neked őket, és magamat is, Uram. Mert én is, sőt, nagyon gyarló és esendő ember vagyok, és szükségem van rád, Uram, a te segítségedre minden pillanatban. Ezért áldalak és magasztallak, Uram, hogy velem vagy.

Édes Jézusom, hálatált szívvel térdelek itt előtte. Nagyon köszönjük a tegnapi napot, ajándékoztál nekünk egy szűzanya szobrot Dán falvára. Hálásan köszönjük, Jézusom. Megáldotta a pap bácsink, drága Jézusom, gyógyíts meg őt. Elédbe hozom most a családomat. A többi pap bácsit is, kérlek szépen, gyógyíts meg őket, akik várják gyógyulásokat. Ó, édes Jézus, ó, kegyes Jézus, ó, irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tied vagyok életemben és halálomban. Amen.

Hála van a szívemben, Jézusom. Hálás vagyok, Mária, hogy megfogtad kezem, és elhoztál. Elhívtál engem ide, és elhívtad a többieket is, akik itt vannak, és Jézusra vágynak a szívükben. Jézus szeretetére meg akarjuk nyitni a szívünket. Minden vágyunk, hogy betöltsd a szívünket. Uram, köszönöm a találkozásokat. Köszönöm, hogy az emberek jók. Uram, mit mondhat a mindennek a semmi? Mit mondhatok én? Mit tehetek én? Drága Szentlélek, jöjj, és segíts, segíts, jöjj, és nyugtass meg minket. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, én megköszönöm neked a te végtelen szeretetedet. Én köszönöm azt az irgalmat, amit nem fogyás soha, és amiben annyiszor részem volt. Én köszönöm, hogy akkor, mikor viharok dúltak az életemben, mindig velem voltál, és mindig átsegítettél a nehézségeken. És köszönöm, Uram, hogy most újra előtt bejöhetek. Lelkemnek minden terhével, hiszen te látod, mekkora teher nehezedik rám. Minden félelmemmel, szorongásommal és minden aggodalmammal. És köszönöm, hogy itt és most újra letehetem a te lábad elé. Megköszönöm minden bíztatásodat, minden bátorításodat. És köszönöm, hogy elég nekem a te kegyelmed. Hiszen te soha nem csaptál be, soha nem hagytál cserbe, és valahányszor elborult az ég fölöttem, te mindig. Mindig átöleltél, és mindig átsegítettél a nehézségeken. És köszönöm, hogy újra és újra megerősítesz, és megerősítettél most újra. Hogy nem kell semmi másra figyeljek, csak téged kövesselek. És megmaradjuk a te igazságodba és a te jelenlétedbe. Köszönöm, Uram, azt a szabadságot, amivel megajándékoztál. És köszönöm, hogy nem kell egyedül, és nem kell saját erőből megoldanom a problémáimat, hiszen valahányszor rád bíztam, és mertem engedni, hogy te vezess. Megmutattad a te hatalmadat, a te gondviselésedet és a te jóságodat. És megköszönöm, Uram, hogy mindazt, amit ma idehoztam az én lelkembe, mindazt itt hagyhatom a te lábaid előtt, és helyette cserébe a te örömöddel és a te békéddel távozhatok. És köszönöm, hogy a te kegyelmed tart meg engem abba az Isten gyermeki szabadságba, mivel te ajándékoztál meg. Hála és dicsőség neked mindezért, most és mindörökké. Amen.

Hozzád emelem Jézusom kezeimet, és hangosan áldalak, dicsőítelek és magasztallak, mert megváltottál, megmentettél, megáldottál és szolgálatra hívtál. Köszönöm, Jézusom! Köszönöm, hogy a tiéd lehetek. Köszönök mindent, amibe felismerhettelek téged. Hálát adok, Uram, mindenért, amin van. Különösen a szívemért. Hálát adok, Jézusom, hogy te formálod. Hálát adok, Jézusom, hogy mutatod az utat. Hálát adok családomért, gyermekeimért különösen, munkaközösségemért, kis közösségünkért. Jóságos Jézusom, kérlek, formáld a mi egyház községünket, és újítsd meg, tedd szabaddá teljesen, tedd szabaddá mindentől, ami nem engedi, hogy szabad legyen, ami nem engedi, hogy befogadjon téged. Újíts meg minket, újítsd meg egyházközségünket. A te eljöveteled legyen egy új élet. Áldalak, Uram, dicsőítelek és magasztallak teljes szívemből, teljes lelkemből, mert tudom, hogy te azt teszel, ami nekünk a legjobb. És köszönjük erre, adsz nekünk bölcsességet és tisztánlátást, hogy meglássuk mindazt, ami nekünk a legfontosabb. És egyedül te az élő Isten vagy a legfontosabb. Belőled indul az élet, és belőled indul minden. Te vagy az alfa, te vagy az omega, a kezdet és a vég. Én köszönöm, Jézusom, hogy ismerhetlek. Köszönöm, hogy a legjobb barátom vagy. Köszönöm, hogy édesapám vagy. És köszönöm, Jézusom, hogy a tied lehetek. Amen.

Köszöntelek, drága Úr Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Igen, Uram, minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál. Énekelem ezt nap, mint nap, hogy te nem hagytál el, hogy felem álltél, hogy nevemen szólítottál, és megszabadítottál minden rabságból, minden fogságból, minden megkötözöttségből. Felem álltél, és erre az útra vezettél. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy nap, mint nap fogod a kezem, és vezetsz engem a szűkös fényen. Köszönöm, hogy életet adtál, hogy bátorítottál, hogy bűneimtől, gyengeségeimtől, minden megkötözöttségemtől megszabadítottál. És köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy itt térdelhetek, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, és ezt az éjszakát veled töltethetem. Kélek, Jézusom, adj nekünk éberséget, add meg a tisztánlátás kegyelmét,

0: és mindazokat a Szentlélek ajándékait, amivel szolgálhatunk tégedet nap, mint nap. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, minden talentumot, amit kaptam tőled, és kérlek add, hogy azokat kamatoztatni tudjam, hogy minden mínát, amit kaptam tőled, azt számon tudjam adni, és kamatoztatva. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy a te kezed lehetek hosszabbított kezed az emberek felé. Köszönöm, hogy te erőt adsz, hogy bátorítasz, hogy ki tudjalak vinni a világból, ki tudjalak vinni a világba, hogy megvalljalak tégedet az emberek előtt, és meglátszódjék rajtam, hogy hozzád tartozok. Köszönöm, Jézusom, hogy te megáldasz engem, megáldod az életemet, a családomat, megáldod a feladataimat, megáldod a munkaközösségemet és a főnökeimet, és megáldod azt a szolgálatot, amint nap, mint nap tehetek érted. Jézusom, idehozom az én családomat, különösen a gyermekeimet, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Mert te tudod, hogy mire van nekik szükségük. Olyan gyenge vagyok, Uram, hogy mindig meg szeretném mondani, hogy ők mit kell tegyenek. Mi az, ami helyes? De Uram Jézus Krisztus, kérlek, áld meg őket és vezesd azon az úton, amelyik hozzád vezet. Látod, Uram, milyen nagy a kínálat ebbe a világba, hogyha nem azt csinálják, amit a világ diktál, akkor kiközösítik, vagy gúnyt tűznek belőlük, de Jézusom, áld meg őket, és vezesd a helyes úton. Különösen a fiamot hozom ide. Te tudod, az életét te látod, hogy mi az, ami helyes, mi az, amit kellő tegyen. Kérlek, Jézusom, áld meg az egész csapatot, áld meg az ő tevékenységét és szolgálatát, hogy mindig felismerjen téged, és hozzá tudjon fordulni minden körülmények között. Gyógyíts meg az ő térdét, és tisztíts meg, szabadíts meg minden megkötözettségtől, minden gyengeségtől. Köszönöm, Jézusom, hogy megteszed ezt, rád bízhatom. És szűzanyám, tudom, hogy te vagy a legjobb édesanyja gyermekeim számára. Boríts be a te szent palástoddal őket, hogy senki és semmi ne tudja háborítani az életüket. Áld meg az én szüleimet, adj egységet, békét és szeretetet az öreg napjaikra, hogy mindaz a ami még hátra van nekik, azt a te segítségeddel, a te kegyelmeddel tudják élni az életüket. Áld meg a testvéreimet, irigyeinket, rokonainkat, barátainkat, hogy egységbe, békébe és szeretetbe tudjunk élni. De áld meg a közösségünket, a falu közösségünket, az ima csoportunkat erősíts meg, és küldd el a te szent lelkedet, hogy szent lelked által vezess minket, formálj minket, és erősíts minket, hogy egységbe, békébe és szeretetbe tudjunk szolgálni tégedet. Köszönöm, Jézusom, hogy megáldasz minket, megáldod az életünket. És köszönöm már előre, hogy mindazt, amit kérünk, azt megadod nekünk. Ezért áldalak, magasztallak, dicsőítlek, most is mindörökké. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Uram Jézusom, felemeljük szíveinket. Felemelem a szívemet hozzád, Uram, és te látod, hogy mi van benne. Hála, végtelen hála van a szívemben, Uram, a mai napért, a mai éjszakáért. Mindez a te kegyelmed, Uram. Te adtad nekünk, te rendelted ezt a napot. És hálát adunk neked érte. Uram Jézusom, elődbe hozom a családomat, elődbe hozom azokat, akik nem lehettek itt, és nem részesülhettek ennyi sok kegyelemben, mint mi. Drága Jézusom, fáj a szívem értük, és mindig elődbe hozom. Érints meg az ők szívüket, hogy találkozhassanak veled. Fiatalok és idősebbek egyaránt. Előtbe hozom a munkaközösségemet is. Olyan sok embernek szüksége lenne rád, Uram. Küldjél, adj erőt. Add a te szent lelkedet, hogy példát tudjak mutatni. Hogy hozzád tudjam vezetni őket, Uram. És hálát adok ezért az ima közösségért. Hálát adok, hogy ide vezettél, Uram. Olyan sok mindenre megtanítottál általuk, és még olyan sok mindenre meg kell taníts. Nyisd meg a szívemet, kérlek. Töltsd el a te szent lelkeddel, hogy mindig fogékony talajra találjon. Drága Jézusom, áldalak és magasztallak mindörökké. Amen.
1: Amen.

A neved édes mindenek felett, Uram Jézus Krisztus. Köszöntelek itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy tégedet áldhatlak, magasztalhatlak, dicsőíthetlek, Uram Jézusom. Köszönöm a végtelen szabadságot, Uram. Köszönöm, hogy mély szántást végeztél bennem, hogy megszabadítottál azoktól a bűnöktől, gyengeségektől, amit oly rég cipeltem magammal, Uram Jézusom. Köszönöm, hogy új szívet adtál nekem. Hála telt szívvel megköszönöm, hogy tisztán látással megajándékoztál, Uram, hogy a hit kegyelmével, hogy formálsz, hogy alakítasz, alakítod az én életemet, hogy minél közelebb kerülhessek hozzád. Köszönöm a testvéreket, akik meghívnak a veled való találkozásra. Köszönöm, Uram Jézusom, ezt a csodálatos napot. Köszönöm a püspök atyának a gondolatait, amiket mélyen a szívembe vésett, hogy újból és újból felismertem, hogy én a te szeretett gyermeked vagyok. Köszönöm, Uram Jézusom, hogy így szeretsz, ahogy vagyok. Nem tudok elég hálát adni, Uram, hogy ezt a szívembe is belevésted. Nem csak az eszemmel tudom, most már a szívemmel is látom. Köszönöm, Uram. Köszönöm a családomat, köszönöm a munkahelyemet. Előtbe hozom a papbácsinkat, megköszönöm, hogy az ő hitét, hogy vezeti az egyházközségünket a veled való találkozásra. Áld meg, Uram, hogy a kis közösségünkben belekapcsolódjon, hogy részt vegyen, hogy általam többen tudjanak áldani tégedet is, dicsőíteni, hogy megismerni, hogy te milyen jó vagy, hogy te milyen szeretetre méltó vagy. Köszönöm, Uram, a feltétel nélküli szeretetedet. Köszönöm, hogy nem kell megfeleljünk, te akkor is szeretsz. Köszönöm, Uram, a családot, a férjemet, áld meg őt is. Áld meg a tisztánlátással, hogy tisztán lásson téged. Köszönöm, hogy formálod, alakítod az ő életét is, hogy hozzád minél közelebb kerülhessen. Köszönöm a bűnbánat szentségét, hogy megtisztulva térdelhetünk itt előtted, hogy le tudjuk tenni a bűneinket, a gyengeségeinket, a gyarlóságainkat. Köszönjük a papjainkat, a kis papokért. Áld meg őket is, hogy ki tudjanak tartani a hitükben. Áld meg azokat a fiatalokat, akik az ifjúsági csoporthoz tartoznak,
és az augusztusi közösségért, ahol összegyűlnek, ott valóban te légy az ők szívükbe, lelkükbe, áld meg a szervezőket, hogy te légy a közösség központja, hogy tégedet tudjanak áldani és magasztalni, hogy ezáltal is a fiatalokkal megismertessék, hogy élsz és itt vagy közöttünk. Áldalak és magasztallak, Uram, ezért az éjszakáért, ezért a vírasztásért, az éberségért, az örömért, amit a szívembe hoztam. Áldalak és magasztalak. Köszönöm a testvéreket, akiket hoztunk. Köszönöm, Uram. Köszönöm, olyan jó itt veled lenni. Amen.

0: Köszöntelek téged itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel jöttem elé, drága Úr Jézus Krisztusom, hogy kifejezzem neked hálámat. Elsősorban azért, hogy itt lehetek, azért, hogy a te lábaid elé jöhetek, borulhatok, és idehozhatom az én családomat, gyermekeimet, unokáimat. Hálát adva azért, hogy őket is te vezeted és szereted, hogy ők is erre az útra tudjanak térni, hogy megismerjenek közelebbről téged. Hálát adok, drága Jézusom, én az elmúlt 11 évét, amióta megtértem, amióta megismertelek téged. Hálát adok minden kegyelemért, hisz azóta megváltoztattad az életemet, az életünket, a családom életét, hogy béke és szeretet költözött a mi otthonunkban. Köszönöm neked, drága jóságos Úr Jézus Krisztusom, az ima csoportunkat, hogy egységben lehetünk, egy közösségben veled. Köszönöm, hogy hétről hétre összegyűlhetünk, és hálát adhatunk együtt testvérekkel. Hálát adhatunk mindenért, hogy te valóban ott vagy, jelen vagy mindig, és formálsz minket, hogy egységben lehessünk veled. Úgy, ahogy az Atya egyben van veled, a Fiúval, a Szentlélek által, mi is egyek lehetünk veled, hisz te erre hívsz minket, hogy egységben lehessünk, és békében, és szeretetben. Köszönjük, drága Jézusom, hogy te megadod nekünk ezeket a kegyelmeket, hogy valóban egyek legyünk te benned. Köszönöm. Drága jóságos Úr Jézus Krisztusom, hogy ma este az én édesanyám is itt lehet. Áld meg, kérlek őt, és áld meg édesapámot, hogy ő is türelemmel tudja viselni a betegséget, hogy ne békétlenkedjen, hanem elfogadja az ő fájdalmait, és egyesítsd a te fájdalmaiddal, szenvedéseiddel. Köszönöm, drága Jézus Krisztusom, hogy nem egyedül kell ezen az úton járjunk, hisz vannak testvérek, akik fogják a kezünket, és mi együtt követhetünk téged. Köszönjük, hogy te a mindennapjainkban megmutatod, hogy mennyire jó hozzád tartozni, mennyire más az élet, hogy te vezetsz minket, hogy te előttünk jársz, és nem kell félnünk, nem kell csüggednünk semmiért, mert te mindenütt ott vagy, és te vezetsz minket a helyes úton. Köszönet és hála az ég édesanyánknak, aki mindig közben jár írtunk, és imádkozik írtunk, hogy elnevesszünk. Köszönjük, hogy ma este a te szent lelked kiárad ránk, és betölt minket minden ajándékával, minden kegyelmével, amire szükségünk van, hogy valóban megerősödjünk hitünkben, szeretetben, hogy minden ajándékot el tudjunk fogadni, és tudjunk használni velük, hogy téged tudjunk szolgálni, hogy mások is meglássák rajtunk, hogy hozzád tartozunk. Mert erre hívtál minket, Uram, hogy mi is megvalljunk, és tanúságot tegyünk rólad, hogy igen, te vagy az Úr, te vagy az igazság, te vagy az élet, aki benned bízik, az sosem csalódik. Megmutattad sokszor nekünk is, Uram, hogy nem kell félnünk, mert te mindenből a legjobbat hozott ki a mi életünkben, a mi számunkra. Köszönjük, hogy valóban van élet bennünk, mert téged megismertünk, és ezt az életet nem cserélnénk fel semmiért sem mással. Hogy csak azt, hogy megmaradjunk benned. Édes Jézusom, köszönöm, hogy te vezetsz és szeretsz minket. A te végtelen szereteteddel átölelsz, és beragyogod a mi életünket. Amen.
1: Amen.

Áldalak és magasztallak, Úr Jézus Krisztus. És hálát adok, hogy itt lehetek a te színed elé, előtt. És idehozhatom mindazt, mindazokat a személyeket, akik az én szívemben vannak. De Uram Jézus Krisztus, legfőképpen az én szívemet hozom eléd. És kérlek, hogy formáld át az én szívemet. Te látod minden gyengeségemet. Te látod az én fásultságomat. De azt is látod, Úr Jézus Krisztus, hogy vágyik az én szívem a megújulásra. Vágyik az én szívem arra, hogy nagyobb helyet foglalhass el benne. Idehozom eléd minden gyarlóságomat. Légy irgalmas hozzám. És kérlek, hogy töltsd meg élettel, töltsd meg szeretettel, töltsd meg az én szívemet türelemmel és erővel. Uram, vágyom a belőled fakadó élő vízre. Segíts engem, hogy beléd kapaszkodjak. Segíts engem, hogy ihassak ebből az élő vízből. És új élet fakadjon az én szívembe. De Úr Jézus, idehozom eléd az én családomat. Köszönöm, hogy megáldottál engem. Kérlek, áld meg az én gyermekeimet. Vezesd őket. Áld meg a pályaválasztásukat, párválasztásukat. Add meg nekik a tisztaság kegyelmét. De legfőképpen, Uram Jézus, azért könyörgök hozzád, hogy életet adj a szívükbe, hitet adj a szívükbe. És add meg nekik az örök élet jutalmát. Uram Jézus, előtte hozom az én férjemet. És köszönöm, hogy megajándékoztál vele. És általa felismerhetek sok hibámat. Köszönöm, hogy formálod az én életemet általa. De kérlek, áld meg az ő munkáját. Áld meg mindazokat a szolgálatukat, amelyet embertársainkért tesz. Áld meg közösségeinket. Küldd el a te szent lelkedet, hogy megújuljon ima közösség. Hogy a te tüzed fellángoljon mindannyiunkba. Küldd el szent lelkedet, hogy gyógyulások, növekedések legyenek. Áld meg mindannyiukat nehézségeikben, és növeld bennünk a hitet,
hogy közelebb léphessünk hozzád, Jézus. Vágyik a mi szívünk utánad, vágyik a mi lelkünk utánad, csak te benned remélhetünk. Te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi szabadítunk, te vagy a mi erős várunk, Jézus Krisztus. Köszönöm minden kegyelmedet, amelyen megáldottál. Köszönök minden nehézséget az életünkben, amely által formálsz. De kérlek, hogy add a bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni mindazt, ami nem a te országodból való. Ó Jézus Krisztus, hálás a szívem, hogy itt lehetek előtted. Hálás a szívem, hogy annyi embert idehozhatok a te színed elé. És köszönöm, hogy a te kegyelmed átjárja mindnyájukat. Áldalak Jézus Krisztus, magasztallak téged, dicsérlek téged. Az én kicsi emberi szívembe. Köszönöm, hogy növeled bennem a hitet. Köszönöm, hogy megerősítesz és megtartasz. Amikor elesek és gyenge vagyok, akkor a te kezed tart. Köszönöm, Jézus, hogy amikor türelmetlen vagyok, akkor te akkor is ott vagy. Köszönöm, hogy nem hagysz egyedül. És köszönöm, hogy akkor sem állsz félre mellőlem, amikor én nem a te utadot próbálom járni. Uram, áld meg minden szolgálatomat, minden munkámat és tevékenységembe, adj erőt, adj tüzet, hogy amit csinálok, azt a te akaratodba tegyem. És ne az én önző indítékaim vezéreljenek, hanem egyedül a te szent lelked. Uram Jézus, tisztíts meg az én útjaimat, hogy mindig csak a te utadon járjak, és azt tegyem, amit te akarsz. Áldalak és magasztal. Dicsérlek és dicsőítlek téged, jóságos Istenem, fenséges királyom.

Jó Szentlélek, Úristen, szállj le ránk, vár a lelkünk, szívünk, teljesen tölts be. Köszöntelek, drága mennyi atyám, a legméltóságosabb oltári szentségbe. Drága Jézusom, köszönöm, hogy ma este itt lehetünk, itt lehetek különösképpen. Szentlélek, Úristen, nagyon vágytunk rád, nagyon vágyott az én lelkem különösen, hogy töltsd be minden üres helyét, üregét. Elejétbe jövök minden gyengeségemmel, minden fájdalmammal, minden félelmemmel, mind-mind leteszem ezt a mai est folyamán, ide a keresztet tövibe. Kélek, Szentlélek, Úristen, ezeket az üregeket töltsd be a te szereteteddel. Formáld át elmémet, testemet, lelkemet, hogy az igazi pünkösdi tűz járja át a lényemet. Elejtbe hozom ima közösségemet, elejtbe hozom a község minden lakóját, elejtbe hozom a papbácsikot. Kérlek, küldd el szent lelkedet, küldd el az erős hitet, a türelmet, a szeretetet a községünkbe, hogy egyetértésbe, a te nevedbe, békességbe, szeretetbe éljünk, hogy mindig meg tudjuk vallani, hogy te élsz, csodát teszel. Ezzel a reménnyel elejtbe hozom a férjemet és minden függőt. Leteszem elejtbe minden alkoholfüggőségét, gyászát, félelmit, lelkisebeit, amit hordoz kiskorától. Uram, én ma este rád bízom a férjemet, hogy alakítsd, formált, gyógyítsd az ő lelkét, szívét, testét, elméjét. De elejtbe hozom minden fiatalt, aki függőségbe szenved. Kérlek, érintsd meg az ő lelküköt, szívüköt, elméjüket, küldd el a bölcsesség lelkét, hogy felismerjék, hogy ami nem tőled való, az mind átalakuljon általad szeretetté, békességé, hogy megismerjenek, megszeressenek és téged kövessenek, Uram, hisz a te utad az igazi út, az a keskeny, amelyik hozzád vezet. Elejtbe hozom a vizsgázó diákokat, elejtbe hozom lányaimot, akik vizsga előtt állnak, kérlek, áld meg őket bölcsességgel, a tudás lelkével, türelemmel és szeretettel. Formáld az ők életüket is, és minden lelki sebeiköt, kérlek, vedd el tőlük és gyógyítsad, formáljad, alakítsd át szereteti. Drága Jézusom, köszönöm, hogy itt lehetünk, köszönöm, hogy szerethetünk, köszönöm, hogy utánunk jössz, köszönöm, hogy megáldasz bennünket. Dicsérlek és magasztallak, dicső király. Amen.

0: Köszönjük Istenünk, hogy szerez bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy megtívtál erre az éjszakára. Hogy nem az éjszaka sötétsége, hanem az igazi világosság, amely a világba jött, az uraljon bennünket. Hogy neved megdicsőjön hatalomban és erőben. Mindannyiunk életében most és mindörökké. Amen.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, a következő percekben felolvassuk a Szent Leckét, amely leírja az első pünkösdnek az eseményeit. Majd egy pár gondolatban rávilágítunk, hogy miért fontos a mi számunkra, milyen jelentősége van pünkösdnek. Utána majd kérjük a Szent Lelket, hogy az első pünkösd újból megnyilvánulhasson mindannyiunk életébe, jelen és lejönlévők és a hallgatóság életében is. Ezért most kérjük a Szent Lelket, hogy töltsön el mennyei bölcsességgel bennünket, hogy mindezt felfogjuk és megértsük és szívünkbe vessük. Jöjj, Szent Lelk, Úristen, jöjj, úgy kérünk, szállj le ránk.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben minnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikük a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának júd

Köszönöm szépen, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a pünkösd jelentősége a keresztény életben úgymond felbecsülhetetlen, hiszen hiteles keresztény élet a lélek közvetlen közreműködése nélkül nem létezik. Lehet formasági vallásosság, különböző kultuszok meg minden. De hogy Isten tudjon vezérelni bennünket, befolyásolni, hogy jelen legyen az életünkbe, okvetlenül az ő lelkére van szüksége. És hogy mennyire így van, ezt maga Jézus bizonyítja az ő szavai által, mondván az ő tanítványainak: maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket. Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket. Talán kissé furcsa, hogy ezek a kiválasztott személyek, akik 3 évig ott vannak Jézussal, hallgassák az ő tanításait, lássák csodáit, ennek nagyságát, még erőre van szükségük. Nagy csütörtökön bebizonyosodik ez a valóság. Amikor Jézus átadja önmagát a megváltás beteljesedésének, a tanítványok elszélednek. Még Péter is, aki azelőtt még egy pár órával fogadkozott: ha mindenki elhagy téged, én akkor sem, Uram. És halljuk, amint a kakas szó jelzi, és fölismeri, hogy 3-szor is megtagadta őt. Vajon mi keresztségünk óta hányszor tagadtuk meg Krisztust? Keresztségünk óta hányszor engedtük be a neheztelést, a haragot, a békétlenséget, a zugolódást, vagy akár súlyosabb dolgokat is, káromkodást, tisztátalanságot, vagy bármi mást? És mindez abból fakad, testvéreim, mert ez a mennyei erő, amely alászállt, amért Isten fia eljött, szenvedett és meghalt, hogy elnyerjük, ez olykor elmélet számunkra. Nem erőt merítünk belőle, hanem elméleteket fakasztunk. Nem azért szállt alá a 3. isteni személy, hogy számunkra elmélet legyen, hanem az a valóság, amely erejével tölt el, amely hitelesét teszi a mi keresztény életünket, amely mi törekvéseinknek célt ad, és hatalmat. Olyan hatalmat, amelyek a más monoteista vallásokban nem létezik. Tehát ez is egy fontos jellemzője a kereszténységnek, hogy Isten lelke vezeti. És lássuk itt az elhangzott olvasmányban, amikor tudjuk, hogy a tanítványok még 50 napig úgymond túlóráztak a krisztusi tanítás mellett. Úgy tűnik, még 50 napra szükségük volt, hogy Isten lelke teljesen be tudja tölteni. Hogy ne csak a szele érintse meg őket, hanem teljessé váljanak, készségessé az újjászületésre. Keresztségünk által megvolt ez az élmény. Sajnos azóta olykor kiléptünk belőle, vagy éppenséggel mellőztük, és nem a lélekre figyelve éltünk. Úgy láttuk a világi magatartást, és inkább hasonlítottunk a világra, mint Isten lelke által vezetett gyermekeire.

Ennek az a kellemetlen következménye, hogy az erőtlenség jellemez bennünket. És hogy mennyire így van, az tükrözi a történelem. Hiszen a krisztusi megbízás, amelyel megbízta az ő tanítványait és mindannyiunkat, hogy hirdessük az evangéliumot a föld végső határáig, még nem jött létre. Még mindig vannak területek, ahol Istent nem ismerik, nem hallottak róla, de különösen nem tapasztalták meg az ő végtelen szeretetét, és azt a mennyei valóságot, amit a megváltás kegyelmén elküldött számunkra. Ha végigolvassuk az apostolok cselekedeteit, vagy a négy evangéliumot, világossá válik a lélek fontossága. És ha magának Jézusnak szüksége volt a Szentlélekkel való betöltekezésre, mennyivel inkább a ma emberének, amely annyi mindennel tele van elméletben és szívben. Ha az apostoloknak is, akik látták az ő csodáit és hallgatták tanításait, szükségük volt-e mennyei erőre, mennyivel inkább nekünk, akiket annyi világi megélési forma illet. Úgy lássuk a világ csillogását és villogását, csalogatását. És lássuk, hogy mennyien áldozatul válnak ezen hamis erőknek. Lássuk, hogy mennyien jönnek az Úr nevében és ígérnek gyógyulásokat, szabadulásokat, boldogságot. Lássuk akár a jólét evangéliumának hirdetését, és még annyi irányzatot, amely azt a boldogságot próbálja ígérni, vagy talán adni is, amelyre a mindenható Isten alkotott bennünket, és amelyre a Fia által megváltott minket. Pál apostol a Timóteushoz írt levelében írja, a Szentlélek világosan állítja, hogy utolsó időkben sokan eltérnek az igaz hittől, egyesek sátáni tanításra, mások megtévesztő szellemekre hallgatva. A sátáni tanítást felismerjük, mert Isten tagadóak, és a démoni világot dicsőítik. A megtévesztő szellemeket nehezebben. Ők már belekevernek sok mindent Isten igazságából, és egy-egy részigazságot megtartnak, ami által megtévesztik a kicsinyhítőeket. Bizonyára ismerős mindannyiunk számára, hogy egy tanítás annyival veszélyesebb, amivel kevesebb igazságot tartalmaz. Hiszen ezen megtévesztő erők olykor kihasználnak akár vallásos személyeket is, hogy ne Isten igazságában, ne Isten hatalmában járjanak és hirdessék az evangéliumot. Mindig valakit kiemelnek, mint gurut, mint nagymestert, mint prédikátort, mint nem tudom még milyen megnevezést, és ő, aki meghalt értünk, aki élettel ajándékozott meg bennünket, úgy elmarad. Emlegetik az ő nevét. Többször hallottam már ilyen tanításokat, amikor egy-egy ilyen híresség, világi híresség, ugye, olyant is láttam a Szentírással a kezében, hirdette az igazságot.
amely a végére kiderült, hogy kemény hamissága. Olyan boldogságot ígért, amelyet a szellemi sugallatok, a fejedelemségek és a hatalmasságok próbálnak elhitetni Isten gyermekeivel. Nekünk nem erre van szükségünk. Nekünk az igazi pünkösre van szükségünk. És azt lássuk az elhangzott szentírási részben, hogy Jeruzsálem fölött egy különleges zúgás hallatszik, és ennek a zúgásnak talán köszönhető, hogy a vallásos férfiak mindannyian az utolsó vacsora terme köré gyülekeznek. Bent a teremben körülbelül 120-an vannak, együtt a boldogságos szűzanyával. És olyan jó ezt tudni, testvéreim, mert itt Somlyó lábánál vagyunk, ahol a szűzanya jelenléte még mélyebben megtapasztalható. Gondolom mindenki számára világos, hogy a legmélyebben megérintett személy a Szentlélek által a boldogságos szűzanya, ami azt jelenti, hogy ő a legkarizmatikusabb személy. Ezért sajnálom, hogy olykor karizmatikus irányzatok mellőzik, nem emlegetik, vagy már hallottam olyant is, ahol gunyolódnak vele. Sajnálom. Én hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk ezen az éjszakán Somlyó lábánál, megfelelő tisztességgel vagyunk iránta. Azzal a tisztelettel, amelyre maga Isten bízta meg, akinek angyala azt mondja róla, hogy kegyelemmel teljes, és aki készséges volt és képes arra, hogy a Szent Lelket úgy fogadja be, hogy Krisztus megtestesüljön az ő méhében. Mennyire vágyunk mi is erre a befogadásra, hogy legalább lélekben maga Krisztus költözzön be a mi életünkbe, hogy majd Pál apostollal mi is hirdethessük: élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És lássuk a további eseményeket, amikor ott bent a teremben az ott várakozókra arászál a Szentlélek, lángnyelvek formájába betölti, és tüzessé teszi őket. Mennyei tűz tölti be, amely nem ad füstöt, nem perzsel, de olyan lelkesedéssel tölti el, hogy bennük megtörik minden félelem, amely addig ott volt, és féltek elhagyni ezt a termet. És nem csak a félelem törik meg, hanem ezáltal kenetet kapnak arra a küldetésre, amelyel Jézus a föld életében megbízta őket. Ezáltal kenetet kapnak az ige hirdetésre. És lássuk Péter apostolt, aki kilépik az erkélyre, akit már nem érdekli, hogy őt felfogják-e keresztre feszíteni, vagy másképpen végzik ki. Már egy a cél, hogy tanúságot tegyen az élő Istenről, az Atya szeretetéről, amely Krisztusban nyilvánult meg irántunk, bűnösök iránt. Egyetlen beszédében, mert Isten lelke jelen van benne, olyan hatást gyakorol maga a Szentlélek a hallgatóságra, hogy 3000-en keresztelkednek meg. Mekkora jelentősége. Vannak-e ma olyan beszédek, ahol legalább 3-an egy-egy ilyen tanúságtételre megtérnek? Kérik a kerességet, és kérik azt, hogy hitelességké váljanak, hiteles Isten gyermekeivé, hogy Krisztus betöltse őket. Vagyunk-e ma mi képesek arra, akik ismerjük az eseményeket,
Tanultunk az

ami által fogságba maradunk? Van-e döntés bennünk? Uram, érted, mindent félreteszek. Uram, érted, mindentől elszakadok, és befogadlak, mert szükségem van arra az életformára, amelyel megáldottál, amelyel mennyeivé akarod tenni az én egyéni életemet. Kész vagyok erre a döntésre. Kész vagyok-e arra az életformára, amelyre Jézus mondja az ő tanítványainak? Ne nézzétek a mennyek országát, és ne mondjátok, itt van, meg ott van, mert itt van köztetek. Kész vagyok-e úgy befogadni a Szent Lelket, hogy tanúsítsam, hogy a mennyek országa bennem van, Krisztus által a lélek erejében? Nyitott vagyok-e erre? Vagy ez is csak elmélet? Kész vagyok-e Isten dicsőségét befogadni? Úgy lássuk a szentek életében, egyeseknek különösképpen, akik teljesen át tudták magukat adni egyszerűségben. Csak gondoljunk Kopertinői Szent Józsefre. Hát akit bugyutának tartottak, mert annyira egyszerű vagy, hát ahogy most mondják, együgyű volt talán, hogy Krisztuson kívül senkit sem látott és hallotta. Majdnem kiszakadt a világból. Viszont ahogy a lélek imára késztette, rögtön emelkedett fel. Milyen jó lenne, testvéreim, hogy ezen az éjszakán mi is felemelkedjünk. Kiszakadjunk a világ fogságából, és beépüljünk Isten dicsőségébe. Egyik alkalommal egy fiatal hölgy keresett fel, aki elpanaszolta, hogy milyen nehéz az élete, mennyi sok baj van vele, és amikor rákérdeztem, hogy hisze Istenben, jaj, ő nagyon hisze, és elmondta, hogy miket tesz. Nem volt katolikus a testvérke. Mondtam, hát, hogy tényleg annyira hiszel Istenbe, akkor most fogok imádkozni, érted? Hogy kiszabadulj abból a panaszos életből, amit keresztényként megéltél, és fogadd be azt az életet, amiért Isten fia szenvedett és meghalt. És hogy elmosolyodott, és látszott, hogy úgy várja, hogy ez megtörténjen vele. És hogy kezdtem imádkozni érte, azon vettem észre, hogy így egyszer így a maga alá kap, és megfogja keményen a széket. Majd befejeztem az imát, és nagy szívverése volt, szívdobogása, és úgy nézett egy kicsit olyan furcsán. Krisztem, mi történt? Jaj, ne tessék haragudni, én ha meg ne fogjam a széket, én felemelkedtem volna. De miért fogtad meg? Miért vagy ennyire földhöz ragadt? Ha Isten fel akar emelni, emelkedj fel. Szükség van ma példákra, testvéreim, ebben a világban, hogy tanúságot tegyünk Isten jóságáról, irgalmáról és szeretetéről. Hogy Isten lelke felemeljen bennünket, nem muszáj fizikailag, akár lelkileg, hogy mindegy, mi történik. Látszódjék rajtad, hogy te Isten gyermeke vagy. A te Istened a szeretet Istenem, aki végtelenül irgalmas, és kész megbocsájtani. Ha van őszinte vágy a szívedbe, ha valóban el akarsz szakadni attól a múlttól, amivel a gonosz eddig becsapott, féltékenyé aggódóvá tett, vagy éppenséggel félrevezetett, különböző vallás helyettesítő dolgokba vezetett bele, különböző, mint tudom én, meditációs, nem tudom, milyen annyi fajta ajánlat van most, különböző kurát, meg színkurától megkezdve a nem tudom milyen energiáig minden lehetőséget megadnak. Csak éppen Krisztusra ne figyeljünk, csak éppen tele ne fogadjuk el azt, amiért ő szenvedett és meghalt, mert akkor igazán szabadá leszünk. Akkor nem fényektől függünk, és nem éjszaktól, és déltől, és nem meditációtól, és koncentrációtól, hanem szabadságban vagyunk Krisztussal. Nem bizonyos táplálékoktól, és meg nem tudom miktől, ugye,

0: bármennyire is egészségesnek tűnnek, hanem Krisztustól, még nem is a génektől, nem is az örökségtől, hanem a megváltótól. És hogy mekkora változást tud behozni Isten lelke, aki befogadja az életébe, ezt szeretném megtapasztaljuk mindannyian valóságban. El kell mondjam, kedves testvéreim, hogy nagy örömömre szolgált a mai nap reggelén, amikor egy olyan kedves valakire találtam, akit nagyon becsapott a gonosz és félrevezetett, de annyira vágyott az ő szíve, hogy elszakadjon minden sötét erőtől, amivel kapcsolatba lépett. És megkértem, hogy ez a pünkösdi éjszaka egy jó alkalom lenne számára az újjászületésre, hiszen többfajta betegség is kísérés, elég nehéz lett az élete. De azért, hogy ez mégis hogy van, gondolom, hogy itt van a testvérke, András Réka, van-e ilyenünk? Kedves Réka, bocsáss meg, hogy megzavartam a nyugalmadat, biztos nem számítottál rá, de én számítottam rád, mert Isten is számít rád. Köszönöm, hogy előre jössz. Tudom, hogy gyengélkedsz, hiszen ugye akit megtévesztenek, az hamar legyengül. Parancsolj, hogy visszaemlékszem, a hétfői napon felhívott egy fiatalasszony, aki elég súlyos betegségben szenvedés, fekvőbeteg. Meglátogattam, és amikor rákérdeztem, hisze Istenbe, akkor nagyon mondta, hogy ő hogy ne hinne. Kiderült, hogy formasági hite van, és amikor rávilágítottam arra, hogy élő hitre kéne térni, hogy Krisztusban szabaddá tudjon válni, nagyon sok orvosi kezelésen ment keresztül. Úgy felcsillant a szemem, mikor meghallotta, hogy van esélye, hogy nem kell tovább ezeknek a kínzásoknak alávesse magát a kezeléseknél, még nem tudom miknél. És úgy befogadta Krisztus a szívébe, hogy az ő jelenléte megtörje a gyengeséget benne. Majd megkértem, miután befejeztük az imát, hogy keljen ki az ágyból és járjon. Szegény olyan óvatosan félve tápászkodott ki, gondolom most hallgat bennünket. Megkértem, hogy lehetőleg hallgasson meg. Majd még elmondtam egy pár dolgot, és kérdést is tett fel. És megkérdeztem most már, mit csináljon. És mondtam, bármit, amire szüksége van. Lehet, hogy kéne táplálkozzon, mert nagyon le volt fogyva. Tényleg, nagyon sápadt és lefagyott volt. És mondtam, hát én azt ajánlám, hogy legelőször, megkérdeztem, mit szokott tenni, és mondta, hogy leveken táplálkozik, mert mást eltiltottak, hiszen túlérzékenység, tehát allergiái vannak, meg bélpanaszok, meg egy sereg dolog volt. És mondtam, hát én azt ajánlám, hogy miután elmentem, egy-egy kolbász, szalonnát, piros hagymával, házi kenyérrel. Kedden eljött a találkozóra, aki hallotta, ott elmondta, hogy hát ő tényleg annyira kívánta, hogy kolbászt és szalonnát ett, de hagymát nem mert. Tegnap reggel beszéltem vele, és mondta, hogy jól aludt és jól van. Már majdnem teljesen visszanyerte az erejét. Nagyon örültem neki. De még jobban örültem testvéremnek, amikor szóba álltunk, és láttam azt a vágyat, ami a szívébe van, és hogy imádkoztam magamban, azt láttam, hogy Isten ma teljesen át akarja formálni. Egy olyan új élettel akar megajándékozni téged, és még lesz egy pár testvér a jelen és távol lévőkből is, amire nem is számítottál, csak valaha gyerekkorodban kívántad, vagy vágyottál rá. Megkérlek, hogy gyere a helyembe, légy szíves. Különösen köszönöm, hogy sikerült elgyere. Nehéz volt?
1: Nem.
0: Kicsit gyerek közelebb, hogy...
1: Nem volt nehéz.
0: Elmondanád, mi történt veled?
1: Hát, kedves Tibor, nagyon nehéz helyzetbe hoztál most, mert itt valóban nem számítottam én arra, hogy...
0: Ritkán voltál az oltár előtt?
1: Hát igen, úgy
0: használd ki most a lehetőséget.
1: Jó. Röviden összefoglalva, vagy úgy, ahogy én most tudom, mindannyian beleszületünk egy családba, bizonyos élményeket, pozitívakat, negatívakat át kell élnünk, és ahogy szépen növekedünk, úgy keressük az utunkat, keressük a megoldásainkat, a mi értjeinket, és én is egy ilyen személy voltam, aki buzgón kerestem azt, hogy az, ami történt velem, vagy az, amik történtek velem, azok miért is történtek. És hát így lehetett az, hogy különböző utakra tévejettem el, amikről szűk egy éve még azt hittem, hogy azok a jó utak, vagy azok a helyes utak, de hogy közben belül a lelkem jelezte, hogyha mindez, amit csinálok, és akkor itt sorolhatok ilyent, hogy mindenfajta energiagyógyászat, kristályokkal való munka, pránanadi reiki, és sok-sok más alternatíva.
0: Még egy pár ösvényt azért soroljál fel, hogy tudjuk, mit kerüljünk.
1: Mit kerüljünk, igen. Szóval ezekről úgy éreztem, hogy bebizonyosodott, hogyha mindez hasznos lenne, vagy mindez jó lenne, akkor én egyre jobban lennék, de hogy ez ellentétesen történt, én egyre rosszabbul voltam.
0: Pedig az ígéret megvolt, hogy jól lesz, nem?
1: Pedig az ígéret megvolt, és ott akkor, amikor bennük voltam, akkor valóban voltak, úgymond, értékes pillanatok, amik csak egy bizonyos ideig...
0: Főleg a zsebednek.
1: És a lelkemnek is, ha őszinte lehetek, de ezek csak egy bizonyos ideig tartottak. Igen.
0: És... Ezek azok, testvérem, bocsáss meg, hogy én megszakító vagyok, de ezek azok, amikor ilyen önszugesztiós, hogy júj, na akkor most ez fog használni, ez fog javamra válni, ez fog, és akkor ez tart egy pár órát, vagy egy pár napot.
1: Igen. Igen, és ami nagyon gyanús lett, hogy az életem különböző területein, tehát ilyen negatív dolgok történtek jó kis sűrűséggel, úgyhogy szükségét éreztem annak, hogy ezeket a dolgokat megváltoztassam, vagy letegyem, és akkor így lassan eljutottam olyan emberekhez, vagy olyan ismeretségekhez, akik a katolikus vallás felé hívogattak vissza. Hát ez persze nem egyből ment. Most is ennek a folyamatában vagyok, de hogy teljesen így a lelkemben megszületett az, hogy nagyon-nagyon veszélyes. Nem tudtam, és nyilván nem azért léptem ezekre az utakra, mert, és nem is azért lép az ember az ilyen is hasonló utakra, mert ő rossz, hanem pont azért, mert a lélek, amikor meg akar oldani egy dolgot, egy problémát, akkor ugye szerintem tudjuk mindannyian, hogy mind ilyenek vagyunk, keresünk, és én is szépen kerestem, csak rossz helyeken.
0: Igen, mindannyian keresők vagyunk. Van, aki önmagát keresi, van, aki hamis boldogságot, és van, aki az igazi boldogságot. Én úgy láttam ma, amikor imádkoztam érted, hogy ma az igazi boldogságot fogod megtapasztalni, de úgy teljességében. Úgy vágyik a szíved rá?
1: Persze.
0: Tudom, azért jöttél ide, és Isten nem hagy cserbe senkit sem, aki őszintén vágyik. Aki csak egy enyhülést, egy javulást akar, abban is lesz részed, ne aggódj, elmúlik. Aki a teljes őszintességgel akar újjáteremtődni, és erre vágyik, és ezt fogadja be, annak új élete lesz. Egy pár szóban elmondanád, de milyen betegségtől szenvedsz, vagy mik az egészségügyi problémáid?
1: Különböző étel allergiájaim vannak, és gyomor problémák összefoglalva.
0: Tehát ilyen belső szervi dolgok. Csináltál ilyen kurákat, vagy?
1: Nem, bél problémákról van szó, igen. És rengeteg ételre vagyok allergiás, és igen, egy nagyon kemény diétán is vagyok, igen.
0: Amúgy úgy szereted a házi kolbászt?
1: Amúgy így igen.
0: A szalonnát is?
1: Azt is, igen.
0: Házi kenyeret?
1: Azt is, csak nem értem.
0: Piros hagymával?
1: Azzal is, igen.
0: Székely bácsi utazik a vonaton, előveszi az átolvetőt egy adott időben, és kezd falatozni a házi szalonnát, házi kenyérrel és piros hagymával. Vele szembe ül egy úriember, és úgy nézi, és egy kicsit gyülönyála. A bácsi észreveszi, és azt mondja, fiatal ember, maga szereti-e a fagyos szalonnát házi kenyérrel, piros hagymával? Mondja, igen, igen. Na tudja meg a jó es. Ahhoz, hogy szabaddá tudj válni a múltattól, a tévedéseitől és következményeitől, vagy akár örökségtől, ami talán őseidről szállott rád, vagy másoknak a gonoszságától, az komoly döntést kell hozni arra, hogy Krisztusban új teremtményé akarok válni. Kész vagy ezt megtenni?
1: Én kész igen. vagyok.
0: Amennyiben a jelenlévőkben, vagy a hallgatóságban még van olyan, aki úgy érzi, hogy neki nem elég az, amit eddig kapott. Neki nem elég az, hogy úgy megtapasztalta, vagy úgy jobbacskán van. Ő szeretne teljesen az Isten gyermekség hatalmában járni és kelni. Meg fogjuk kérni, hogy imádkozzanak velünk. Hát te nem vagy egyedül.
1: Nekem mindenkinek.
0: Testvérem egészen megnyugodott, azt gondolta, egyedül van így. Istenem!
2: Istenem!
0: Köszönöm, hogy szeretsz engem!
2: Köszönöm,
0: hogy Szent Fiadat adtad értem.
2: Köszönöm, hogy Szent Fiadat adtad értem.
0: Hogy nekem életem legyen.
2: Hogy nekem életem legyen.
0: Az benne legyen.
2: Az benne legyen.
0: És bőségben legyen.
2: És bőségben legyen.
0: Uram Jézus!
2: Uram Jézus!
0: Én vágyom erre az új életre.
2: Én vágyom erre az új életre.
0: Jöjj segítségemre gyöngeségemben.
2: Jöjj segítségemre.
0: Hogy felismerjem mindazt, ami gátolt ennek átvételében. Bárhonnan is jöttek ezek a dolgok.
2: Bárhonnan is jöttek ezek a dolgok.
0: Örökségből.
2: Örökségből.
0: Saját gyengeségemből.
2: Saját gyengeségemből.
0: Külső tényezőktől.
2: Külső
0: emberektől vagy szellemektől.
2: Emberektől vagy szellemektől.
0: Én ezt most a te nevedért.
2: Én ezt most a te nevedért.
0: Szívem mélyéből.
2: Szívem mélyéből.
0: Őszintén megtagadom.
2: Őszintén megtagadom.
0: És megtagadok.
2: És megtagadom.
0: Minden megtévesztő szellemet.
2: Minden megtévesztő szellemet.
0: Amelyel valaha kapcsolatba léptem. Bárhonnan is jött volna.
2: Bárhonnan is jött volna.
0: Örökségből.
2: Örökségből.
0: Kuruzslás vagy varázslásból.
2: Kuruzslás vagy varázslásból.
0: Boszorkányságból.
2: Boszorkányságból.
0: Vagy a szellemi világ bármilyen formájából.
2: Vagy a szellemi világ bármilyen formájából.
0: Jézus nevében.
2: Jézus nevében.
0: Aki feltámadt értem.
2: Aki feltámadt értem.
0: Megtagadok.
2: Megtagadok.
0: Minden szellemi kapcsolatot.
2: Minden szellemi kapcsolatot.
0: Minden ígéretet.
2: Minden ígéretet.
0: És minden gyöngeséget.
2: És minden gyöngeséget.
0: Hátrájátok nyomorultak.
2: Hátrájátok nyomorultak.
0: Ti legyőzöttek és senkik vagytok. Parancsolom, engedelmeskedjetek.
2: Parancsolom, engedelmeskedjetek.
0: Tűnjetek el az életemből.
2: Tűnjetek el az életemből.
0: Nincs szükségem rátok.
2: Nincs szükségem rátok.
0: Becsaptatok.
2: Becsaptatok.
0: És fogságba tartottatok.
2: És fogságba tartottatok.
0: És hamis boldogság van.
2: És hamis boldogság.
0: De most ki vagytok tagadva.
2: De most ki vagytok tagadva.
0: Jézus szent és hatalmas nevében.
2: Jézus szent.
0: Távozzatok nyomorultak.
2: Távozzatok nyomorultak.
0: Ti legyőzöttek vagytok.
2: Ti legyőzöttek vagytok.
0: Senkik és semmik.
2: Senkik és semmik.
0: Az én megváltóm előtt.
2: Az én megváltóm előtt.
0: Ezért tűnés.
2: Ezért tűnés.
0: Az én testemből.
2: Az én testemből.
0: Lelkemből.
2: Lelkemből.
0: És szellememből.
2: És szellememből.
0: Távozzatok végérvényesen.
2: Távozzatok végérvényesen.
0: Mert letekintett az én Istenem rám.
2: Mert letekintett az én Istenem rám.
0: És ő kiemelt.
2: És ő kiemelt.
0: Fia élete. Minden fogságból és gyöngeségből.
2: Minden fogságból és gyöngeségből.
0: Minden fejedelemségnek befolyásából.
2: Minden fejedelemségnek befolyásából.
0: Minden hatalmasságnak fogságából.
2: Minden hatalmasságnak fogságából.
0: És nevén nevezhető méltóságnak.
2: És nevén nevezhető méltóságnak.
0: Befolyásából.
2: Befolyásából.
0: Köszönöm, Uram Jézus.
2: Köszönöm, Uram Jézus.
0: Hogy te meghaltál értem a kereszten.
2: Hogy te meghaltál értem a kereszten.
0: Hogy nekem életem legyen.
2: Hogy nekem életem legyen.
0: És az bőségben legyen.
2: És az bőségben legyen.
0: Ime, Uram.
2: Ime, Uram.
0: Én itt most meghalok. A múltam minden gyöngeségének.
2: A múltam minden gyöngeségének.
0: Minden sebzettségének.
2: Minden sebzettségének.
0: Minden szellemi befolyásának.
2: Minden szellemi befolyásának.
0: És helyébe.
2: És helyébe.
0: Téged fogadlak be.
2: Téged fogadlak be.
0: Költöz be az én szívembe.
2: Költöz be az én szívembe.
0: Tedd teljessé életemet. A te szeretetedben.
2: A te szeretetedben.
0: Szent jelenléted által.
2: Szent jelenléted által.
0: Vágyik az én szívem, Uram.
2: Vágyik az én szívem, Uram.
0: Hogy teljes legyek benned.
2: Hogy teljes legyek benned.
0: Hogy újongó szívvel.
2: Hogy újongó szívvel.
0: Kiáltsam ki a világba.
2: Kiáltsam ki a világba.
0: Hogy Krisztusban szabad vagyok.
2: Hogy Krisztusban szabad vagyok.
0: Teljesen szabad. Isten gyermeke lettem.
2: Isten gyermeke lettem.
0: Az ő nevében keresztelkedtem meg.
2: Az ő nevében keresztelkedtem meg.
0: És újból átvettem.
2: És újból átvettem.
0: A keresztségben elnyert tisztaságot.
2: A keresztségben elnyert tisztaságot.
0: Mert megbántam vétkeimet.
2: Mert megbántam vétkeimet.
0: És megvallottam, Uram.
2: És megvallottam, Uram.
0: Te pedig azt mondottad. A megvallott és megbánt vétket.
2: A megvallott és megbánt vétket.
0: Megbocsájtod.
2: Megbocsájtod.
0: Elfelejted.
2: Elfelejted.
0: És nem emlékszel rá.
2: És nem emlékszel rá.
0: Ó, köszönöm, Istenem.
2: Ó, köszönöm, Istenem.
0: Hogy ennyire szeretsz engem.
2: Hogy ennyire szeretsz engem.
0: Hogy fiad élete árán.
2: Hogy fiad élete árán.
0: Teljesítetted életemet. Amit elfogadtam most.
2: Amit elfogadtam.
0: Ó, köszönöm neked, Uram.
2: Köszönöm neked, Uram.
0: Áldalak és magasztalak.
2: Áldalak és magasztalak.
0: Mindazért, amivel most megáldottál.
2: Mindazért, amivel most megáldottál.
0: Hogy teljes legyek benned.
2: Hogy teljes legyek bennem.
0: Újjong az én szívem.
2: Újjong az én szívem.
0: És magasztal téged az én nyelvem.
2: És magasztal téged az én nyelvem.
0: A teljes győzelmedre. Az én életembe.
2: Az én életembe.
0: Most és mindörökké. Amen.
2: Most és mindörökké. Amen.
0: Jézus szent nevére mindazok, akik hittel tették egy kijelentést, most törjön meg minden szellemi befolyás, teljesen és végérvényesen. És helyébe kérünk Istenünk, tölts el szent lelkeddel, hogy lelkednek fénye beragyogjon. Úgy töltsél be, Uram, mint az utolsó vacsora termében tanítványaidat. Úgy töltsél be, mint Kornélius házában, Péter apostol beszédére az háza népét. Mint Efezusban Pál beszédére a résztvevőket. Úgy tégy teljessé a te szeretetedben. Teljessé, Uram. Jöjj, Szent Lélek, Úristen. Jöjj, mélyen áradj ki, Urunk Istenünk, és formáljad bennünket az új életre, amelyre meghívtál Jézus szent vére által. Jöjj, Szent Lélek, Úristen. Jöjj, Teremtő Lélek. Jöjj, és dicsőj meg minden részvevőben, jelen és távol lévőben, Uram. Hisz veled töltöttük ezt, veled töltjük ezt az éjszakát. A te nevedbe jöttünk össze, és te megígírted, ha ketten vagy hárman az én nevemben jöztök össze, én köztetek vagyok. Köszönjük, Urunk Jézus. Köszönjük szent jelenlétedet, amely megtapasztalható. Ó Mária, köszönjük közbenjárásodat, hogy annyi jóságodnál fogva itt Somjó lábánál. Közben jársz, értünk, a teljes szabadulásra, a teljes gyógyulásra, Uram. Hogy semmilyen betegség, ami eddig kísértett minket, bármi is lenne, bárhonnan, Uram, vérkeringésben, idegpályák működésében, az elmében, emésztőrendszerben, belső elválasztású mirigyekben, vagy nyirokrendszerben, bélrendszerben, vagy altesben, kijelentsük Jézus szent nevében, hogy benned új teremtmények vagyunk, Uram. Teljesen új teremtmények. Teljesen. Teljesen. És semmi nem tart vissza ettől. Mert ez a mi hitünk. Igen, mondtunk jelenlétedre, te pedig, ha meghalottad, és betöltöttél, és teljesítettél. Ezért Jézus szent és hatalmas nevére, amelyre meghajlik minden térd a mennyben és a földön és az alvilágban. Minden más világi lény tűnjön el jelen és távol lévőkből, és helyébe az Isten gyermeki öröme töltsön be teljesen, teljesen, teljesen. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, jöjj még mélyebben, teljesebben, még teljesebben, Uram. Köszönjük testvérünket, Istenünk. Köszönjük, aki felvállalta és beismerte gyöngeségeit. De vágyik az ő szíve, hogy benned új teremtmény legyen. Teljesen újjászülessen, Uram. Itt most közös kérésünkre a te lelked bőségéből, amint újjászülettek tanítványod az utolsó vacsora termében, úgy itt most ebben a templomban mindazok, akik vágynak rá, újjászülessenek. Teljesen új teremtmények legyenek. A te hatalmadban járjanak és keljenek, hogy semminek ne legyenek alárendelve, csak a te szent lelkednek, a lélek erejének, a benned való teljességre. Ó, áldunk és magasztalunk, Urunk! Áldunk és magasztalunk, mert hozzád tartozunk, hisz igenünk van szent jelenlétedre. Igenünk van, Urunk, benned való életre. És köszönjük, hogy te oldozol fel bennünket. Te, mert igen mondtunk valóságodra, és te mondottad, keresetek Istennek országát és annak igazságát, a többi megadatik nektek. Köszönjük testvérünket, hogy most áttért, Uram, a te országot keresésére. Isten megáldod egy mély mennyei békére. Azokat, Uram, akik jelen vagy távol vannak, és erre vágynak, tölts be. Mélyen, teljesen. Jöjj, mennyei kegyelem. Jöjj, dicsőjünk meg! A teljes szabadulásra, Uram! A benned való békére és örömre! Köszönjük, Atyánk, hogy Szent Fiad megdicsőr mindazokban, akik vágyodnak a teljes újjászületésre, egy új életre, Uram, amely öröm és béke, amelyben nincs több keresés, nincs több találgatás, mert ott vagy jelen. Ó, legyen dicsőség, Uram! Köszönjük testvérünket és mindazokat, akiket most át tudtál formálni, mert igen mondtak rád, Uram. Köszönjük, hogy a te nevedre megtörik minden betegség, fogsága és gyengeségnek ereje. Teljesen megtörik és megáldod az újjászületésre, a benned való teljes megújulásra. Köszönjük Réka testvérünket, Uram, aki fölvállalt ezt, hogy vele együtt imádkozhattunk, aki befogadta, és akinek most az egész hasüregét átjártad teremtő erőddel, és újból rendet teremtettél benne, mert teremtő Isten vagy. Hálásak vagyunk ezért, Uram. Ő érte és mindazokért, akik felismerhették az igazságot, és mellette döntöttek. Legyen dicsőség szent nevednek ezért, Urunk Istenünk, és dicséret néked az élet szerzőjének, testünkben, lelkünkben és szellemünkben. Légy áldott ezért mindenek felett, most és mindörökké. Amen.
2: Amen.

0: Nem erre számítottál?
1: Erre biztos nem. Erre biztos. Hát erre nem.
0: Hogy vagy most?
1: Tudom, hogy ez itt a valóság, de úgy érzem magam, mint a filmekben.
0: Hát is a templomba vagy.
1: Megkönnyebbülést érzek, tehát megkönnyebbülést érzek, és egy mély élményt élhettem át itt is, tényleg, tehát hihetetlen.
0: És mégis valós.
1: És valós, igen.
0: Igen. Elmondom neked, mi történt. Elbúcsúztál a régi baráti köröttől. Olyan dolgok mentek végbe benned, amelyek eddig gyötrelemben és félelemben tartottak. Most pedig szabad vagy. Tudom, hogy még nehéz neked elfogadni, mert ilyenkor az ember még nem is tud rendesen gondolkodni. Nem, mintha én tudnék, de amiket rajtad végeztek, ilyen különböző erő, energia mutatványokkal, meg ilyesmikkel, az most a te szíved vágya szerint teljesen meg van törve benned. Ebben ne kételkedj többé, mert ezek ravaszok. A kételkedéssel mindig a bajt próbálják visszahozni. Bátran kijelentem, hogy Krisztusban szabad vagy, és új teremtménye vagy Istennek. Többé nincs okod diétára, aggodalmasságra és békétlenségre. Mert igen mondtál Krisztus jelenlétére, aki mostantól, míg hagyod, ő fog vezetni a föld életben, hogy járj az igazságába. Még van, akit elkapott. Ha valamit meg szeretnél köszönni Istennek egy pár szóban, szívesen meghallgatnánk. Nem tudom, kész vagy-e még, mert ilyenkor egy kicsit, ugye, nem fázol biztos?
1: Nem. Tényleg mindenre számítottam, csak erre nem, és ilyen nagyon, nagyon mélyen érzem magam. Egy nagyon mély élményt élhettem most át, és ezért azt érzem, hogy csak hála van, és köszönet a szívemben.
0: És egy kicsi öröm is.
1: És van.
0: Összejön, ne aggódj.
1: Igen, öröm is van, igen, csak most le is vagyok egy picit így. Tehát ez egy nagyon különleges élmény volt számomra.
0: Te az Istennel való találkozás az mindig az. Tudod, Pál apostolnak is az volt. Te sem vagy kivétel.
1: Igen. Úgyhogy köszönöm szépen, és hálás vagyok.
0: Tehát Jézusnak kell hálás legyen, mert ezért halt meg. Ezért szenvedett. Hogy ezt megkap. Igen.
1: Tiszta szívből hálás vagyok neked, Jézusom. Ezért az élményért, amiben részesítettél. És azt is köszönöm, hogy az utamban vezetted azokat az embereket, akik által végül én ide juthattam.
0: Pedig nem laksz messze.
1: Valóban.
0: Csak hosszú volt az út. Jó, egy kicsit úgy megnéznéd magadat, hogy vagy?
1: Mire gondolsz?
0: Hát nézd meg, hogy a billentyűzeted még megvan-e vagy?
1: Megvan. Jól érzem magam, igen. Most ebben a pillanatban, igen.
0: Úgy érzed, az étvágyad is megjött?
1: Azt sem tudom, mit érzek, hogyha őszinte akarok lenni.
0: Ezt én már tudtam előre, csak nem akartam mondani, hogy ilyenkor az ember se tudja, mit érez, hogy hol van pontosan.
1: Jól érzem magam, és egy könnyebbséget érzek, ez egyértelmű.
0: Elmondjam, hogy hol vagy?
1: Elmondhatod, ha jobban tudod.
0: Isten kezében. És ez a jó. Annyi, hogy nem ászkálj ki belőle. maradj meg benne. És most kérünk, Atyán, Istenünk, hogy ennyi gyötrelem után törzsd el az Isten gyermeki örömmel az ő szívét, Uram, hogy szabaddá tetted. És ő elfogadta, igen mondott, Uram. De mindazokat, akik fogságban vannak, emeld fel Jézus nevében, kérünk, Atyán, törzsd el szent lelkeddel, törzsd el az Isten gyermeki öröm lelkével, Uram, hogy újjongan az ő szívük, és magasztalan téged az ő nyelvük. Jöjj, szent lelkünisten, jöjj, Isten gyermeki öröm, jöjj és áradj ki, egy testvérünk szívébe és egész bensejébe, Uram, hogy hittel tudja fogadni mindazt, mert most megáldottad őt, hogy el ne veszítse, hanem megmaradjon benne. Jöjj, szent lelk, jöjj, még mélyebben, teljesebben, hatolj be, Uram, hatolj be, és áld meg, és kent fel a Krisztusban elnyert szabadság teljességére, megvallására és örömére. Jöjj, szent lelk, Úristen, jöjj, mennyei kegyelem, jöjj, nyilvánulj meg, teljesen, teljesen. A mindenható Isten örömet tegye teljessé a te életedet, az ő szeretetében, a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen. Kezdesz helyre jönni?
1: Alakulok.
0: Alakulsz. Úgy megismersz?
1: Meg.
0: Az egy jó jel.
1: Igen.
0: Ebbe az órába aztán főleg. Tudod, ők már régebb elfogadták.
1: Azért ilyen boldogok akkor.
0: Igen. Szerintem te is fogad be, mert ez egy nagyon jó dolog. Ebben a depressziós világban.
1: Így van.
0: Egy Isten gyermeki öröm teljesen helyrehozza az életünket. Nem a félelem és az aggodalmasság lelkét kaptuk, hanem az Isten gyermekség lelkét. Amely öröm. Maga Jézus mondja, lehet, eddig nem hallottad. Azért jöttem, hogy örömötök legyen, az én örömöm a tietek legyen, és a ti örömötök ezáltal teljes legyen. Ő nyugodtan fogad be. Így, melyen formában? Így kell kezdeni.
1: Most várakozol arra, hogy én is nyilván.
0: Nem kell, sokat várakozzak.

0: Nekem nagyon tetszik, hogy ennyire komolyan veszed.
1: Így tudom.
0: Igen, az Isten gyermeséget az komolyan kell venni. Nem lehet elnevetgélni meg ilyen. Jó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Hát még én.
0: Igen, hálás van. Jó, örvendelke. Áldunk és magasztalunk az új pünkösdért, Uram. Áldunk mindazokért, akinek nyitott volt a szíve, nyitott a lelke, Uram, hogy valóban az Isten gyermeki öröm betölts, hogy lássa ez a világ, hogy nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az Isten gyermekség lelkét. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és áradj ki. Kérünk, Uram, áld meg azokat, akik most olyan félálomban vannak, és majdnem hallanak bennünket. Töltsd el, Uram, hogy teljes ébredés legyen az ő szívükben, Uram, hogy az álmosság eltűnjön, és a te örömöt töltse be. Jöjj, Szentlélek, Úristen. De köszönjük, Uram, hogy minket se hagysz ki, mert szeretsz bennünket, Uram. Hiszen lelked öröme kiárad mindazok szívében, akik vágynak rád. És köszönjük, hogy annyi vágyó ember van, Uram, akinek talán nehéz volt az élete, de megtapasztalt téged, megváltói kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, hogy itt is vannak, akik édes borra itták tele magukat, Uram, de a Szentlélek borával. És áld meg azokat is, akiknek ez nehéz elfogadni. Áld meg jelen és távol lévőket, Uram, akik úgy méregetnek és nézegetnek, és nem tudják, hová tegyék. A te igédet, amelyben örömre hisz bennünket. Oldozz fel minden okoskodástól, és töltsd el szent lelkeddel. Jöjj, teremtő lélek, jöjj, és dicsőj meg, Uram. Teljesen mélyen dicsőj meg. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, mennyei kegyelem! Jöjj, Szentlélek! Jöjj, és tölts el! Mélyebben és teljesebben, Uram, te hatalmas Isten vagy, és mindent megtehetsz. Köszönjük, Uram, hogy egybegyűjtött ide Somjó lábához. Ó, Mária, anyai jóságodnál fogva, anyai palástoddal, védj hatalmat felettünk, oltalmazd meg bennünket, Uram. Jöjj, Szentlélek, Úristen. Jöjj, még mélyebben, teljesebben, Uram. Nagyobb hatalomban és erőben. Áld meg a bólogatókat is, Uram, akiket az álmosság megpróbált elnyomni, hogy lelkettől felfrissüljenek és ráébredjenek, hogy van egy új élet, amely benned van. Benned, Uram, aki itt jelen vagy a lélek által. Jöjj, Isten dicsősége is szállj alá és tölts el, kit-kit szüksége szerint, jelen és távol évek, Uram, hogy lelked tüze kiperzselje a konkóit, a depressziót, a pánikot, a múltnak minden sebzettségét, még a betegségeket is, Uram, mert te hatalmas Isten vagy. Te mindent megtehetsz, és vágyik a mi szívünk, hogy bennünk megcselekedd. Jöjj, Szentlélek! Jöjj, tölts el mélyen, teljesen tölts be, Uram! Tölts be! Ó, áldunk és magasztalunk, Urunk Isten! Áldunk és magasztalunk, Uram, hogy hozzád tartozunk, hogy gyermekeiddé fogadtál bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy hozzád kiálthatunk és kérhetünk téged.
1: Szeretett gyermekeim, örül a szívem a ti örömötöknek. Vágyik az én szívem, hogy ti szabadságban éljetek. Annyi mindent megtettetek eddig. Saját ötletetek és vágyatok szerint elméleteket és tudást gyűjtöttetek magatoknak, de elfeledkeztetek a legfontosabbról, átvenni azt a kegyelmet, amelyet Szent Fiam által árasztottam rátok. Gyermekeim, én nagyon szeretlek titeket. Mindent megadok nektek, ami a ti lelketek javára válik. Miért fáradoztok olyan mulandóságokért, ami nem, hogy nem ad szabadságot, hanem megkötözi a ti lelketeket. Megadom nektek a bölcsességet és a tudást, hogy felismerjétek a hazugságot, amely a hamisság atyától van, amely mindig törbecsal titeket, és amely a lelketeket megkötözi. Vágyjatok még jobban Szent Fiam jelenlétében élni. Semmivel se cseréljétek fel, semmivel se pótoljátok. Ne elégedjetek meg a középszerűséggel, hisz nem ezért halt meg az én Szent Fiam. Ti örökösök vagytok, de mégis koldusként éltek. A világ nem látja rajtatok, hogy az én szeretett gyermekeim vagytok. Annyi mindennel foglalkoztok, annyi minden gyűjtögettek, célokat tűztök ki, amiket el akartok érni, de az örök élet, amely az igazi cél, nincs ott az életetekben. Nézzetek önmagatokba, nézzetek a szívetekbe, mit tettetek azért, hogy az örök életet és annak a kincseit átvegyétek. Azt nem ki kell harcoljátok, azt csak át kell vegyétek, de nem lehet tudással, nem lehet kidolgozni, és tudjátok miért nem? Azért nem, mert az az én ajándékom. Az ajándékért nem fáradozni kell, hanem átvenni. Tanuljatok meg hálásak lenni az örök életért, amit kivétel nélkül mindenkinek adtam. Cseréljétek fel az életetekben a fontossági sorrendeket. Én legyek első helyen a ti életetekben. Tagadjátok meg a világit és a mullandót, mert bár a világban éltek, nem kötözhet meg titeket, nem is befolyásolhat, és nem is uralhatja a ti lelketeket. Viszonyuljatok a világhoz józanul. Azért adtam, hogy használjátok és uralkodjatok fölötte. Ne engedjétek, hogy ez fordítva legyen. Annyi bálványnak behódoltok, és észre sem veszitek. Sőt, sokszor büszkék vagytok. Büszkék vagytok a tudásra, a tanúkra és az elméletekre. Pénzt adtok és futkostok. Időt szántok és energiát. Tanultok és gürcöltök, de nem veszitek észre, hogy a lelketek üres. És mindig is üres lesz a ti lelketek, mert csak a Szentlélek gazdagsága tudja betölteni, amely tőlem való. Más hamis léleknek ne hódoljatok be, ne is keressétek, ne is akarjátok birtokolni, mert hamisságokat ígérnek nektek, hatalmat, tudást és pénzt, egészséget, de egyedül csak én ismerlek titeket, gyermekeim, hiszen én alkottalak titeket, én hívtalak titeket életre, és az én szent fiamban van nektek igazi életetek. Ezért bárhova mentek, csak nálam lesztek igazán boldogak, de én megengedem nektek, mert jobban szeretlek, mint azt ti elgondoljátok. És mindig türelmesen várom, hogy újra kimondjátok az igent, újra hozzám jöjjetek, és azt az életet éljétek, amit megálmodtam nektek. Amen.
2: Amen.
0: Istenünk, vágyunk erre az életre. Töltse szent lelkeddel, Uram, hogy be tudjuk fogadni, és be tudjunk telni vele. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, szállj alá és járj át. Töltsd be minden jelen és távol lévő gyermekedet. Töltsd be az új életre, Uram, hogy erőt merítsünk, hogy elszakadjunk minden sebzettségből, a múltnak minden eseményétől. Mindattól, ami eddig fogságba tartott és befolyásolt bennünket, hogy mostantól csak a te szent lelked töltsön be és járjon át, és nyilvánuljon meg hatalomban és erőben mindannyiunk életébe, jelen és távol lévőkébe. Jöjj, teremtő lélek, jöjj és munkálkodj az emberi szívekben és elmékben. Töltsd el szent lelkeddel, Atyánk. Vágyik a mi szívünk a benned való újjászületése, a teljesen, még mélyebben és teljesebben, Uram, mert szüksége van a mai világban új teremtményekre, akik igazolják az életükkel, hogy te élő valóság vagy. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, mélyen hatolj be, és járd át, Uram, minden jelenlévőt, teljesen járjál át, teljesen. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Van valaki, akinek porckorong sérve van, és azt ajánlták, hogy mit tesse meg. Isten kegyen most megérintés, teljes gyógyulás nyer. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, mennyei kegyelem! Jöjj, dicsőj meg! Milyen teljesen! Hú! Valakinek csipőfájdalmai vannak, amit fázásból kapott. Isten kegye most megérintés, az egész csipőrész úgy átforrósodik. Ó, jöjj, teremtő lélek! Jöjj és járd át! Milyen teljesen minden rád várót, Uram! Szent fiad mondotta, bár ti rosszak vagytok, de tudtok jót adni gyermekeiteknek. Mennyivel inkább adja a mennyi, hogy a szent lelket a keritek tőle. És mi kérjük, Urunk, tölts el szent lelkeddel. Tölts el és járj át, Uram, hogy teljes szabadságban történjenek gyógyulások és szabadulások. Teljesen, Uram, hogy megtörjen még az örökölt betegségnek fogsága is. Minden jelen és távol lévőben. Ó, nyilvánulj meg, Uram, hatalomban és erőben. Jöjj, Szentlélek, Úristen. Jöjj, teremtő lélek. Jöjj, tölts be teljesen, teljesen, Uram. Egész bensőnkig, egész lényünkig, Uram. Ó, Szentlélek, Úristen. Ó, dicsőj meg. Ó, hatolj be, Uram. Különösen a megsebzett szívekbe, Uram. Az aggodalom és szorongás helyett a te örömet törjön fel belőlük. A teljes szabadságra, hogy újongó szívvel magasztaljunk téged, Uram. Nem megszokásból és kötelességből, hanem a tőled kapott örömtől. Ó, áldott légy, Urunk. Áldott légy, hogy itt vagy velünk, Uram, és jelen vagy nem csak itt a templomban, hanem minden lakásban, akik most velünk virasztanak, hogy a pünkös kegyelmét megtapasztalják. Jöjj, mennyei dicsőség! Vágyik az emberi szíve szent jelenlétedre. Jöjj és töltsd be teljesen, teljesen, még mélyebben, Uram, még teljesebben és még többet. Ne engedj, hogy egy kicsivel megelégedjünk, hiszen nálad nincs szükvilága, nincs fogytán, és nem mentek fel az árak, Uram. Ingyen adod, és örömmel adod azoknak, akik hisznek benned. Ó, jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, dicsőj meg! Teljesen! Teljesen! Jöjj, mennyi dicsőség, jöjj, szállj alá! Még teljesebben, még tölts el, Urunk Istenünk! Tölts el! Vágyik a szívünk az igazi pünkösre, Uram! A benned valóra! Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, dicsőj meg! Mélyen teljesen, teljesen dicsőj meg, Uram! Teljesen! Teljesen. És minden jelenlévőben kérünk Istenünket. Te nem vagy szükmarku mindén, Uram. Jöjj, mindjárt kegyelem. Jöjj. Ó, áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy hozzád tartozunk, hogy gyermekeidnek fogadtál bennünket. És betöltesz. És szabadá teszel minket minden kötözettségből, Uram. Teljesen szabadá. Teljesen. Teljesen. És megáldod, Uram, azokat is, akik talán botránykoznak, vagy éppen megsérültek. Igen, munkálkodj ezekben a szívekben, Uram. Főleg, akik nem értik, hogy tapasztalatot szerezzenek szent és mennyei jelenlétedről.

Ó, áldunk és magasztalunk, Urunk! Áldunk és magasztalunk élő valóságodért! Áldunk és magasztalunk, Uram! És lelked bőségéből dicsőítünk téged, Urunk Istenünk! Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, és tölts el mindannyiunkat, Uram! Hogy újongó szívvel áldjunk téged, a lélek bőségében. Jöjj, Szentlélek, Úristen!

És nem akarok kivételt tenni senkivel, mert én mindannyiatokat egyformán szeretlek, hisz a fiamat adtam értetek, azért, hogy nektek életetek legyen, és ez az élet bőségben legyen. Azért hívtalak az én házamba, azért hívtalak, hogy ne a hiába valósággal töltsétek az időt, hanem megtapasztaljátok az én végtelen szeretetemet, amely kiárat mindannyiatokra, mert meghívtalak benneteket, hogy az én szeretetemben részesüljetek, hogy megfürödjetek az én kegyelmembe, hogy megtisztuljatok teljesen, hogy a múltnak semmilyen maradéka többé ne befolyásoljon. Csak az én igazságom, amelyet Szent Fiamban nyilvánítottam ki. Mert ez az én végtelen szeretetem. Ezáltal vonzdalak benneteket. Csak figyeljetek rám, mert én betöltelek a szeretet lelkével. Teljesen betöltelek. Jöjj, Szentlek, jöjj és érítsd meg, Uram. Érítsd meg minden jelen és távol lévő gyermekedet. Érítsd meg, mert vágyunk, Uram. Vágyjuk a te jelenlétedet, tölts el mélyen, teljesen, kit-kit szüksége szerint, Uram. Ó, áldunk és magasztalunk, Urunk. Áldunk és magasztalunk, hogy itt vagyunk, Uram, és a te nevedbe jöttünk össze, és te jelen vagy, és megnyilvánulsz. Köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a végtelen szereteted megtöri minden idegen erő befolyását a mi életünkbe. És szabadá tesz, Uram, a rossz szokásainktól, gyöngeségeinktől, és fölemel egy örömteli Isten gyermek életre. Ó, jöjj, teremtő lélek! Jöjj, és munkálk, hogy mindenek elérésében. Jöjj, Szentlek, Isten! Jöjj, dicsőj meg! Teljesen. Valakinek nagyon érzékenyek a vesélyi fázásra. Többször felfázott. Isten kegyelme most megérinti, és föloldja ezt a fogságot a hideg lelkének az ő vesélyi fölött. Teljesen feloldja. Valaki nemrég tudta meg, hogy epeköve van, és most arra gondolt az elmúlt percekben, hogy vajon azt lássuk-e? Nem. De Isten tud róla. És mert vágyodsz az ő közelségére, most megérint téged, és szabaddá tesz. Két ilyen enyhe szúrást érzett a testvérünk ott az epe részén. Utána egy enyhe melegséget. És egy rövid sóhajtás után úgy érzi, hogy valami megkönnyebbült. Bátran megnyomódhassa azt a tájékot, mert eddig olyan keményebb volt, de most már fel van lazulva. Ó, köszönjük Istenünk! Valakinek egy esés baleset következtében az egyik lába érzékeny maradt, úgy közbe fáj. Isten kegyelme most megérinti, mert a rándulás következtében úgy tűnik, hogy ott valami elmozdult a helyéről, és most helyreállítsa, hogy teljesen az igazságában és szabadságában tudja járni. Ó, áldunk és magasztalunk, Urunk! Valaki érzékeny a húzatra, és a beszokott gyulladni a homloküreg és az arcüreg, és úgy tűnik. Isten szeretete megérintés, hogy ő átmelegedik a homlok olyan érdekes módon, mintha ott valami mozogna benne.

0: Ó, köszönjük neked, Istenünk! Valaki emésztési problémákkal küszködik, és időközönként úgy érzi, hogy a gyomrába ott valami összeszorul, mintha valami bent volna. Azt mondja az Úr, egy ijegységből maradt hátra, kiskorodból, de most szabad áteszlek téged, és megtöri a félelem kötelékének fogságát. Azt érzed a testvérünk, hogy ugye a köldök felett egy olyan melegség van, és hogy az egész test úgy ellazult, ugyan bizonyos szabadsági érzése, tünete van. Ó, köszönjük, atyánk! Valakinek nem olyan gyakran, de szokott, úgy tűnik, baloldali migrénje lenni. Isten kegyelme most megérintése, megszűnik ez a fájós része. Sőt, úgy át is melegedett a fél arc, vagy a fejzónája. Még a füle is, mert úgy tűnik, hogy a füle érzékeny volt a húzatra. Ó, köszönjük, Istenünk! Köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, atyánk, hogy Szent Fiad nevében jöhettünk ma össze, Uram. Feladva a kényelmes pihenést, szórakozás vagy bármit, hogy veled együtt lehessünk. Hál' és dicsőség ezért neked. Mindenek felett most és mindörökké. Amen.
1: Amen.
0: Foglaljunk helyet. Azt láttam, hogy többen megérintődtek, nem csak akiket, amiket úgy szóltam. Viszont most vagy két-három tanúság tért el a lélek fontosságáról az életükbe. Szeretnék meghallani, van-e önkéntes, vagy jelöljünk ki valakit. Amíg meggondoljátok, addig nem látok egy kezet se felemelve, de hát fáradtak vagytok. Megkérném Zsuzsát, aki vállalta a rózsafüzért a kezdetbe. Gyere előre, légy szíves előre, és köszönöm a bátorságot. Testvérünk az ulmi közösségből van, Németországból. Onnan jöttek egy jó páran. Azt hiszem, nem tudom, még vannak a kórusban, és itt a lent is vannak. Üdvözlünk, Isten hozott.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak. Kedves Zsuzsa, milyen megtapasztalásaid vannak a Szentlélek jelenlétében az életedben? Átformált? Egyáltalán mi a...
2: Kérdés váratlanul ért.
0: Nem létezik.
2: De végül is, mert nagyon sok mindent köszönhetek az Úrnak, Szentlélek jelenlétének az életemben, teljesen átformált az elmúlt, mondhatni, 6 év alatt engem.
0: Mi az, amiben formálódtál? Több... Ebben hagytad, hogy átformáljon meg?
2: Ezen még dolgozunk, mert sokszor most jövök rá arra, hogy sokszor nem engedem, hogy munkálkodjon úgy, ahogy kéne, csak akkor, amikor tényleg vannak olyan területek, amikre azt mondom, oké, átadtam az Úrnak, de vannak még mindig, amiken...
0: Privát?
2: Nem, privát, csak úgy elgondolom, hogy így kéne, Uram, jó lenne, úgy lenne, tehát ezek a...
0: Annak óhajaid.
2: Igen.
0: Igen. Mi az, amit sikerült átadni? És hogyan esetleg?
2: Sokszor adom át az életben azokat a dolgokat, amikre úgy gondolom, hogy nem tudom megoldani, vagy képtelen vagyok rá.
0: Hát az könnyű átadni.
2: Illetve, Uram, kezedbe ajánlom ezt vagy azt az ügyet, és úgy gondolom, hogy úgy lesz a legjobb, ahogy te akarod. Tehát már kezdek ráhagyatkozni teljes mértékben, de ezen, mint mondtam, csiszolom kell még magamat.
0: Ugyan volt-e, ami terhedre volt, és azt adtad át? Nem tudom, hogy rossz szokás, beidegződés?
2: Volt, igen. Tehát én a cigarettáról Isten segítségével szoktam le, annó 19-ben. Akkor azt mondtam, Uram, félek, hogy nem fogok úgy viselkedni, hogy egy keresztényhez méltó, és ezért segítségét kértem az Úrnak, és hihetetlen, de egyik pillanatra a másikra azt mondtam, hogy én itt ezt letettem, kész, nem akarom tovább, és ő segített, és egyáltalán nem kívántam azóta.
0: Igen, még mi volt ilyesmi, amiben akár magatartásban vagy?
2: A magatartásban igyekszek az idegességet teljes mértékben ráhagyni, az nagyon sokban segített. Régebben nagyon-nagyon felmérgelődtem magam minden kis apróságon, most igyekszek. Jó, nem azt mondom, hogy nem töltene el, vagy tehát amikor itt a torkomban érzem, hogy jönne, akkor mondom, nem, Uram, áld meg, Uram, szeretkezz meg, Istenem, vagy legyen, ahogy akarod. Igyekszek rá hagyatkozni.
0: És ki is tudod várni, hogy legyen Isten akarata?
2: Ezen még dolgoznom kell, de sokszor sikerül. Hát, van, amikor sikerül, inkább így mondom.
0: Hogyan tapasztaltad meg a Szentlélek munkáját életedben?
2: Ezt így... Hát ugye ezekben a segítségekben, vagy mondjuk elengedtem azt, hogy embereknek megfeleljek, és ráhagyatkozom, Uram, legyen meg a te akaratod, és oda vezet, ahova kell. Tehát most így hirtelen nem tudok valami konkrétat mondani róla.
0: Jó, ebben az órában megértelek, mert...
2: Váratlanul sért a kérdés.
0: Igen?
2: Igen.
0: Az jó akkor. Tudjátok, mikor valakit váratlanul ér a kérdés, akkor tud őszintén felelni, mert hanem kigondolja, és kiszépíti, és...
2: Jó? Ezért nem.
0: Mert szeretünk szépelegni. Nem rólad mondtam, úgy magunkról. Mit szeretnél Istennek megköszönni?
2: Megköszönöm Istennek azt, hogy ott van az életemben minden nap hozzá fordulhatok, hogy meghalt Szent Fia értem a kereszten, hogy megváltott engem, hogy tényleg ott van, amikor ott van a félelem, törne fel bennem, arra gondolok, hogy bennem van, nem tudom, 365-ször biztos, hogy ne félj, én veled vagyok, ott vagyok melletted, tehát rengeteg mindent köszönhetek neki. Neki köszönhetem például a jelenlegi párkapcsolatomat is, a jelenlegi közösségemet, amiben nap, mint nap, nem mint nap, de hétről hétre összejárunk és imádkozunk. Neki köszönhetem azt, hogy édesanyám is erre az útra tért, és rengeteg, tehát nagyon sok mindent köszönhetek neki.
0: Egy pár szóba köszön meg akkor.
2: Hálás vagyok mindenható Istenem, mindazon kegyelmekért, amit az életemben véghez vittél. Köszönöm neked a szüleimet, a párkapcsolatomat, testvéremet, köszönöm neked a közösséget, ahova járhatok, köszönöm az embereket körülöttem, köszönöm az Élet a lélekben imacsoportot, köszönök mindent, az életemet. Hála és dicsőség neked, most is mindörökké, amen.
0: Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy olyan messziről fontosnak tartottátok, hogy eljöjjetek, sőt, még anyukádat is elhoztad, aki Magyarországon él, ugye?
2: Igen.
0: Jó. Köszönjük szépen. Bocsáss meg, hogy megzavartam a nyugalmadat.
2: Jaj, semmi nem.
0: Köszönjük szépen.
2: Én köszönöm.
0: Megkérném Zetel Akáról Attilát.

0: Kedves Attila, köszönöm, hogy nem valamelyik bárba töltötted ezt az éjszakát, hanem itt voltál velünk.
1: Köszönöm.
0: Hogyan munkálkodott a Szentlélek a te életedben? Beszélnél erről?
1: Nekem ma este... Mikor a lábom, a lábér mondtad a gyógyulást, hát tavaly volt egy motorbicikli balesetem, elüttek, és nagyon fájt a lábam. És ma este kaptam meg a teljes gyógyulást. Köszönöm, Uram. Akkor ugye hazamentem a baleset után, nagyon megfeketedett a lábam, és be akartak vinni a sürgősségére, feleségem, és mondom neki, hogy mi, akik imádkozunk, szolgálatot vállalunk, ennyi hitünk nincs, és nem mentem be.
0: Ez bakmerőség, vagy hitteljesség?
1: Hát nem tudom, nem mentem be.
0: Nem,
1: ő nem imádkozott, értem. Miért ki be? Ez a valóság.
0: Nem így van, Attila. Ez úgy van, hogy senki se proféta a saját hazájában. Tudom magamról.
1: Na, akkor én egyedül értem az Urat, dicsőítettem. Aki elütött, azért is áldás mondtam. Nem haragudtam, nem próbáltam haragudni. És akkor a fájdalom megszűnt. Akkor éjjel. És akkor éreztem, hogy... Ha a lábujkáim mozognak, mondom, akkor törés, ha volt is, de mennyi, hogyha meggyógyítottam. Most így. Térjen fájt egy évet, és most kaptam meg a teljes gyógyulást. Elmelegedett a lábam. Most is el van melegedve. Na, ez most a legfrissebbik.
0: De hogy kerültél te ide a csoportba, és hogy kerültél oda, hogy buzgolkodj is? Mert úgy tudom, nem mindig voltál ilyen buzgolkodj.
1: Nem. 2013-ban egy bőrdaganatot diagnosztizáltak, egy nagyon súlyosat, akkor, mikor megműtöttek, egy év körül itt adtak túlélést.
0: Tehát ez rákos?
1: Rákos és előrehaladott stádiumban volt. Akkor hát próbáltam én is, mind a világiak, mindenfelé jöttünk, mentünk, de előrehaladás nem volt.
0: Csak a betegségnek?
1: Csak a betegségnek, így van. 2017-ben hallottuk, hogy lesz szeminárium Zetalakán, feleségem beiratott, és ott jött kapcsolatba az élet a lélekbe, akkor egy pár hónapra, fél évre rá, amikor mentem Reménére, akkor kihozták, hogy tünetmentes vagyok.
0: Csak úgy a szeminárium után?
1: Így van, dicsőség az Úrnak.
0: Nem lettél volna beteg, a feleséget be tudott volna iratni a szemináriumra?
1: Nem.
0: Ó, áldott betegség.
1: Igen. De köszönöm az Úrnak, hogy megszólított.
0: Igen.
1: Ha nem szólít meg, akkor nem tudom, hogy elvesztem volna én is.
0: Na hát egy betegség az jól fog. Ezen kívül még volt-e valami, amitől Isten szabaddá tett a betegségen kívül?
1: Hát sok mindentől volt. Aggodalom. Mit tudom, jártunk természetgyógyászhoz is közben, ugye azt is meg kellett tagadjuk.
0: Meg kell tagadni, meg kell fizetni, igen?
1: Meg kell fizetni az első. Igen. Ezek mind oda lettek, maga Jézus maradt meg.
0: A feleséged is beleegyezett, hogy menjél természetgyógyászhoz, vagy a te ötleted volt?
1: Hát inkább az ő ötlete volt.
0: Nagyon multikulturált, hogyha oda is elvitt, ide is elhozott.
1: Hát ez utólag jött a szeminárium, az a természetgyógyász előtte volt. Ahogy jött, sorra vettük, igen.
0: Fontosság szerint. Úgy kezdtétek, mint a kedves hölgy, aki Réka, aki kint volt, ugye? Ő is egyet ért a 25 árba, és utána jött ide a...
1: Körülbelül. Így.
0: Még miben formált át a Szentlélek?
1: Hát a hit világába teljesen.
0: Teljesen.
1: Teljesen, igen.
0: Úgy lettél-e békésebb, megértőbb?
1: Van most is, amikor megrugód a gonosz, de ha felismerem, akkor azonnal, Jóisten, te bocsánatot kérek, Uram, megint nem figyeltem rád, légy irgalmas felettem. Uh-huh. És nem hagyok helyet, nem hagyok időt neki, hogy munkálkodjon.
0: Uh-huh. Na állj meg egy kicsit, mert itt a feleséged is, ha jól látom.
1: Szerintem igen.
0: Megkérhetlek, gyere nézzük meg, hogy ez valós-e. Általában szokták a feleségek tudni a férjükkel, mi van. Jó, de jól nézel ki.
1: Búcsúra voltam.
2: Bocsért, tessék, Jézus Krisztus.
0: Üdvözöllek, Isten hozott. Mondta a kedves férjed, elárulta már, ugye, hogy vitte természetgyógyászhoz a gyógyulásáért. Mikor jöttél rá, hogy nem éppen a legjobb irányzat?
2: Hát az a helyzet, hogy elég sokat betegeskedett, nagyon-nagyon sok betegsége volt, és én, amióta összeházasodtunk, azóta arra törekszem, hogy megmentsem őt. Én azóta imádkozok érte, és közben mindenféle betegség volt, és a régi időkben pedig mindent megpróbáltam, hogy meggyógyuljon.
0: Amikor...
2: Igen. A testi betegségek főleg, azokból mindig meggyógyult, de mindig jött a gonosz, mindig valami más. Tehát úgy kerültünk a természetgyógyászhoz is, hogy nagyon beteg, szinte meghalt a kezem között, orvostól orvosig jártunk, nem tudott meggyógyulni, és akkor ajánlották azt, úgy akaratomon kívül egy ismerősünk feliratot, és elmentünk, és akkor ideiglenesen meggyógyult abból a betegségből is, de utána jött a többi. És
0: ilyen...
2: ezt már megtagadtuk, már rég tudjuk, hogy ez nem jó, de akkor sajnos, hogy nem jó úton kerestük.
0: Bárki tévedhet, tehát Jézus azt mondja, légy hideg vagy meleg, mert halanyos, hogy kikörbek, tehát
2: én most nagyon szégyellem magam a Jóisten előtt, hogy ott kerestem, mert tudom, hogy mindig, de mindig csak a Jóisten volt az, aki meggyógyított.
0: Ahelyett legyél hálás, hogy rátaláltatok a helyesetre.
2: Hálás is vagyok.
0: Igen.
2: Csak még mindig van valami a házasságunkban, ami nem engedi, hogy teljesen boldogok legyünk. A féltékenység.
0: Hát az nagy úr, kérem, akit elkapannak vége. Éppen egy picit jöjjön. Ezt köszönöm, hogy... Köszönöm, hogy volt bátorságod elmondani. Nagyon veszélyes dolog. Nem tudom, akinek van ilyen berésze, azt tudja. Egy alkalommal egy úriember hívott fel telefonon egyik városból, és mondta, hogy kéne beszéljen velem, mert ezt már nem bírja. És mondtam, hát jöjjön el is jött, és elmondta, hogy hát ő képtelen, ő be kell adja a vállópert, ezt nem lehet folytatni, a felesége olyan féltékeny, hogy öli meg. Kérem, hisze Istenbe, jaj, ő nagyon. Mondom, hát akkor valami nem jó. Mert amikor a feleségeden keresztül a sátán támad, akkor te komolyan veszed, és az baj, mikor az ördögre figyelsz. Jó, hát én nem tudom, mert ez nagyon kemény eset. Erre megszólal a telefonja, hívja a felesége. Hol vagy? Szentgyörgyön. Kinél? Annál a Tibornál, akinél beszéltem veled. Nem igaz? Na, állj meg, ma adom a telefonhoz. Ide adja, bemutatkozok neki. Férjem ott van? Na persze, ő adta ide a telefont. De kivel van? Mondom, velem. Hazudsz? Még ki van ott? Tényleg krökkenten voltunk. És nem tudtam meggyőzni. Szegény ember úgy meg volt jedve. De nem feladtuk, hanem azokat az erőket, amelyekkel kísértették, azt örömmel tudta felajánlni Isten dicsőségére. És akkor... egy pár hónap alatt, még kezdve felhívott áldást kértünk, egy pár hónap alatt teljesen helyreállt a házasságunk. De lévén, hogy ez olyan, hogy jöhet és mehet, ezért most imádkozzunk mindazon házastársakért, akik valamilyen okból beengedték, miképpen örökségből a féltékenység lelkét, hogy békétlenséget okozzon a családba. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk jelenleg a testvéreinkért, és áltunk mindazokért rá, akiket gyötör a gonosz a féltékenységen keresztül. Elsősorban kérünk, légy irgalmas, hogyha valaki okot adott arra házastársának, hogy féltékenység nyilvánuljon meg benne. Áld meg, hogy szíve mélyéből megbánja, Uram. De kérve kérünk, Jézus szent nevére, törd meg ezen sötét erők hatalmát és fogságát, amelyek állandó gyanakvásba és feszültségbe tartsák Isten gyermekeit, és becsapják őket, hogy állandóan valamit feltételezzenek, ami nem igaz, ami hamis, ami fájdalmas. Jézus szent nevére, ti bennetek és minden jelen és távol lévőben, aki most viraszt velünk, törjön meg Jézus szent nevére a féltékenység lelkének fogsága. Engedelmeskedjetek, sötétség lelkei, és hagyjátok szabadon Isten gyermekei. Ti, akiket becsapott a gonosz, bánjátok meg mindazt a fájdalmat, amit okoztatok a féltékenységen keresztül házastársaitoknak. Tétek Jézus lába elé ennek az erőnek a megnyilvánulását, hogy elvegye tőletek és szabadok legyetek. És mostantól ne a múltra, hanem Krisztusra figyeljetek, hogy egymásnak örömet szerezzetek. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, mennyei kegyelem, és egyesítsd ezeket a szíveket, Uram, hogy ne a múltba piszkálódjanak, hanem annak örüljenek, hogy benned szabadok lettek, és egyek a te szenvedéseid állán. Jöjj, mennyei kegyelem, jöjj, dicsőjünk meg mélyen, teljesen, teljesen. Neked pedig féltékenységnek lelke, meg tiltsuk, hogy visszatérjél Isten gyermekei életébe. Távozz, és többé ne zaklasd, és ne befolyásold. Ti vegyétek a Krisztusban elnyert szabadságot, és magasztaljátok Isten. Hogy amikor támadásban van részetek, hálát adjatok házastársaitok és családjaitokért, hogy szabadságban éljetek, Krisztusban szabadok legyetek. A mindenható Isten áldása kísérhez teljességre közös kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen. Attila, mit tapasztaltál?
1: Hát én egy könnyebbséget, felszabadulást. Itt elszorult utána, elengedte. Most egészen jó.
0: Mióta gyötör ez a gyötrelem? Ez a féltékenység szelleme?
1: Rég.
0: Rég. Visszaemlékszem, miből alakult ki?
1: Nem tudom.
0: Akkor jó. Többet ne is emlékezz.
1: Nem is akarok rá.
0: Jó. Ha meg szeretnéd köszönni, meghallgassuk.
1: Köszönöm, Atyám Istenem, hogy elvetted tőlem a féltékenységet. És többé nem emlékszem a múltra. És én téged dicsőítelek, magasztallak, áldalak minden nap. Amen.
0: Amen. Hogyha neked is volna egy pár szó, megköszönni, meghallgatnánk.
2: Áldalak és magasztallak, Atyám Istenem. Köszönöm, hogy ide vezéreltél, és köszönöm, hogy megszabadítottál. És köszönöm, hogy formáltál minden nap, és minden nap közelebb kerülhettem hozzád. Dicsőség legyen neked most is, mindörökkön, örökké. Amen.
0: Amen. Amen. Meg foglak kérni, egy kicsit fordulj szembe a férjeddel. Többit nem kell mondjam, csinálják. Nagyon örülök. Az Úr tartson meg ebben a szabadságban, örömben. Hó! köszönjük, hogy az Urat választottátok mai szakára. Nézem a következő önkéntest. Arankát fogom megkérni.

0: Azért kértelek téged meg, mert tudomásom szerint, nem vagyok biztos, hogy jól tudom, elég sok kísértésben van részed. Igen, elmondanád, hogy milyen?
1: Hát nem tudom, hol kezdjem, mert nagyon sok volt, van. Hát most a legutóbbi, hogy a legjobb barátnőm meghalt.
0: Megtörténik.
1: És az most bennem van egy olyan lelki fájdalom, hogy nem tudom elengedni. Tehát nagyon gyötör. Tehát éjszakákat nem alszom.
0: Azt lássuk most.
1: És mivel, hogy beteg voltam, ő kórházban volt 2 hetet, és én tüdőgyulladással feküdtem otthon, ő meg a kórházba. Ez is egy olyan kapocsolt köztünk, ami 41 éves barátság.
0: Szép.
1: Igen. És 41 év alatt soha még 5 percet sem voltunk haragba. És az most engem soha.
0: Hogy bírtátok ki?
1: Hát rokon lelkek vagyunk, úgy érzem. És tehát családtagként tekintettek rám. És a gyermekei, és még ők adtak velém erőt, tehát hogy fogadjam el, hogy ez történt az ő gyermekei. Ettől nagyon szenvedek most.
0: Jó, no, nem olyan jó, bocsánat, amennyiben még van valaki hasonló helyzetben. Emiatt nincsen nyugalma. Meg fogjuk kérni, hogy imádkozzon velünk. Istenem!
1: Istenem!
0: Köszönöm az én elhunyt hozzám tartozót.
1: Köszönöm az én elhunyt hozzám tartozót.
0: Kedves rokon, kedves ismerős!
1: Kedves rokon, ismerős!
0: Bocsáss meg, ha megsértettelek.
1: Bocsáss meg, ha megsértettelek.
0: Vagy fájdalmat okoztam.
1: Vagy fájdalmat okoztam.
0: Én is megbocsájtok neked.
1: Én is megbocsájtok neked.
0: Szívem mélyéből.
1: Szívem mélyéből.
0: És Jézus szavai szerint.
1: És Jézus szavai szerint.
0: Aki azt mondotta.
1: Aki azt mondotta.
0: Hagyjátok a holtakot a halottaikra.
1: Hagyjátok a holtakot a halottaikra.
0: Én most szabadon engedlek téged.
1: Én most szabadon engedlek tik.
0: Az örök pihenési helyedre.
1: Az örök pihenési helyedre.
0: Többé nem bolygatom lelkedet.
1: Többé nem bolygatom lelkedet.
0: Istenem.
1: Istenem.
0: Mindaz a lelki fájdalom.
1: Mindaz a lelki fájdalom.
0: Amit a halál okozott nekem.
1: Amit a halál okozott nekem.
0: Legyen elhunyt szerettem lelki üdvösségére.
1: Legyen elhunyt szerettem lelki üdvösségére.
0: Fogadd be országodba.
1: Fogadd be országodba.
0: És áld meg az örök nyugalomra.
1: És áld meg az örök nyugalomra.
0: Jézus nevében.
1: Jézus nevében.
0: Ámen.
1: Ámen.
0: Jó szent és hatalmas nevében megdorgálunk halálnak lelke. Parancsoljuk, húzódj vissza és tűnj el a hozzátartozók életéből. Ne próbálj zaklatni és nyugtalanságba tartani. Hátrálj és szállj ki emlékeikből, érzelmi világokból. Teljesen tűnjél el. Teljesen. Teljesen. Teljesen. Teljesen. Teljesen. Jézus szent és hatalmas nevére engedelmeskedj sötétségnek lelke. Annyi embert fogságban tartasz hiába valóan. Távozz és többé ne gyötörd. Ne kötözd meg lelküket. Távozz, szállj ki az életükből. Téged pedig, atyánk, kérünk, törzs be háladásra azokért az évekért, amit együtt töltöttek az ő szeretteikkel. Jöjj háladásnak lelke, jöjj és töltsd be, és tedd teljesen szabadá, teljesen Uram, hogy örömmel gondoljanak az együtt töltött időkre, eseményekre, évekre. Isten szent lelke, vezessesz bennetek beteljesedésre, közös kérésünkre Jézus szent és hatalmas nevébe, most és mindörökké. Amen.

Áldunk és magasztalunk, Atyánk, Isten minden kötelékét és kötözöttségét. Különösen, Uram, most színed elé hozzuk azokat, akiket átokkal illettek. Urunk Jézus Krisztus, Te átokká váltál értünk a kereszten, hogy szabad átégy bennünket. Ezért szent nevedre, minden rád váró lélekben törjön meg az átok minden fogsága, köteléke, minden emléke. Átoknak lelke, tűnj el Isten gyermeke életéből. Krisztusban, aki feltámadt és legyőzött téged, megdorgálunk, és megtiltunk, hogy visszatér Isten gyermeke életébe. Téged pedig, Atyán, kérünk, törzsd el a szabadság lelkével, hogy a Krisztusban nem nyert szabadság minden átkozott testvérnek élete része legyen, hogy ne az átok, hanem az üdvösség töltse be életüket közös kérésünkre, a Te dicsőségedre és a mi örömünkre. Jézus nevében. Ámen. Atyánk, úgy látszik, hogy az átok miatt beengedték a haragot. Ezért kérve kérünk, Istenünk, bocsáss meg azoknak, akik nem jóval győzték le a rosszat, akik nem értették meg a Te felhívásodat, hogy áldjátok ellenségeiteket, ne átkozzátok. Ezért áld meg a bűnbánat lelkével, hogy minden ellenszenves gondolatot, akár szót vagy cselekedetet megbánjanak, és ezáltal elszakadjanak a sötétség minden fogságából. Jézus szent nevére törjön meg minden ellenszenves esemény, emléke a ti szívetekben és elmétekben, és helyébe áldás legyen bennetek Krisztus teljes győzelmére, saját magatok és átkozóitok életébe. Közös kérésünkre most és mindörökké. Ámen.

Van, amikor a sötét erők megdolgozzák az embert, megpróbálnak félelmet kelteni, de mi nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az Isten gyermekség lelkét. Ezért örömteli szívvel valljuk meg egy szíved lélekkel, hogy mi nem kell féljünk, mert él a mi Urunk, és itt van közöttünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és segíts ebben, megvallásban és hitben való befogadásban.

0: Kedves testvérek, figyelem! Nincs olyan motiváció, ami miatt beengedhetnéd a haragot, a neheztelést. Nincs értelme, ha Krisztus követő vagy, nem teheted meg. Imába foglalnád?
1: Igen.
0: Halljuk.
1: Drága jó Istenem, bocsáss meg, hogy beengedtem a neheztelést, a haragot. Köszönöm, hogy velem vagy. Nem hagysz el engem bármilyen nehézségek közepette. Hálásan köszönöm az életemet, családomat, gyermekeimet. Köszönöm, hogy ide vezettél ebbe az imacsoportba. Minden köszönök, Istenem. Hála és dicsőség. Most is mindörökké. Amen.
0: Amen. Mi pedig újjongunk, Urunk Jézus Krisztus, hogy benned szabadá válunk minden gyöngeségünkben, amit megbánunk, és igen mondunk szent jelenlétedre. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, Teremtőlélek! Érítsd meg, Uram, testvérünket is! Érítsd meg, Urunk Istenünk, hogy benned tudjunk örülni hatalomban és erőben! Jöjj, Szentlélek, jöjj, segíts ebben!